0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádiókafé 98 Facebookon és Instagramon is.

0: Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: üvegport kibontok.
1: Sziasztok, Fest Don Béla vagyok. Hallgassátok a Rádió Cafét 98.0. Van barátod.

a tout cassé. Pour rien.

0: sziasztok! Zságer Balázs vagyok, hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a Rádió Caféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
2: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és kényszeríteni akar.

nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad, elraboltok, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert. Szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem,

Hello, Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

0: Balra kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Holnap tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Napos idővel indul a hét, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák, és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek, és a villamoshálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt is bevetett. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Evianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van. A zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát is bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. A beszámoló szerint a közelgő G7 csúcs találkozóról is tárgyaltak, és megállapodtak arról, hogy az amerikai elnök két különleges képviselője, Steve Witkoff és Jared Kushner a közeljövőben ismét Oroszországba látogat. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek között szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen, csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Ma a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhat zápor-zivatar, a szél viharossá fokozódhat, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
1: A Random Trip hosszú éveken át az A38 hajó egyik meghatározó improvizációs estje volt. 2026-ban pedig ennek friss, a jövő tehetségeivel kiegészülő formációja, a Vibe Changers tér vissza két hetente keddenként a hajó színpadára. Az ötödik évadot kezdő zenei társasjáték lényege továbbra is a szabad improvizáció. Ismert előadók, MC-k és fiatal szólisták találkoznak egy színpadon, hogy élőben, valós időben hozzanak létre egyszeri és megismételhetetlen produkciókat. Jön a Naplemente Session második része az A38 tetőteraszán, mégpedig június 16-án este. A közreműködők között ott lesz Lengyel Johanna, aki énekel, Gege, aki rappel, Cséri Zoltán zongorán kísér, DJ QC a lemezjátszóknál és Delob Jávor a doboknál.
0: Könyv.
1: Kötet készült a legnagyobb múltra visszatekintő hazai művészeti sorozat, a vásárhelyi őszi tárlat első 7 évtizedéről. A közlemény szerint a Hódmezővásárhelyi közgyűjtemény által kiadott kötet áttekintő összegzés, szubjektív válogatás, kiállítási kor dokumentum, forrásgyűjtemény és művészeti album is egyben. Szerzője és szerkesztője Nagy Imre, aki 1984-től 34 éven át folytatólag jelenlétével vett részt a vásárhelyi őszi tárlatok létrejöttében. A művészet történész több évtizedes munkájának lenyomatait jelentik a kötet függelékében összegyűjtött írásai, amelyek a tárlatról különböző folyóiratok cikkeiként vagy katalógus előszóként korábban megjelentek. A könyv a benne szereplő írásokkal és képanyaggal a vásárhelyi őszi tárlatok festményekben, plasztikákban és grafikákban megtestesülő több mint 70 évnyi örökségét igyekszik feltárni 160 oldalon több mint 100 műalkotás adatainak és reprodukciók felvonultatásával.
0: Esemény.
1: Világsztárral is különleges zenei találkozásokkal érkezik az Óbudai Világzenei Hét. Június 22-e és 27-e között rendezik meg a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kobuci Kertben. A programsorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják az érdeklődőket. A nyitónap filmes estel indít a Világzenei Kertmozi, ezúttal a magyar népzenei hagyomány egyik meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Neti Sanyi vetítése nem csak portré, hanem betekintés egy olyan világba, amelyből generációk merítettek inspirációt. Zenészek, táncosok, gyűjtők és hallgatók egyaránt. A kertmozi emlékeztet arra, hogy a világzene mindig élő kapcsolat múlt és jelen között. Június 24-én két ikonikus formáció lép színpadra, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egy estén mutatja meg, hogyan szövődik közös történetté a kávéházi Roma Jazz és a Klezmer Muzsika. A Budapest Bár a régi pesti kávéházak nosztalgikus, slágeres világát idézi meg Behumi Dóri és Mező Misi közreműködésével, míg a Budapest Klezmer Band ünnepi és táncos hangulatot teremt. Június 25-én a nemzetközi világzenei szintér egyik megkerülhetetlen sztárja, Natasha Atlas érkezik a Kobuciba. Az arab zenei örökséget elektronikával, világzenével és kortárs poppal ötvöző előadó koncertje egyszerre intim és elementáris élmény. Ritka alkalom arra, hogy egy ilyen jelentőségű életmű ilyen közelségből legyen látható és hallható. A Transglobal Underground egykori énekese ezúttal saját zenekarával érkezik, és Parallel Universe című műsorokat játsszák. A pénteki lesz a fesztivál egyik legsűrűbb és legszabadabb napja, egyetlen este alatt kirajzolódik Ferenci György zenei univerzuma, blues, folk, világzene, improvizáció és közösségi örömzene is találkozik. A színpadon az első pesti rackák, Louisiana Double, Bora Projekt és Boldog Rezignáció. Az áronap pedig hagyományosan a közös mozgásé és a táncé, a 4. Kobuci Táncház, a Csángálló és a Tokos zenekar vezetésével várja a közönséget. A fesztivál ezzel visszatér a világzene egyik legfontosabb alapgondolatához, ezek a dallamok közös élmények, amelyeket együtt érdemes megélni.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Tudtad, hogy remek családbarát kalandokért is érdemes Debrecenbe utazni a nyári hétvégéken? Bizony, A Cívis város több generációs élményhely, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedvező programot. Debrecen belvárosában kulturális élményekben gazdag programot is össze lehet állítani. De még miért? Akár Japánba, vagy az ókori piramisok földjére is elutazhatunk, ha ellátogatunk a Déri Múzeumba. Kis huszárok bőrébe bújhatunk a református nagy templomban, de érdemes megcsodálni a Harry Potter világát idéző nagy könyvtárat is a református kollégiumban. A modern művészet pedagógiai foglalkozásai kreatív alkotásra hívnak, hogy akár a bennünk rejlő Picasso-t is előhívhassuk. Erdei élmények kisvonattal, Zsuzsi vasút és hármas hegyalja. A természetközeli kalandok egyik legjobb kiinduló pontja a Zsuzsi-Erdei vasút, amely Debrecenből indulva akácosokon és fenyveseken keresztül visz egészen hármas hegyaljáig. A végállomáson kilátó, pihenőhelyek és számtalan túraútvonal várja az érkezőket. Érdemes bejárni az erdei tanösvényt, de ne hagyjuk ki a természetházát sem. Akinek pedig van dédelgetett álma, javasoljuk, hogy másszon fel a Kívánsághegynek is nevezett 25 méter magas hármas hegyi kilátóba. A legenda szerint ugyanis, aki megmássza, a fent elhangzott kívánsága teljesül. A tudományos élmények sem hiányozhatnak a nyári szünetből. Az Agora Tudományos Élményközpont interaktív eszközökkel, kísérleti bemutatókkal, robotikai állomásokkal és tükörlabirintussal teszi érdekessé a természettudományokat. Itt többek között 2 méter magasban biciklizhetünk, kipróbálhatjuk, hogy valóban tudunk-e repülni, de azt is megtudhatjuk, hogy lehet-e kézzel esőt fakasztani. A kis tudósok utána felfedezhetik a központot körülvevő botanikus kertet is, ahol tanösvényeken és kihelyezett információs táblákon keresztül ismerhetjük meg a növényvilágot. Vége láthatatlan mesemóka a nagy erdőben. Azok a felnőttek és gyerekek, akik képben vannak hazánk legnagyobb játszótereivel kapcsolatban, szinte biztosan nem hagynák ki a felsorolásból Debrecen. Ebben a városban kiemelkedő minőségű és mennyiségű játszótér található, ami bizony a felnőttek szívét is könnyen el tudja rabolni. A nagy erdő a város zöld játszótere, ami kiváló célpont szabadtéri szünidei programhoz. Az itt található szigetkék tematikus parkban nem csak a gyerekek, hanem a nosztalgiázni szerető felnőttek előtt is megelevenedik Szabó Magda meseregényének világa. A fák lombjai között kanyarog az óriás csúszda, van cirkuszi sátor, a minivárosban pedig még egy tűzoltó bűrébe is belebújhatnak a kicsi felfedezők. Ha szusszannánk egyet, megállhatunk a közeli büfében vagy étteremben, a fák árnyékában pedig találhatunk egyet csendes zugot feltöltődéshez. Ha nem lenne elég a mászásból, a kicsik próbára tehetik magukat a több mint 100 éves nagyerdei víztorony közepén található mászófalon.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
3: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories, a Rádió Cafén, a podcast lejátszókban és a YouTube-on is, ahol elismert, inspiráló üzleti vezetőkkel beszélgetünk dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. Én Dojcsák Dániel vagyok, és ma távolabb kalandozunk a mesterséges intelligenciával a szokásos vállalati AI agentek és a szöveggeneráló csevegő applikációk világától. Betekintünk egy olyan nyúlüregbe, ami elsőre talán ijesztő, másodikra talán nagyon is hasznos kifutása lehet a technológiai forradalomnak. Vajon mire tudnánk használni, ha egész populációkat tudnánk felépíteni mesterséges intelligenciából, ha a társadalmat már nem csak vizsgálni, de akár szimulálni is képesek lennénk. Mai vendégünk Dávid Barett Tamás, viselkedéskutató, aki az Oxfordi Egyetem tudósa és oktatója, emellett számos más intézet tagjaként is letette a névjegyét a globális tudományos életvérkeringésében Finnországtól Németországon át Chiléig, alapítója és CEO-ja a Future Human Systems Research vállalatnak, ami nem mást ígér, mint hogy egy AI alapú, bolygószintű társadalmi előrejelző rendszert képes megvalósítani. Sejtelmes perspektíva, hamarosan kiderül, hogy mit is jelent ez. Szia Tamás!
4: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
3: Nagyon örülünk, hogy itt vagy, és nagyon ritka az egyébként, hogy a szokásos AI felhasználási gyakorlatokon túl tudunk belenézni dolgokba, de hogy elsőre azért engem nagyon érdekel, hogy kerültél te mostanra az Oxford Egyetemre, és viselkedés kutatóként hogyan indult a nemzetközi karriered, és honnan jöttél?
4: De jó, kedves vagy, hogy ezt kérdezed. Én Magyarországon volt az első egyetemem, ide jártam egyetemre, ahol matematikai közgazdaság tanultam a közgázon, és akkor utána emellett nemzetközi kapcsolatokat, és ott inkább az iszlám fundamentalizmussal, az iszlámról gondolkoztam, az iszlám a globális világban gondolkoztam, és közben pedig Csányi Vilmos a szárnyai alá vett, és tőle pedig humanetológiát és evolúciós rendszereket tanultam. És az még Magyarország volt, és utána elkerültem Cambridge-be, ahol makroökonomus lett belőlem, és akkor utána, hát nem tudom, 11 évig volt egy makroökonomiai cégem, azt én alapítottam, meg én voltam a vezetője, és ebben a cégben mi a nagyon gyors szerkezeti átmeneten lévő gazdaságokról, a társadalmakról gondolkodtunk.
3: Ez a forradalmak?
4: Nem, ezek az átmeneti, a posztkommunista átmeneti gazdaságok, de mondjuk a poszt-apartheidi Dél-Afrika is ilyen volt, meg a poszt-krízises Indonézia is. Tehát ugye úgy hívjuk ezeket, hogy feltörekvő piacok, emerging markets, és akkor ezekben a feltörekvő piacokban az volt az érdekes ezekben, hogy olyan gyorsan változott meg a szerkezetük, hogy a hagyományos megközelítések, közgazdasági megközelítések nem működtek rájuk. Tudod? Mert ugye az azt jelenti, hogy az adatok, amik adataid vannak, azok nem voltak jók, mert az egy másik társadalom, egy másik gazdaságról szóltak, mert olyan gyorsan megváltozott. Ez nagyon érdekes, hogy most, mintha az egész világ egy feltörekvő társadalom lenne ebből a szempontból, mert olyan gyorsan változik meg most ez a szerkezet, hogy egyre inkább az, hogy mi volt az elmúlt, hogy nézett ki egy ország 10 évvel ezelőtt, az egyre kevésbé fontos, és hogy hasznos annak a megértésében, hogy mégis mi lesz. Szóval ez volt 11 évig ezt csináltam, és akkor rájöttem arra, hogy a közgazdaságtan igazából humbug, mert teljes félreértésben van arról, hogy hogyan működik az ember. Gazdasági folyamatokat néha jól ír le, néha nem olyan jól, de az, hogy az ember hogy működik, ezt a közgazdások nem jól tudják, és még utána nagyon szerencsés voltam, hogy Csányi Vilmos tudós csinált belőlem, ezért én egy másik irányból is ránéztem, és azt mondtam, na jó, akkor én most ott hagyom, és akkor kerültem Oxfordba, és még néhány évig mondjuk antropológus voltam, és akkor utána kerültem Oxfordba, ahol evolúciós antropológus lett belőlem. És akkor ehhez még hozzájött egy kis hálóelmélet, kis játékelmélet, kis demográfia, és akkor így ezeknek az egyvelege vagyok. Tehát most már 20 éve Oxfordban élek, és hát ezeknek a tudományoknak az egyvelege, ahonnan én jövök.
3: Közben azért mondtad, hogy volt céged, meg utána csináltál másik céget. A tudományról van egy olyan képünk, hogy a tudósok általában elméletibb figurákra, és itt Magyarországon olyan ritkán láttunk, hogy ez a kettő összekapcsolódik, de hogy jött neked mondjuk az üzleti szemlélet, vagy ez automatikus, vagy Oxfordban automatikus, hogy a vállalkozó szellem is hozzákapcsolódott ezekhez a területekhez, amiket így felsoroltál, hogy felszedtél?
4: Nem, Oxfordban nem gondolom azt, hogy automatikus lenne az üzleti szellem. Nagyon elméletiek az emberek, a legtöbben. Én is, tehát én azért elméletet is csinálok, de azért azt is tudom, hogy az egyetemen kívüli világról is lehet kérdéseket kérdezni, vagy hasznosnak lehet lenni. Ez a cégem, az előző cégemet 11 évig csináltam, de az a harmadik dolog volt, ilyen vállalkozás volt az életemben, most van a negyedik. És hát ez most úgy lett, hogy oda jött hozzám két haverom 2 évvel ezelőtt, és azt mondták, hogy ők már nagyon unják a Silicon Valley-i dumát arról, hogy mi a mesterséges intelligencia. És hogy milyen jó volna, hogyha, és nagyon kedvesek voltak, azt mondták, hogy Tamás, mi volna, hogyha te kitalálnád azt, hogy szerinted mi volna ehhez egy európai, vagy egy oxfordi, vagy egy tudományos hozzászólás, tudományos verziója. És kérdeztem tőlük, hogy mégis mire gondolnak, és mondták, hogy szerintük találjam ki a legnagyobb dolgot, amire most a világnak szüksége van. Ez egy nagyon megtisztelő kérdés volt, és akkor én gondolkoztam, és eljöttek megint 2 hét múlva, és mondtam, mire gondol, és mondták, hogy ez nem elég nagy. Hát mondtam, hogy hát ez nagyon sokba fog kerülni, gondolja nagyobbat. És akkor 2 hét múlva megint jöttek, és mondták, hogy mindig nem elég nagy, gondoljak még nagyobbat, amekkorát csak tudsz, Tamás, azt mondták. És a végén egy akkorát gondoltam, annál tanulóbbat nem tudtam gondolni, na akkor jó, akkor ezt csináljuk majd.
3: Jó, és még ne szaradjunk ennyire előre, majd mindjárt kiderül, hogy mi lett ez az óriási gondolat. Mm-hmm. De hogy arra azért kíváncsi vagyok, hogy a viselkedés kutatásnak mi a jelentősége egyébként szerinted a mai társadalom, hogy kik azok, akik ebből profitálnak, hogy ki veszi fel mondjuk az államok, vagy mondjuk üzleti szereplők, vagy hogyan hasznosul az a munka, amit ti végeztek, és hogy itt felsoroltál egy jó néhány kapcsolódó területet, hogy inkább ezeknek a szintézise az, ami szerinted nektek a feladatotok, vagy hogyha létrehoztok bármilyen eredményterméket, akkor azt a társadalom többi része az használja-e?
4: Az a fura ebben, tudod, most kinézek itt az ablakon, a mögötted levő, ahol besutra, pont az arcodra olyan szépen besut a nap, és ott van egy pár fa, és mondjuk most nem tudom felismerni, hogy melyik fafaj van itt mögötted, pici az ablak, de az a lényeg, hogyha engem érdekelne, hogy az a fa ott mögötted a kertben hogyan viselkedik, akkor keresek egy botanikust, és megkérdezem tőle, hogy ennek a fának mi a viselkedése. És akkor kapok egy válaszcsomagot, és akkor megtanulom. Ha viszont rólad kérdezem meg, és te is egy élőlény vagy, és rólad szeretném megtudni, hogy te hogyan viselkedsz, akkor lehet, hogy a teológusokhoz megyek, és egész másképp választ kapok, mint mondjuk az evolúcióbiológusoktól, vagy hogy elmegyek mondjuk egy szociológushoz, akkor más választ kapok, mint egy közgazdásztól. Sőt, hogyha elmegyek egy kulturális antropológushoz, és ezzel szemben egy evolúciós antropológushoz más választ fogok kapni. Tehát a saját magunkról szóló tudásunk az itt teljesen szét van töredezve. Sokkal töredezettebb, mint mondjuk egy fáról való tudásunk. És ezért, nem tudom, az elmúlt mondjuk 20-25 évben elkezdett egy újfajta ilyen szintézis megjelenni. Néha multidisziplinárisnak nevezzük, néha interdisziplinárisnak nevezzük, de egy szintézis elkezdett megjelenni. Én ezt hívom viselkedés tudománynak, vagy az én fajta viselkedés tudományomnak, ahol éppen azok a tudományok vannak benne, amiket az előbb elmondtam.
3: És a tapasztalatot szerint hozzátok mennek oda ezért a szintézisért, tehát megtalálnak titeket azok, akiknek jó lenne, hogyha tudnának mondjuk rólam dolgokat, hogy én hogy élek, mit tervezek és hogy hozok döntéseket?
4: Hát nálunk az egyetemen nem így működik, mert nem az a lényeg, hogy tehát ilyen általános elméleteket csinálunk, meg persze az emberek nagyon érdekes. A legtöbb kérdés az, mondjuk az én fajta viselkedés, evolúciós viselkedés tudományban, az arról szokott forni, hogy hogyan lehet minden emberről egy állítást mondani. Vannak olyan dolgok, amit mindenkiről lehet mondani. És akkor ezekről, amiket mindenkiről lehet mondani, ezek ugye néha egy általános megfigyelés, vagy néha egy elmélet. Tehát én az én tudományomban én egy elméleti ember vagyok. Van egy elméletem az emberi társadalmak viselkedéséről, és hát ezt van, aki használja. De ugye annak a felhasználása kevésbé közvetlen. Talán az a cég, amit most csinálunk, ez felhasználja az én tudományomat, tudományos elméletemet is, de ott kevésbé közvetlen. Nagyon sok idő, mire átér egy ilyen tudományos elmélet.
3: Igen, hogyha mondjuk a Kahneman ilyen szempontból híres, hogy ők végül is csináltak kísérleteket, tettek állításokat és következtetéseket, amit azt gondolom, hogy ma már nagyon sokan használnak, vagy használunk ugye ezeket a torzításokat, hogy nem tudom, van egy olyan, amit példaként el tudsz mondani, ami szemlélteti azt, hogy a ti esetetekben ez hogy működik?
4: Igen, ő nagyon jól csinálta, mert ő nagyon jól kommunikálta az eredményeit. Tehát van ez a nagyon híres könyv, ami nagyon sok nem tudós elolvasott, és nagyon ügyesen, nagyon hatékonyan kommunikálta ez az eredményeit. Van olyan, aki nagyon jól kommunikál, de nincs mögötte semmi se. Van, aki van mögötte valami, és nem kommunikál jól, és akkor ő nagyon jól csinálta. Az én tudományomban az a tudományos elmélet, vagy elméletrendszer, amit én dolgozom, annak az a felismerésen, hogy hogyan változnak meg a társadalmak, amikor lemegy a családméret, sokkal többet mozgunk, elköltözünk a falunkból, a városunkból, másik országba költözünk, tehát a migráció, a társadalmi populációk folynak, jobban folynak egymásba, és közben városokba költözünk, urbanizáció van. És ez a három folyamat egyszerre van, hogy kisebbek lesznek a családok, megnő a migráció, és urbanizálódnak a társadalmaink. Ennek van egy hatása a társadalom szövetére, a társadalom szerkezetére. És hogy mi ez a hatás, és hogy emiatt hogyan változnak meg így alapvetően az emberi társadalmak, ezzel foglalkozik az én tudományom.
3: Tehát, hogy ez alapján akkor le lehet vonni mondjuk olyan következtetéseket, hogy máshogy kell mondjuk, nem tudom, akár a közszolgáltatásokat üzemeltetni, vagy másféleképpen kell mondjuk az intézményrendszert működtetni, vagy máshogy kell nekem mondjuk egy vállalatként terméket fejlesztenem.
4: Az, hogy vannak vállalatok, az részben ennek a hatása. Az, hogy szükség van jogrendszerre, vagy rendőrségre, az részben ennek a hatása. Tehát most megnézed, hogy a jogrendszerek, az első jogrendszerek városokban jelentek meg, de a kis falvakban nem nagyon nincs jogrendszerre szükség, mert nem azért nem bántják egymást az emberek, mert ott a jogrendszer, hanem azért, mert a vasárnapi vacsorán a nagymama megszíd. Tudod, tehát ott ezek a hálók, ezek a nagycsaládos világban, ahol mondjuk leginkább falusiak az emberek, és nem nagyon költöznek messzire, akkor egy olyan szoros és stabil társadalmi háló van, hogy az a társadalmi háló az, ami a norma a szegést megakadályozza. Ugye erre van is egy szavunk, hogy megszól, ne csináld azt, mert megszól a falu nyelve. A nyelvére vesz a falu, vagy megszól a falu. És ez megváltozik teljesen. Amikor kicsik lesznek a családok, akkor már nincs olyan sok rokon, azáltal, hogy elköltözöl, akkor elköltözöl a rokonoktól, vagy ők elköltöznek tőled, megint csak nincsenek ott a rokonok, hogy rokona hálót lehetne csinálni, és az urbanizációban, a városban pedig bekerülnek mások a rokonait közé. És nem a testvéredre gondolok, hanem a másod unoka testvéredre, és azokkal elveszed a kapcsolatot. És akkor ezáltal egy ilyen családi háló alapú társadalomból átalakulnak a társadalmaink egy barátságon alapuló társadalom. És akkor egyszer csak egészen másképp kell mondjuk a közös akciót szervezni. Tehát ugye nem lehetne úgy egy vállalatot csinálni, hogy nincsenek meg a szerződések a mögött, a munkaszerződések nincsenek mögötte, mert akkor valaki baráti alapon nem fogja csinálni, de családi alapon fogja csinálni. Tehát ugye ezekben a társadalomban is mindig voltak ilyen nagy közös vállalkozások, mondjuk fenn kellett egy öntöző rendszert tartani, vagy fenn kellett tartani egy védelmi rendszert, és akkor ezekben mindenki elvégezte a dolgát, mert ugye egy nagy családi hálóban voltak benne, vagy voltunk benne. És ez, hogy Budapest kellős közepén vagyunk, ez most már egészen másképp van.
5: Akkor az urbanizáció azért az már, nem tudom, egy néhány száz évet tartó folyamat, az valószínűleg már át tudja látni a tudomány is, de hogy közben meg a digitalizáció, meg most az AI-nak a közkeletűvé robbanása viszont egy egészen új dolog, hogy kapcsolódik be mondjuk ebbe a hosszú fázisú kutatásba az, hogy most mondjuk egy exponenciálisan gyorsuló tendenciákra kell reagálni. Ezt hogy kezeli egyébként a tudomány? Vagy hogy kezelitek ti azt, hogy ilyen viszonylag kiszámíthatatlannak tűnő mozgások vannak?
4: Hát egy céget csinálunk ki, ami ezeket felhasználja. Tehát így most ez nagyon nehéz. Tehát szerintem egyre nehezebb most már a tudományból előre nézni. Tehát most az én tudományomat nézem, most például azon gondolkozom, hogy újra kell gondolni az én elméletemet, hogy akkor, hogyha nagyon sok munkás, meg családtag ilyen mesterséges intelligenciával ellátott robot lesz. Hogy hozzá kell-e számolni mondjuk a munkaerőhöz a robotokat. Akkor ha igen, akkor az hogy kéne megcsinálni? Akkor, hogyha hozzá kell számolni azokat, akik, ugye most azt mondom, hogy akik, de azok a robotok, akik családtaggá fognak majd válni. Mindig egyébként, ahogy nem tudom, ha van egy kutyid, akkor a kutyi az egy családtag, tehát ha csinálsz egy a családi hálót, abba a kutyát bele kéne rakni, mert a kutya egy családtag. És úgy lehet megérteni rendesen a családi hálót, hogy a kutyát is beleraktad. És akkor lehet, hogy majd ezeket a gépeket is bele kell rakni. És akkor egyszer csak talán másképp fognak ezek a családok működni, másképp fog a baráti háló működni, és másképp fogja az emberiség önmagát húzalozni. Én most ezen gondolkozom.
5: És már most látjuk azért ennek jeleit, hogy nagyon sok ember egyébként az ilyen ChatGPT típusú szolgáltatásokkal beszéli meg a ügyeit, problémáit. Vannak már olyan szolgáltatások, vagy applikációk, amik annak az illúzióját kelti, hogy van mondjuk egy barátod, vagy akár ilyen virtuális párokat is lehet generalizálni, igen, valószínűleg messzire vezet, és ez már, azért lássuk be, hogy ez a science fiction kategória is egyben, és szintetikus populációról beszélsz. Először szerintem tisztázzuk, hogy ez mit jelent, mert szerintem elsőre ez egy erős science fiction koncepció.
4: Ugye az egy nagyon hasznos dolog, hogyha valamit meg akarsz kérdezni az emberektől, mondjuk egy embertől. Tehát mondjuk azt mondom, hogy Danitól meg szeretnék valamit kérdezni, de én előtte ki akarom próbálni, hogy hogyan kéne azt megkérdezni. Milyen szavakkal mondjuk. Akkor tudok csinálni a komputeren egy Dani modellt, akkor a Daniból van mondjuk egy verzió a komputerem, és akkor attól a komputeren levő verziótól kérdezem meg, hogy figyelj, hogy is megkérdezek egy kérdést. És tudok csinálni olyat, hogy nem csak egy különböző verzióját kérdezem meg ennek a kérdésnek, hanem sok Danit csinálok, sok verzióját csinálok a Daninak, a komputerem, sok Dani modell, és azoktól mindig tudom sok, megkérdezem az összes kérdés verziót, és akkor lesz egy ilyen eloszlásom, hogy kb. Mire számíthatok, Dani mire fog válaszolni. Azt mondom, hogy van egy szintetikus Danink. És ez egy nagyon hasznos dolog lehet, mert ha jó a szintetikus Dani, de ha jó a Dani modelled, akkor meg lehet kérdezni, hogy mit gondol a világról, lehet vele beszélgetni, lehet tőle tanulni az ő kultúrájáról, az ő tudásáról, az ő specialitásáról. Lehet megkérdezni, hogy mit szólsz, hogy fölmegy az adó, vagy lemegy az adó, vagy megváltozik az adórendszer. Meg lehet a Danitól kérdezni, hogy mit szólsz, mi volna fontosabb, hogy először az egészségügyi rendszer legyen, változzon meg, és utána az adórendszer először, másodszor, hogy állnak ezek össze. Meg lehet a Danitól kérdezni, hogy szereti az almát, milyen almát szeret, és hogy mennyit hajlandó az almáért fizetni.
5: Itt felvetődik a kérdés, hogy honnan van az input, mert ugye, ha jól tudom, akkor azért még a tudatom feltöltése az még nem lehetséges, de hogy a modellt azt mi alapján épített fel?
4: Igen, ugye itt nagyon könnyű, tehát elmondok két végletet. Az egyik véglet, hogy hogyan lehet 5 perc alatt csinálni egy szintetikus populációs applikációt. A másik az, hogy mi mit építünk, nem fogom elmondani, hogy csinálni építjük, de az, hogy te ugye odamész a Claude kódhoz, és beírod, hogy csinálj nekem egy Dani modellt, vagy bárkiről egy modellt, és akkor ő csinál egy modellt. És 5 perc múlva ott van egy applikációd, amiben be tudod írni, hogy kiről szeretnéd egy szintetikus verziót, és akkor azt megcsinálja neked. Ez 5 perc, egy ilyet csinálni. Az lesz ebben a baj, hogy ez nagyon sokat fog halucinálni. Tehát nem lesz valóságos ez a Dani. Azokra, milyen triviális, tud majd válaszolni, de azt nem akarod tudni erre a kérdést, mert azt tudod a választ rá, de hogyha olyat kérdez, ami meg nincs benne az adat, a Daniról szóló adatokban, akkor arra már összevissza minden hülyeséget fog mondani. Ez az egyik vége. A másik vége, amit mi építünk, ahol egy ilyen tudományos alapon épített Dani modellünk van, tehát a szintetikus embereink, azok, az egy tudományos modell, azért mondtam, hogy felhasználjuk az én tudományomat azért, és ott viszont nagyon magas a fidelitásunk. Tehát nagyon valóságos, nagyon részletgazdag, kulturális részletek, földrajzi részletek, társadalmi részletek vannak, mondjuk ennek most ebben az esetben egy szintetikus Daninak, és nincsenek halucinációink. Nagyon érdekes, valamit nagyon eltaláltunk.
5: Ez valamennyire azt is jelenti, hogy akkor valószínűleg elegendő adatot töltöttetek alá, de hogy ez nehezemre esik egyébként elképzelni, hogy jó, persze az ilyen életkor, meg demográfia, meg egyéb dolgokat, azt mondjuk nagyjából meg tudjuk érteni, hogy ezeket össze lehet gerebézni, de hogy mondjuk azt, hogy nem tudom, a hajdúböszörményi 73 éves Gizi néni, vagy mondjuk nem tudom, a manchesteri tinédzser hogyan gondolkodik. Mi a struktúrája egyébként annak, hogy ezt felmér? Tehát valójában itt a tudatmodellezésének így, nem tudom, én legalábbis ilyen elméleti lényegét sem értem, és hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk csak logikáját tekintve, hogy a vesztek nagyon sok meglévő információt, és azokat rendszerezitek, vagy egyébként ez is egy generált dolog, nem tudom, akkor megvannak a modelljeitek és algoritmusaitok, ami létrehozza ezeket. Tehát, hogy valóságos embereket próbáltuk feltérképezni, vagy létrehoztok tényleg szintetikus új digitális embereket.
4: Az a fura ebben az életben, az én létemben, hogy egyszerre vagyok tudós és egy CEO, egy alapító és CEO, hogy az egyikben, amely a tudósként nagyon mindig el akarom mondani, mindig az összes részletét, hogy hogyan csinálunk mindent, és nagyon szeretnék találni újabb alanyokat, áldozatokat, akik hajlandók meghallgatni az én elméletemnek a részleteit, és az előzményét, és a következményét, és mindent. És amikor meg CEO vagy, és mondjuk ezt a tudományt felhasználtad arra, hogy mondjuk az egész világról csinálj el egy működő szintetikus populációt, szintetikus viselkedéssel, szintetikus gondolkodással, és az nagyon jól működik, akkor egy dolgot biztos nem szabad csinálni, hogy válaszolni a kérdésedre.
5: Oké, vettem.
6: Most egy kis szünetre megyünk, és rövidesen itt folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
8: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
5: Ez az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, témánk pedig az AI alapú szintetikus populációk, és ezáltal megnézhetjük, hogy hogyan tudunk a jövőbe látni. Vendégünk Dávid Barett Tamás, viselkedéskutató. Aztán elárulhatjuk, hogy a felvétel előtt beszélgettünk, akkor mutattál nekem egy nagy világtérképet, és akkor én ráböghettem mondjuk, nem tudom, Korzikára, és ott megkérdezhettük a vízavonai, nem tudom, délutánonként pihengető, kocsmázgató helyi arcot arról, hogy merre menjünk délután. Ez egyébként szerintem nagyon izgalmas dolog, hogy azt elmeséled, hogy hogy képzeljük el a te szintetikus társadalmadat, mondjuk szolgáltatásként.
4: Most építjük a harmadik generációt, te a 2.8-as generációban találkoztál valakivel. Most építjük a harmadik generációt, teszteljük már, és még a 2.8-asnak most egy ilyen ellenséges tesztelése volt még 3,5 hónapig, és nem voltak benne kulturális hallucinációk, földrajzi hallucinációk, és ez olyan fura, mert tudom, amikor erről beszélek, hogy mindenki azt gondolja, hogy nem mondok igazat. Mert ilyen nincs.
5: De mit jelent egyébként itt a hallucináció?
4: Hogy olyat mond, ami lehetne, de nincs.
5: De hogy nem tudhatná az ember azt?
4: Nem tudhatná. Néha többet tudnak még, amit egy ember tud, meg a nyelvük, ahogy beszélnek, az még nem teljesen tökéletes. De olyan, hogy olyat tud, ami valójában nincsen, olyan értem, amikor megkérdezem a ChatGPT-t, most nem kérdezem egy ideje, még egy éve megkérdezem a ChatGPT-t, hogy foglalja össze az én által publikált cikkeket, és akkor odaadott, nem tudom, 20 cikket, és annak a fele az olyan cikk volt, hogy jó lett volna megírni, de én azt nem írtam, az nem volt olyan cikk, az egy hallucináció volt. És az a fura ezekben az emberekben, a korzikaiban, meg mindenki másban, érted, hogy egyben most nincsenek hallucinációink, és most hogy a harmadik generációt teszteljük most sincsenek. Úgy képzeld el ezt, hogy van egy csomó ember, ilyen szintetikus emberek, azoknak ott van az egész élettörténete, az ő, hogy kik a barátai, hol lakik, milyen kultúrája van, minden, amit egy emberről mondjuk leírna egy antropológus, vagy egy emberi, egy humán geográfus, vagy egy emberi földrajz, nem tudom, hogy mi magyarul, és az a leírás ott van, az egy teljesen koherens. Tehát, hogy érted, megnézem, én az Új-Guineán, az Irian Jaya-n, az indonéz oldalán Új-Guineán dolgoztam egy kicsit, és oda megyek, és ott megnézem, hogy ott kik laknak a mi rendszerünkben, és beszélgetek velük, akkor még egy olyan emberesre találkoztam, aki úgy azt mondom, hogy hát ilyen ember nincs ott.
5: Hány ilyen emberetek van?
4: Az új rendszer, de a harmadik generációban 80 millió.
5: Wow. Tehát van 80 millió digitális emberetek, akiket tudsz kérdezgetni.
4: Teljesen részletesek. Nagyon nagy részletesen ott vannak, és az a fura, hogy teljesen koherensek, tudod? És most a harmadik generációban az a nagy előrelépés, hogy most már a társadalmak is koherensek. Tehát, hogy így ez a mi emberink reprezentálják a társadalmat. És így szerintem nagyon eltaláltunk, véletlenül, de nagyon eltaláltunk valamit. És az az érdekes ebben, hogy akkor innentől kezdve mindent, amit az emberektől meg akarsz kérdezni, azt mind meg lehet csinálni.
5: És itt ugye felvetődik a kérdés, hogy mi pontosan az értékajánlat, hogy ez ki és mire tudja használni.
4: Mondok egy pár ilyen felhasználási lehetőséget. Az egyik az, hogy mondjuk meg tudod nézni, hogy ki akarja a te termékedet megvenni. Tehát van egy terméked, mondjuk az egyik rendszer, mert föl berakod a termék fényképét, és mondjuk, nem tudom, van egy leírással leírod, és akkor megmutatja, hogy a világon hol, ki akarná ezt megvenni. Bárhol a világon. Tehát nem tudom, én mondjuk egy szandálgyáros vagy, és bizony újfajta szandál, gyémántal kivert szandál csinálsz, mit tudom én, és meg tudod nézni, hogy hol lesznek azok az őrültek, akik gyémántos szandát akarnak venni, de azt is meg tudod nézni, hogy milyen fajta ilyen társadalompolitikát, gazdaságpolitikát lehetséges, milyen kombinációban lehet ezeket, milyen sorrendben lehet ezeket a politikákat csinálni, milyen hatása van az egyes emberekre, mondtad a 73 és Kizi néni, és akkor mondjuk van egy ország, ahol most talán volt valami változás, ahol van lesz egy új adórendszer, új egészségügyi rendszer, új infrastruktúrák, egy egész új rendszer lesz, és akkor meg tudod nézni, hogy akkor ezeknek a különböző kombinációjával milyen hatása lesz a Kizi nénire, meg mindenki másra. De olyat is lehet csinálni közben ezzel, hogy megkérdezem mindenkit, hogy mit gondolnak valamiről. Tehát mondjuk, amikor kitört az iráni háború, akkor mi nekünk másfél óra múlva volt egy globális felmérésünk arról, hogy mit gondolnak az emberek a világon erről a háborúról. És ez egy ilyet csinálni lehetetlen.
5: És az
4: igazi embereken.
5: Az azóta eltelt időben ez igazolódott, hogy helyes volt az elemzés.
4: Ez egy nagyon fura volt, mert nagyon aggódtam, mert ugye másnap kijöttek az eredmények, és ők nem voltak olyanok, mint amit mi találtunk, és két hét múlva lett igazunk. És ez azért volt, mert az embereknek az első reakciója, az igazi embereknek az első reakciója, az érzelmi reakció volt, és két hét múlva ért el annak hogy akkor ennek valójában mi lesz a hatása. Úgyhogy most dolgozunk egy olyan rendszeren, hogy be tud állítani, a felhasználóként be tud állítani, mennyire legyen érzelemmel teli a válasz, és tehát mennyire legyen közel ahhoz, amit az emberek mondanak, vagy amit egyébként gondolnak.
5: Valójában ti le tudjátok generálni a jövőt viszonylag gyorsan.
4: Mondtad ezt, hogy előrejelzők vagyunk. Mi nem használjuk ezt a szót, hogy előrejelzés, és én nem is így gondolkozom arról, amit mi csinálunk. Lehet valaki ezt erre akar használni, használja nyugodtan. Mi a mostani előrhető információkból egy szerkezetet csinálunk. Tehát mi nem azt csináljuk, hogy megmondjuk neked, hogy mi lesz a jövőben, hanem egy szerkezetet csinálunk, aminek neked segítünk, hogy eldönts, hogy szerinted mi lesz a jövőben. Tehát egy nagyon nagy különbség. Nekem a régi cégem, ez egy előrejelző cég volt, és akkor előrejelzéseket csináltunk. Tehát ugye az volt, hogy akkor, tudom, aki ezt felhasználta, kíváncsi volt, hogy mi mit gondolunk, hogy mi lesz. És ez nem ezt csinálja. Nem azt mondjuk, hogy mi lesz, hanem egy szerkezetet. Körét teszünk egy ilyen támogató rendszert. Tehát érted most mondjuk ebben az esetben, hogy mondjuk van egy terméket el szeretnél adni Magyarországon, akkor adnak a terméknek a különböző, hogy milyen szavakat használsz a marketing kampányodban, azokat a szavakat kipróbálhatod ez egész magyar társadalmon, és akkor abból kijön neked, hogy mondjuk melyik a legjobb, melyik a legrosszabb, és akkor segít neked dönteni, hogy ezt hogyan fogod, hogy melyik királyba kéne menni. De valójában én szerintem nem arra használják, vagy fogják használni ezt a rendszert, mert ezt még nem tettük ki. Nem azt fogják használni, arra fogják az emberek ezt használni, hogy eldöntsék, hogy na ebbe az irányba kéne menni, hanem azt fogják használni, hogy a lehetséges 100 000 variációból kiválasztják azt a hármat, amit megpróbálnak először, és utána választják ki, hogy melyik legyen az. Tehát, hogy ez a rendszer, amit mi csinálunk, ez sokkal többet tud, mint hogy csak előrejelzen.
5: Tehát itt azért mégis egy olyan skálán ad, nem tudom, erőt vagy hatalmat itt a ügyfelek kezébe, vagy annak, aki ezt megvásárolja, hogy ezért nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy szerinted mik a veszélyei vagy kockázatai annak, hogyha mondjuk ez széles skálán elérhetővé és használhatóvá válik, és hogy mondjuk így elterjednek az ilyen típusú eszközök, mert nyilván, hogyha most ti csináltatok egy ilyet, akkor valószínűleg azért előbb-utóbb ezek elszaporodnak, vagy tipikussá válhatnak, hogy kinek a kezében lesz ez eszköz, kinek a kezében fegyver, nem teszi-e a társadalmat még kiszolgáltatottabbá szerinted, hogyha már nem kell konzultáció ahhoz, hogy megkérdezzük az emberek véleményét.
4: Hát Ennek van óriási előnyei és óriási veszélyei is. Azzal hozzáteszem, hogy azt hiszem, hogy én látom azt, hogy kik vannak most. Nem triviális ezt megcsinálni. De mondom, van a 20 perces verzió, az a Claude Code-tól megkérdezed, azok nem működnek. Tehát nem tudom, hogy milyen gyorsan fognak ezek elterjedni.
5: Akkor valószínűleg az is egy veszély, hogy kicsibe valaki csinálja, és azt gondolja, hogy azt éri el, mint amiről te beszéltél, de valójában nagyon nagy szórással lő mellé.
4: De ezt ők tudják, tehát ez már nagyon sokan próbáltak ilyet csinálni. Tehát ilyen pollingot akar csinálni, a felmérés, fókusz csoportokat akar csinálni, és nem, amiket én láttuk, nem működnek. A miénk működik, de az még nincs kín. Lehet, hogy másoknak is van olyan, hogy eltalálták valahogy, és akkor mi is, ahogy félig véletlenül találtuk el, és akkor ugyanúgy a miénk még nem látszik, az övék se látszik, tehát ez simán lehet. Tudok mondani történeteket, amiben, vagy szenáriókat, amiben ez veszélyes lenne. Az nagyon fontos lesz, hogy akik ezt építik, azok hogyan építik. Tehát, hogyha egy bezárt rendszert csinálsz, amiben csak azok, akik rettenesen sokat fizetnek, azok férnek hozzá, akkor ez a további centralizációhoz vezet. Hogyha egy olyan rendszert csinálsz, amelyikhez mindenki hozzáfér, akkor pedig az átláthatóság növekedett meg a hatékonysággal együtt. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon fontos lesz az, hogy akik ezeket építik, azok ők hogyan döntik, hogy milyen irányba tolják a technológiai görbét. Én sokat gondolkozom ezen.
5: És tehát akkor ez a társadalmi kiszolgáltatottság az elsősorban nem magán a technológián múlik, hanem azon, hogy mondjuk mint szolgáltatás ez hogyan jelenik meg a piacon?
4: Hát képzeld el azt, hogyha mondjuk van egy cég, ami eltalálta ezt a rendszert, és akkor ez a rendszer nem csak mondjuk egy bezárt irodában működik, egy kormánynak a bezárt irodájában működik, hanem mindenki hozzáfér. Hát a 73 éves Gizi néni is, és mondjuk úgy van megcsinálva a rendszer, 70-es Gizi néni meg tudja kérdezni, hogy akkor rá milyen hatása van egy bizonyos gazdaságpolitika vagy társadalompolitika csomagnak. És annak a milyen verziójával meg lenne egy picit jobb hatása rá. Tehát egyszer csak én azt hiszem, hogy itt ugye nekem volt egy nagyon kedves történelem tanárom a Madás gimnáziumban, a Vékhelyi Józsefnek hívták, és ő azt tanította, én 89-ben érettségiztem, és azt tanította, hogy úgy halljuk azt, hogy demokráciai, demos, krácia. És most egyszer csak lehet, hogy ez a technológia segített egy kicsit ehhez való közelebb lépéshez. Nagyon fontos lesz, hogy akik ezeket építik, nem csak mi, mások is, hogyan állnak ez a kérdéshez hozzá.
5: És hogyha mondjuk elterjed a technológia, akkor szerinted reális-e az, hogy bizonyos szerepekben vagy szerepkörökben ilyen szintetikus karakterekkel találkozok, vagy lépek interakcióba, és úgy ugye te is felvetetted az elején, hogy lehet-e mondjuk munkavállaló, vagy bármi más kommunikátor, vagy akármilyen szereplő, hogy én akkor mondjuk egy ilyen kulturálisan érvényes házi orvosi asszisztenssel beszélgetek, aki nem igazi, hogy ezeknek a hatása, nem tudom, milyen lehet egyébként magára a társadalomnak a működésére, vagy akár mondjuk a munkaerőpiacra szerinted?
4: Igen, tehát ugye az történik, hogy veled olyan tud beszélgetni, akivel teljesen otthon érzed magad. És szerintem ugye megint csak el lehet vinni abba az irányba, hogy milyen szörnyűséges lesz ez, és el lehet abban vinni, hogy a frikció, tehát a surlódása ebben a világban, tehát amikor mondjuk felhívsz egy rendszert, és ott egy ilyen gép válaszol, és felhajad a szörnyűségtől, akkor most egy olyan ember fog válaszolni, aki ismeri a te nyelvedet, hogy hogyan használ a nyelvet, ugyanabból a kultúrában lenne, tehát hogy így könnyebben fogod, könnyebben és gyorsabban, és kevésbé fájdalmasan, kevesebb surlódással megy mondjuk egy hivatalos dolog, amit elintézel. És én szerintem ez egy jó dolog, ha ebbe az irányba megy, ha jól értem, ezt kérdezed. Mm. Én szerintem, ha ilyen lesz, nem ez a fő felhasználásunk, de nyitottak vagyunk ilyenre is persze, de szerintem ez egy jó dolog lesz. Én valahogy azt történik, hogy vannak dolgok, amit nagyon aggódom a mesterséges intelligencia körül.
5: Például?
4: Hagyj fejezem be a mondatot, és elmondom a példát, jó? De én azt hiszem, hogy alapvetően a világ részben azért talán, mert milyen sokat beszélünk róla, nagyon sok minden jó irányba megy. És így hatékonyabbak lesznek a rendszerek, az emberek megtalálják, hogy hogyan legyenek, maradjanak emberek, vannak ezek az új terek, ahol már nem viszünk be semmiféle digitális dolgot. Tehát így alapvetően én azt hiszem, hogy optimista vagyok. Amitől tartok, azt, hogy egy kézbe kerül az összes mesterséges intelligenciának a tehát, hogy nem is, hogy eskézbe kell, hogy olyan irányba csúszik el a technológiai görbe, hogy az lesz hatékony, hogyha egy cég lesz, hogyha egy természetes monopólium felé. Tehát a technológiai görbe úgy csúszik el, hogy egyre inkább a nagyobb cégeknek mindig előnyük lesz.
5: Ezt az nagyjából látjuk az elmúlt 2 évtizedben legalábbis.
4: Igen, igen, de hogy én azt látom most, hogy most vannak ezek a szilikonvölgyi cégek, amik elméletek ugye küzdenek egymással, de valójában, hogyha mondjuk egy Marsról jövő földológus lennék, Marsról jövő antropológus, vagy szociológus lennék, és azt megnézem, hogy nézd csak, hát ők összejárnak, barátkoznak, együtt kajálnak, néha partnert váltanak a cégvezetők között. Valójában sokan egyik cég, másik cég, tehát valójában ennek a leírása, hogyha nem a jogi leírás nézem, hanem a szociológiai leírását nézném ezeknek a cégeknek, ezek a szilikonvölgyi cégeknek, akkor azt látnám, hogy ezek nem különböző cégek, ez egy nagyon nagy cégnek a különböző divíziói. De már lehet, hogy már ott tartunk, hogy itt egy kézben van az egész. És akkor ehhez hozzáteszem mondjuk a második ilyen aggodalmamat, hogy így milyen érdekes az, hogy nem úgy mondjuk, azt mondjuk, hogy drónok, háborúban való drónokról beszélünk, és nem ugye repülő gyilkos robotokról beszélünk. És ezek a repülő gyilkos robotok, azok most már az elmúlt 20 évben teljesen átalakult ez a világ. Tehát, hogyha mondjuk, ha felteszek mondjuk egy evolúciós biológus sapkát a fejemre, és megkérdezem, hogy mennyi idő az evolúciós ciklus, az milyen hosszú, mondjuk a mi fajunk az mondjuk 500 000 év, és 25 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt ezeknek a drónoknak a ciklusa, tehát, hogy milyen mennyi idő alatt lesz egy új faj, egy ilyen a repülő, gyilkos robot, ilyen háborús drón faj mennyi idő alatt jelenik meg, akkor ez mondjuk 20-25 év volt. Ez az év elején, ennek az idei évnek az elején, amikor először kiszámoltuk ezt februárban, akkor ilyen 6 hétről, akkor ment 4 hétre. Most már 2 hét ezelőtt már 1 hét volt, most már 1 hétnél rövidebb. És már vannak olyan rendszerek, ahol felszáll nagyon sok drón egyszerre, és a csata alatt közben evolválódik a szoftverük. Tehát evolúciós mechanizmust használnak arra, hogy a drónok szoftverje evolválódjon. Tehát ott már, nem tudom, másodperc-perc sebességű az evolúciója ezeknek a repülőgyilkos robotoknak, miközben az autonómiájuk az elmúlt 20 évben mondjuk felment mondjuk 5%-ról 100%-ra, ahol ilyen harc van, most már ezeket használják. Nagyon olcsó rendszerek. Én ez ettől is aggódom. A harmadik aggodalmam az a, kicsit is mondtad, hogy ezek a beszélgető rendszerek, mint mondjuk a ChatGPT, azok így elkezdték a barátságot elvenni. Van egy norvég, egy nagyon jófej barátom, aki egy norvég evolúciós pszichológus, és ő írta le a korumináció jelenségét, ami ugye, amikor az ember, amikor ruminál, amikor aggódsz, hogy valami nem sikerül, nem megy otthon, és akkor ezt átkénk, hogy mit csinált most a párom, és akkor hogy, és akkor ezt mondta, és azt mondta, ez ugye a ruminációnak hívják, nem tudom magyarul, hogy mondjuk a rumináció. Elnézést kérek. És ő ez a norvég srác, ő meg prof, srác, ő leírta a koruminációt, amikor a két barát leül, és elkezdenek egymással beszélgetni. És elmondják, hogy figyelj, nekem ez van otthon, és akkor ez történt, és akkor ez mondta, és akkor így volt, és ezt csinálta, mit tudom én. És akkor a másik is elmondja, hogy vele mi van, és mind a ketten, nem tudom, hogyha lányok van, befejezik a teázásukat, a fiúk, akkor meg megisszák a sört, és mondja, milyen jó volt ez a beszélgetés. Egy korrumináció. És az emberek ezt a korruminációt egyre inkább a ChatGPT-vel használják. És emiatt, mondjuk a viselkedés tudós sapkával gondolom azt, hogy ez nagyon gáz, mert így az ember, ezeknek a barátság alapú társadalmoknak, amivel mi váltunk, ennek pont a barátság részét veszi ki.
5: Kíváncsi vagyok, hogy mindezek fényében, amiről beszéltünk, hogy te hogy állsz egyébként a sci-fihez, és hogy szerinted egy disztópiában, vagy egy utópiában élünk-e?
4: Hát ez tőlünk függ. Szeretnék most egy olyan projektet csinálni, hogy végig gondoljuk, hogy eddig mindig, amikor az emberiség összes történelem húzalában, milyen 20 000 kultúra van, mindig van egy történelem húzala, hogy ott mik azok, amik szifiket mondtak, tehát így előre képzeltek az emberek, ez még nem csinálhozta egy sokszor senki sem, és elkezdtünk ezen dolgozni itt ennek a tudományos részével egy kicsit, és ez nagyon izgalmas, de hogy most mi történik, ezt nem tudom. Tehát én azt látom, hogy egy csomó félelmünk úgy tűnik, hogy nem megalapozott. Tehát például a kreativitás elvesztése, én azt látom, hogy aki ezeket a mesterséges intelligencia alapú rendszereket használja, azon most általában felmegy a kreativitása, és nem le. Tehát, hogy így vannak olyan dolgok, amit azt gondolom, hogy hú, az nagyon jó lesz. Óriási veszély van arra, hogy hogyan csináljuk a tudásunkat, miközben a tudomány elképesztő sebességgel megy előre. És érted, ilyen rendszerek vannak, amit mi is építünk, hogy azt lehet egy diktatúrának,

0: Nem, hogy az lesz a mérés, talán az én fejemben, hogy az a rendszer, amik most így felemelkedik, az ezekben az emberiség szintű kihívásokban milyen irányba tol bennünket? De én ezt még nem látom. Ha te látod, akkor mondd, kérlek.
1: Bárcsak, de minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen holisztikus szintre emelted ezt a gondolkodást, és hogy maguk a szintetikus populációk, vagy akár a szintetikus emberek, vagy egyének kérdése az szerintem olyan szempontból fontos, hogy tágítja azt a perspektívát, amiben most vagyunk így a hétköznapi ChatGPT-s beszélgetéseinken túl. Azt értem, hogy egyébként a jövőt nem lehet akkor megkreálni, de minden esetre alaposabb döntéseket tudunk hozni, amennyiben ezek a modelljeink érvényesek és nem halucinálnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a szuper beszélgetést.
1: Ez volt a mai Epic Stories, mai vendégünk Dávid Barett Tamás, viselkedéskutató, az AI alapú szintetikus populációkat létrehozó Future Human Systems Research alapítója és CEO-ja, aki bepillantást engedett nekünk abba, hogy mire számíthatunk az AI agentek elterjedésével társadalmi szinten. Ezen túl is van még mit megbeszélnünk, ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat is, és kövess be minket kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltál, Dojcsák Dániát hallottátok, sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barát.

0: Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója.

0: támogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Holnap tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Napos idővel indul a hét, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák, és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek, és a villamoshálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt is bevetett. A globalisták demonstrációján mintegy 20 ezeren vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Evianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van, a zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát is bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. A beszámoló szerint a közelgő G7 csúcs találkozóról is tárgyaltak, és megállapodtak arról, hogy az amerikai elnök két különleges képviselője, Steve Witkoff és Jared Kushner a közeljövőben ismét Oroszországba látogat. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek között szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 ezer forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 ezer forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen, csaknem 322 ezer diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: Ma a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szorványosan még előfordulhat zápor-zivatar, a szél viharossá fokozódhat, napközben 20-26 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó ég, Jamie.
4: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Izgalmas kérdéseket feszegetünk, hogy a NER vagy annak útját próbáljuk nyomon követni, hogy merre, hogy mozoghatnak esetleg az országból távozó félben, vagy esetleg vissza az államkasszába valamilyen úton, módon erre keresünk alternatívákat, méghozzá Dobozi István segítségével, a Világbank volt vezető közgazdászával. Szervusz, jó reggelt, vagy jó estét neked!
5: Hát nálatok jó reggelt, itt igen, jó éjszakát van, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
4: Na hát itt elindult a foci VB, és hát ennek kapcsán felmerült ugye az, hogy Orbán Viktor is meglátogatja ezeket a mérkőzéseket az Egyesült Államokban, és hát többen találgatnak, hogy vajon retúrjegyet vett, vagy csak egy-egy irányot oda. És ennek kapcsán jutottunk el oda, hogy te az ÉS-ben, az Élet és Irodalomban nemrég publikáltál egy cikket arról, hogy a Trump Gold Card, amiről egyébként mi is beszéltünk vagyontervezési rovatunkban, mint létező eszközről, segíthet ilyen esetleg akár Orbán Viktornak, akár más NER üzletembernek, NER-es üzletembernek az Amerikába való hát távozását és esetleg a számonkérés elől való ottani eltűnését.
5: Jó, rendben van, akkor hagyd kezdjem mindjárt az VB-vel. Egyébként spekuláció csupán az, hogy Orbán Viktor meg fogja látogatni a VB-t, Amerikába jön, és a döntőt megnézi július 19-én New York mellett New Jersey-ben. Ezek mind csak feltételezések. Itt se Amerikában, se otthon sincs hivatalos közlemény ezzel a kapcsolatban. De
6: jó, hát ilyenekről
5: hogy
6: soha nem is volt, tehát ez mindig csak kiderül, de igen, megbízható sajtóinformációnak számít, igen.
5: Igen, igen, valószínűleg kijön, mert nagyon szereti a focit, és azért, mert vannak komoly ügyek, amiket el kell neki intéznie, mielőtt otthon ég a lába alatt a talaj. Ugye, mert Orbán Viktor számára azt lehet mondani, hogy fogy az idő, mert ha valóban beteljesíti a magyar kormány azt az ígéretét, amit az választók nagyon várnak, magyar választók kétharmada Orbán Viktor bíróság elé akarja állítani. Tehát teljesíti azt az ígéretet, hogy lesz elszámoltatás, és a csúcson kezdjük, akkor Orbán Viktornak számolni kell azzal, hogy az elsők között lesz, és esetleg ugyanúgy, mint annak idején Brazíliában, a Bolsonaro elnöktől elvették az úti papírokat, és nem tudott kimenni, hát inkább a magyar nagykövetségre menekült pár napra. Tehát Orbánnak ezzel számolnia kell. Tehát ha kijön, nyilvánvalóan azt is ki fogja tárgyalni, ha nem is a Fehérházban, de az ismerősei, barátai körében, hogy milyen lehetőségei vannak, ha menekülnie Magyarországról. Mert nem hiszem, hogy könnyű dolog lenne neki Magyarországon végigcsinálni a bírósági eljárásokat, és aztán netán Bilincsbe vezetnék el. Ez egy olyan dolog, amire szerintem nem akar még álmában sem gondolni. Tehát reális lehetőség az, hogy Amerikában nagyon szoros kapcsolatot épített ki az elmúlt 16 évben, egy ismert név, sztár volt hosszú ideig, most, hogy megbukott, már nem olyan fényes sztár. Tehát felmerül az a kérdés, hogy valójában milyen módszerrel, milyen vízum lehetőséggel tudna Amerikába tartósan itt maradni, ha valóban ezt választja. Tehát a politikai túlélésnek nem a Magyarországon való formáját választja, azért, mert veszélyek leselkednek rá, hanem Amerikában próbálja a politikai életét folytatni, túlélni magát. Na, tehát ebből a szempontból több lehetőség is van. Orbán esete speciális. A többiekről külön kell beszélni, mert őt egyértelműen speciális kategóriába kell helyezni. Számára fönnáll a lehetőség arra, hogy megkapja a rendkívüli képességek alapján, tehát érdem alapon odaítélt gyakorlatilag zöld kártyát. Uh-huh. Ezt úgy nevezik, hogy extraordinary ability, tehát rendkívüli képesség alapján, ha az amerikai állampolgársági és bevándorlási hivatal úgy dönt, hogy igen, Orbán Viktor kivételes ember, kivételes közéleti személyiség, nemzetközi tekintély, Amerika jó barátja, akkor mérlegelheti ez a hatóság, amelyik egyébként a belbiztonsági minisztériumon belül működik, hogy megadja Orbán Viktornak ezt a presztízs alapú vízumot, ami de facto állandó tartózkodást jelent, tehát zöld kártya. Tehát ez lenne a legegyszerűbb módja annak, hogy Orbán Viktor Amerikában tartózkodjon. Ha menekült jogért folyamodna, az nagyon nehéz folyamat lenne, és valószínűleg nem is sikerülne, ha közben Magyarországon beindul a büntető eljárás ellene.
4: Igen, ugye ez pont most a napokban jelent meg a Die Presse-ben egy másik cikked, aminek az egyik részében, a második felében, vagy utolsó harmadában pont a szigorú amerikai menedék jogról írsz. Ez az előbbi eset egyébként, ez a privilegizált eljárás egyébként nem firtatná akkor sem ezeket az eljárásokat, hogyha ezek elindulnának? Tehát ez csak a úgymond a hagyományos úton lenne probléma?
5: Nézd, arra utaltam Balázs az előbb, hogy az idő nem Orbán Viktornak dolgozik.
4: Aha, aha.
5: Ha nem távozik el Magyarországról időben, ha valóban komolyan gondolja ezt az amerikai forgatókönyvet, akkor azelőtt kell Amerikába jönni és kérelmezni ezt a aha. különleges presztízs alapú, érdem alapú vízumot, ami valójában állandó tartózkodásra ad lehetőséget, mielőtt beindulnak a bűnügyi eljárások ellene. Akkor utána nagyon jól látod, megnehezülne a dolog, mert megkérdeznék az amerikai hatóságok, hogy miért folyik ön ellen büntető jogi eljárás Magyarországon? Hát korrupció miatt, a hivatalos vádos, hogy korrupció, a hivatallal való visszaélés, pénzmosás. Most én nem azt mondom, hogy ez történt, ezt csak feltételezem és hipotetikusan állítom ezt. Tehát ebből a szempontból Orbán Viktornak el kell dönteni, hogy mikor foglalkozik ezzel a kérdéssel, és miután szóba került az, hogy rövidesen Amerikába fog látogatni a VB apropóján, nagyon el tudom képzelni, hogy más ügyeket is fog ez alatt az idő alatt végezni. És ez az egyik, ez a lehetőség. Tehát, hogy meghatározni annak a módját, hogy milyen jogi alapon tud az Amerikai Egyesült Államokba kerülni, milyen bevándorlási státuszt kapna Amerikától az ő különleges pozícióját figyelembe véve. Nekem meggyőződésem, hogy nem ez az aranykártya, amit Donald Trump belengetett tavaly ősszel, és $1 millió meg lehet venni, nyilvánvalóan Orbán ezt ki tudná fizetni, de ez nem neki való. Ő neki meg kell próbálni, ha komolyan gondolja ezt az alternatívát, az, hogy a rendkívüli képességekre adott vízumot, ami valójában zöld kártya, ezt úgy nevezik, hogy EB1A hivatalosan, ezt ha megkísérli, kéri, nekem az az érzésem, hogy annyi tekintélye van, és ha ezt Orbán, az elnök megtámogatja, de Donald Trump, akkor megkaphatja.
4: Akkor
5: miért?
4: Úton.
5: Mert egy kormányhivatal adja ezt. Az amerikai bevándorlási állampolgárság és bevándorlási hivatal, amely ilyen ügyeket tárgyal, például zöldkártya ügyeket, ezek a belbiztonsági minisztérium alatt vannak, ez a hatóság, tehát ennek következtében Donald Trumpnak óriási hatása van, és szerintem Trump még úgy érzi, hogy tartozik valamivel Orbán Viktornak, ha már nem tudta megmenteni a katasztrofális választási lehetőség az ereségtől, annak ellenére oda küldte az ellenőkét, bár ő maga nem jött el Budapestre.
4: Uh-huh. Igen.
6: Na most mi a helyzet akkor a Orbán Viktor túli világgal, akik a túlárazott, nagy részt a túlárazott állami megrendeléseken gazdagodtak meg, és hát nevezhetjük őket akár Strómannak is, de ezt nyilván nem vizsgáljuk, de hogy ők rájuk nem vonatkozhat, ők ezen az úton, amit Orbánnal kapcsolatban említettél, ők nem járhatók.
5: Egyértelműen nem. Jól látod, Gábor, ez azért mondtam, Orbán Viktor helyzete speciális. Ő a globális jobboldalnak változatlanul ismert alakja, vezető személyisége, annak ellenére, hogy vereséget szenvedett, ismerik őt. A lényeg az, hogy a többi esetben, tehát hogyha NER vezetők, tehát üzletemberek szintén Amerikában próbálnának politikai jövőt, menekülő utat felépíteni, akkor számukra nem ez a járható út, hanem ez az aranykártya, amit maga Trump úgy nevez, hogy szteroidos zöld kártya, mert valójában ez egy gyorsított eljárással, $1 millió lefizetésével, $15,000 kezelési költséggel gyorsítottan megkapják a zöld kártyát. A feltéve, hogy számos feltételnek eleget tesznek. Tehát nem elég lefizetni, leperkálni az összeget, nyilván ezt a mellényzsebből ki tudnák ezek az emberek fizetni, most hagyj ne utaljak egyre se, mindenki tudja, körülbelül kikről beszélünk, milyen körről. Az biztos, hogy megvizsgálják, és meg is kell ez hatóságnak, tehát ennek az amerikai hatóságnak, az állampolgársági és bevándorlási hivatalnak meg kell vizsgálni azt, hogy megfelel a feltételeknek. Ha például eltitkolja az, hogy ellene Magyarországon büntető eljárás folyik, az kizárhatja az, hogy megkapja az aranykártyát.
4: Igen.
5: Tehát ezt a zöld kártyát.
4: Nagyon figyelj!
5: Igen,
4: nagyon fogy az időnk, István, és mindenképp szenteljünk időt annak, amit a Népszavába publikáltál. Igen. Egy nagyon izgalmas alternatívát, nem példanélküli alternatíva. Balási Gyula példáján lehet elindulni, ugye, aki egy látványos fordulattal felajánlotta a cégeit az államnak, hogy igen, esetleg ezt meg is lehetne támogatni, ezt a folyamatot valamiféle törvényes, bírói kontroll alatt álló folyamatként. Ez hogyan lehet elképzelni?
5: Nézd, én azért betettem be ezt az ötletet, és örülök, hogy te erre ráharaptál, mert ha Balázsi ezt előadta a maga ilyen osztabikus síros mondját, ez egy dolog. Ugyanakkor az ötlet nagyon jó. Ösztönözni kell azokat az oligarchákat, akik úgy érzik, hogy úgyis el fognak kapni. Előbb-utóbb ki fog derülni, hogy honnan szereztük a pénzt. Azt szokták mondani, hogy a pénz gyorsan mozog, a jog meg lassan. Uh-huh. De a jog lassan eléri őket. Tehát abból a szempontból követhetnék Balázsi példáját, hogy felajánlanak valamit. Ezt nyilvánvalóan nem jelenti, hogy amnesziát kapnak, hanem könnyített büntetést, enyhítést. Erre miért van szüksége az államnak? Azért, mert arra a pénzre szükség van. Még mielőtt kisibolják a maradék összeget is Magyarországról, vagy pedig kényszeríteni kell őket arra, ha már felajánlják, hogy ne csak a Magyarországon tartott tartalékokat, elsibolt pénzeket, hanem az Emirátusokban tartott összegeket is, már máshol őrzött összegeket is, tartott összegeket is, offshore számlákon lévő összegeket is hozzák haza minél nagyobb mennyiségben. Na ez egyik szempont, tehát hogy az államnak bevétele legyen, magyar gazdaság nagyon rossz állapotban van, kell a pénz, nem csak az EU-tól, hanem az ellopott pénzeknek minél nagyobb arányát vissza kell szerezni. A másik pedig az, ha nem ezt csinálja a magyar állam, az igazságszolgáltatás, akkor olyan túlterhelt lesz, hogy gyakorlatilag le fog bénulni. Mert annyi eset van, és a közvéleménynek akkora az elvárása, olyan erős az elvárása, hogy mindegyiket el kell kapni, mindegyiket börtönbe kell csukni. Hogy ezt nem tudná klasszikus büntető eljárás végigvinni, mert egyes eseteket évekig kell nyomozni, tárgyalni. Tehát ösztönözni kell az ilyen jellegű felajánlásokat, ez nem azt jelenti, hogy emiatt amnestiát kapnak.
4: Igen.
5: A súlyos esetekben pedig nem is kellene felajánlani még könnyítéssel, tehát a legsúlyosabb esetekben, tehát a kápódi tutti kápi esetében ilyeneket nyilvánvalóan nem szabadna felajánlani, mert az erkölcsi vonatkozása is nagyon hátrányosak. Tehát én azért betettem be ezt az ötletet, hogy erre szüksége lesz Magyarországnak, hogy minél több pénzt visszaszerezzen. És hagyd említsek meg még egy dolgot, mielőtt befejezzük, mert gondolom szorít az idő, hogy nagyon alacsony a visszaszerzett pénzeknek az aránya nemzetközileg. Olaszországban 10-15% volt egy ilyen hasonló erős kampány esetén a 90-es években. Brazíliában az úgynevezett automosó program keretében egyharmadát tudták csak az elsíból, tehát az államtól ellopott vagyonnak visszaszerezni. Egyetlen Hongkong, Szingapur, ott már jobb a helyzet, de ott sem magasabb 50%-nál. Egyedül Maléziában van 60%-os arány, tehát nagyon-nagyon rossz a nemzetközi átlag, ezért szükséges az, hogy ezek az embereket ösztönözzék arra, hogy ajánlják a pénzt, és amit nem ajánlanak föl, vagy közben csalnak, bizonyos dolgokat eltitkolnak, akkor a büntetéssel számolniuk kell.
4: Igen.
5: Tehát ez egy olyan lehetőség, amivel magyar hatóságoknak számolniuk kell, és igénybe kell venni. Semmit nem veszítenek vele, hogyha megpróbálják ezt az akciót.
4: Igen. Hát én azt gondolom, hogy Bíró Ferenc konzervatív becslése alapján a 60 ezer milliárd dollár, amivel meglettünk rövidítve, az egyharmada visszajönne, azt hiszem a levegőbe öklöznénk, és nagyon boldogok lennénk.
5: Az nagyon jó arány lenne. Igen. Forint.
6: Dollárt mondtad.
4: Ja, bocsánat, igen, forint. A forintba is jól néz ki. Igen. István, nagyon köszönjük, nagyon izgalmas felvetések voltak ezek, amiket megosztottál velünk. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk ezekről.
5: És én is köszönöm, szervuszok.
4: Jó pihenést.
5: Köszönöm, szervuszok.
4: Doboz Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával beszélgettünk, hogy az ő véleményét osztottuk meg arról, hogy hát mi történhet a NER-elit tel és a vagyonával. Azt hittem egy hallgató, hogy ez a full politikai beszélgetés nem ide való. Hát maga Doboz István elmondta 3-szor, 5-szor, de mindenki tudja, hogy ahhoz, hogy rendbe lehessen tenni a gazdaságot, ezekre a pénzekre szükség van, és vissza kell szerezni. Tehát ez nagyon kőkeményen gazdasági kérdés.
6: A politikai vonatkozásáról nem beszélünk.
4: Persze.
6: Tehát az, hogy melyik lenne a jobb a volt miniszterelnöknek az ő politikai, igen, magyarországi politikai tervét illetően, hát nagyjából az.
4: Ez most lenne mondhatni, az, hogy első számú gazdasági kérdés, mert romokban a költségvetés, a gazdaság, ezekre a pénzekre szükség van.
6: És igen, az nagyon érdekes, hogy nekünk még új ez a helyzet. Egyáltalán persze, az, hogy erről beszélünk, abszolút, és hirtelen jött, és ránk borult, most idézőjelben mondom. De az nagyon érdekes, hogy nem mi vagyunk az elsők. Tehát, hogy hallatszik az összehasonlításból, hogy hány országban volt már ez, és küzdöttek meg vele, különböző módokon próbálták visszacsatornázni, igen, az állami vagyont az államhoz, úgymond a közösbe, és nagyon-nagyon váltakozó sikerrel. Úgyhogy ez a feladat van, ami áll most előttünk, és hát tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen sikerrel, milyen hatékonysággal sikerül majd ezt kivitelezni.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát, és nem félnek használni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz, ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
9: Jó reggelt kívánunk! Nem nyert, vagyis csak 50%-ban az a hallgató, aki a zene alapján egy Kántor Ács felállást tippelt. Ehelyett Ács Gábort azt eltalálta, őt nem nehéz, mert nem mozog olyan otthonosan a dzsungelben, mint a csúcsragadozók. Úgyhogy ennyi.
10: Mire akar kiukadni, kolléga?
9: Semmire. A világom.
10: A falaki nem ismerte volna föl, természetesen Mihálovics András monológiát, beköszönőjét hallhattátok, aki éppen csak visszaérkezett a Nagy Alpok kalantúrából, ahol naponta 3,5 kilométert 20 méter szinttel legyűrt a bércek között sejtésem szerint, de hát majd ő biztos maga beszámol róla.
9: Nem. Nem ez történt. idő előtt vége szakadt, mert egy eléggé durva fordulat történt az egészben, ugyanis először is rosszul lettünk informálva, aztán kevés volt a felszerelés, aztán elromlott az időjárás is, úgyhogy nem volt vicces a túra. A Nesztánál tartott közönség találkozón 76-szor meséltem el a történetet, de hát nyilván nem volt ott mindenki, úgyhogy nem fogom ezt megúszni.
10: Hát akkor
9: kérlek szépen, nem tudom, jó a németem, a Schneeberget látogattuk meg. Aha. És mint utóbb kiderült, mert elsőre nem derült ez ki, egy olyan oldalról mentünk fel, ami hát nem a kezdőknek való, maradjunk így. Sziklamászás volt, konkrétan, ami azért volt gáz, mert nekem a hátamon például rajta volt a teljes felszerelés, amit vittünk több napra. Tehát ez nem egy ilyen sétálunk a hegyi túrán jellegű volt, hanem sziklamászás, már-már Via Ferrata elemekkel, természetesen kötél nélkül.
10: De akkor minek oda mentetek?
9: Hát mert nem tudtuk, hogy az.
10: Jó.
9: A helyiek is azt kérdeztük, hogy milyen a terep, azt mondták a helyiek, hogy kicsit sziklás. Veszélyes? Nem. Hát én nem értem meg, mert én nagyon sziklásnak és enyhén veszélyesnek éreztem ezt az egészet. Ugye a lányommal voltunk kettesben, mikor fölértünk, akkor meglepődtek a menedékházba, hogy onnan vezető nélkül. Hát mondom, ez így van. Ez volt az első tanulság. Nyilván...
10: Keresed a bajt,
9: eszembe jutottál, mert te mondtad, hogy... hogy nagyobb balázat, és teljesen igazad volt, nagyobb balázattal kellett volna ezt hozzámenni, de végig kényszerpályán voltunk, mert amikor jött a durva rész, akkor már ki is volt írva magyarul is, hogy csak tapasztalt. Ennyi volt a kifejezés angolul, meg németül is, meg mindenkit. Hát mondom, mi bajunk lehet. Szóval legyűrtük ezt a sziklamászást, zergékkel találkoztunk 20 méterre, tehát olyan helyekkel jártunk, hogy én csak így néztem, hogy az igen. Na mindegy, és akkor felértünk, a plusz súly az engem jelentősen lelassított, és nem is vagyok annyira jó hegymászó alkatú és kondiban sem, tehát el is fáradtam, mire odaértünk, de akkor jött a java. Kaptunk egy olyan jégvihart, amit én, hát nem tudom, de nem bírtam mozogni sem rendesen, ilyen 20 lépésenként arra szóltunk előre, és hát kérlek szépen 10-kor indultunk, 15-30-ra estünk be a menedékházba, áldassék a neve, aki odaépítette, és ez alatt a 500 méterről felmentünk 2043-ra.
10: Mert
9: ott van a menedékház, és nem kaptam levegőt, mert annyira fújt a szél, hogy minden test nyílásomból kifújt mindent, de tényleg be volt zárva a szám, és fújta ki a nyálat belőle, stb. A következő helyzet az volt, hogy én mindent a gyerekre aggattam, ami nekem volt, a ilyen gyapjú aláöltözettől kezdve viharkabátig mindent, úgyhogy én ezt úgy hoztam le, ezt a jégvihart, hogy póló, és egy darab pulóver, tehát a felszerelésünk se volt meg, nem volt szemüveg, nem volt nálam ilyen szélkabát, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon kemény volt, és hát nem tudtuk, hogy még 6 órát kell így gyarogolni a következő menedékházig, vagy már közel járunk a célhoz, stb. Úgyhogy így tényleg
10: hogy nem
9: a kimerülés,
10: nem,
9: hát nem lehetett tájékozódni. Volt térképünk, de az meg így vagy a vihar miatt, vagy a...
10: De a telefonon letöltve.
9: A telefonon letöltve, offline valamiért nem működött az sem. Aha. És hát figyelj, nagyon kész voltam, tehát én nagyon sok ökörséget csináltam életemben, már
10: keresed a
9: voltak
10: tényleg,
9: köztük veszélyesek
10: nem
9: is,
10: a fejed
9: én
10: lágya.
9: Nagyon félni nem féltem egészen idáig, itt tényleg azon gondolkodtam, hogy most mi a túró lesz, hogyha nem érünk oda hamarosan, úgyhogy nem volt vicces.
10: Hát pár éve Várkonyi is majdnem beleszaladt a késbe, és úgy jött haza, hogy na mostantól tisztelem a hegyet, meg sokkal-sokkal óvatosabb leszek. Most te megint adsz példákat mindenkinek, hogy hogyan nem szabad csinálni.
9: Tényleg. De jó, hát, pedig... hogy mondjam, aki a túrát szervezte, annak én mondtam neki, hogy nekem nincs magas egyi rutinom, a gyereknek sincs, a gyereknek kondia.
10: Ja, nem te szervezted, nyugtass meg.
9: Nem. Tippet kaptunk igazából, lehetett volna azt mondani, hogy nem. Úgyhogy annyira rájöttünk, hogy nem odavalók vagyunk, hogy így a felénél, tehát felmentünk oda abba a házba,
10: ahol utána... Ott meg is aludtatok abba a
9: házba? Megaludtunk, hát szerencsére volt hely, és utána még dühöngött a vihar másnap délelőttig, és akkor ott sikerült egy kicsit alábbhagyott, úgy tudtunk lejönni a hegyről, és az volt a szerencse, hogy onnan, és ez volt utána...
10: Egy könnyebb úton.
9: A furcsa fintora a sorsnak, hogy képzeld el, hogyha nem úgy, nem arról a feléről másszuk a hegyet, hanem mondjuk a másik feléről, ott volt egy hegyi vasút, ami felvitt majdnem a csúcsig, onnan 40 percet kellett gyalogolni oda, ahova mi 10-től fél négyig nyomtuk sziklamászással egybekötve, és ott már tényleg az a fajta túra volt, ahogy én az egészet elképzeltem, hogy szépen hol lejt, hol emelkedik, néha nagy tüdőszaggató kaptató, de utána meg lehet pihenni, szóval kemény volt. Kemény volt, na. De mondtam, nem féltem még életemben, most bevoltam, hogy mi lesz. Mert hogy abban biztos voltam, hogy ott nem lehet megállni, nem lehet megaludni.
10: Hát ha
9: abban...
10: is felszerelés, az akkor
9: igen.
10: Nem.
9: Igen. Úgyhogy kemény kell. Volt. Köszönöm kérdésed. A lányom is kétségbe volt esve, tehát ő miatt aggódtam, ő neki már a könnyei folytak, mikor látta, hogy én teljesen a kimerülés szélén vagy. Tényleg úgy tudtam csak előre jutni ebbe az üvöltő szélbe, hogy számoltam, hogy még 20 lépés, még 20 lépés, még 20 lépés, és meg kellett állni. Mondom, a magasság miatt a ketten.
10: Ja, hogy így kettesben
9: volt? Persze.
10: Ja, hogy az ötletadó ott sem volt? Azt nem, hogy ő a vezető
9: nem,
10: volt.
9: Nem.
10: Vagy akkor,
9: mondom,
10: vagy,
9: nem volt vezető.
10: Így csak így kettesben neki mentett.
9: Igen. Tájékozódni, hát, odaérni.
10: Legyen ez tanulság mindenkinek, akkor tényleg.
9: Tényleg tiszteljük a hegyet. Nem vicces. Én azt hittem, hogy azért nagyon se lehet csapni, de kifogott rajtam a természet, be kell lássuk. Úgyhogy csak óvatosan, és megfelelő felszereléssel, és körültekintően, és óvatosan, és készüljünk oda. Mármint ha magas egyekbe vágyik valaki túrázni. Nyilván, hogyha jobb időt fogunk ki, akkor nem ilyen lesz a vége, de akkor se tudtuk volna tartani a szintidőket. Tehát az is el volt tervezve, hogy ahova mi délután 3:30-re értünk oda, ott kellett volna lennünk már dél körül. És nem is ott terveztünk aludni, hanem még onnan kellett volna gyalogolni 3-4-5 órát. És azt is néztem, hogy így ki vannak néha téve, ahol már volt jelölve turistaút, mert egyébként nem volt mindenhol a sziklákon jelölve turistaút. Ha ki volt írva, hogy ez a célpont mennyire van, mit tudom én, ki volt írva, hogy 2 óra, az nekünk 3,5 volt. Tehát, hogy nyilván az ottani tapasztalt sokat lehet.
10: Honnan jött az ötlet? Ezt végül te kaptad a tippet, és akkor megbeszélted a gyerkőccel, hogy akkor erre
9: nem
10: vagy ő kérdezte, igen, hogy akkor egy hegyi túra.
9: Ezt kérte, amikor nagykorúvá vált, hogy apával egy kaland. Értem. Hát a kaland megvolt, mondta, hogy.
10: Okay.
9: Úgyhogy nem mentünk végig a túrán, a feléig se jutottunk, egy negyedéig. Mert utána annyira elegünk volt, meg rájöttünk, hogy ezzel a felszereléssel, ezzel a súllyal, azért nekem be voltak már addigra durranva úgy a lábaim, hogy alig vánszorogtam, mert hát nem, tehát ez egy ilyen lépcsőzés, tényleg hegymászás volt, tehát hogy nem, nyilván nem ez, amit elképzelnek az emberek, hogy a Mount Everesten mennek az emberek, és ki vannak kötve, és nem tudom, de hát nekünk hegymászás volt már, hogy ilyen alföldhöz szokott emberkéknek, úgyhogy kemény volt, nem is, még csak összehasonlítani se tudom semmivel sem.
10: Szerintem menjetek vissza, de megfontoltabban, ügyesebben. Odafigyelve.
9: Hát figyelj, utakon, azt láttam, hogy például ami tapasztalt, verzióban. Hogy egy ilyen víz és szélálló kabát, ez a kis könnyű debélert, az alap ilyen helyen. Valamiféle szemüveg alap, mert nem látok másképp, hogyha ilyen viharba keveredünk. Tényleg, a szemed nem tudod kinyitni.
10: Igen.
9: A bakancsunk jól szuperált, a gatya jól szuperált, egy nagyobb tanulság, hogy a helyieknél, mert azért utána találkoztunk néhány helyivel, meg addig találkoztunk néhány helyivel, ilyen 30-35 literes hátizsákkal mozogtak, rajtam 90 literes hátizsák volt telepakolva.
10: De figyelj, ezt ezren leírták, és ezt ha kicsit utánolvasol, akkor is alap. Nem nézted meg? Vagy nem?
9: De én gladiátor vagyok. És azt hittem, hogy, de nem.
10: Jó. Örüljünk, hogy így megúsztátok akkor, és megvan a tapasztalat ahhoz, hogy majd jól csináljátok tovább.
9: De hogyha, nem tudom én, vadásztúrán lettem volna, akkor hát most zerge pörkölt rotyogna otthon, mert tényleg annyi zergét láttunk, mormotákat, stb. Stb. Teljesen ilyen zavartalan természeti környezetbe mentünk. Úgyhogy még olyan szerencsénk se volt, hogy az útnak egy részén legalább mondjuk ezzel a felvonóval mentünk, mert még nincs szezon, és nem járt az se. Tehát, hogy én tényleg a legalacsonyabb, a településtől a csúcsig gyalog mentünk, úgyhogy kemény volt. Kemény volt, na. Hát ennyi.
10: Jó.
9: Ennyi az én kis történetem. A névnaposokat köszöntjük, Jolánokat és Videket természetesen, és a születésnaposokat nem kevésbé. Híres születésnaposokból azért gyorsan mondjunk el a zene előtt néhányat. Foki Otto, animációs filmrendező, 1927-ben született, június 15-én. Lőrincsel László, szerintem sokak olvasták a műveit, 1939-ben született, szintén június 15-én. Harsányi Gábor, Kossuth és kétszeres Jászalémai díjas magyar színművész, érdemes művész is ünnepel ma, 1945-ben született ezen a napon. Aztán James Belushi színművész.
10: Leugord a Demis Roussost, kérlek szépen.
9: Miért, el akarod énekelni?
10: Hát én nem, de
9: Jó, nem ugrom
10: egy,
9: el.
10: Egy jó Afrodite Childot meghallgattam volna. Egy Harsányi Gáborral egy hallgatni. Évben, egy napon, tehát tök ugyanakkor, ugyanaz nap születtek 45-ben, úgyhogy őt is akkor
9: igen.
10: Megemlítjük, sajnos ő már nincs köztünk.
9: James Belushira térnék rá, 1954-ben született, aztán Kisztihánd Rost Andreának, Kossuth Díjas magyar operaénekesnő, ő is ma ünnepli a születésnapját, 1962-ben született. Aztán O.C. Jackson, ha nem ismeri valaki így, akkor Ice Cube-ként mindenképpen, amerikai rapper, színművész is ma ünnepli a születésnapját, 1969-ben, bár ő nem a arcját TK-val híresült el szerintem.
10: Okay.
9: És még egy színművész, Fenyő Iván, magyar színművész, 1979. június 15-én született. Na és akkor a hétvége eseményeire is reflektálnék emígyen.

0: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.
2: Ő volt az a szerencsétlen dobos, aki csak úgy kalimpel, és köze nincs az egészhez, és már mémesedett, hogy egy mekkora rakás szerencsétlenség a Lars, aki üzletember, és nem tud dobolni. Aha, értem. Jó.
3: Hát, ahogy találóan megjegyezte egy drága kollégánk, a zenekaron belül sem ő a legjobb dobos. Igen, én nem tudom, mert én ezt nem tudom megítélni, én csak közvetítem a véleményeket.
2: De azért ez ügyben. Enyhe túlzás, amit ő azért kapott, vagy kap, lehet, hogy más irányú esetleg az üzletemberi, vagy az a Metallica se ért felelős. Lehet, hogy ezzel összefüggésben nem volt túl népszerű, és a dob tudásának és tevékenységének is mentek neki. Minden esetre ez, mikor, ja igen, ez a Schmidt-Andi féle, tehát a szombati setlistben szerepelt ez a dal, mert hogy hozzánk a dupla koncertverzióval jöttek, amiben a két nap között egyetlen egy átfedés, egyetlen egy dal sincs, még a slágerek sem ismétlődhettek, úgymond, két teljesen különböző setlist, ezért mentek ki sokan, egy ügyes koncepció egyébként, hogyha be is tartják, és ők betartották, engem már vertek el zenekarok, akik ezt ígérték, és a fele ugyanaz volt, vagy a kétharmada ugyanaz volt, de hát a Metallica ezt tartja, úgyhogy nem volt ismétlődés, és sokan voltak tényleg, akit én ismerek, ők is mind a kétszer, és el van szinte mindenki ájulva.
3: Na, lapszemle következik. Én félve orvasom fel a következő hírt, amelyet breakingként közöl a Portfólió, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a köztük dúló háború befejezéséről, és pénteken Svájcban hivatalos aláírási ceremóniát is tartanak. Uh-huh. Jelentette be vasárnap éjszaka a pakisztáni miniszterelnök. Ezt követően Donald Trump amerikai elnök is bejelentette ugyanezt, majd az iráni külügyminiszter helyettes is arról beszélt, hogy vasárnap estétől kezdődően bejelentik a felek a háború és a katonai műveletek azonnali és végleges végét, úgyhogy hát meglátjuk. Valahol hallottam és olvastam, vagy láttam, vagy nem tudom micsoda, hogy összeszámolták, hogy 39-szer jelentette be Donald Trump az iráni konfliktus végét.
2: Igen,
3: az elmúlt időszakban.
2: Pénteken mulattunk ezen, igen. De most úgy tűnik, hogy minden oldalról, több oldalról megerősítés van. Az amerikai elnök a következőt posztolta: világ hajói, indítsátok be a motorjaitokat, hadd folyjon az olaj. Mert hogy azonnali hatállyal életbe is lépett, és ez nem tűzszünet, hanem a konfliktus lezárásról szóló megállapodás. Mm-hmm. És díjmentesen nyitják meg a hormuzi szorost eddig azért.
3: Erről vita volt, hogy az irániak kötötték az ebet a karóhoz, hogyha már akkor így alakultak a dolgok arrafelé, akkor ők most már innentől belépési díjat fognak fizetni.
2: És Libanonra is vonatkozik, igen, az, hogy lezárják a harci cselekményeket. Kicsit nehéz elhinni. Igen. Most így hirtelen.
3: Meglátjuk, de Bibi Netanyahu mit fog elszólni.
2: De reméljük, hogy így van, és persze nagyon örülünk. És hát pár perc van, mondjuk is majd a piaci reakciókkal.
3: Oké. Más információk?
2: Szerintem
3: vagy menjünk rá egyből a piaci reakciókra,
2: szerintem, illetve
3: mert kevés az időnk,
2: és
3: el,
2: akkor meglátjuk,
3: szoriztam a hegymászással a dolgot.
2: Igen, beférünk-e még.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
3: A budapesti értéktőzsde pénteken mit sem sejtve a hétvégi fejleményekről 1,6% fölötti pluszban zárt, 135.724 pontig ment felfelé, pedig a MOL kapott egy orbitális nagy sallert, 2,65%-os mínusz zárt a papír, 3.826 forintig ment vissza, és ez viszont a másik három vezető részvény tudta ellensúlyozni. Az OTP például 3,9% fölötti pluszt hozott össze, 42.490 forintig jutott, a Richter 2,4%-kal drágult, 11.930 forintig, a Telekom pedig 0,5%-ot erősödve végül 2.730 forinton zárt. 4IG volt az ötödik legforgalmasabb papír, az is erősödni tudott 1,3%-kal. Na és akkor nézzük a piaci reakciókat, legalábbis a forint tekintetében ezeket lehet látni. 351 forint 20 fillér környékén van jelen pillanatban nemzeti fizető eszközünk az euróval szemben, és 302 forint 50 fillér környékén a dollárral szemben.
2: Akkor ezzel már átértél. Akkor haradok időrendi sorrendben. A piac ezt elhitte. Már mondjuk már több egyszer, de azért az elmúlt hetekben folyamatosan arról beszélünk, hogy bejelentem, hogy vége a háborúnak, aztán még sincsen, aztán megint kardot csörtetek és fenyegetőzök. Ebből mindig az volt, hogy az olajban minden fölpattanás alacsonyabban ért véget, és minden leöntés az lentebb, az alacsonyabb árfolyamig vitte az olajat, mint korábban volt, és a piac nagyon bízott abban, hogy ez be fog következni már, mint hogy itt a konfliktus rendeződik. Ezért már pénteken ismét megelőlegezte, ismét alacsonyan volt, és még innen a most éjszaka a hírek hatására, miután kinyitott újra az olajpiac, folytatódott az olajnak az esése, úgyhogy még egy 4%-ot az amerikai könnyolaj az $80 alá is beesett, úgyhogy ez a legfontosabb, és értelemszerűen már pénteken elég nagy jókedv volt a tőzsdéken, bár Amerikában mindent elhomályosított a SpaceX IPO.
3: Amiről minden, hamarosan beszélünk,
2: és minden rekordot megdöntött. Elon Muskot tényleg a csillagok közé emelte, az első dollár, 1000 milliárdos, most már így a cég értékelés alapján ő a világon, és az ő vagyona mekkora, több mint dupla, több, vagy majdnem háromszoros, az őt követő második helyezettnek egészen eszement. Hát így első ránézésre, vagy így nagyjából megnézegetve a várakozásokat, mit tudhat majd ez a cég, 5-6 éves távon ez a röhelyes túlértékelt kategóriának tűnik, de lehet, hogy ebben más van, más tár az a piac, erről majd tehát beszélünk. A lényeg az, hogy az amerikai tőzsde már jókedv mókakacagás üzemmódban volt pénteken is, ugyanakkor a technológia egy kissé alul teljesített, nem látványosan, de nem is ez a szektor húzta most már a piacot, tehát nem volt akkor a húzatjú benne. A kibocsátási árhoz, az elképesztően magas kibocsátási árhoz képest még egy 20%-ot löktek a SpaceX-en, $160 fölött járt. Én 170-en is láttam, de azért inamba szállt a bátorság. Összesen kétszeres tőkeáttétel engedte volna a sortolást a szokásos 5-szörös meg 10-szörös helyett a nagy kockázatok miatt a szolgáltató, amelyiken én szoktam ilyenekkel játszani, tehát azért látszik, hogy óriási volatilitásra számított ő is, úgyhogy végül persze innanba szállt a bátorságom, tehát mert még 200 lett volna, akkor sem mertem volna, mert hát a hiszti ki tudja, meddig tarthat. Ha egyszer a lufiba belefújnak, akkor az bármeddig mehet. Minden esetre onnan azért visszajött, és 160 környékén zárt az Amazon. Esett a Tesla egyébként először esett, mert a befektetők egy kicsit attól tartottak, hogy a Teslából is csoportosítanak át az Elon rajongók a SpaceX-be. Aztán viszont a második felében a kereskedésnek a Tesla is elindult fölfele, úgyhogy technológiában még az Adobe volt a nagy vesztes, 7%,

0: van végre a lány, aki ott volt a második Metallicán.
1: De nem érintette meg.
0: Nem, hát olyan lelkes.
2: Nem.
0: De véletlenül nem, csak nem a második? Történt. Vagy
2: véletlenül az elsőre szerettünk volna, aha, és állót. Ehhez képest a fél bandának barátnők közül az elsőre sikerült, aha, a másik felének a másodikra, de hát eléggé fönn volt a
0: kakasülön.
2: Igen, de én mondtam, én így voltam a Red Hat-on is, hogy le kell menni a büféhez az elsőn, és ott végig a kerekesszékesek mögött, illetve nem mindenhol vannak rokkantak, ott meg lehet állni. Az NBA-ben ezt nem lehet megtenni, az arénában igen, úgyhogy szépen álltunk, és semmi karcolagni, senki nem kért semmit, még csak a táskát, vagy még nem is motoztak meg, szerintem még bármit be lehetett volna vinni.
1: Szabálykövetésre buzdítanám honfitársainkat.
0: Vártam.
1: Az elhangzottakkal szemben, gyerekek, a szabályok azért vannak, hogy betartsák őket.
0: A kis kapun.
2: Nem, én még életemben nem ültem koncerten, nem is szándékozom, nem bírok.
0: Furcsa, igen.
2: Kettő ok miatt, egyrészt mozognom kell folyamatosan, aha, másrészt nem bírja a lábam.
0: Az ülést. Érdekes, akkor valahogy máshogy csatornáztak.
2: De jó minket. Volt, így nagyon-nagyon jó volt, mert ugye ez a színpad megoldás most például a barátaim csütörtökön panaszkodtak rá, hogy alacsonyan volt ez a színpad, és nem nagyon láttak semmit, akik lennálltak. Meg ugye benn voltak ezek a monstrum kivetítők, amik ilyen óriási beton tömbökön álltak, és a mögött sokan mondták, hogy úristen, hát milyen szellős volt ez az egész, nem jött el a fél. Hát kiáll oda mögé, ugye, nem lett
0: utána
2: semmit.
0: Utána találkoztam, már mint a szombati volt? Az igen, a szombati volt, mert még a metró.
1: Ez közérdekű?
0: Távol, abszolút,
1: amiről most beszéltek?
0: Jó, oké. Abszolút, vonulj kicsit hátra.
1: Nem azért, csak hogy
0: sok
1: akkor nem
0: családot láttam,
1: rá.
0: Tehát abszolút több generációs, tehát fiatalok, de hát igazából szerintem
2: nagyon
0: 18 alattiak, tehát szülő-gyerek párossal
2: volt.
0: Találkoztam látványosan.
2: Én is vittem volna az enyémet, de nem úgy alakult, mindegy, de igen, sok, pici is, 10 év körül. Liek.
0: Aha. Az mindig izgi a több generációs zenekar, vagy akár három.
2: De nagyon-nagyon-nagyon, megért. Én majdnem eladtam a jegyem még aznap, még gondolkodtam rajta, de mondom, hát. Ilyet azért nem teszünk, és hú, úristen.
0: Valószínűleg
2: jó,
0: bántad volna. Bántad volna.
1: Nagyon, így van. A sztori folytatása az a híreket megelőző promo blokk alatt, de már a nem nyilvánosság előtt fog zajlani.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: A fővárosban terítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton az Ürömi körforgalom előtt és a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán a

0: Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Tart az átépítése a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon. A 17. kerületben a Rákoskert-Sugár úton a Ráspoly utcánál lezárták a fél útpályát, mert beszakadt az útpálya. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Trump bejelentette a békét Iránnal, megnyitják a Hormuzi szorost. Holnap tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Kezdődik a szóbeli érettségi időszak. Napos időnk lesz ma, néhol záporral, zivatarral. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsa ország olaj és energia termékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Iráni közlés szerint az Egyesült Államok beleegyezett, hogy 300 milliárd dollárt fizet az újjáépítési alapba, közvetlenül a Perzsa államnak. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Genf belvárosában napok óta rendkívüli állapot van. Több száz luxus üzlet és bank, valamint szálloda és szupermarket deszkákkal torlaszolta el kirakatát. A 2003-as evjani csúcs találkozó idején zavargók betörték az ablakokat, kifosztották az üzleteket, és több millió eurós kárt okoztak Genfben. Ma hivatalosan megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig úgy fogalmazott, nem csak Ukrajnának van szüksége Európára, hanem Európának is Ukrajnára. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznek be, valamint fejlesztik a villamos hálózatot. Ma kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-ig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik, ezután hirdetik ki az eredményeket. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma kellemes nyári időnk lesz, mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap is, később előfordulhatnak még záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél, délután 20 és 26, késő este pedig 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap erős felmelegedés kezdődik, szerdától pedig ismét 30 fok feletti értékeket mérhetünk majd.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
3: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, 7 óra 11 perc van, akkor kezdjük nem rendhagyó módon ezt az órát, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0, mert ezt nem mondtuk el szerintem, a bemutatás is olyan erdjára sikeredett, úgyhogy Ács Gáborral vezetjük a mai műsort, meg egy üveg, illetve már csak fél üveg River Zero, nem is tudom mi az. Mert hogy csak ennyi van ráírva, River Zero.
6: Ezt kérlek szépen a következő tesztalanyunk a két éve beígért nagy-nagy saját márkás és igazi kóla tesztnek az egyik alanya, csak még nem sikerült őket úgy egyszerre összeszedni, hogy a kóstolót, a vaktesztet meg tudjuk oldani. Ez a aldigazdaságos kóla magyarul. Na, azt mondja, hogy Mihálovics András tért vissza szerencsésen, írják is egy hallgató, ezt gyorsan végigolvasom szerintem, mert fontos és érdekes. Örülök, hogy épségben visszatértetek. Múlt héten csak mosolyogtam, amikor leintetted Gábort az óvatosságával. Jártam olyan helyen, ahol 30 méter a menedékháztól volt egy hegymászó síremléke, aki nagy körben nem találta meg a házat és megfagyott. Idén tavasszal a barátaim küldtek ki egy magyar apukáért két kisgyerekkel helikopteres hegyi mentőt, aki mindennek elmondta őket, de már sötétedett, jött az 5 fok, és még lent voltak. Nem, és még fent voltak 1600 méteren, pólóban minden felszerelés nélkül. Lehetett volna csúnya vége is. Szép napot kíván nekünk, Kacsa hallgató, mi is.
5: Nem
6: neki.
5: Gondolom, tehát én viszonylag fel voltam szerelve, meg azért merem remélni, hogy a hozzám hasonló emberek többségénél valamelyes, egy hangyányival talán jobb a kondim is. Nem ez volt a baj, hanem hogy olyan egyrészt a plusz súly, másrészt a hiányos felszerelés, mert hogy ez ilyen szél állókabát ott kellett volna vinnem magammal, ezt belátom. Volt ilyen esőgallér, mert nem hittem, hogy ilyen viharos szél volt, de azt ugye nem tudtuk használni, mert a nyakamba fújta egyfolytában, tehát nem lehetett használni, úgyhogy több sebből vérzett ez a történet, de nem érzem magam felelőtlennek ebben a sztoriban.
6: Na, én egy kicsit igen, téged. Persze könnyű kívülről, de nekem olyan érzésem van.
5: Ne mondjad.
6: Nem szabad így neki menni.
5: Hogy?
6: Fölkészületlenül.
5: Már hogy rossz, miben nem voltam felkészülve? Nem
6: rossz felszerelés, túlvállaltátok magatokat. Szerintem nem tiszteltétek a hegyet, de most már te is így gondolod. Na, figyelj, a Badár után szabadon mehetne stand-upként egy kicsit még humorosabban jól szórakoznánk. A következő alkalommal a hallgató egyébként csatlakozna hozzád. Na, de akkor túllépünk ezen, a Gézó.
5: Ez most még a hegyről szól, ez a stand-upként?
6: Igen, igen. Hogy ezt a sztorit úgy is elő lehet adni.
5: Nincs kedvem.
6: Azt nem csodálom.
5: Hozzá.
6: Azt nem csodálom.
5: Tehát ebből nem nagyon csinálnék viccet. Lehet, hogy majd pár év múlva igen, de még ilyen torokszorító érzés.
6: Most meg igen, de hogyha megcsináljátok majd egyszer szép időben, normálisan,
5: nem arról biztonságban, az útvonal
6: biztonság, magatokat biztonságban érezve végig, akkor lehet, hogy más lesz. Na, a Gézónak a reggeli hajkuját még akkor itt ebédjeszteném. Megy fel a lépcsőn. Érzi, hogy nézem. Nem úgy megy, ahogy mindig. Ezt is akkor elképzeltük, igen.
5: Oké, na mehetünk akkor a rovatra?
6: Persze.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na No, hát akkor fővárosi hírcsokor következik, ahogy Whitefülű hallgatóink kitalálhatták a beharangozó szignálból. Július 1-ével megújul az éjszakai hálózata a BKK-nak. Örvendezzünk vala.
6: Jó, hát
5: Június 23-a után jelennek meg a változások, nagyobb lefedettség lesz, gyorsabb eljutás. Az agglomerációban a július 1-ével megújuló éjszakai hálózatnak köszönhetően ezt a BKK közölte.
6: De várjál, ezt közöltem egy hónapja is, van benne valami új ahhoz képest, vagy most csak újra közölte?
5: Hát figyelj, egyes járatok útvonalát kiegyenesítették.
6: Jó, hát ez oké, ez.
5: Aztán közvetlen eljutási lehetőségek a belvárosból Soroksár, Rákosszentmihály, Nagytétény, Budafok, Rákospalota. Aztán jó, környezetbarát trolibuszok, igényvezérelt járatok száma bővült, marad a metró meghosszabbított üzemideje.
6: Jó, hát ezt tudtuk mind, úgyhogy
5: hát
6: akkor...
5: Hát te, én nem.
6: Jó, hát de te nem is használsz tömegközlekedést, úgyhogy nem csodálom, hogy nem figyeltél föl az eredeti...
5: Ha esetleg...
6: Újabban használsz? Na, nem. Mi történt? Annyira szeretném pedig látni, hogy
5: hát ezt egyszer... Ez egy ilyen mítosz, hogy én nem ezt a fejedbe vetted 6 évvel ezelőtt, és azóta nem tudom kiverni belőle a
6: hát
5: fejed.
6: Hát mert
5: ezt a gondolatot.
6: Te.
5: Hát, de hát együtt is utaztunk. Hát most nem
6: hát ezt le is fotóztuk egyetlen egyszer, úgyhogy az nagy élmény is volt, és különleges alkalom. Na jó, szóval majd, ha jönnek a részletek, akkor érdemes visszatérni arra, hogy hogyan is néz ki. Tényleg érdekes, hogy átalakítják a sok-sok éve működő éjszakai hálózatot. Új parkoló nyitott a reptéren, új relax parkolónak hívják. Most először van olyan, hogy ez már olyan távol van, hogy már nem is lehet oda sétálni, hanem a buszoztatás. Mert gyakorlatilag mindenhol a világon vannak ilyen parkolók, amik olcsóbbak, távol vannak, és kis busszal visznek ki. Erről szólt a budapesti reptérnek a bejelentése, minden eddiginél több helyet kínálnak, összesen már 7000, ez nagyon kemény, 7000 parkolóhely és 90 elektromos töltőpont várja azokat az utasokat, akik a reptére rakják le a kocsiukat, és nem a konkurens magánszolgáltatók ajánlatait veszik igénybe, akik egyébként még egy kicsivel távolabb, ugyancsak kisbuszos kiszállítással, viszont valamennyivel olcsóban kínálják ezt a szolgáltatást, tegyük hozzá.
5: López Benjamin városfejlesztési szakértővel szoktunk mi is beszélgetni. Most egy olyan tanulmányt közöl a portfólión ő, hogy így válhat Budapest a magyar gazdaság motorjává, de ehhez nem több pénz kell, önmagában ez nem lesz elég. A Budapest pénzügyeinek rendezése nem a feltétel nélküli forrásbővítés a kulcs, hanem az érdekeltségi rendszerek átalakítása, írja ő. A cél, hogy a fővárosi önkormányzat valódi pénzügyi ösztönzőket kapjon a város gazdasági, lakhatási és infrastruktúrális fejlődésében, hogy a városfejlesztés ne költségvetési teher, hanem megtérülő befektetés legyen. Én most nem fogom ezt mindet végigolvasni, hogy ezt hogy képzeli a szerző, a szakértő, de érdemes a portfólión rákeresni erre. Egyébként meg az én megjegyzésem, hogy épp az a baj, hogy nagyon Budapest központú a magyar gazdaság. Úgyhogy hát ezen lehetne talán kicsit árnyalni és változtatni, bár most már ugye Szeged, meg Debrecen kezd feljönni, meg Győr, stb. Ugye az autóiparnak köszönhetően. Na, van még?
6: Na, jöjjön a SpaceX.
5: Jó, tehát akkor a zenét követően a SpaceX pőzsdei kibocsátásáról fogunk beszélgetni.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: egy kacsalábon forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: No, kérem szépen, az a helyzet, hogy megvették Elon Musk álmait a befektetők, bárcsak mi lennénk így, hogy álmodunk valamit, és erre valaki írdatlan összegeket áldoz befektetőként, de hát mi nem vagyunk Elon Musk. Viszont, hogy mi történt a SpaceX bevezetésével kapcsolatban, mennyire jó biznisz ez, mondjuk egy sima befektetőnek Elon Muskon kívül, jó nap Richarddal, a Concord Értékpapír ZRT kreatív vezetőjével fogjuk megvitatni. Szervusz, jó reggelt!
3: Szervusztok, és jó reggelt minden hallgatónak!
2: No, hát minden leget megdöntött, minden határt ledöntött, a csillagos ég áll már csak Elon Musk előtt, ő maga is a világ első dollár billiómosa, vagy nem is tudom.
4: Hát ezer milliárdos magyarul,
3: igen. Ezer szerintem jobb, ha így használjuk.
2: Biztos volt ezer milliárdos parti is az embernél, de mindegy, ez most mellékszál. Nézzük magát a részvénykibocsátást. SpaceX röviden helyezt képbe azokat, akik nem minden nap forgolódnak a tőzsdei kereskedésben. Mi ez a cég?
3: Ez ugye egy űrvállalat, ami 22 éve indult el. Gyakorlatilag egyetlen egy nyereséges üzletága van jelenleg, ez a Starlink, de ugye 19 milliárd dollár volt a 2025-ös bevétele, és pár milliárd dollár összességében, hogyha mindent konszolidálunk a vesztessége, ez olyan 93-as price to sales-en lett értékesítve a befektetőknek, tehát a tavalyi év árbevételének a 93-szorosán. Ez szemben az AI vállalatokkal és a káprázatos 7-essel vagy a Broadcommal együtt a 8-assal gyakorlatilag egy vízió részvény. Tehát itt jött egy új aspektusa szerintem a mostani piaci bikafutásnak, ami összességében 2009 márciusától tart, és most kezd pont ugyanolyan hosszú lenni, mint a 82. augusztusa és a 2000 márciusa közötti első nagy technológiai bikafutás, úgyhogy vannak azért itt hasonlóságok, de el kell mondani azt, hogy összességében minden mérföldkövön túl egyre inkább egy figyelmeztető jel a SpaceX kibocsátás arra, hogy egy lakossági mániának egy olyan szakaszába lépünk és léphetünk be, ahol nagyon-nagyon nem árt óvatosnak lenni. Mindenkinek azt mondom, hogy stop lossok alkalmazása nélkül a következő 1-2-3 évben ne menjen bele a kereskedésbe.
4: Ez mindenre érvényes? Tehát akkor nem csak a rövid távú pozíciókra, hanem gyakorlatilag bármire?
3: Ez mindenre érvényes. Szerintem 17 éve zajlik az a piac, hogy mindig megvolt a bika piacnak ugye a kimenekítő csomagja, bármiből szinte index szinten kimentette a befektetőket. Nagyon-nagyon könnyen lehetünk egy olyan helyzetben.
4: Ez mit jelent? Tehát, hogyha az éppen aktuális kedvencek esnek, akkor a pénz mindig átfolyt máshova, ugye? Tehát, hogy más szektorokban
3: nem a... Tehát index szintű, az index szintű bikapiac, tehát index szinten az index szintű játékosokat ugye eleve kimentette, de gyakorlatilag mindig lehetett találni, tehát az állandó emelkedésben mindig lehetett találni újabb és újabb katalizátorokat, és ez még a rosszabb pozíciókat is kioldalasztatta vagy kisegítette. Ez a bikapiacnak ugye a jelentősége nagyon-nagyon sokszor, mert bő évtizedet túl lehet élni úgy olyan befektetői mentalitással, hogy valaki mondjuk nem használ stoppokat, de mindig kihúzta.
4: Jó, de csak akkor, hogyha az aktuális mániákra mászter rá, mert hogyha más szektorokat vettél, ugye pont arról is beszélünk, hogy a koncentráció az nagyon megnőtt, és technológia azon belül is egy szűk terület húzott már egy időszakban, már az elmúlt hetekben volt, amikor csak az AI és már semmi, és az indexek úgy mennek csúcsra, hogy a benne levő papír a nagyobbik része stagnál vagy csökkent. Tehát ha mondjuk rossz helyre mentél át, akkor te az index csúcsok mellett is vaskos bukóba lehetsz.
3: Ezért mondom, hogy index szinten, tehát az index szintű játékosokat kihúzta, és ez ugye katalizálja azért a befektetői társadalomba azt, hogy a befektetői társadalom döntő többsége nyerőben van, jó élményei vannak a piacról. Uh-huh. Magyarán szólva, van kedve részt venni egy ilyen SpaceX kibocsátásba, ahol ugye körülbelül 100 milliárd dollárnyi lakossági igény volt, és a 75 milliárd dolláros IPO-ból ők végül 15 milliárd dollárt kaptak, és gyakorlatilag maradt egy nagyon-nagyon komoly kielégítetlen igény. És ugye van az a fajta percepciója is az embereknek, hogy amiben, nekem volt egy olyan barátom, aki 10 éve megmondta, amikor az első nagy Tesla felszárnyalás volt 2013-ban vagy 2014-ben talán, hogy bármikor jön Elon Musk a következő dolgával, azt muszáj megvenni, csak hát arra nem számítottak sokan, hogy ez egy ilyen árazáson és egy ilyen érett stádiumában fog megérkezni a piacra. Mármint úgy éretben, hogy mondjuk a 2000 milliárd dolláros piaci kapitalizáció fölött van.
2: Kik
3: jelenleg
2: ezek az emberek, akik ilyen vakon menetelnek és pénzt áldoznak Elon Musk álmaira? Mert ugye azt mondta, arról talán mi is beszéltünk, István veled is, hogy felnőtt egy olyan generáció az elmúlt évtizedekben, aki úgy vásárol, mert hogy nem élt át komoly tőzsdei visszaesést, és úgy vásárol, hogy applikáción keresztül egy gomnyomásra általában azoknak a cégeknek a papírjait, amivel találkozik a mindennapjai során.
3: Az elmúlt 17 évben is, kifejezetten a Covid után és mostanára szerintem az a jelenség világ manifesztálódott, hogy a spekuláció megítélése és a spekulációval kapcsolatos összlakossági percepcióban a spekuláció gigantikus győzelmet aratott a munka és a munkajövedelmek és a munkabecsülete fölött. Uh-huh. És ez az az aspektus, ami mutatkozik meg szerintem a globális lakossági mentalitásban, talán Korea még egy fantasztikus jó példa erre, hogy az emberek 10 milliói vagy 100 milliói érzékelik azt, hogy előre jutni munkából, pláne mondjuk lépést tartani az ingatlan piaccal vagy sok minden mással már nem lehet, és emiatt spekulálni kell. Tehát megjelent egyfajta kockázati kényszer és spekulációs kényszer, csak közben olyan stádiumába jutott már a piac, hogy ugye jönnek a benfentesek, akik adnak részvényeket. Ugye nem udvariaskodott az Alphabet Google 80 milliárd dollárral alaptőkét emelt, a SpaceX-et megelőző héten az Anthropic 30 milliárd dollár helyett 65 milliárd dolláros alaptőkeemelést csinált, a SpaceX 75 milliárddal jött be a piacra, de 180 napra, ugye Elon Musknak egy egész évre van, csak a részvények 60%-a van lokkolva, tehát hamarosan a részvények 40%-a megjelenhet a piacon, mint eladó, tehát egy óriási mennyiségű új részvény kezd megjelenni a piacokon, és akkor még nem beszélünk az Anthropic IPO-ról, vagy az OpenAI-nak a kibocsátásáról, vagy ami ugye 10 napja pénteken komoly oka volt annak a beesésnek, hogy a Facebook anyavállalat Meta Platforms is több 10 milliárd dolláros alaptőkeemelést tervez. Tehát azok a tech cégek, akik 15 éven át elképesztően cash gazdagok voltak, és brutális ütemben tudták a saját részvényeiket visszavásárolni, eljutottak ennek az AI forradalomnak arra a pontjára, hogy a beruházási igényekethez már a felfújt részvényárfolyamokon keresztül jobb részvényeket kibocsátani, mint hitelt fölvenni.
4: Hm. És akkor ebből meddig juthatunk el? A rövid távon még a kielégítetlen kereslet az nyilván dominánsabb lesz, tehát nem lenne meglepő, hogyha ez még fölfelé hajtaná, de nehezen elképzelhető, hogy akkor sokáig tartson, mert hogyha jönnek ki a blokkolt részvények, tehát amik most még nem eladhatók, de majd érkeznek, illetve jönnek a további kibocsátások, szóval meddig tarthat ki ez az emelkedés egyet, mi alapján? Mernél egyáltalán vásárolni, akár középtávon is, vagy ez a tipikusan egy nyekkenésnek lennie kell benne?
2: De minket ki fognak nevetni a fiatalok? Nem hisznek nekünk, boomerek vagyunk, hiszen eddig az elmúlt 17 évben, ahogy mondtad, mindig nőtek a fák az égig, hiába morogtunk, hogy nem fognak.
3: Szerintem most az az időszak van, hogy inkább röhögjenek ki valakit a következő 2-3 hétben, mint hogy utána egy ilyen balesetet szenvedjen. Tehát tart a parti, de
2: már megjelentek az első részegek.
3: Nem, megjelentek az első ilyen részvénypiaci diszkótüzek, ahol senki nem vigyáz arra, hogy a kiáraton kitávozik először. Ez volt az Alphabet, aki először akart távozni. Ez volt az Anthropic, aki bejött a SpaceX elé alaptőkét emelni. És ugye minden héten, az elmúlt két hétben kaptunk két döbbenetesen rossz hírt, amire abszolút nem akar reagálni a piac. Az egyik volt az, hogy az Alphabet is tőkét emel, ugye ez a 80 milliárd dollár, a másik pedig múlt héten ilyen csütörtök körül jelent meg az a hír, hogy az OpenAI árat fog csökkenteni, tehát árháborúba megy bele az Anthropickal. Ez a 2001-es évnek volt az Intel, AMD, meg ezek a történetei. Tehát egyre több olyan árnyék van a mesterséges intelligencia fölött, hogy bizony ezt nehéz lesz monetizálni, mielőtt valami pusztító árversenybe belemegyünk, és akkor még a kínai modellekről itt nem is beszéltem, ugye ez egy belső amerikai versenynek tekinthető. Tehát vannak árnyékok, vannak baljós előjelek, főleg az óriásira fúvódott AI kapcsolt technológián belül, ugye 19 részvény adja az S&P 500 index súlyának az 50%-át, ebből a 12 AI kapcsoltek részvény 43%, a maradék 7 az 7 másik vállalat, tehát szürreálisak a súlyok, egy őrületes sen érdekes folyamat zajlik a chip szektorban, és tulajdonképpen 2000 február van abban az értelemben, hogy tényleg nagyon kevés részvény hajtja föl most már a bikát, tehát a múlt hétnek is szürreális struktúrája volt, szinte minden káprázatos hetes eset, többen 3-6% között, és így emelkedett a Nasdaq 102,3%-ot, mert a chip szektorban 25-30%-os emelkedések voltak, dettó ugyanezt láttuk 2000 februárban a legvégén a folyamatnak. Most még, ha 2000 február március másolja a piac, annak kell jönnie, hogy hirtelen eldobnak bizonyos tech részvényeket, és megvásárolnak minden mást, ehhez jöhetnek a békehírek, mint katalizátorok, és onnantól kezdve jöhet egy tetőzése ennek a piacnak. Én nagyon-nagyon azt gondolom, hogy 2026 hátralévő részében nagyon-nagyon nem fog ártani a befektetői óvatosság. Részt lehet venni ezekben a folyamatokban. Én azért mondom, hogy stop legyen. Tehát ne minősüljön át egy pár hétre tartott spekulatív pozíció hosszú távú tartás.
4: Hát mínuszba mentem, de hát kiülöm, mint eddig. Ez ne legyen most stratégia.
3: Így van.
4: Okay. Hát nagyon szépen köszönjük a gyors értékelést. Szerintem fogunk még erről beszélni. Szép napot, jó munkát!
2: Köszönjük!
3: Szép napot és jó munkát!
2: Szervusz! Jó nap, Richarddal beszélgettünk a SpaceX kapcsán, a részvénykibocsátása kapcsán egy kicsit a tőzsdeiről,
4: brutális
2: tőzsdei klímáról is. A Concord Értékpapír ZRT kreatív vezetője ő, most jönnek a napközi pillanatai.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.

0: Ördögi Roy vagyok. A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a boldog szerelemben. Kivéve ma, a Magyar Kultúra napján. Ráadásul csütörtök van.
1: Kisfiam, véletlenül belekukkantottam a keresési előzményeidbe, és látom, hogy így érdeklődsz dolgok iránt, de nem vagyunk már gyerekek. Tudod te, hogy kell használni a krokodil csipeszt? Nézzünk meg együtt egy oktatófilmet. Az ilyesmi nem ciki. És nyugi, ez köztünk marad.
2: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
3: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag. Und elmond neked, ma mi az a krokodil csipesz? A krokodil csipesz egy csipesz? De, vagy zum Beispiel a krokodil van neki sok fok, és tud nagyon erősen harap. És tudsz bele vezetni harap. Te tudod használni, mikor elfog egy spion, és nem akar mondani neked a dolgok. Ekkor te fogod a krokodil csipesz, és ráharapod neki. Spanish mondja huevo. De mikor adsz neki harap, akkor a spion elmondja igazság alles zusammen. A krokodil csipesz remek munka, ha nem te vagy a spion. És ne feled, a jobb a kács, egyszer még kétszer vág.
4: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
5: Zsebrádió!
6: Napközi. 15-15-kor.
4: Vagy ahogy az Ördögi Roy mondaná.
7: 50-50.
8: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
9: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
9: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
11: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
5: az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
9: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
10: Millás reggeli.

0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: No, kérem szépen, a vonal túlsó végén pedig Váradi be, az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője. Szerbusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Hát ugye mindig azt kezdtük a heti kitekintőt az elmúlt hónapokban, hogy hát majd mi lesz a közel-keleti konfliktussal. Hát a Fehérház fura ura szép ajándékot kapott a születésnapjára, mert a hírek szerint, és ezt most már végre mindenki megerősítette, nem csak ő hirdette ki, úgy tűnik, hogy aláírják a héten a béke megállapodást Iránnal. Na akkor most mit szólnak a befektetők? Kiárazódik ez a konfliktusos felár ebből az egész történetből?
2: Szerintem nyugtával dicsérjük a napot.
1: Neked van igazad.
2: Valóban született egy megállapodás, de akkor hívjuk fel a figyelmet az ellentmondásaira ennek, hogy elméletileg pénteken alá fognak írni egy megállapodást, amiben megszűnik az amerikaiak részéről az iráni kikötőknek a blokkádja, illetve átjárhatóvá válik szabadon a Hormuzi szoros, ez a jó része a megállapodásnak, de ugye itt van egy 60 napos határidő, amely idő alatt elkezdenek ők tárgyalni, és ugye itt Irán részéről érkezett egy olyan bejelentés, hogy azonnal fel fogja oldani a befagyasztott eszközöket több milliárd dollár értékben az Egyesült Államok, amire az Egyesült Államok képviselői pedig azt mondták, hogy erről nincs szó. Tehát itt már van egy olyan pont, amit még ez alatt a 60 nap alatt ki kell találni, hogy akkor itt tulajdonképpen ez a tárgyalásnak az alapját képezi, vagy sem, illetve ugye a másik dolog, amiről elméletileg meg kell egyezni, ugye az, hogy az Iránban fegyverszintre és fegyverminőségre dúsított uránnak mi lesz a sorsa, és ugye az Egyesült Államok azt mondta, hogy akár azt el is lehetne onnan hozni Iránból, Irán pedig azt mondta, hogy arról nem lehet szó, hogy az kikerüljön az országból, úgyhogy azt gondolom, vannak még itt vitáspontok, de alapvetően igen, ez a hétvégi bejelentés ez egy jó hír, esik is az olajára, ugye látjuk, hogy 80 dollár körül van már a Brent és a WTI jegyzése, úgyhogy ez egy igen, most a
1: piacok örülnek. Oké. Na, aztán szerdán Fed nyílt piaci bizottság, júniusi ülés, hát bemutatkozik Kevin Warsh, a Fed új elnöke, ő fogja vezetni ezt az ülést, mit várunk tőle?
2: Hát alapvetően Kevin Warsh egy egészen más keretrendszerben dolgozik, mint a Fed korábbi vezetői, gyakorlatilag Jerome Powell és a Janet Yellen is egy által használt keretrendszertől azért egy másikat képzel el, de nem gondoljuk azt, hogy rögtön ezen az ülésen minden mondjuk úgy, hogy változtatási szándékát majd az asztalra teszi. Ugye itt alapvetően még mindig azért a kamatokkal kapcsolatos várakozások mozgatják a piacokat, és ugye itt azt látjuk, hogy a piac egyértelműen beárazott már az év végére azért egy 25 bázispontos kamatemelés. Kérdés az, hogy egyébként most ennek a közel-keleti megállapodásnak a hírére ez fog-e majd változni, és kikerül-e onnan, de a Warsh által mondjuk úgy, hogy várt vagy akart kamat csökkentést arra, az egy jó eséllyel nem fog sor kerülni, hiszen nem csak ő a felnyílt piaci bizottságában, úgyhogy ahhoz először többséget kellene szerezni a saját várakozásainak, és ennek az egyik eszköze lehet az, hogy ő egy másik inflációs mutatót preferál, nem a Fed által jelenleg preferált Core PC-t, hanem a Dallas Fednek a nyesett hasonló mutatóját, ami hát alig haladja meg a célt, ugye ez csak 2,3% volt éves összevetésben, ami mondjuk úgy, hogy az ő álláspontját alátámasztatja, de nem valószínű, hogy ebben az évben Kevin Warsh kamatot tudna csökkenteni.
1: No, hát ehhez meglátjuk megint csak, mit szól az éppen ma születésnapját ünneplő Donald Trump, hogy nem ezért küldte őt oda, de ez legyen az ő kettőjüknek a problémája. Eurozónában is jönnek érdekes adatok a héten, vagy az eurozónából ipari termelés, munkaerőköltségindex, stb. Ezek nagyon fontos mutatók, hogy milyen bőrben van az európai gazdaság, amely most talán szintén fellélegezhet, ha tényleg elhallgatnak a fegyverek a Hormuzi szoros környékén.
2: Igen, nyilván az eurozóna gazdaságának nagyon fontos volt ez, hogy az energiaárak elkezdjenek normalizálódni, úgyhogy ez mindenképpen nagyon pozitív hír. Ugye egy ipari termelési statisztika jön majd, ez már áprilisi adat, ugye kiderül, hogy hogy indult a második negyed év az eurozónában. Az első negyed évről tudjuk, hogy ez egy viszonylag jó negyed év volt, de ugye itt az real GDP, ahogy szokott, az egy kicsit bekavart, és ugye a harmadik revízióval már negatívra rontotta a negyedévtel negyedév növekedését az eurozónának, de tudjuk, hogy ha ezt kiszűrjük, akkor pozitív volt. És ugye az a kérdés, hogy itt a második negyedévben ez a továbbra is nagyon lassúnak tekinthető kilábalás folytatódik-e. Alapvetően a nagy gazdaságokból, mint Németország és Olaszország, ipari termelési adataiból úgy tűnik, hogy igen, hogy ez a lassú kilábalás a feldolgozóiparban folytatódni tud, úgyhogy ez egy pozitív hír. A bérköltségek vonatkozásában pedig ugye azt látjuk, hogy alapvetően azért lassult a bérdinamika, ugye itt a 2022 és 24 között mért nagyon erős szintről, de azért ez a 3,3% év per év, amit ugye az első negyedében az előzetes adat mutat, ez továbbra is erős. És ugye, hogyha ezt összevetjük egyébként még azzal, hogy ott van a szolgáltatási infláció, ami továbbra is magasan ragadt az eurozónában, akkor azért itt az inflációs aggodalmakkal kapcsolatban még van mire nézni az LKB-nak.
1: No, hát nem lesz unalmas a hetünk, ebben azt hiszem, hogy kiegyezhetünk, úgyhogy köszönjük szépen az információkat, akkor jó munkát a hétre.
2: Köszönöm szépen, szép napot.
1: Szervusz. Váradi Beával tartottunk egy kis makrogazdasági kitekintőt, ő az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.

0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
2: Adattassék meg a lehetőség a hallgatóknak, hogy részt vállaljanak a műsor elkészítéséből. A 0636 98 098 0 SMS, WhatsApp, Viber számra milyen ügy?

0: Az 40, hogyha jól láttam. Tehát az a 352-54 közöttihez képest már nem is. És sokkal jobb volt egyébként a különbség, mármint ugye, amit ők így vételi árfolyamon használnak, hogyha te euróval fizetsz náluk. Nyilván, hogyha neked adják el az eurót, akkor szerencsejáték ZRT-n nagyobb a marzs. Na mindegy, ez csak az egyik
1: üzenet. Ezt egyébként mi alapján számolta ki ön? Mármint nem te, hanem most érted, akartam ráfűzni egy mémre, de mindegy, ott a matematikusok ülnek, és azért számolják.
0: Matematikusan, igen. Gojko Mitic.
1: 86
0: éves volt.
1: End?
0: Vasár.
1: De már mikor?
0: Hétvégén. Igen. Ezért hallgató felhívta rá a figyelmet, hát ő így emiatt kimaradt a születésnaposok listájában, mert hétvége miatt nem került.
1: Baj, majd néhány év múlva újra. Reméljük addig jó egészségben.
0: Ha már olaj, lemaradtam róla, hogy mindig olcsó olaj. De hát az, hogy mennyi volt az orosz olaj, azt...
1: Hát azt mérik.
0: Az, mennyiért szerezzük be az olajat, azt utólag mindig ki lehet a kiskeratokból számolni, ezt a sajtó rendszeresen földolgozza, azt meg lehet nézni. De gyakorlatilag világpiaci áron szerezzük be, tehát néha kisebb különbségek vannak, de nincs olyan, hogy olcsó orosz olaj.
1: Meg a sajtó szemlézi azt is, hogy ugye volt egy marzs a Brent és az orosz olaj között, ami meg eltűnt legutóbbi információim szerint.
0: Az iránt is érdeklődött egy hallgató, hogy mi lesz az automatákkal, mármint ez az automata minden faluban, a legkisebb faluba is bank kiad, bank, miért nem a bankot adják ki, hanem a bankjegyet, igen, tehát a készpénzkiadó automatákkal mi lesz. Erre volt ezzel kapcsolatosan kommunikáció az új kormány részéről, és könnyíteni fognak rajta, tehát hamarosan foglalkoznak vele. Tehát nem lesz. Ez úgy megy, hogy már minden évben egyre kisebb falvakba kellett volna eljutni, valahova már egy el is jutott, de ez a program valószínűleg le fog állni, és a legkisebbekbe ez a kötelezettség, ez már valószínűleg meg fog változni. Ennyi rémlik okay. Nekem, hogy ezzel kapcsolatosan kommunikáltak, a részletek meg majd jönnek, gondolom később.
1: Na, és akkor most még mi jön a részleteken túlmenően Schmidt-Andi hírcsokra?
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
3: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: A fővárosban telítettek a sávok az M1-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Bécsi úton, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felül egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton, befelé a Balatoni út és a Péterhegyi út között egy rövidebb szakaszon. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. A 17. kerületben a Rákoskert Sugár úton a Ráspoly utcánál lezárták a félútpályát, mert beszakadt az útpálya. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30.

0: 0636 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Trump bejelentette a békét Iránnal. Megnyitják a hormuzi szorost. Elfogadhatja az alaptörvény 16. módosítását a parlament. Napos időnk lesz ma, néhol záporral, zivatarral. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Tandi. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj és energia termékeire kivetett szankciókat, illetve kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. A megállapodás hírére a nemzetközi részvénypiacok emelkedtek, miközben az olajárak meredeken estek. Az európai földgáz piacon szintén jelentős árcsökkenés következett be. A befektetők mérsékelték a további kamatemelésekre vonatkozó várakozásaikat. A részvénypiacokon erős kockázatvállalási kedv bontakozott ki. Ázsiában a nyitvatartó tőzsdék emelkedésbe kezdtek. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcstalálkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csak nem 50 kilométerre lévő Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Genf belvárosában napok óta rendkívüli állapot van. Több száz üzlet és bank, valamint szálloda deszkákkal torlaszolta el kirakatát. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a ma kezdődő G7-es csúcs találkozón kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Az amerikai elnök Volodymyr Zelenszkijjel a béketárgyalások kilátásairól és további diplomáciai lépésekről beszélt. Trump és az ukrán elnök egyeztetni fog a gazdasági csúcson személyesen is. Módosíthatja az alaptörvényt mai ülésén az országgyűlés. A Tiszapárt két képviselői által benyújtott kezdeményezés alapján legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A parlamenti ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Eredetileg ma lett volna a tavaszi ülésszak utolsó napja, de Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kérésére holnapra még egy rendkívüli ülést összehívtak. Ezen egyebek mellett az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot tárgyalják a képviselők. Ma kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. 14 hazai és határon túli társalat lép fel, köztük a Nemzeti Színház, a Zentai Magyar Kamara Színház, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, valamint az Aradi Kamara Színház is.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Kellemes nyári időnk lesz ma, mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára a nap is kisüt. Később előfordulhatnak még záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz a nyugati, északnyugati szél, délután 20 és 26, késő este pedig 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már erős felmelegedés kezdődik, és szerdától visszatér a strandidő 30 fok feletti értékekkel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
3: Ahol széles a spaletta.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 11 perckor folytatódik a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án. Ács Gábor van a stúdióban, aki elköltötte bőséges reggeliének mintegy 93,5%-át.
5: Igen. Ritkán szeretelek paradicsomot, és de hát a fasírt haza az illik.
4: Tehát megadtuk a módját ennek a dolognak, úgy, ahogy kell, úgy, ahogy a nem tudom én, Székesfehérvár Gárdony járaton megszokhattuk, Martonvásárig picska,
5: úgy is jó.
4: És
5: úgy
4: bizony, paradicsom persze. Szelet, zörgős, alumínium, mi ez, alufólia, és leöblítjük egy jó River kólával, ahogy azt kell.
5: Ahogy mondod, de csak azért zörgős alufólia, mert kifogyott a szendvics zacskó.
4: Jó, de hát ezt akárhányszor újra tudod hasznosítani.
5: Ez kétségkívül így van, de nem szoktam. Még
4: mi volt a menü a paradicsom mellé, azt nem figyeltem.
5: Gondolom, fasírt.
4: Ajaj, akkor jó, hogy ma nem lesz stúdió vendég.
5: A hétvégi maradék fasírt paradicsommal az a legjobb.
4: Igen, jó hagymásan, remélem. Akkor nekem is nehéz pillanataim jönnek.
5: Tekintettel vagyok rátok, itt azért vannak
4: na
5: határok.
4: Na persze, akkor van, otthon úgy csinálják, hogy van a rádióba kell mennem, akkor rádiós fasírtot készíts anyukám, van, akkor abban nincs hagyma, ha meg nem kell rádióba menni, akkor meg hagymás, nem?
5: Hagymát nyomokban tartalmazó fasírt recept a divat most.
4: Édes Isten, nem baj, ha nem hiszem el, de majd a műsor végén beszámolok, hogy mennyire sikerült ez a hagymát nem tartalmazó fasírt recept, és a végezetül a vájtfülű hallgatóknak egy apró szösszenet.
5: Meg
4: az
5: kellett,
4: erdőben mindenki boldog volt, csak a fasírt.
5: És ezt te mondod, nagyon jó. Azt mondja, hogy Viva MMD. Nem értettem, de a hallgató megfejtette, Mihálovics Metal Day. Jó, de azon már túl vagyunk, az még a műsor elején volt. Hú, már kapom az ötleteket, mivel kell leöblíteni a fasírtot. De az...
4: Igen. Óriási előrelépés a magyar gasztronómia irányában a citromos minyontól a csökkentett hagyma tartalmú fasírtig. Na, és itt hagyjuk most abba egy pillanatra legalább.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: A vonal túlsó végén pedig türelmesen várakozik Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szerbusz Zoli, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt, sziasztok!
4: A digitális nomádokat követjük keresztül Skasul-e bolygón, és most épp az Egyesült Államokba érkeztünk. Nagy kérdés, hogy oda várják-e a nomádok földjére, ugye a kábolyok is nomádok voltak, meg az indiánok is nomádok voltak, várják-e a digitális kortársaikat a hatóság?
6: Igazából így röviden válaszolva nem annyira, tehát a kábolyok se import kábolyok voltak, tehát valójában helyi kábolyok voltak, és ez mai napig igaz. De egyébként ma ez az első úgymond kilépés Európából, eddig európai digitális nomád helyszíneket néztünk, és most átmegyünk az amerikai kontinensekre, tehát gyakorlatilag meg fogjuk nézni Észak-Amerikát, Közép-Amerikát és Dél-Amerikát is, és ennek első állomása az USA, amelyik egyébként ugye hát a gazdaságát tekintve a világ első számú gazdasága, tehát mindenképpen mérvadó az, hogy itt mi történik gazdaságilag is, meg hát a digitális nomádok terén is ez elég jól lekövethető. Tehát itt azért nagyon fontos megérteni a hátteret, mert a digitális nomádok adózását nézzük, és az adózás az ugye azért egy nagyon komoly átfogó gazdasági kérdés, és ebben egyébként nem lelőve a poént, az USA egyáltalán nem aktív, tehát a digitális nomádokat jól lehet, ők adják a legtöbbet, akik külföldre mennek, de az adórendszerük inkább az ő lekövetésükre épül, mint arra, hogy a beépülőket vagy a bejövőket generálja. És ez egy kicsit összetett is. De most, ami lényeges, hogy az amerikai gazdaság hol tart, és miért nincs igazából annyira szüksége így digitális nomádokra, mert digitális nomádok azok, akik gyakorlatilag egy külföldi cégnek dolgoznak egy másik országból, tehát nem a anyaországban dolgoznak, hanem gyakorlatilag egy külföldi cégnek egy másik országból. Most az USA-nál ez annyira nem kedvező, mert őnek van belső digitális nomád mozgásuk, ami jelentős egyébként, tehát ilyen 10-12 millióra becsülhető nagyságrendű, tehát ami azért a munkaerőpiacon már jól mérhető, ez a home office-nak egyfajta ilyen mérése, de gyakorlatilag azt lehet látni, hogy az USA-ban azt nem nagyon támogatják semmilyen módon, hogy valaki az USA-ból dolgozzon külföldi cégeknek. Tehát az, hogyha az USA-ban valaki egy amerikai cégben dolgozik, az nyilván egy egészen más anyagi helyzet, amit ők egyébként kezelnek, tehát immigrációval és így tovább, tehát rengeteg beutazási korlát van és így tovább, de ez, amire ők rá vannak állva, és nem arra, hogy jöjjön valaki ide, aki egyébként máshol dolgozik. És egyébként a gazdaságnak talán nincs is ilyen értelme szüksége, mert így rá állnézve, és főleg nem maga korszakban, mert a maga korszak a maga módján nagyon eltér az előzőtől, vagy előzőektől. Ugye nyilván itt ez a második ciklus, és amikor legutoljára 24-ben néztük az USA-t, akkor is láttuk, hogy már maga az elnökválasztás is, ez volt a 47. elnöke az USA-nak, Donald Trump, ugye másodszor jött vissza, hogy ez egy nagyon széles ígéret halmazzal feldíszített választás volt, amit egyébként ő teljesített is elég szépen, ami olyan szempontból hoz is eredményeket. Nyilván vannak ányoldala is, nem kevés, de azért összességében azt kell mondani, hogy ő az adócsökkentéseket végrehajtotta, tehát a társasági adót lejjebb vitte, majd beszélünk egy kicsit, tehát az adók generálisan csökkentek. A magában ugye ő elkezdte elég erősen a beruházásokat, tehát a magának a fölépés az inflációt leszorította, és a külföldi befektetések ennek az erős vámpolitikának, vagy agresszív vámpolitikának az eredményeket 50%-a megnőttek. Tehát gyakorlatilag ezek azért úgymond pozitív jelek. Az ország éppen növekedésben van, 1,6%-os GDP növekedés várható. Azért azt tegyük hozzá, az EU 0,9-nél tart. Tehát gyakorlatilag azt majdnem kétszeres növekedést produkálnak hozzánk képest, amivel ugye a németek, akik a világnak mondjuk a harmadik legnagyobb gazdasága, az meg 0,6-ot. Tehát úgy azért van itt dolog, amire érdemes odafigyelni. Azt azért nem mondanám, hogy itt a kerítés kolbászból van, most nem így a Gábor reggelie kapcsán, de hanem annak kapcsán, hogy igazából itt azért azt látni kell, hogy ennek az árnyoldala, hogy az államadósság viszont baromira megnőtt. Tehát, és ez amit látunk, hogy ez az ellentmondás, hogy a gazdaság nagyon erős, nominálisan a világ legnagyobb gazdasága, tehát így is majdnem másfélszer akkora névértéken, mint a kínai gazdaság, a német gazdaságnál közel 6-szor nagyobb, viszont az adóssága 17 óta az államadóssága majdnem megduplázódott. Tehát az elmúlt 10 évben közel 20 trillió dollárt lapátoltak hozzá. Ez persze nyilván SpaceX mostani kibocsátásához képest, meg hogy a Elon Musk a világ első trilliárdos vagy ilyen magánszemélyhez képest, azért érdekes, hogy 20 Elon Musk összedobná ezt az adósságot, de azért ez egy borzasztó nagy szám. És ebben egyébként a maga egyel is, tehát az első korszakában is 21-ig elég rendesen rálapátolt, de a második korszakban, ugye azt eljött a Covid, akkor meg a Biden lapátolt rá, és most már 39-nél tartanak, 37-39-nél, és évente 2-3 milliárd még mindig rákerült. Tehát itt azért látni azt, hogy ez annyira nem jó irány, és ez egy komoly akadály lehet a jövőre nézve, de hát ez egy folyamatosan napirenden lévő téma. A másik érdekes dolog az, hogy az USA gazdaság egyébként pontosan látjuk, hogy egy önálló gazdaság, tehát nagyon független, tehát igazából sok mindenre nincs is nagyon szükségük. Van importjuk, tehát önellátók lehetnének, de egyébként ők nagyon sok mindent importálnak. Ugye ez volt az egész vám háborúnak is a lényege, hogy sokan szeretnének ott eladni, és van is mit eladni, mert az igény az jelentős, de összességében azt látjuk, hogy ami a fő importterületek, azok gyakorlatilag az energetikában, annak ére, hogy azért el tudnák látni, még azért ráimportálnak, ez inkább egy ilyen kényelítő hatás. Ipari fémeket importálnak rengeteget, az alapanyagok, alumínium, acél rész, nikkel is így tovább. Az akkumulátoriparhoz rengeteg minden kell, és azért itt szintén megjelenik az import, a lítium, kobalt.
4: Hát nem véletlenül vitatkoznál Kínával a britka földfémek monopólium miatt. Érdekel, ugye?
6: Ami meglepett, hogy a ritka földfémekből is van készletük egyébként, tehát pont Kaliforniában, tehát abban se állnak olyan, úgymond teljesen kiszolgáltatva, de azt azért látni kell, hogy az igazi probléma a földfémek feldolgozásában van, aminek a globálisan 90%-át Kína végzi. Tehát még ha bányásznak is, akkor is kiexportálják Kínába, és ott dolgoztatják fel. Szóval itt vannak ilyen érdekes történetek, amik nagyjából azért azt mutatják, hogy az USA milyen szempontból, annak kéne, hogy a világ első számú gazdasága és egy jelentősen önálló gazdaság, azért számos ágon be van kötve máshova, és így többek között Kínába is, úgy, ahogy mondod, és ez egy érdekes összefüggés. De egyébként úgy tűnik, hogy ez a gazdasági növekedése erősebb, mint az unióé, és hát még a kínai gazdaság növekedése az nem rossz, ezt most nem néztem meg mennyi, de az is e körül lehet, talán nem tudom, lehet, hogy az idei évek azon most már picit mások, de egy biztos, hogy köszönjük, jól vannak, és arra a fajta kiegészítő piacra, amit mondjuk ez a digitális nomád adna, az nem megy. Itt inkább arról van szó, hogy az amerikaiak mennek külföldre, és ők élvezik ezeket a digitális nomád léteket. Ezt egyébként az amerikai adórendszer annyira nem kísérli le, mert őnáluk az a sajátos helyzet van, hogy az amerikaiak, azoknak ilyen worldwide taxationjük van, tehát akárhol van a világban, azért neki adóznia kell Amerikában is, tehát ők ebből nem így profitálnak. De azt látni kell, hogy ők maguk egyébként most sokat könnyítettek a maga korszakban az adórendszeren, tehát a taójuk az lement 21%-ra 35%-ről, ami azért elég komoly, tehát a társasági adójuk, és ugye itt összességében nézzük az államit és a lokálisokat, tehát itt az állami az általában 2 és 10 között mozog, az SZIA-juk is gyakorlatilag ugyanúgy kétszintű, de azt lehet mondani, hogy az állami szintű az 10 és 39% között mozog. Itt persze vannak különböző sávok, tehát az amerikai jövedelemadórendszer bonyolult. Itt azt kell érteni, hogy az amerikai adórendszer az mondjuk ellentétben a mi adórendszerünkkel nem fogyasztás vagy felhasználás, hanem a jövedelemadók bevételek képezik a legnagyobb költségvetési bevételt. Tehát önállók a sales tax az egy marginálisabb adó, egész másképp működik, nálunk az ÁFA az egy egészen más adórendszer, és ebből eredően az USA-nak az érzékenysége a jövedelem adózásra nagyon-nagyon erős. Tehát ezt látni kell, hogy ebbe az irányba Trump pozitívan mozdult el. Tehát összességében sok mindent nehéz nála lekövetni, különösen a külpolitikáját, meg a háborúzási eseményeket, de a nagy kép az az, hogy ő az USA-val ilyen szempontból nem tett rosszat, ha az eladósodottságot meg egy-két mellékdót kivéve. De az meg valószínűleg szükségszerű elejárója, és nem is biztos, hogy ezt ő dönti el, de minden esetre mind a vámpolitika, mind az a gazdaságpolitika, amit ő csinált, azért az úgy néz ki, hogy növekedést ad, és a külföldi befektetést erősíti, tehát az amerikai gazdaság úgy néz ki, hogy bővül, amihez neki kell ugyan munkaerő, de nem azokat a munkaerőket várják, akik külföldre dolgoznak, hanem nekik dolgoznak.
4: Igen. Most, hát azokat is azért vegzálják, mert ugye voltak ezek az atrocitások a illegális bevándorlók hajszolása közepette, úgyhogy igen, ebbe is ilyen nagyon kétarcú ez a történet.
6: Igen, nagyon nehéz megítélni, hogy mióta jó. Én azt látom, én múltkor néztem egy térképet, hogy igazából Mexikóhoz tartozott még Kalifornia is a régi időkben, tehát ezért az egész déli határnak a kezelése nyilván egy problémás dolog úgy összességében, de itt azért a történelem az, hogy az egy mexikói terület volt Texastól kezdve, és így tovább, tehát 19. századi történet, amit háborúval nyertek el, és innentől kezdve azért azoknak a népeknek a mozgása már történelmi okok miatt is jelentős, tehát ez egy ilyen nagyon bonyolult dolog, de egy lényeges, hogy az amerikaiak a digitális nomádokat egyébként alapból nem kezelik meg különböztetve, tehát nincs is ilyen vízumok.
5: Bár ígérték, hogy 26-ra lesz, 23-ban hát, olvastam ilyen cikkeket, de nem lett belőle semmi, igen.
6: Nem. És ez úgy néz ki, hogy nincs is meg ez az érdekes, ők alapvetően az egész vízumrendszerükkel rettenetesen komolyan foglalkoznak, különböző beutazásival, tehát ki hogyan dolgozhat, kinek dolgozhat, egyáltalán mit csinálhat, és ebben ez az, hogy valaki beutazik, és egy külföldi cégnek dolgozik ott, az nagyon nehéz. Tehát ez nem megy. És ezzel nagyjából egyébként úgy ezt a kérdést azt nem mondom, hogy agyon vágják, tehát az országon belül működik, ők azt azért nagyjából mérik is, hogy mondjuk országot, tehát államokon átívelően valaki távoli, tehát ilyen home office-ból ezt hogyan műveli, de gyakorlatilag a bejövő digitális nomádokat nem támogatják. Tehát ez iszonylag egyértelmű, és nagyjából ezzel az az érdekes helyzet elő, hogy ők ugyan adják, de nem akarják kapni. Tehát ezt a fajta dolgot, számos oka van ennek, de jelen pillanatban ez a helyzet. Szóval a világ legnagyobb gazdasága az pontosan úgy viselkedik, hogy neki kell, elég erősen diktálja a feltételeket, de ez nem akadályozza meg azért a többieket abban, hogy ne tudjanak jó alternatívákat kínálni a digitális nomádokra, sőt, talán értékesebbé is teszi. De az USA-nál azért én azt gondolom, hogy nem is nagyon várható, hogy ebben a nagy eltérések lesznek, nincs is nagyon jó a szó, de összességében maga a gazdaság és az ő történetük, meg a méretük nagyon imponálhat. Ugye a világ gyakorlatilag negyedik legnagyobb országáról beszélünk, és ugye visszagondolunk arra, hogy még maga mellé tenné Hollandot is, most mindegy, hogy nem tudta megvenni, vagy nem tudja őket, ezt a 80 ezer embert meggyőzni arról, hogy jól lenne nekik a USA-ban. Ettől függetlenül azért teritoriálisan ellátott gazdasági erőben, erőforrásokban egy borzasztó gazdag ország. Szóval nem látom ezt önálló kiemelt témának, de egyébként az amerikai gazdaság szerintem mai napig, ahogy ugye számukban látjuk, vonzó. Tehát nem véletlenül ment bele mindenki ezekbe a vámháborúkba, amiket szépen lassan azért valahogy lekezelgettek. Uh-huh. És ennek eredményeképpen azért ez a maga kettő, úgymond, az a Make America Great Again modell, azért maga módján működik. Szóval, és nem arról olvasunk, hogy milyen rossz az amerikai gazdaság, hanem az, hogy mi van Iránban, megegyeztek-e, meg mi volt előtte Venezuelában, meg hogy hol most a Maduro család éppen New Yorkba börtönben, szóval ilyen témák futnak, és nem az, hogy az amerikai gazdaság alul teljesít, és ez összességében szerintem nem rossz hír az amerikaiaknak.
5: Igen, hát hogy a Make America Great, ha kimondottan az újat Trumphoz kötjük, akkor azt még szerintem érdemes egy kicsit várni, hogy lássuk, hogy az eddigiekhez képest működik, vagy magasról indult, tehát ugye eleve tök jó helyzetben volt a világvezető hatalmaként Amerika, ehhez képest lesz érdekes, igen, hogy ez a bezárkózásos, meg kicsit más jellegű, még nagyobbá tegyük program, az majd hogyan működik.
6: Hát igen. Ez majd a Botton megmondja, hogy ez a politikában mit is jelentett, de gazdaságilag ők már a legnagyobbak voltak, tehát utána nagyját tenni már nehéz volt, de mert ők voltak a legnagyobbak, de úgy néz ki, hogy ezt stabilabbá tudta tenni.
5: Uh-huh. Oké. Okay. Zoli, nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönjük szépen.
6: Nagyon szívesük, és szép hetet nektek és a hallgatóknak.
4: Jó munkát neked. Sziasztok. Szia. No, hát a digitális nomádok nyomában jártunk, az Egyesült Államokba értünk, erről beszélt Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, de nincs vége, mert az Egyesült Államokról beszélünk még, például a félidős választásokról, meg a most lezárulni látszó iráni konfliktusról, dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővel a rövid szünet után.
5: Hadd mondjam el gyorsan, mert ez tényleg fontos, és kifelejtettük, a Budakeszi úton teljes záról számolnak be a hallgatók, baleset miatt Lauder és a bíróság között is elég nagy dugót látunk gyakorlatilag.
4: Hát ezt nem is nagyon lehet kerülni.
5: Budakeszi aljáról nem lehet feljönni, így aki tud, akkor talán célszerűbb, mert hogy az M1-es, M7-es bevezető, aki arra tud bejönni a városba, akkor az lehet egy kerülő út, úgyhogy a Budakeszi utat érdemes nagy évben kerülni, ha van rá lehetőségünk.
7: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli. Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
3: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: No, hát maradunk a digitális nomádokat nyomozó sorozatunk ebben a műsorban közzétett epizódjában az Egyesült Államokban. Van téma bőven, tekintve a tegnap éjjeli fejleményeket, dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel fogjuk átbeszélni ezeket. Szerbusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
4: Kivételesen kezdjük a külpolitikával az Egyesült Államokban, mert hát ugye bejelentették éjjel talán 40 egyszerre, hogy megvan a béke Iránnal. Az mostani esetnek az unikumja az az, hogy megerősítették mások is, nem csak a Fehérházból jöttek ilyen hírek. Mit lehet tudni azóta erről a dealről? Ez is beautiful és big?
5: Beautiful small deal, mert hogy ez mindössze egy 14 pontos megállapodásnak tűnik, amely amellett, hogy iráni vagyont is állítólag felszabadít az Egyesült Államokban, ami azért, de gondoljunk bele egy pillanatra, hogy mondjuk 24 milliárd dollárt az lehet szivattyúzni Teheránba amerikai számlákról, ez egy komoly rész. Elvileg ugye a Soros maga még szabadabbá válik, bár ugye ezt vitathatjuk, hogy eddig most szabad volt, vagy nem volt. A lényeg az az, hogy 60 napjuk lesz a feleknek egy további végső, még átfogóbb megállapodás megkötésére. Ugye ezt a technikát ismerjük már a közel-keleti konfliktus gázai végéről, tehát van egy megállapodás, ami valamire azért már használható, utána még a felek egy kicsit gyűrik egymást, kisebb nyomás alatt, közben a világpiac megnyugszik, és aztán megint 60 nap múlva meglátjuk, hogy mire ébredünk. Tehát nem beszélhetünk teljes áttörésről, de talán a korábbi bejelentett dolgokhoz képest egy fokkal komolyabb.
4: Akkor két kérdés így felsejlik az emberben. Talán legitimizálhatta ezeket a háborús csapásokat az, hogy nem örülne a világ, és nem csak az Egyesült Államok annak, ha Iránnak atomfegyvere lenne, és tovább bővülne ezen országok klubja. Akkor erről lemondott Irán? Mert vannak ilyen hangok. De mi lesz az uránnal? Teszik hozzá más hangok.
5: Egész őszintén nagyon nehéz elképzelni, hogy Irán erről lemondana. Jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy erre a gyakorlatban is rá tudják szorítani. A dúsított urán készleteit nem tudta elhozni az Egyesült Államok, erre nem készült különleges művelet, tehát ezzel nem számolnék. Igazából az izraeli hangok is már pont erről szóltak ma reggelre, hogy lám nem érhette el Netanyahu a célját, hiszen az iráni atomprogram nem került megsemmisítésre. Tehát innentől kezdve az valamilyen szinten és sebessége mindig újraélesztető lesz.
4: Másik kérdés, ugye megint csak ugye a csapásokat ezzel magyarázták, hogy Irán meglehetősen agresszív külpolitikát folytat, és proxikkal szítja a feszültséget a Közel-Keleten. Meggyengült Irán? Meggyengültek a proxik ennek a háborúskodásnak a nyomán?
5: Meggyengültek, az nem kérdés, tehát a Hezbollahkal szemben, illetve a Hamásszal szemben Izrael fellépett. Az egy másik kérdés, hogy a konvencionális izraeli hadsereg még a Mossaddal és csipogós műveletekkel kiegészülve is nem tudja ezt 100%-ban felszámolni, illetve a támogatás Irán részéről folyamatosan érkezett, annak ellenére, hogy Irán maga is bombázás alatt állt. Tehát Irán nagyon jól tudja, különösen a forradalmi gárdának ez a része, hogy mennyire fontos, hogy ezeket a proxikat életben tartsa, hiszen a nyomásgyakorlásnak ezek nagyon fontos eszközei, úgyhogy sajnos az látszik, és ez a másik el nem ért cél, hogy egyszerűen a proxik ugye a huszikkal bezárulva a jemeni partoknak a nyugati részén bizonyos fognak maradni, lehet, hogy kisebb létszámban, lehet, hogy többet kell építkezniük, de nem fognak teljesen eltűnni.
6: Ha a huszik éppen egy kicsit eszkaláltak, és ismét elkezdtek az elmúlt hetekben lövöldözni, ez inkább azért, hogy közelebb hozza a megállapodást, és akkor ott azért nyugalom béke várható, tehát hajózható lesz a Vörös-tenger, szerinted?
5: Erre most már nem lehet igent nemeket válaszolni sajnos. Ugye van egy belső logikája is a huszik működésének, illetve létezik a iráni vonal, és ne felejtsük el, hogy a huszik nem ritkán egyébként kínainak tűnő, vagy Kínából származó eszközöket is használnak a támadásaikhoz. Tehát itt annyi nagy hatalom érintett, és ezekben annyi különböző érdek van. Biztos, hogy a lekötése az izraeli figyelemnek, az ott állomásozó NATO hajóknak, vagy NATO-ból származó hajóknak, ez is egy külön szempont még. Tehát nem hiszem, hogy ez le lett csavarva. Tehát igazából egy alacsonyabb intenzitású, jelentősen alacsonyabb intenzitású, de létező konfliktust fogunk kapni.
6: Uh-huh. Akkor térjünk haza Amerikába.
4: Térjünk haza, mert ott is van mit
6: nézzük
4: tenni.
6: Meg a Trumpnak a népszerűségét, igen. Hogyha itt ez a deal meg lesz, akkor el tud mozdulni a brutális mélypontokról, mert most azért nagyon-nagyon alacsonyan van.
5: De az a helyzet, hogy az ő megítélése azért messze nem csak a külpolitikától függ, biztos, hogy ezt fogja kommunikálni, de ez azért nem fogja a választókat teljesen felvidítani. Ugye sem az infláció kezelésében, tehát ez a megélhetési krízisben, ugye talán az egyik legrosszabb megítélést hozza, ehhez képest ugye még a bevándorlásban is rengeteget romlott a megítélése, és azt látjuk, hogy alapvetően minden mutató a 2025-ös februárhoz képest beszakadt. Tehát az ő kompetenciáit belpolitikai területeken is kifejezetten már sokkal-sokkal rosszabbul ítélik meg, úgyhogy ebből kell valahogy visszajönni, és erre azért a kiszivárgott különböző amerikai újságokban létező anyagok azt mesélik, hogy abban bíznak, hogy az új úgynevezett választói körzet újrarajzolásokkal, illetve azzal a rengeteg pénzzel, és ez kétségtelen, hogy újabb rekordokat döntenek a mostani félidős választások belőtt pénzek a korábbi félidősökhöz képest, ezzel fognak tudni potenciálisan jobb eredményeket hozni, mert egyébként azért elég rosszul áll.
6: Csak a republikánusok oldaláról nő ez az összeg, vagy a demokraták részéről is?
5: A republikánusok oldaláról messze magasabban nő, ugye Trumpék itt sok különböző szuperpeket, tehát különböző választási alapot hoztak létre, és ezekbe ömlik a pénz. Tehát ez most úgy tűnik, hogy sokkal-sokkal jobban megy nekik.
4: Tudod, mit nem értek? Egy csomó dolgot, de egyet biztosan nem, hogy ha ilyen népszerűtlen Donald Trump, miért nincs parataforradalom a republikánus pártban ellene?
6: Igen,
4: hogy kényszerpályán vannak a republikánusok?
6: Hogy tud ömleni a pénz? Vagy mindegy, hogy ki az elnök, csak republikánus legyen, vagy ez hogy működik itt az észjárás?
5: Ugye most a pénzömlésnél ne arra gondoljatok, hogy a kisadványozók elárasztják a pártot, és ez egy népszerűségi teszt, hanem arra, hogy pontosan azok a körök, akik eleve már támogatták mondjuk J.D. Vance kampányát a Szilícium-völgyből, ők azok, akik továbbra is összeszedik magukat, és ezek azért egy nagyon kevés számú vállalat, és az ezekhez tartozó körökhöz becsatornázott milliárdosokat jelentik.
4: Mert hogy ők megkapták, amit vártak a Donald Trumptól? Hát de nem lett amerikai kormányzati kriptoprogram például, ami egy nagy ígéret volt eddig, legalábbis nem volt ilyen.
5: Ugye mi, tehát mindig a mihez képest. Tehát ha azt nézik, hogy jönnek a demokraták, vagy mondjuk az alsóházat, vagy a felsőházat átveszik, akkor azért egész másra számíthatnak. Tehát az, hogy sikerült mondjuk múlt héten kiherélni azt a kezdeményezést, hogy kötelező legyen bemutatni a különböző large language modelleknek 30 nappal a nyilvánosságra hozatal előtt a kódját, modelljét, a kormányzatnak ezt önkéntesre tudták cserélni a kötelező helyett. Tehát rengeteg dolgot elértek, rengeteg pénz áramlik, emlékszünk az OpenAI-os 500 milliárdos kezdeményezésre, a SpaceX, ugye ezt most nem kell itt a gazdasági műsorban mesélni, hogy hogy áll, és Elon Musk hogy áll. Tehát, hogy azért itt elég sokan elég jól vannak, és azt se felejtsétek el, de erről egy külön adást tarthatnánk, hogy brutálisan be tudott áramlani a szilíciumvölgyi döntéshozók egy bizonyos rétege a kormányzatba. Tehát a Pentagonnál a beruházásokért felelős vezető is korábban megfelelő cégeknél dolgozott odakint, és így aztán egészen máshogy néz ki a beszerzési térkép most, mint akár másfél éve. Tehát mi, itt rengetegen jól állnak.
6: Mi a helyet a túloldalon, mert szinte semmit nem hallunk róla. Gyalogatják még
4: lassan
6: mindig a sebeiket.
4: Lassan kéne jelöltet
6: vagy...
4: állítani.
6: Igen, tehát igen. Most föltűnt már valaki, aki esetleg az élére állhat és visszahozhatja a demokratákat, vagy most is a nagy káoszban.
4: Mert hogy outsiderként olyan nagyon nem lehet nehéz ellenpólust kínálni a trumpi politikával szemben.
5: De nem is könnyű. Tehát ez olyan, mint hogy a hallgatók most már jobban rezonálnak a 18-22 közötti Orbán korszak. Tehát, hogy igen, érezni lehet azt, hogy van ezen fogás, de mondjuk ott is tudunk ellenzéki jelölteket, akik mégse tudták ezt behúzni. Tehát azért van ebben egy vákum még mindig, illetve megy a belső harc. Tehát azért a demokratáknál is, ugye emlékszünk a New Yorki polgármester választás radikális demokrata jelöltje, a fiatal generáció, akik ugyan régi Bernie Sanders rajongók állnak szemben, az üzletbarátabb, akár Izrael barátabb, ugye itt hagyományosan van egy nagy törés van a idősebb demokratákkal, és ez a csata még nincs lejátszva. Tehát szerintem ezt most pontosan a félidei választások fogják segíteni, és utána fogunk látni majd jelöltet. Tehát attól függően, hogy melyik szárnak milyen sikerei lesznek ezen a választáson.
6: Most milyen esélyekkel futunk neki a félidős választásnak? Nyilván novemberben lesz, most meg június van, de azért már közeledik.
5: Így van, igen. Hát jelenleg azért az látszik, hogy a demokraták nem állnak rosszul, viszont ne felejtsük el, és ez talán még izgalmasabb, mert előrejelezni amerikai választást ennyi hónappal már tudjuk, hogy nagyon kockázatos, hogy elindult a feltehetőleg sok helyen akár AI adat optimalizálással is támasztott úgynevezett választói körzet újralajzolás. És ez minden egyes államban másmódon működik. Ajaj, masszívan
4: megy. A demokrácia fellegvárában most ünnepli 250. évfordulójukat, szülinapjukat és átrajzolgatnak dolgokat?
5: Baj nem kicsi, ugye a gerrymandering egy külön kifejezés az angolban, ami erről szól, hogy hogyan lehet optimalizálni az adott párt érdekeire a választókörzetet. És ezt ugye a republikánusok elkezdték a déli államokban, Texasból, ahol egészen komoly előnyöket szereztek. Itt erről különböző kimutatások vannak, hogy akár ilyen 8-10-9 olyan képviselői helyet tudnak megfordítani ezzel a rajzolgatással, ami aztán végleg pirossá válik. De a demokratákat se kell félteni, ők is elindították ezt válaszul, és itt most ezek a csaták alapvetően eljutottak a bíróságok elé, mert hogy mennyiben szabályosak ezek az újrarajzolások, és ez tényleg államonként eltérő, hogy lehet ezeket véghez vinni. Tehát ez a csata, ez a jogi csata is le fog menni novemberig, ami még szintén nagyon fontos lesz abban, hogy eldöntse, hogy ki, hány, hogyan tudja ellensúlyozni egyáltalán a képviselői helyének a arányát ebben a választási térképben. Úgyhogy értem. Ez nagyon kevéssé tudósítja a magyar sajtó, de ez egy nagyon durva csata, ami zajlik, és egész biztos, hogy lesz ennek európai hulláma is.
4: És a kínaiak? Ők csendben tűrik ezt az egészet? Vagy orosz barátaink, ha már egyszer sikeresen belenyúltak az amerikai választási rendszerbe, ők meg mással vannak elfoglalva?
5: Tehát itt alapvetően a kínaiakra kell figyelni, ez egész biztos. A kínai vonalon ugye a kereskedelmi háború az, ami egész izgalmas, hiszen az Egyesült Államoknak, akár a kis termékeknek az adójával, vámjával akár a különböző nagyobb üzletágaknak a szankcionálásával azért sikerült a decoupling. Tehát ami az nem sikerült Európának, hiszen többet importálunk, mint tavaly ilyenkor, az az Egyesült Államoknak sikerült, tehát komolyan csökkent a kínai import. Hogy ez most eredmény vagy nem eredmény, ezen el lehet vitatkozni, önmagában ezek a mutatók még értelmezésre szorulnak, de az látszik, hogy mondjuk emlékeztek meg, a háború volt, hogy a TikTokot fogják államosítani, végül nem államosították.
4: De hát például ilyen is van, hogy a BYD-t kizárták az állami beszerzésekből, ilyen autó, nem lehet kínai autóval furikázni az amerikai köztisztviselőknek.
5: De most azért tegyük szívünkre a kezünket, ezen meglepődtünk. Tehát, hogy már a telekom szolgáltatókat is kizárták, sőt már fél Európa is kizárt rengeteg telekom szolgáltatót, a spanyolokat, meg eddig a magyarokat kivéve. Tehát, hogy azért itt egy geopolitikai küzdelem zajlik, nyilván nem akarsz egy olyan autóban beszélgetni állami dolgokról, ami egyébként időről időre, hát amikor egy kínai inverterben már tavaly megtalálták a visszajelentő egységet, akkor most az autókról mit gondoljunk, amiben beépített mikrofon van. Tehát azért naívnak se tettessük magunkat, hogy ezek a problémák léteznek. Ezek a problémák léteznek, ezeket kezelni kell, az USA ezeket kezeli, Európa ebbe lábújhegyen tipek utána, és nem is egységesen.
4: Hát oké, megint jobban informáltabbak lettünk, hála neked, köszönjük szépen, Botond!
5: Hát szép,
4: és
5: hát
4: akkor munkasikereket kívánunk. Igen.
5: Nektek is mindannyiunknak.
4: Szervusz, szia! Feledi Botond doktor úrral, külpolitikai szakértővel beszélgettünk az Egyesült Államok bel- és külpolitikájának legfrissebb fejleményeiről.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
3: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: No kérem szépen, 1927. június 15-én született Foki Otto, animációs filmrendező, Kis Csacsi, Mak Marci, Mirmurra Kandúr.
2: Mi persze? De a Kis Csacsi egy hirtelen nincs.
1: Nincs meg a Kis Csacsi? Kis Csacsi kalandjai?
2: Nincs. A Mirmur nyilván...
1: Mak Marci megvan?
2: Persze.
1: Legkisebb ugrifüles?
2: Hát ne viccelj már.
1: Na, hát akkor ez az. Na, akkor megvagyunk.
2: Hogy hívták az ugrifülesnek a haverját?
1: Help 0636-os 980980.
2: Lehet? Tüskeböki? Vagy most keverem valamivel nagyon?
1: Nem tudom, rég voltam.
2: Smittandi se tudja?
3: Hát. Pedig... Nem, azt akartam mondani, hogy nekem van a legfiatalabb gyerekem közülünk, de nem, neked.
2: Igen.
1: De ő már nem magmarcizik.
2: Meg a legidősebb is.
3: Igen, már nem magmarcisztunk, már Thomas a gőzmozdony volt, meg
2: ja,
3: ilyenek.
2: Ja, nátok már jövő, meg Chuggington. Jó.
3: Hát az én gyerekem az vonatos volt. Meg
2: igen, ezt megbeszéltük, igen.
1: És a TV Maci is Foki Ottónak a...
3: Igen.
1: Szóval nagy jelentőségű
2: tüskés
1: alkotóról
2: barátom,
1: van szó.
2: Bocsánat, tüskés hátul barátom, bocsánat, egyből megírták. A tüskés timmelt a böki kevésbé.
1: Köszönjük drága hallgatók. Szóval Foki Ottóra emlékezünk. Azt hiszem, hogy ez a legszebb emlékezés volt, amit most lezavartunk itt gyorsan, mert felidéztük a munkásságának legjelentősebb alkotásait. De akkor még hozzáteszünk egy neki tulajdonított mondást is. Így hangzik: szőrből, bőrből, drótból, fémből, csirízből csinálok olyan figurát, amit ha néz valaki, érzi azt a csodát, hogy ebből a rongy drót ragasztó halmazból lesz egy figura, és az elkezd mozogni, élni, érzéseket fejez ki, szeret, tanít, stb. Erre szoktam tréfásan mondani, hogy ez ám a fából vaskarika,

0: lettünk.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban baleset miatt lezárták a Budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz a Szépjuhászné gyermekvasút és a Kuruclesi út között nem közlekedik. 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Szélkámán tér és Budakeszi honfoglalás sétány között. Baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a határúti felüljáró közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Baleset miatt sávlezárásra kell készülni a Podmanicki utcában, a Bajcsi-Zsilinszky útnál a balra kanyarodó sávban. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Szélkámán tér környékén, az Egér úton a Balatoni úttól és a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Ma 11 órától 15 óráig nem működnek a jelzőlámpák a Bak csomópontban és a Hegyalja úton a Jagálló útnál áramszünet miatt. A Bak csomópontban a forgalmat rendőrök irányítják. Szűcs Magdolna, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Trump bejelentette a békét Iránnal. A G7 csúcs ellen tüntettek Genfben. Ma van a nemzetközi szélnap. Napos időnk lesz ma, néhol záporral, zivatarral. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsa ország olaj és energia termékeire kivetett szankciókat, illetve kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek a helyszíntől csaknem 50 kilométerre lévő Genfben.

0: A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vlagyimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a G7-es csúcson kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Donald Trump és az ukrán elnök egyeztetni fog a gazdasági csúcson személyesen is. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Benéztük, mondta Kovács Gergely, aki nem indul újra a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöki posztjáért. A 12. kerületi polgármester arról is beszélt, hogy cserben hagyta a párt jelöltjeit. Arra a kérdésre, hogy hogyan fogják tudni visszafizetni a több mint 600 milliós kampánytámogatást, amiből eddig 151 milliót sikerült gyűjteniük, azt felelte, hogy sehogy. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergiaipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma kellemes nyári időnk lesz, mindenütt felszakadozik a felhőzet, és több órára kisüt a nap is. Később még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Délután 20-26, késő este pedig 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már erős felmelegedés kezdődik, és szerdától visszatér a strandidő 30 fokos értékekkel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 9 óra 10 perc van, folytatódik a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-en. Ács Gabi bácsival.
4: Mert most miért mondja Mihálovics András?
3: Csak úgy.
4: Látszik a bokorból két nagy nyúlfül. Énekeld el, ha már megérták a hallgatók, nem?
3: Nem.
4: Látszik a bokorból brekken csorra. És mi látszik a bokorból? Látszik egy töskés hát!
3: Bravo, édes Istenem, a
4: kénytelen voltam.
3: Olyan csapás szenvedett,
4: amely... Nem lesz több. Tíz másodperc alatt volt, hogy talán még nem elkapcsolási faktor. Szóval az ugrifüles megmozgatta természetesen a hallgatók fantáziáját. Köszönjük, hogy másnak is jönnek elő az élmények, emlékek, és ezt megosztjátok velünk.
3: Igen.
4: Aztán jó, mi volt még?
3: Azt mondják, hogy ezt a zenét többet ne, pedig pénzről szólt, úgyhogy ezt nem merem megígérni.
4: És ez még korábban jött, de pont nem láttuk. Gyorsforgalmin kifelé a határúti keresztevődés után 500 méterre vasúti felüljáron baleset. Tűzoltóautó is jelen. Szavóta nem néztem, hogy a piros csík meddig tart, de aki arra tervezne közlekedni, mindenképpen pillancson rá. Ez lenne a jó tanácsunk.
5: No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
5: Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: Kicsit a mezőgazdasági idény munkát vesszük górcső alá, ugye az amerikai makrogazdasági adatokra tallózunk, akkor mindig mondják a non-farm payroll, tehát a mezőgazdasági idény munkások nélkül számított munkaerő piaci adatot, mert hogy ott jelentős tömegek mozognak, nálunk már kicsit rosszabb a helyzet, nem tudok úgy mezőgazdaságban, élelmiszeriparban dolgozó ismerőssel beszélni, hogy ne panaszkodna a munkaerő hiány. Úgyhogy ennek egy kicsit a mélyére nézünk. A kalauzunk Götl Viktor lesz a VHC csoport ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
6: Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt, szerkesztő úr!
3: No, hát először is, milyen mezőgazdasági idénymunkák vannak, csak így bepillantást nyerhetünk ebbe, hogy mire keresnek a cégek idénymunkásokat, milyen feladatokra?
6: Hát nyilván ugye mindenki jár piacra, gondolom, vagy legalább a Tesco-ba, tehát eleve vannak a gyümölcsök, amit be kell takarítani, le kell szedni, de menjünk inkább azok felé, a termények felé, búza, kukorica, aminek hamarosan indul a szezonja, amit be kell takarítani a földekről, ugye ezek azok a nagy gépi üzemi munkák, ami több száz hektáron vagy több ezer hektáron zajlik, és hát ezekhez a munkakörökhöz keresünk folyamatosan, megkeresnek munkavállalókat, gazdák.
3: Annak idején hamvas is ifjú koromban időszámításunk előtt például ezekre a munkálatokra előszeretettel alkalmaztak diákokat. Ez most
6: így
3: is jellemző?
6: Címerezés.
3: Bizony.
6: Abszolút.
3: Konzervgyári válogatásban is voltunk.
4: Építőtáboroknak az egyik
6: Fő
4: tevékenysége volt, igen.
3: Mennyit lehet keresni a mezőgazdasági idénymunkásoknál? Van erről statisztika? Nyilván feladattól függ, de átlagot talán meg lehet határozni.
6: Nagyon nehéz erre átlagot mondani, mert konkrétan feladattól függ, tehát nyilván egy olyan, tehát ha én kimegyek most Göltl Viktor a földekre, én nem vagyok mezőgazdász, én mondjuk elmegyek címerezni, és akkor lehet, hogy nekem fizetnek, vagy nekem ajánlanak, és akkor én kapok mondjuk bruttó 2000-től 2500 forintos órabért. Most nyilván, hogyha én egy kombányt képes vagyok kezelni, tehát kombányra föl lehet engem ültetni úgy, hogy ott mindenki életbe marad, akkor az én jövedelmem az több százezeres nagyságrend, az inkább az 500.000 forint fölött és az 1 millió forint közötti bruttóra kell gondolni.
3: Nagyon jó kérdés az, hogy emellé még mi jár, hiszen az idény munkát azt nem a budapesti belső kerületekbe végzik, meg nem is gyakran a lakott területek közelében, hanem azoktól távol, például a szállás ilyenkor megoldott, meg az étkezés mondjuk?
6: Hát, hogyha valaki ugye nyilván távolról érkezik a munkavégzésnek a helyére, az azt jelenti, hogy egy olyan távolságban lakik, lakhelye szerint, ami ahonnan a napi bejárás megoldhatatlan, akkor a munkáltatók ma már kénytelenek úgymond gondoskodni arra, hogy a munkavállalók valami szállás lehetősége legyen, de azért a mezőgazdasági munkákra, ha rágondolok, azért ma még főleg úgy oldjuk meg úgy oldják meg a gazdák, hogy egy olyan olyan körből toboroznak, ahonnan mondjuk a napi bejárás ilyen szervezet kis busszal, vagy műszakos járatokkal, vagy akár egyéni közlekedési eszközzel megoldható, és akkor ennek a költségét vállalják a gazdák.
3: Oké, mi a helyzet a nyugdíjas munkavállalókkal? Nekik is terem babér a mezőgazdaságban, mert azért ez nem könnyű munka, kint kell dolgozni, az időjárásnak kitéve, hadd ne soroljam.
6: Igen, abszolút egyébként, tehát ugyanúgy, ahogy a diákoknak, ugyanúgy a nyugdíjasoknak is ez egy nagyon jó alkalmi lehetőség, szezonális lehetőség. Az más kérdés, hogy milyen munkakörben, mert nyilván az érettebb korosztály már nem a nehezebb feladatokat fogja ellátni, vagy hát lehet, hogy nem is akarja már ellátni, hanem a könnyebbeket. Vannak ilyenek, tehát amikor nem kell hozzá az a fiatalos izomerő, ha fogalmazhatok így. Úgyhogy ez a nyugdíjasoknak és a diákoknak egy tökéletes nyári pénzkeretcset lehetőség még továbbra is évtizedek óta egyébként.
3: Ez hogy működik egyébként a gyakorlatban, hogy fix munkákra toboroznak embert, mit tudom én, szőlőszüret, kukorica címerezés, és így akkor van egy fix idejű szerződés erre, és ez órabéres elszámolású általában?
6: Leginkább igen, tehát hogy ebben a foglalkozás formában, ugye, mert egy szezonális dologról beszélünk, a legjobb módszer talán az a mezőgazdasági idénymunka, az alkalmi munkavállalás, vagy inkább pontosabban fogalmazok, az egyszerűsített foglalkoztatás mezőgazdasági idénymunka típusú foglalkoztatási formában lehet ebben a munkakör, vagy ezen a területen a munkavállalókat a legegyszerűbben foglalkoztatni, a diákok és a nyugdíjasok pedig általában iskola szövetkezeten, vagy nyugdíjas szövetkezeten keresztül tudnak dolgozni. Az egyszerűsített foglalkoztatás úgymond az idézőjelben a normál felnőttek tudnak a legegyszerűbben elhelyezkedni.
3: Mennyire népszerű a magyar társadalomban a mezőgazdasági idénymunka? Kemény munkáról van szó, azt tippelem, hogy nem nagyon.
6: Hát sajnos egyre kevésbé. Nyilván, ahogy a TikTok, a Facebook, a mindenki influencer akar lenni című életet éljük itt
3: nehéz,
6: már évtizedek
3: nehéz
6: óta.
3: Virális TikTok videókat készíteni egy Eperföldön, mondjuk ezt elismerem.
6: Igen. Tehát, hogy már nem könnyű, nagyon örülünk annak, hogy az idősebb korosztályra mindig lehet számítani, tehát elképesztő hatása van a nyugdíjas korú munkavállalóknak egyébként ezen a területen még, hisz ők, mondjuk ők ebben nőttek fel, meg ebben szocializálódtak. Itt a fiatalabb korosztály bevonása okoz inkább nehézséget.
3: Mennyire van verseny határokon túlról? Mert én azt is hallottam, hogy például jól bejáratott szőlő szüretelésben járatos brigádok kompletten mentek egy országgal odébb, mert ugyanazért a munkáért mondjuk Ausztriában, vagy Németországban, vagy netalántán az Egyesült Királyságban még ugye a Brexit előtt jóval több pénzt kaptak.
6: Igen, ez így van. Tehát létezik Magyarországon egy olyan jogintézmény, ezt úgy hívjuk, hogy a szezonális munkavállalási engedély, ami harmadik országbeli munkavállalóknak maximum 6 hónapra lehetővé teszi, hogy mezőgazdaságban, állattenyésztésben, illetve élelmiszeripari feldolgozásban lévő munkakörökben részt vegyenek, és itt a harmadik országbeli állampolgár pedig akkor ezzel a szezonális típusú engedéllyel egyébként jöhet Magyarországra dolgozni, tehát ilyen ilyenkor a foglalkoztatónak végig kell gondolnia, hogy honnan jönnek ezek az emberek, meddig lesznek itt, érdemes-e megvásárolnom mondjuk ezeknek az embereknek repülőjegyet egy 3 hónapos munkára, vagy 4 hónapos munkára, utána maradnak, mennek haza, mennyibe kerül a szállásuk, mennyibe kerül az étkeztetésük. Tehát, hogy nem egy olyan egyszerű történet ez, hogy akkor most harmadik országbeli hozzunk Magyarországra mezőgazdasági szezon.
3: Egyébként munkára. Van erre precedens? Én hallottam, van. És nem is idény munkásokról, hanem nem tudom, Fülöp-szigeteki fejőkről, meg indonéz, nem tudom én, betakarító munkásokról. Tehát nem csak az, hogy a magyar munkavállalók elmennek nyugatra, hanem jönnek ide is, mondjuk a környező Abszolút. Országokból például?
6: Igen, hát jöttek, ezt múlt időben mondom, mert az ön példája a filipino, meg az indonéz, az még a 3 évvel ezelőtti jogszabályok tették azt lehetővé. Főleg a filipinok eleve nem is a szezonális mezőgazdasági munkavállalási engedéllyel érkeztek Magyarországra, hanem a hivatalos néven a vendégmunkás típusú engedéllyel, ez az országos idegenrendészetnek egy másik típusú engedélye, de vannak ilyenek, tehát hogy jöttek szarvasmarha telepre, jöttek olyan munkákra filipinok is, amire magyar munkavállaló nincsen, és hát nyilván a hallgatók is azért képzeljék el, hogy itt most hőbörgünk, hogy haj, vendégmunkás van Magyarországon, miért a magyar honfitársaink, akik kint vannak Európában, ők ott nem vendégmunkások, dehogy nem.
3: Igen. Jó kérdés, hogy ez mennyire hangsúlyos, fajsúlyos a vendégmunkások alkalmazása a mezőgazdaságban. Mert ugye épp most zajlik a vita arról, hogy lehet és kit lehet és mennyi vendégmunkás lehet. Mennyire kitett a mezőgazdasága ennek a kérdésnek?
6: Hát olyan mértékben, mint ahogy a termelésipar, logisztika, olyan mértékben nem hiszem. Az a baj, hogy nincsen konkrét statisztikai adatom, de hogy azért 25 éve csinálom ezt a szakmát, azért a nyakamat rátenném, hogy nincs olyan mennyiségű szezonális munkavállalási engedély harmadik országbelieknek kiadva, mint mondjuk a nemrég felfüggesztett vendégmunkás típusú engedély, ugye a 10 000-es nagyságrend, vagy az egyéb engedélytípusok, amivel munkát lehet vállalni Magyarországon.
3: Hogy lehet megoldani ezt a dilemmát? Mert ugye a hatékonyság növelése az elképzelhető lenne, amit lehet automatizáljunk, de hát egy eperszedést nehéz automatizálni, egy kukorica címerezést nehéz automatizálni.
6: Így van.
3: A fejést már megoldják robotokkal mondjuk, de van egy csomó olyan tevékenységi kör a mezőgazdaságban, amit nehéz elképzelni emberi erőforrás nélkül, az emberi erőforrás meg drága. Akkor hogy lehet ezt a sok ismeretlenes egyenletet megoldani?
6: Hát az szerintem egy utópia, hogyha valaki azt képzeli el, hogy majd az összes mezőgazdasági munkakört vagy robotok fogják végezni. Most mondok egy példát, ugye pár hónappal ezelőtt volt valamikor cikk, vagy a médiában megfölröpent az a hír gazdasági lapokban, hogy a Kínában már vannak ilyen fekete gyárak, ami azt jelenti, hogy már nincs benne munkavállaló, hanem mindent robotok csinálnak, és éjjel-nappal mennek a gyárak. Igen, persze, a robotokhoz oda kell menni, valakinek be kell őket programozni, ha elromlik, akkor meg karbantartást kell elvégezni, hogyha bármi történik, meg kell szerelni. Tehát a fekete gyárak sem tudnak működni emberi erőforrás nélkül, akkor hogy képzeljük már azt, hogy majd a mezőgazdaság fog működni emberi erőforrás nélkül.
3: De akkor mi a megoldás? Honnan szerezzük paprika szedő szakmunkást?
6: Hát ugye Magyarországon van egy nagy létszámú munkaerőpiaci tartaléknak mondott honfitársunk tömege, ami viszont ugye ez rendszeresen elhangzik a a jogalkotás részéről, hogy miért nem aktivizáljuk az inaktív munkavállalókat, miért nem képes a magyar gazdaság az inaktív munkavállalókat aktivizálni. Ilyen 200-300 000 főről beszélünk állandóan, csak mindenki elfelejti ezt a mondatot folytatni, hogy ez a 200-300 000, ez egy nagy szám, nagy létszám, de ők saját akarattal bíró emberek. Tehát, hogyha ők nem akarnak dolgozni például, akkor lehet ez szám 1 000 000 is, vagy 2 000 000, akkor belülük nem lesz munkavállaló, és még hadd mondjak egy másik példát, Ausztria, ugye az Ausztria Best, tehát, hogy ott 14-szer van egy évben fizetés, és menjünk Ausztriába, mert ott nagyon jól lehet keresni. Kérdezem én, Ausztriában jelenleg miért van 300 000 munkanélküli? Jelenleg Ausztriában mér 7% a munkanélküliségi ráta, Magyarországon meg 4,7. Uh-huh. Tehát ha Ausztriában nem hajlandó az a 300 ezer ember megmozdulni a 14-szeri bérfizetésért, meg a nem tudom hány ezer euróért, tehát hogy hát én majd kíváncsi leszek, hogy ki fogja tudni a Magyarországon az inaktívakat, és milyen módszerrel aktivizálni. Uh-huh. Én erre nagyon szakmailag leszek nagyon kíváncsi.
3: Akkor nincs megoldás? Vagy meg kell becsülni, mert én azt hallom a végeken, megint csak a gyakorlatban dolgozó ismerőseimtől, hogy nagyon durván meg kell becsülni. Ugye mindig szoktunk elcelődni az informatikusokkal, hogy csocsó, meg gyümölcstár, meg stb. Lassan itt tartunk a mezőgazdasági igény munkásoknál, hogy egy jó szőlőszületelő, vagy egy jó gyümölcsszedő brigádot nagyon-nagyon meg kell becsülni, és nagyon kényeztetni kell, és minden kívánságukat lesni, mert ha ők egyszer ránk csapják az ajtót, nem igen van más megoldás.
6: Igen, alapvetően egyetértek, hogy a munkaadó munkavállaló közti viszonyban a munkaadóknak nagyon sokat bele kell tenni, de az nagyon őszinték, tehát hogyha egy munkaadó nagyon sokat beletesz, akkor a munkavállaló is legyen kedves már beletenni, tehát legalább az, hogyha megígéri, hogy eljön dolgozni, jöjjön el, akkor ne cigizzen egész nap, hanem dolgozzon. Tehát ez egy ilyen nagyon kényes egyensúly, amit fönt kell tartani mind a két helyen részéről. Hogy persze, hát föl kell emelni a fizetéseket az egekbe, meg lehet ezt tenni, csak kérdezem én, hogyha fölemeljük a fizetéseket az egekbe, akkor ön vagy én megvásárolnánk mondjuk az eper kilóját 15 ezer forintért.
3: Hát,
6: tehát,
3: igen.
6: Lehet a mezőgazdaságban is bruttó 1 milliós fizetéseket ajánlani, csak akkor ennek ez az ára.
3: Igen. Igen. Jó, hát és akkor itt a elmúlt napok politikai vitájára is reflektálnánk, ugye az élelmiszerfeldolgozás egyik vezető cége keveredett vitában a miniszterelnökkel, hogy miért olyan alacsonyak a bérek, úgyhogy érdekes volt most ezt ilyen aspektusból hallani. Köszönjük szépen az információkat!
6: Tiszteletem, szerkesztő!
3: Minden jót! Viszont hallásra! Görtl Viktorral, a VHC csoport ügyvezető igazgatójával beszélgettünk egy kicsit a mezőgazdasági idénymunkáról. Hát nem nagyon lehet mezőgazdasági idénymunkást találni, azt hallottuk. És megoldás se nagyon körvonalazódik.
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
5: Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról sebbenye meg a mindenségit neki.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Tudtad, hogy remek családbarát kalandokért is érdemes Debrecenbe utazni a nyári hétvégéken? Bizony, a Cívis város több generációs élményhely, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedvező programot. Az állatkertől a gasztronómiai élményeken át a vizes kalandokig számtalan lehetőség adódik ebben a csodás városban. Debrecen belvárosában kulturális élményekben gazdag programot is össze lehet állítani. De még miért? Akár Japánba, vagy az ókori piramisok földjére is elutazhatunk, ha ellátogatunk a Déri Múzeumba. Kis huszárok bőrébe bújhatunk a református nagy templomban, de érdemes megcsodálni a Harry Potter világát idéző nagy könyvtárat is a református kollégiumban. A modern művészet pedagógiai foglalkozásai kreatív alkotásra hívnak, hogy akár a bennünk rejlő Picasso-t is előhívhassuk.
0: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Millás reggeli.
3: Mi nem beszélünk

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Ciberi Ákos elemzőtől várjuk az információkat, hogy nyitott a tőzsde. Szervusz, jó reggelt! Éreznie már az iráni konfliktus lezárásából fakadó befektetői eufóriát.
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is. Egyértelműen látszik a pozitív hangulat mind itthon, mind pedig az európai tőzsdeindexekben is. Itthon a BUX, a hazai érték tőzsdén 3,7 milliárd forintos forgalom látható itt az elmúlt fél órában, és a BUX index pedig egy 7%-os pluszban van jelenleg.
3: Csak, ennyire örülünk a békének.
2: Hát úgy tűnik, hogy ekkora lendület maradt most éppen a piacokban, de azért itt egy ellentétes hatás is látható, ugyanis a Richter az egy defenzíve papír, és emiatt egy 1%-os mínuszban van most már, tehát a befektetők inkább a növekedésre fogadnának, emiatt most a Richter, igaz, hogy említettem, egy 1%-os mínuszban, 11.820 forinton van. A többi vezető részvényünk pedig emelkedik, habár ez a Telekom már kifejezetten magas szinteken jár, így már nem is tud olyan mértékben emelkedni. Itt 4%-os pluszban 2740 forinton, a MOL egy 0,5%-os pluszban 3844 forinton, az OTP pedig egy 1,3%-os pluszban 43040 forinton áll jelenleg.
1: Uh-huh. Milyen helyzet a devizapiacon? Mert ott is azért felkavarta euró-dollár keresztárfolyamot a közel-keleti béke híre.
2: A devizapiacokon azért jobban érződik a pozitív hangulat. Ugye említettétek, az euró-dollár árfolyam egy hirtelen gyengülésbe kezdett a dollár. Most már 1,16 dolláron áll az euró-dollár árfolyama. Azonban a forint piacán is jelentős mozgások indultak meg. Az euró-forint árfolyama jelentősen javult, egyre inkább közelíti a 350 forintnál látható támaszt, most éppenséggel 351,8 forintnál áll az árfolyam, míg a dollár esetében ugyancsak erősödés volt látható, itt 302,3 forinton áll jelenleg az árfolyam.
1: Oké, várunk-e még, nem mintha ez nem lenne elég, de bármiféle piacmozgató esemény jöhet-e a mai napon?
3: Szóval innentől kezdve lehet-e még felhajtó, erről az is kérdés, mert ugye ezt a piacok várták, ezt a hírt áraszták is, mert hogy fölfele mentek, az olaj is már hetek óta esik, már csak a béke reményében is. Most, hogy elkövetkezik, lehet-e sell the news reakció, illetve hát mi az, ami még innen fölfelé mozdíthatja akkor esetleg?
2: Azért itt most a békével kapcsolatban megjegyezhető, hogy azért még egészen törékenynek tűnik, tehát azért itt voltak olyan hírek, hogy Izrael oldaláról, hogy ők azért nem teljesen támogatják ezt a megállapodást, valamint azért igaz a béketárgyalások során a kifejezetten fontos nukleáris fegyverek esetében azért azt a döntést még a további a szerződés aláírás utáni 60 napra halasztották, tehát azért itt még lehetnek kellemetlen meglepetések a jövőben. Itt most azért inkább lefelé mutató kockázatok láthatóak, inkább sajnos, de makroadatok szempontjából itt most kifejezetten erős támaszt nem igazán lesz majd a héten.
1: Oké, rendben. Hát akkor innen szép tovább szárnyalni. Köszönjük szépen az információkat, jó kereskedést!
2: Köszönjük szépen!
1: Szia! Ciberi Ákos elemzővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
1: Aha, aha, aha.
0: A felismerés pillanatában jön el a Heuréka élmény.
1: Aha.
0: A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
2: Lassan kezd visszanyalni a fagyi, ugyanis az emberek elkezdtek félni az AI-tól. Eddig is voltak sokan, akik ezt tették, de most már odáig jutott a dolog, hogy amerikai egyetemeken kifütyülik azokat a szakembereket, akik az AI-ról beszélnek, hogy mi történik a háttérben. Ez talán nem lehet tanulságoktól mentes, úgyhogy Kis Gergelyel, az Attractor ZRT társalapítójával, az igazgatóság elnökével erről fogunk beszélgetni. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: No, hát kifütyülik az előadókat, mind meghalunk, elveszik a munkahelyünk, stb. Stb. Ezzel kapcsolatban keresnénk téged. Mi történik? Az AI-t fütyülik ki, vagy az embereket, akik ezt kreálták és a nyakunkra szabadították? Ez talán nem mindegy.
3: Nem. Meg hogy ugye kik fütyülnek és kit fütyülnek ki, az sem mindegy. Itt most általánosságban az embereket említetted, de ezeket az utóbbi hónapban, ugye május hónapban történt több ilyen eset, kifejezetten a diákok ilyen diplomaosztó, meg ilyen tartásokon fütyülték ki egyébként cégvezetőket, és ami a legdurvább, hogy az Eric Schmidt-et fütyülték ki, ugye a Google-nek a legendás CEO-ját, aki azt a vállalatot úgy felépítette. Úgyhogy nem mindegy, hogy kik és kit, és az ilyen, hogy most akkor elveszi a munkát, meg megesz meg minden, ez is ilyen árnyal dolog, hogy mindenféle közvéleménykutatások vannak az egész világon, gyakorlatilag sokan kutatják ezt a témát, és ez egy nagyon árnyal téma, hogy nagyjából ilyen 50-50 azért ez az arány jelenleg, hogy a lakosságnak mekkora aránya látja ezt pozitívnak, negatívnak, és az sem mindegy egyébként, hogy milyen kérdésre válaszol így, hogy pozitívan vagy negatívan, de az biztos, hogy egyre inkább a köztudatba kerül ez a mesterséges intelligencia. Ugye az OpenAI a múlt héten érte el az 1 milliárdodik felhasználóját, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy ezt most már mindenki ismeri. Úgy egyre többen kérdezik meg maguktól, meg a környezetüktől, meg a munkájuktól, hogy na, akkor ez most hova is vezet.
2: Na és mit mondanak a közvéleménykutatók, mitől félnek az emberek? Mondjuk Amerikában.
3: Ugye, ahogy mondtam, szóval én is olvastam ilyen headline-okat, meg ilyen újságcikkeket korábban, hogy a nagyon nagy arányú az elutasítottsága az AI-nak, de azért mélyebben megnéztem ezt a történetet. Nagyon sok közvéleménykutatás van, Ipsos, Gallup, KPMG, Euróbarométer, nagyon sokan kutatják ezt, ilyen neves nagymintás kutatások, és ahogy mondtam az előbb is, nagyjából ilyen 50-50%-ra hozzák azt, hogy mennyire pozitívan tekintenek az emberek erre, meg mennyire negatívan, ami szerintem azért egy pici javulás a korábbiakhoz képest, és egyébként meg ehhez az 50-50%-hoz én így személyesen is tudok egyébként kötődni abból a szempontból, hogy hát ugye nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát azt érezzük, hogy óriási változásban vagyunk benne, és hogy ez az AI, ez egy ilyen rendkívüli hatású technológia, és úgy kb. Én is úgy vagyok vele, hogy nagyon-nagyon lelkes vagyok, és rengeteget foglalkozunk vele, és ugyanakkor meg feszültség is van bennem azzal kapcsolatban, hogy nem látom már a következő 3-5 évet sem feltétlenül.
2: Ez nem példa nélküli, a gépromboló mozgalomra hadd emlékeztessem a nagy érdeműt. Ez ugyanaz? Az? Tehát félünk az ismeretlentől, félünk az újdonságtól, ennyi?
3: Szerintem igen, szerintem ugye a géprombolók azt nevezzük most már egy utólag első ipari forradalomnak, és azóta még volt több ipari forradalom is, és mindegyik alkalommal ez volt a félelem, hogy elveszi a munkánkat, a technológiának az éppen akkori változása, és egyébként ez minden alkalommal valóban így is történt, tehát ezt kell szépíteni, hogy bizonyos munkakörök, amik akkoriban mondjuk a legelsőnél a szövés, ugye, hogy a szövőnők a saját kezükkel szőtték az anyagokat, ezt átvették a gépek, és az a munka gyakorlatilag megszűnt. De minden alkalommal rengeteg új munka hely, meg új típusú munka keletkezett, és amikor az első ipari forradalom volt 1789, azt hiszem, akkor nagyon kevesen éltek a bolygón, ahhoz képest ahányan most élünk. És most már itt van 8 milliárd ember, és nagyon-nagyon sokan dolgoznak közülük, Tehát igazából matematikailag se lehet ez rendben, hogy elveszi a munkát, hiszen mindig, mindennél több munkahely van most a világon. Amiben más ez az egész történet, és megint csak félelem az ismeretlentől, majd 100 év múlva már visszanézve sokkal okosabbak leszünk, hogy ugye nagyon gyorsan történik a változás. Mert
2: ugyanazokat a társadalmi csoportokat érinti. Mert azt mantrázták nekünk évtizedekig, hogy tanulj, fiam, a tudás az nem pótolható, itt van például, meg akarsz élni, akkor legyél programozó. Most pont ezeket a munkahelyeket veszélyezteti az AI, és közben olyan munka, ami meg kétkezi, mondjuk villanyszerelni például nem tud az AI.
3: Igen, nagyon érdekes változások ezek. Én mondjuk nem féltem a fehér galléros munkaerőt, azt, aki kíváncsi, meg nem fél dolgozni, meg nem fél az új dolgokat megismerni, mert elképesztő mennyiségű lehetőséget fogunk látni a következő 5-10 évben, hogy hol lehet ezt a csoda technológiát egyébként még alkalmazni, ugye mindannyiunk javára. Tehát ez el sem tudjuk képzelni, hogy mennyi új lehetőséget nyit majd meg a jövő vállalkozói előtt. És egyébként ez a beszélgetéseknek mostanában az ilyen nagyon okos emberek, hogy ezt tárgyalgatják ezt a témát, nagyon sokszor hallom visszajönni, hogy a klasszikus corporationnek a jövője az bizonytalan. Itt ugye 2 hete is beszéltünk róla ebben az adásban, meg 3, hogy ezek az agentic companies, meg az AI agentek, ezek teljesen átalakítják azt, hogy most hogy gondolkodunk egy értékteremtési láncra, mondjuk egy vállalkozásban. És akkor ebből ugye az is következik, hogy az állás, mint olyan, hogy te biztonságosan egy állásban dolgozol, ez is átalakulóban lehet. Tehát ez, amit az utóbbi 80 évben élt mondjuk a nyugati civilizáció, hogy itt állásban dolgozunk leginkább, és van nagyon kevés vállalkozó, aki a többséget foglalkoztatja, ez erős ágyú tűz alatt van, és azt mondják, hogy a jövő az a vállalkozásoké. Tehát, hogy sokkal-sokkal több kisvállalkozást, akár ilyen szolopranőr, hogy egy személyes, vagy egy-két személyes vállalkozást fogunk látni a jövőben, és valóban alkalmazottként talán kevesebb lehetőségünk lesz
2: elhelyezkedni. Oké, akkor egyetlen kérdés maradt a végére, rohan az idő. Mit kell tenni, hogy ezeket a félelmeket kicsit tompítsuk, mert hát azért ez így dolgozni, pláne egy olyan helyen, ahol gondolkodnak az AI bevezetése, nem lehet kellemes. Elég azt kell mondani, hogy ne féljetek, jó lesz.
3: Nem, természetesen nem elég. Ugye miből fakad az egész ilyen bizonytalanság? Abból, hogy az emberek nem tudnak megfelelő mennyiségű információhoz hozzájutni, aminek egyébként részben az is az oka, hogy 2 hetente fordul meg alattunk a világ ilyen AI fronton. Lásd ugye most a mythos modell, hogy akkor péntegen kijött, vasárnap megbezáratta az amerikai kormány. Tehát ezt nem lehet lekövetni épésszel, és pont ezt a bizalmat kell felépíteni, és ki tudja felépíteni a bizalmat? Az állami szektor, a kormányzati szektor, meg a cégek. És úgy azzal tudják felépíteni a bizalmat, hogy oktatnak, hogy átlátható elhasználatot támogatnak, meg hogy bevonják egyáltalán a ógárokat a mindenféle döntéshozatalba, és egyébként erről külön lehetne, tudom, hogy megy az idő, nem fogunk ebbe már belemenni, de külön lehetne hosszan beszélni arról, hogy Amerikában az elmúlt hetekben nagyon komoly és nagyon magas szintű beszélgetések, és ez esetén egyetértő módon a CEO-k meg a kormányzat, mintha egy kicsit egyetértenek abban, hogy meg kell osztani a közzel, akár közvetlenül is az AI cégeknek az eredményét. Tehát ilyen radikális társadalmi változásokat is simán belelátok 1-2 éven belül, hogy alakul a kis kapitalizmusunk.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük, Gergő, megint gondolatébresztő beszélgetés volt, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Köszönjük!
3: Sziasztok!
2: Szia! Kis Gergellyel, az Attractor ZRT társalapítójával, az igazgatóság elnökével beszélgettünk.
0: Eureka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
1: Aha.
2: No, hát lassan a műsor vége van. Nagyon köszönjük, hogy ilyen aktívak és kreatívak vagytok. Jönnek sorra a tartalmi kérések, hogy mi kerüljön be a műsorba, és mi nem. Termőföldárak, migráció kérdése, mítosznak a szerepe, stb. Úgyhogy...
4: És egy ilyen észrevétel, az AI elveszi a millás munkások elől is a munkát. Robotokat fogunk hallgatni, kiegészítve ezzel, hogy Kántor Endre nekem eddig is gyanús volt.
2: Érdekes, nekem is.
4: Továbbítjuk neki.
2: Úgyhogy ezek jöttek. Holnap lesz Millás reggeli, minden kétséget kizáróan 6 óra 30 perckor érőben jelentkezünk. Előtte egy fél órás blogban még a mai adás legjobb pillanatait idézzük fel. És hát addig, amíg erre sor kerül, a mai záróaktuszas Mittandi hírei lesznek. Remélem felkészültél mindenre. Nagyon jó, oké. És akkor dobozlégzés meg mikrobiom. Ennyi. Köszönjük a figyelmet, mindenkinek szép napot. Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
5: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a

0: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
0: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: A fővárosban megnyitották a Budakeszi utat a bíróság közelében. A 22-es, a 22-a és a 222-es autóbusz ismét az eredeti útvonalon közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában, a Bajcsi-Zsilinszky útnál a balra kanyarodó sávban. Lassú a haladása a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, az Erzsébet hídon Pestre, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Szél-Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton a Sasadi úttól. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton. Mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: Se telefon, se levél. Se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Megállapodott a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvényben szabályozzák a miniszterelnöki ciklusok számát. Napos időnk lesz ma, néhol záporral, zivatarral. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj és energiatermékeire kivetett szankciókat, illetve kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyverek gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek Genfben. A megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnök frakció vezetője vezetheti. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Farkas András szakértő elmondta, hogy júliustól több részletszabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. Ezzel összefüggésben a másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön él az elhunytól. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körömfájás vírus miatt érintett juh- és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki, és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak.

0: Bírálta Elon Muskot és a néhány napja tőzsdére lépett SpaceX-et Paul Krugman. A Nobel-díjas közgazdás szerint Musk vagyona egy manipulált rendszer eredménye. A több mint 2000 milliárd dollárra értékelt SpaceX-et a szakember egy piramis játékhoz hasonlította. Krugman szerint Elon Musk elsősorban annak köszönheti gazdagságát, hogy cégei értékeltségét a pénzügyi rendszer mesterségesen felfelé hajtja. A közgazdász az X közösségi platformról pedig azt mondta, hogy a szélső jobboldali nézetek felületévé vált.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma kellemes nyári időnk lesz, mindenütt felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap is, később előfordulhatnak még záporok, zivatarok. Élénk lesz a nyugati, északnyugati szél, délután 20 és 26, késő este pedig 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már erős felmelegedés kezdődik, szerdától visszatér a strandidő 30 fok feletti értékekkel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Kétszintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Intim Torna Illegál a Kis Tehén tánczenekar eredeti tagjaiból alakult Kis Sándor, Nádasdi János, Gálos Ádám, Dorogi Péter közreműködésével. A fiúk úgy gondolták, hogy az elvárásokkal szakítva mostantól csak saját magukat adják a régi felállás zenei korlátai és szabályai nélkül. Mindannyian nagy utazók, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, ezért hihetetlenül sok energia sugárzik belőlük. Munkásságukat pedig átjárja a zene és életszeretet. Ugyan 2021-ben 11 év aktív zenei élet után a zenekar feloszlott, ám a tagok szerint nem elképzelhetetlen az újraegyesülés.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A mezőtúron alakult esti kornél alternatív rockot játszó együttes a nevét Kosztolányi Dezső fiktív alteregójától kölcsönözte. Nehezen született meg a végleges változat. Veres Imre gitáros javaslatára döntöttek e név mellett. Akkoriban olvasta a zenész az esti kornél novellákat, és nagyon megfogta az egész millió, különösen maga a karakter. Amikor már egy jó ideje bajlottak a névválasztással, jött a szokásos mi lenne ha típusú kérdésfelvetés, és végül az egész zenekar rábólintott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Arc de Soleil a svéd Daniel Kadavata számos projektje közül az egyik. A dalszerző, producer, énekes és multi-instrumentalista ebben a produkciójában a korai 60-as évek gitárzenekarai, például a The Spotniks és a The Shadows előtt tiszteleg. Bár az elődökkel szemben itt ének is előfordul. Sun Chaser című 25-ös szerzeményét egy egyiptomi utazás ihlette, ahol saját bevallása szerint igazán megérezte a nap erejét. Ez teljes mértékben érthető, vegyük például Luxor városát, ahol egy átlagos nyári napon laza 42 Celsius fok körüli a nappali csúcshőmérséklet, de előfordult, hogy 50 fokot is mutattak a hőmérők.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm-együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 2017-ben startolt Duck Shell együttes a világzene sajátos ötvözetét játssza. Célkitűzésük szerint ska, punk, hip-hop, brazil és balkáni hatásokat kevernek. A balkáni vonalat rendesen megnyomták egyik kedvenc, visszatérő témájukkal, a vonatokkal, amelyek menetrendszerűen megérkeznek dalszövegeik ízes soraiba, ha már máshová nem feltétlenül. A kérdéskör legalább annyiszor előkerül a Duck Shell-nél, mint Demién Ferencnél, aki pedig köztudottan pár röpke évtizeddel korábban kezdte. A kilépő kocsma közeli vasútállomásán részeg állat áldogál a peronon. A gőzmozdony szereplőit váróteremben alvás és kerék alá becsúszás veszélye is fenyegeti, a blitz esetében már a cím is kapásból megválaszolja a fejünkben motoszkáló kérdést. Vajon mi lehetne még ennél is balkánibb?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Air, azaz levegő elnevezésű francia elektronikus progresszív popzenét játszó kettős a 90-es évek közepe óta áll folyamatosan színpadon. A tagok közül Nicolas Gaudin építészetet, Jean-Benoît Dunkel matematikát tanult Versailles-ban. Ott ismerkedtek meg egymással, és több formációban dolgoztak már együtt az Air előtt. Első közös nemzetközi sikerüket a 90-es évek végén aratták. Népszerűségük rajongói körében azóta is töretlen. A 2000-es években Sofia Coppola amerikai rendezőnő több filmjéhez, például a Kirsten Dunst címszereplésével forgatott Marie Antoinette-hez is ők írták a kísérőzenét. Sofia Francis Ford Coppola gyermeke. Fiatal hölgyként a legendás Keresztapa trilógia harmadik részében ő játszotta Michael Corleone lányát. Az Air zenekar koncertjein gyakran használ improvizatív elemeket. Stúdió felvételeiken pedig több világhírű zenész, többek között Jean-Michel Jarre is közreműködik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 70-es évek végén alakult New Yorkban a Beastie Boys zenekar. Saját bevallásuk szerint rap rockot játszottak három állandó taggal. Michael Diamond dobos, Adam Jauch basszusgitáros és Adam Horowitz énekes triója 1983-ban vált igazán sikeressé, a közönség nagyon jól fogadta Cookie Puss című hip-hop dalukat. 1985-ben már Madonnával turnéztak, a következő évben pedig megjelent első nagylemezük, a License to Ill. Az első olyan replemez, ami felkerült a Billboard 200-as lista élére. A Beastie Boys fennállása alatt 20 millió albumot adott el csak az Egyesült Államok területén. Így ők lettek a legkeresettebb rap zenekar, mióta a Billboard rögzíti a lemezeladásokat. 7 platina lemezzel a Beastie Boys lett a világ egyik leghosszabb életű hip-hop zenekara. És 2012-ben ők lettek a harmadik rap zenekar, akiket beiktattak a Rock and Roll Hall of Fame-be. A formáció Adam Jauch 2012-es halálával oszlott fel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
3: MacDeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Megállapodott a háború lezárásáról az Egyesült Államok és Irán, holnap tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Ma kezdődik a középszintű szóbeli érettségi időszak. Napos időnk lesz ma, néha záporral, zivatarral. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos, éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán és az amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek Genfben, a megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Itthon ma szavaz az országgyűlés az alaptörvény 16. módosításáról, amely szerint legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Ezen kívül módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot is. A testületet Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője vezetheti. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Megújulnak a hévpályák, valamint a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, új vonatokat szereznek be és fejlesztik a villamos hálózatot. Változnak az özvegyi nyugdíjra vonatkozó szabályok. Farkas András szakértő elmondta, hogy júliustól több részlet szabály is módosul. Nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra az élettárs, ha neki vagy az elhunytnak más személlyel házassági viszonya volt az élettárs halálakor. A másik változás az, hogy az özvegyi nyugdíjra akkor is a házastárs lesz jogosult, ha már külön élt az elhunytól. Mától kérhetnek támogatást a ragadós száj- és körömfájás vírus miatt érintett.

0: Intett, jó és sertéstartók. A kérelmeket a hónap végéig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A szükséges igazolásokat az illetékes szakmai szervezetek állítják ki és közvetlenül küldik meg a MÁK-nak. Ma kezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig csak nem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik, ezután hirdetik ki az eredményeket. Élesen bírálta Elon Muskot és a néhány napja tőzsdére lépett SpaceX-et Paul Krugman. A Nobel-díjas közgazdász szerint Musk vagyona egy manipulált rendszer eredménye. A több mint 2000 milliárd dollárra értékelt SpaceX-et a szakember egy piramis játékhoz hasonlította. Szerinte Elon Musk elsősorban annak köszönheti gazdagságát, hogy cégei értékeltségét a pénzügyi rendszer mesterségesen felfelé hajtja. A közgazdász az X közösségi platformról pedig azt mondta, hogy a szélsőjobboldali nézetek felületévé vált.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Kellemes nyári időnk lesz ma, mindenütt felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap is, később még előfordulhatnak záporok, zivatarok, élénk, erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható, holnap pedig erős felmelegedés kezdődik, szerdától visszatér a strandidő 30 fok feletti értékekkel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Benedekfi Katalin magyar arany érdemkereszttel kitüntetett prímadíjas operaénekesnő és színművész a mai vendégem. Az erdélyi származású szoprán sokoldalú repertoárjáról, a klasszikus zene és a hagyományőrzés összekapcsolásáról, valamint kivételes művészi pályájáról ismert. Beszélgetésünkben szó lesz a közelgő koncertekről és színházi feladatokról, a művészi kihívásokról, a természet és a hegymászás iránti szenvedélyéről, valamint arról is, hogy milyen tervekkel készül a következő debreceni évadra, hogyan lehet egyszerre helytállni az opera, az operett és a musical világába, mi ad erőt a folyamatos megújulásához, milyen új szerepek és művészi álmok várnak még megvalósításra. Zene után már is kezdünk, és mindezek kiderülnek, maradjatok ti is velünk.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Vendégem Benedekfi Katalin, Magyar Arany érdemkereszttel kitüntetett prímadíjas operaénekesnő és színművész, akit köszöntök, szia!
2: Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. Szép napot neked!
1: Nem először találkozunk, viszont ettől függetlenül nyilván nem tudom, hogy minden hallgató pontosan tudja-e a te történetedet, és hogy honnan indultál. És megmondom őszintén, én mindig azt gondolom, amikor te itt vagy, hogy ebben az egy órában annyira sok értéket és erőt tudsz adni és képviselni, hogy szerintem mindenkinek jó napja lehet ettől, illetve azt is hiszem, hogy mindenki a nehezebb helyzetében meghallhat egy hangot, amelyik tényleg erőt ad. Hát ennek az oka az többnyire az, hogy a te utad nem volt egyszerű, viszont hogy nagyon-nagyon erősen mész a céljaid és a vágyaid felé. Úgyhogy legyen már az, hogy nagyon picit, de foglald össze, ahogy te ma összefoglalnád, hogy honnan jössz, és mi az, ami téged meghatároz.
2: Ugye Székelyföldről származom, pontosan Nagygalambfalváról, ott élnek a szüleim.
1: Ezt akartam, hogy kimond, annyira imádom.
2: Nagygalambfalva, nagy szeretem. És falu és galamb.
1: Nagyon szeretem ezt a települést.
2: Igen, édesanyám ott él, sajnos édesapám elment már, és nekem a világ közepem, és mai napig ugye rendszeresen járok haza. Azt gondolom, hogy az a fajta világ, amiben felnőttem, legendákba, mesékbe, nótákba, hagyományokba, népdalokba, tehát ez nagyon-nagyon meghatározta a gyerekkoromat, hiszen 3 évesen már színpadon álltam, különböző rendezvényeken, fesztiválokon énekeltem már 3 évesen, és hát természetesen ott volt a családunkban Kányádi Sándor Kossuth és Prima Primissima díjas költő is, aki az én nagybátyám volt, és hát neki köszönhetően is azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ebbe az irányba vagy erre a pályára tendált az életem, és annyira meghatározó ez a közeg, az a fajta emberség, az a fajta gerincesség, az a fajta konokság, ha így nevezhetem, makacság adott esetben.
1: Igen, hogy a székely viccek erről szólnak.
2: Egyszer szóltam, ha változás van, akkor megint.
1: Igen.
2: Azt gondolom, hogy valamilyen szinten az én életemben, és ez úgy benne van rendesen, de közben azért itt élek, most már többet éltem Budapesten, mint otthon, és azért ezt szocializálódtam egy kicsit ebbe az irányba, tehát azt gondolom, hogy kicsit csiszolódott ez a történet, de az, hogy egyáltalán a világból létezni tudtam, az, hogy bármilyen nehézségben meg tudtam állni a helyemet, az, hogy mindig volt elég lelki erőm a legkeményebb időszakban is fölállni, és tovább menni, és hinni, azt gondolom, hogy az annak köszönhető, hogy oda születtem, és az az otthonom mai napig.
1: Amire én emlékszem, még egy nagyon első beszélgetéseinkből, hogy ez a hátizsákkal nekiindulok, akármi lesz is, lényeg, hogy tudjak venni egy busz vagy vonat jegyet.
2: Igen.
1: Mert és hogy igen, tehát hogy vagy egy ilyen egyfajta, tudom, hogy akkor is azt mondtam, hogy egyfajta csőlátás, ami nem veszi figyelembe azt, hogy milyen az úton, esetleg milyen veszélyek vagy nehézségek leselkedhetnek, csak azt, ami a cél, hogy valahogy ez vagy te.
2: Olyan érdekes, meg érzel, de nagypapám, aki megjárta, ugye első világháborúba született, második világháborút megjárta, elvitték Odesszában, nagy gyalog hazajött, szóval egyszerűen kalandos élete volt, elég keményen, és nagyon-nagyon kemény székely ember volt. Ő mindig azt mondta ennyi viszontagság után is, hogy fiam, mindenhol vannak jó emberek, akik segítenek.
1: És ez így van.
2: És ez annyira beléivódott valahol az agyamba, meg a lelkembe, a zsigereimbe, és amikor én annak idején elindultam egy szál hátizsákkal, azt sem tudtam, hogy egyáltalán hova megyek, hol lakom, hol eszem, hol létezem egyáltalán. Ugye egy éjszakát aludtam a Keleti pályaudvaron is annak idején, de azt mondtam, hogy én Magyarországon leszek magyar színésznő, mert hogy nem vettek fel ugye annak idején a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetemre. És milyen érdekes az élet, látott, hogy jóval később, amikor már kint az Egyesült Államokban énekeltem különböző nagy koncerteken, akkor egyszer csak hívott a Marosvásárhelyi Színháznak az igazgatója, és mondta, hogy szeretne fölkérni a Csárdás királynőnek a címszerepére. És mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, de hát az a igazság, az a gond, hogy hát kint vagyok Amerikában, és hát nem tudok hazamenni sajnos Marosvásárhelyre. És mondom, látja, milyen érdekes az élet, annak idején nem vettek föl Marosvásárhelyre a színművészetére, és azt mondta nekem, hogy Katalin, én nagyon remélem, hogy akkor nem voltam benne a zsűribe, mert akkor nagyon szégyellném magam.
1: Hát igen, ezek nagyon érdekesek, amikor kapsz egy ilyen visszaigazolást, vagy egy ilyen jóvátételt, vagy valamit onnan, ahova nagyon vágytál, és végülis lehet, hogy az volt jó az életed szempontjából, hogy nem vettek fel.
2: Igen, olyan érdekes, mert édesapám mondta mindig azt, hogy a kerek forog. Tehát, hogy sosem tudod azt, hogy, tehát, hogy zajlik az élet, meg mennek a dolgok, sosem tudod azt, hogy azt éppen hogy adja majd vissza. És valahogy én az életemet mindig úgy nézem, mint egy ilyen nagy kirakós puzzle-t. Tehát, hogy ott van valami zöld, de nem tudod, hogy az még fa, vagy egy autóroncs, vagy egy sál, vagy nem tudom, bármi. És aztán, ahogy kirajzolódik az egész, akkor úgy megtalálod mindennek az értelmét. És az rájössz akkor arra, hogy igazából abba az élethelyzetben annál jobb nem is történhetett veled.
1: Hát igen, erre szokták mondani, én pont ma reggel mondogattam, hogy ha nem is látom, az Isten azért csak dolgozik az életemen.
2: Így van, és én hiszek abban, hogy abszolút van egy felsőbb hatalom. Annyira kemény volt az életem, mondhatom most már így, ennyi idő után, hogyha én nem hittem volna ebbe, akkor ma már lehet, hogy nem is élnék. És ez nagyon fontos, hogy az ember higgyen, és tudja, hogy előre, csak előre tud menni.
1: Hiszen azt is mondhatjuk, hogy attól, hogy valami megtörtént veled, mondjuk nem tudom, jöttél Magyarországra, és akkor itt sikerült tanulni, meg szerepeket kapni, meg elmenni Amerikába, meg mindent. Tehát te nem vagy az, aki fogja és megáll, hanem ettől függetlenül te folyamatosan úton vagy, most is.
2: Igen, azt gondolom, hogy
1: tehát ez... Még akkor is, ha csak Magyarországon vagy, akkor is mész egy nap nem tudom hány helyre. Szóval, hogy azért van benned egy ilyen is, hogy úton vagy. Te egy úton lévő ember vagy.
2: Az úton levés, azt gondolom, hogy az embernek valahogy te szokták mondani, hogy a cél maga az út tulajdonképpen. Igen. És engem nagyon sok minden érdekel. Tehát érdekel ugyanúgy a tanítás, az opera beavatás, egyáltalán a könyvszerkesztés, az írás tulajdonképpen, hiszen jelent meg egy könyvem is. Érdekelnek a versek, érdekel az opera, persze a musicalből indultam ki annak idején, de hát rengeteg nótát hagytak örökségül rám a családtagjaim, édesanyám, édesapám, és ezeket is mai napig is ápolom, éneklek különböző koncerteken. Tehát ugyanakkor az operett, ami a szívem lelkem csücske. Annyi minden érdekel, és annyi gyönyörű dolog van a világban, és én ezeket valahogy mindig szeretném megvalósítani, és mindig azt érzem, hogy nagyon kevés időm van, és folyton tanulok, és befejezem az egyik egyetemet, és nekifogok a másiknak, és egyszerűen érdekelnek az emberek. Tehát, hogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy van egy jó kis baráti társaságom, bár az utóbbi időben egyre kevesebbet tudtam velük találkozni, de hogy nekem nagyon-nagyon fontosak ezek az emberi impulzusok. Tehát, hogy leülni, egyáltalán eszmét cserélni, akár idősebb, fiatalabb generáció, hogy látják a világot, én hogy látom egyáltalán, hol vannak az ütköztetési pontjaink adott esetben. Nem meggyőzésről van szó, félreértés ne essék, hanem egyszerűen világlátásról. Persze. És ez nekem nagyon izgalmas, és nagyon-nagyon feltölt, és nagyon hálás vagyok, hogy tulajdonképpen ezeket mind meg tudom élni.
1: Hát meg az, hogy ezeket életben tudjátok tartani, mert az a legnehezebb szerintem ebben a felpörgött világban, mert annyira sokszor előfordul, hogy elsodródunk egymástól, még akkor is, hogyha nem akarunk, mert mindenkit visz a maga élete. Az, hogyha ebbe tudatosak vagytok, az azt hiszem, hogy az a legnagyobb kincs, mert én nyilván erről sokat beszélgetek itt sok szakértővel, de mindig valahogy odajukadunk ki, hogy nagyon-nagyon sok mindent segít. Tehát ebben a felgyorsult világban rengeteg olyan terület van az életünkön, ami meg van segítve, amire már nem kell úgy időt adni. De nem szabadul fel ettől érdekes módon idő, hanem azt tesszük bele azt az energiát abba, hogy még több, még jobb, még nagyobb, és a személyes kapcsolat pedig akárhogy nézzük, főleg ha nehézsége van az embernek, egyszerűen az az, ami segíteni tud.
2: Így van.
1: Ami ad egyfajta nyugalmat, biztonságot, ami egyszer csak rájövünk, hogy végül is nincsenél fontosabb, hogy valaki
2: leülj és egy kicsit beszélgess, igen. És meghallgass, egyáltalán kérdezz, ne csak te mondjad a magadét, hanem egyáltalán kérdezz a másiktól, hogy szia, te hogy vagy, ki vagy, mi vagy, igen. Mit gondolsz a világról. És nekem egyébként az is egy nagyon fontos dolog, szoktam így mondani, hogy meg kell, annyira pörgős az életem, a világom, meg nem csak az enyém, azt gondolom, hanem nagyon, nagyon sokunké, hogy néha meg kell állni egy kicsit, és megvárni, hogy a lelkünk utolérjen. Mert azt érzem, hogy néha így nagyon-nagyon kifáradok sok mindentől, hiszen nagyon sokat utazok, sokféle dolgot csinálok, és akkor kénytelen vagyok időközönként ahhoz, hogy ne robbanjak le ebbe az egész történetbe, akkor kénytelen vagyok ilyen reszetálni magam, tudod, ilyen egy-két napra, hogy akkor lehet, hogy csak kimegyek egy tópartra, vagy elmegyek egy erdőbe, vagy lehet, hogy éppen nyáron elmegyek hegyet mászni, mert egyszerűen azt érzem, hogy igen, meg kell várnom, hogy ez a sok minden valahogy feldolgozódjon bennem, és egy kicsit a lelkem is utolérjen.
1: Az, hogy egyik kihívásból a másikba esel, nyilván ez egy nagyon erőteljes és felpörgött állapot, és hogy te is mondtad, te kíváncsi vagy más generációkra is. Úgyhogy most egy picit, ha bele tudunk menni ebbe, akár szakmai közegben, nem tudom, hogy ez mennyire van, az idősebb vagy a fiatalabb generációval, idősebb színésznőkkel, énekesnőkkel és fiatalabb színésznőkkel, énekesnőkkel, hogy van-e ebben a szakmában ilyen jellegű, hát nem tudom, összetartás, találkozás, kommunikáció?
2: Én azt gondolom, hogy nehéz sok mindent megtalálni pont ebben a felpörgött világban, de hogyha az ember akarja, akkor abszolút ez tud működni. És azt gondolom, hogy ez egyén függő. Tehát nekem az, hogy annak idején ugye a mesterem volt a Tokod Ilona, a Laki Krisztina, de az, hogy most például a mai napig rendszeresen a Hamar Júliával beszélek. Tehát nem telik úgy el nap, hogy ne hívjuk egymást, ne beszéljük meg a dolgokat, vagy ha kicsit pánikba vagyok, nem tudom, hogy egy színpadra lépés előtt, már nem tudom, éppen a lelkiállapotban vagyok, akkor biztos, hogy fel tudom hívni, és akkor meghallgat, vagy egyáltalán van két-három olyan mondata. És nekem eszméletlen nagyon fontos, tehát azon túl, például a Hamari Júlia művésznőnél, nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak az, hogy a technikai dolog, mert az egy dolog, tehát, hogy tehát az énekléshez ez egy fontos dolog, de a lelkiség, az a fajta pszichológia tulajdonképpen, tehát az egész éneklés egyfajta pszichológia, ha lehet így fogalmazni, de az ő világlátása, az, ahogy beszél, hogy mit tudom, a Hárnon Kurttal adott esetben, hogy vagy a Kara Richterrel, vagy stb. Tehát olyan neveket tud mesélni, emlegetni, és azokat a munkamorálokat, az a fajta világlátást, amiben ő beleszületett, vagy egyáltalán belenőtt annak idején a nagy világ klasszisok között. Tehát, hogy ezt eszméletlen jó dolog hallgatni, megszívlelni, egyáltalán tanulni, tapasztalni ebből. Nagyon sokszor van, hogy egyszerűen csak jelzem neki természetesen, de hogy felveszem ezeket, mert hogy hát ez egy csoda, tehát ez maga egy élő legenda története tulajdonképpen, és az, hogy én ennek részese lehetek, az, hogy adott esetben ezt naponta meghallgathatom, vagy hallgathatok ezekből a sztorikból, azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kiváltságos történet. Tehát ez az egyik része. A másik meg az, hogy a színházban lehetőségem van nagyon sokat beszélgetni kollégákkal, akár fiatalabb kollégákkal is, pont a tegnap is az Operettszínházban volt Jekyll és Hyde előadásunk is, és nagyon jó érzés volt, amikor fiatal, abszolút pályakezdő kollégák oda jönnek, és akkor úgymond tanácsot kérnek, vagy hogy segítséget kérnek, és én nem tanítok, mert úgy vagyok vele, hogy hát nekem is azért még van mit egyáltalán csiszolódni, de hogy nagyon-nagyon szívesen segítek, amiben akár tanácssal, akár egyszerűen csak az, hogy meghallgatom, mert hogy lehet, hogy csak egyszerűen el van veszve egy kicsit ebbe a világba, vagy önmagába, és lehet, hogy csak egyszerűen az önbizalmán kell erősíteni, hogy figyelj, tök jó, amit csinálsz, bízd magadba, higgyél, vegyél nagy levegőt, és tudd, hogy merre van előre. Tehát, hogy egyszerűen azt gondolom, hogy egyszerűen csak meg kell hallgatni embereket, és akár a fiatalabb generációt, és ez is nagyon-nagyon sokat segít. Nagy adott esetben, hogyha operabeavatókat csinálok, és nagyon-nagyon fiatal diákokkal találkozom, akiknek tulajdonképpen csak akkor van majdnem az első találkozásuk adott esetben a klasszikus zenével. Tehát, hogy hihetetlen, hogy lehet őket megszólítani, hogy ahogy oda megy az ember, hogy oda ül közéjük, ahogy elkezd velük kommunikálni, ahogy elkezd közöttük énekelni. Tehát nem az, hogy kiállok a színpadra, nem tudom, a nézők több száz méterre, és akkor fény, csillogó, villogó ruhák, és akkor majd itt produkálok valamit, hanem ott vagy emberként, pőrén, és akkor egyszer csak a saját természetes hangodon megszólalsz, vagy elkezdesz énekelni egy Mozartot, vagy egy Puccinit, vagy bármit, és látod az arcokon, hogy ez beszippantja őket, és ez valami mást hallanak, és tényleg volt annak idején olyan, hogy lejárt az egész ilyen opera beavató, és több osztályban voltunk, és akkor egyszer csak bejött hozzánk egy fiú, egy 11-es fiú, és azt mondta, hogy sajnos az én barátaim más osztályba járnak, és ők nem voltak az ön óráján. De nagyon szépen kérem, énekeljen nekik valamit, mert mi még életünkben ilyet nem hallottunk. És akkor természetesen kivettük a zongorát, és akkor énekeltem nekik egy-két áriát, és szájtátva figyelték ezek a 11-es fiatalok. Mikor azt gondolnád, hogy a klasszikus zenét, úristen, hát a 11-esek azt mondják, hogy úristen, adjatok engem békén magam az operával, meg egyébként. És ez nem így van, mert abszolút meg lehet őket fogni, ha kellőképpen úgy érinted meg a lelküket tulajdonképpen.
1: Igen, és azt gondolom, hogy erre most már tényleg vannak próbálkozások, és ahogy ebből a történetből is kiderül, azért ezek valóban célba érnek. De még ha egy picit visszatérhetünk akár a fiatal színésznőkre, és arra, hogy mondjuk tanácsot kérnek, vagy kapcsolatba kerültök, az ilyen pályakezdő generációnak mit látsz, hogy mi a legnagyobb kérdése, feszültsége, és mi a legnagyobb erőssége, hogyha tudsz ilyet megfogalmazni?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó képzett művészeink vannak. Amit látok ugyanaz, mint az én időmben is, hogy ez a fajta bizonytalanság, hogy oké, hogy le van szerződve valahová, de azt se tudja még pontosan, hogy mit játszik következő évadban, vagy nagyon sok helyen nem biztos, hogy ez egyáltalán kiderül. Meg hát önmagában ugye ez az egész pálya azért, a szegény édesanyám annak idén azt mondta, hogy fiam, nem megy már színészek, mert színészek mind éhen halnak. Tehát hogy ebben azért sajnos van valami ráció.
1: Figyelj, de... még nem hallottam olyan színészt, esküszöm, 20 éve beszélgetek, nem hallottam olyat, aki azt nem mondta volna az interjú egy pontján, hogy a szüleim rettegtek ettől, vagy tiltottak, vagy könyörögtek, hogy ne.
2: Igen, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon elhivatott szakma, de ugyanakkor egy pokol ilyen nehéz és kemény, és nem feltétlenül mindig az érvényesül, aki tehetséges, mert sajnos, hogy mondjam, a tehetség az egy nagyon kevés százalék. Tehát eszméletlen sok szerencse, kitartás, alkalmazkodó készség kell, nagyon-nagyon sok összetevős ez az egész történet, és azt látom, hogy nagyon sok fiatalnál, hogy inkább ez a fajta kétségbeesés, vagy bizonytalanság, vagy ha történik valami olyan adott esetben a színházba, vagy éppen akkor az élet, magánéletében, vagy bármibe, akkor egyszerűen hihetetlenül elveszíti a talajt, és azt se hiszi el, hogy őt úgy hívják, ahogy. És azt látom nagyon sokszor, hogy ha van egy olyan kollega, és hál' Istennek azt mondom, hogy nekem volt annak idején, mert volt Hamari Júliám, és volt még annak idején a Kálai Bori, tehát hogy voltak olyan emberek, akik oda tudtak jönni, és miközben tudták, hogy jó az, amit csinálok, csak egyszerűen meg kell erősíteni. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, hogy a Jóisten megadja ezt, hogy én is vissza tudom adni ezeknek a fiatal kollégáimnak, és tehetséges, csodálatos embereknek, hogy figyelj, minden oké, minden rendben van, csak higgy magadba, bíz magadba, vegyél nagy levegőt. Tehát, hogy ott vagy, nem tudom, öleld át a nézőket, és hogy egy kicsit létezz ebbe a térbe, és élvezd, szeresd azt, amit csinálsz, mert ha te szereted, akkor nyilván a közönség is fogja ezt imádni és szeretni, és hogy egyszerűen csak megerősíteni kell, vagy lehet, hogy csak oda kell menni és átölelni őket, és azt mondod, hogy figyelj, itt állok a takarásban mögötted, és nagyon jó lesz minden, és hajrá.
1: Hát ez szerintem mondjuk ma a legtöbb a támogatást adni, hiszen ebben a világban annak ellenére, hogy folyamatosan azt állítjuk, és minden azt sugárzi, hogy legyél közösségben, abszolút nem. Tehát mindenki nagyon is magára van hagyva.
2: Abszolút, igen.
1: És nagyon nehéz önmagadból kiszedni a tartalékokat akkor, amikor éppen egy külső személyes támogatásra lenne szükség.
2: Igen, de azt gondolom, hogy ebben sajnos az is benne van, hogy az ember nagyon sokat sérül ezen a pályán.
1: Abszolút.
2: És emiatt nagyon sokszor bezár.
1: Az életbe.
2: Nagyon-nagyon sokszor bezár, és már azt se tudja, hogy úristen, kinek higgyem el azt, amit vagy nem is engedek magam közé embereket. És azt gondolom, hogy aki kicsit érzékenyebb, az még inkább hát sérülékenyebb ebbe az egész történetbe, és én ezért is azt gondolom, hogy nagyon megtisztelő az, amikor egy fiatal kollega így oda tud jönni, mert akkor azt jelenti, hogy ő ebbe a sérült világ, vagy sérülékeny világba is a kis lelkét, ami szintén sérülékeny, szóval, hogy meg tudja nyitni, ki tudja nyitni, és bízik bennem, akkor nekem nem az a dolgom, hogy mit tudom, volt két rossz hangja, beledöngöljem a földbe, hanem bátorítsam, hogy figyelj, nagyon jó vagy, és tök szép volt az, és még bátrabban, és higgyél magadban, mert menni fog. És azt gondolom, hogy ez a feladatunk nekünk, a pályán levőknek, mert nekünk is annak idején valaki megfogta a kezünket, és nekünk ezt ugyanúgy tovább kell vinni, és kötelességünk. És nem csak a saját, nem tudom, milliónkben ragyogni és csillogni, hogy fú, de Isten király vagyok, hanem emberek vagyunk mi is, és egyszer fönt, egyszer lent, és ugyanúgy meg kell fogni a másiknak a kezét, mert lehető legközelebb arra lesz szükség, hogy az én kezemet fogják meg. És ahogy apukám mondta, hogy a kerek forog, tehát hogy bármikor fordulhat a kocka, és nem tudod, hogy te most fönt leszel, vagy éppen lent, és tessék úgy viselkedni, hogy a későbbiekben ez pozitívan tudjon elsülni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Benedek Fi Katalin, magyar arany érdemkereszttel kitüntetett prímadíjas operaénekesnő és színművész, zene és feles információk után folytatjuk. Maradjatok ti is.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
2: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor, vendégem továbbra is Benedekfi Katalin, magyar aranyérdemkeresztel kitüntetett primadíjas operaénekes és színművész. És hát beszélgetünk most nagyon sokat arról, hogy te honnan indultál, hogyan indultál, mi volt, ami téged motivált, és te hogyan tudsz ma másokat motiválni. Azért, hogyha össze kéne fogalnom, akkor azt mondanám, hogy ugye kitartás, elhívódás, a szakma, a pálya iránti szeretet.
3: Alázat,
2: és az emberi kapcsolatoknak a megfelelő értékelése. Körülbelül így ez az, amit így mondanék, és mondtam neked a zene alatt, hogy azért fogok arra is kérdezni, hogy ugye kérdeztem a fiatal pályakezdő generációt, az idősebb generációt, mondjuk úgy, hogy te most középen vagy, ugye? Így az életed és a pályát közepén, de igen.
3: 18 plusz áfa, tudod.
2: Igen. És hát én gondolom azt, hiszen általában azt mondjuk, hogy ilyenkorra eljut az ember odáig az életében, hogy vannak dolgok, amikre azt mondja, hogy na jó, ezt már nem lehet velem megcsinálni, vagy már nem akarom én ezt megcsinálni. Tehát, hogy ebben az életközépben hogyan helyezed el magad, illetve, és összetett a kérdés, illetve hogyan... és mi az, ami neked a pályád szempontjából még fontos, és még kihívás, mert közben azért azt is tudjuk, hogy neked a önmagadra, a külsődre, a megjelenésedre, és egyébként a hangodra folyamatosan figyelni kell. Tehát ilyen értelemben olyan vagy, mint egy ilyen kis csikó, akinek mindig kell újra és újra edzenie, és oda tenni magát.
3: Naponta,
2: így van. Másik oldalról meg ott van a lelkednek az a része, aki már csomó mindent megtett, megélt, és köszi, most már ezt hagyne. Hogy ez hogyan működik?
3: Az az igazság, hogy nem voltam túl elkényeztetett helyzetben a pályámat illetően, pont azért, mert hát ugye úgymond ez a akaratlan vállalkozó, és ez mindig egyfajta bizonytalanságot szült. Viszont azt is szülte, hogy az embernek mindig valahogy promptra késznek kellett lenni. Hogy te mindig felkészült legyél, mindig ott legyél, és ha éppen jön a lehetőség, akkor le tudj csapni rá. Ez azért kizsigereli az embert rendesen, viszont megtanítja túlélni, élni a lehetőségeivel, és egyszerűen valahogy sokkal összeszedettebbnek létezni, vagy a világba egyáltalán, és ez nekem nagyon fontos volt abból a szempontból, mert azt gondolom, hogy pont emiatt tudtam megtenni azt, hogy tehát mivel nem volt úgymond egy hátterem, hogy tegyem föl, most egy nagy színházhoz le vagyok szerződve, és mit tudom, X-et játszom, és amúgy el vagyok. És ezáltal, hogy ez nem volt, ezért mindig magamnak kellett kitalálnom dolgokat, tovább lépni, már januárban azon gondolkodni, hogy mit csinálok június-júniusban, hogy következő év januárjában, tehát hogy folyamatosan egy úgymond vállalkozói aggyal kellett gondolkodnom, művészként, ami nem egy egyszerű történet. Igen. Viszont azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sok jó lehetőséget szült. Mert így jött bizonyos szempontból, volt egy időszak, amikor foglalkoztam egész kis gyerekekkel, tehát volt egy iskolám, például színvarázs szín és készségfejlesztő iskola egész addig, amíg nem kezdődtek meg például a külföldi nagy koncertjeim. És ez is egy fantasztikus időszak volt az életemben. Na de akár beszélhetek arról is, hogy ugye született egy könyvem, és az is, hogyha lehet, hogy nem egy ilyen közegben létezek, vagy nem így alakul az életem, akkor lehet, hogy ez nem jön az életembe, ez, hogy egyáltalán elgondolkodjak azon, hogy könyvet írjak. Vagy adott esetben így jött az opera is az életembe, mert csináltam mindenféle műzikeleket, és akkor egyszer csak valaki meghallotta a hangomat, és azt mondta, hogy hát lehet, hogy neked nem műzikelt kéne énekelned, hanem operát. És érdekes, hogy egy csomó ilyen helyzet, ami úgymond nehézségként fog fel az ember, de valami fajta változást hoz az életébe, és ezáltal mindig tovább tudtam lépni. És úgy vagyok most, hogy eljutottam egy bizonyos szintig, nagyon sok szép feladatot tudtam megcsinálni, és hál' Istennek várnak rám még feladatok. Természetesen azt mondja az ember, hogy hú, ezt már kipipáltam, ez már megvan, de van egy jó pár olyan szerep, amit már nem biztos, hogy mit tudom, Csókos asszony Bakatókát nekem kéne énekelni, vagy mondtam egy példát. De hogy van egy-két olyan szerep, amit már játszottam, és amit szívesen még visszamegyek és játszom, de most már nem akarom ebből a szempontból megváltani a világot. Sőt, inkább nem véletlen az is csináltam meg, van egy bölcsész kari diplomám, és van egy színész diplomám, emellett ugye elvégeztem az énekszakot Kolozsváron, a Dimán, a György Udimán, és egyszerűen valahogy majd későbbiekben biztos, hogy szeretnék egy kicsit a fiatalokkal való foglalkozás irányába tendálni, hogy amit tényleg ez tényleg nagy-nagy mesterektől, tehát világklasszis mesterektől tudtam megtanulni, azokat átadni a fiatal generációnak. De közben valahogy egy normális egyensúlyt fenntartani, mert hát azért az, hogy az ember százfele szakad és rengeteg fele utazik, az nem mondanám egy normális egyensúlynak adott esetben, főleg nem egy párkapcsolat tekintetében. És nekem nagyon fontos az, hogy megtaláljam ezt a fajta egyensúlyt a párkapcsolatban, a munkámban, az egyáltalán, amiről beszéltünk, a baráti közegembe, tehát, hogy nekem már szükségem van arra, hogy egy kicsit egyensúlyban legyek önmagammal, a világgal, és nem mindig ezek a hihetetlen nagy kilengések legyenek, mert ennek megvan az ideje. Anyukám mondta annak idején, hogy mindennek megvan az ideje, mint a szalmakalapnak. Tehát, hogy volt eszméletlen sok szép siker, külföld, és már például nem megyek el külföldre. Tehát, hogy nagyon sokszor hívtak, lehet, hogy kimegyek egy-egy koncertre, voltam kint, mit tudom, a Kanári-szigeteken, Bécsbe is, vagy mit tudom, például Erdélybe, Romániába is nagyon-nagyon sokat járok haza egy-egy koncertre, de az, hogy most kimenni egy-egy szerepet megcsinálni, ez nem vonz, és nem is akarok már, hiszen itt van a bázisom, itt van az életem, itt van a férjem, tehát, hogy a férjemet is szerencsétlen, tehát neki is megvan a maga fix munkája, nem hordozhatom és nem cipelhetem a hátizsákot a félvilágon át. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez a korszak nagyon szép volt, nem azt mondom, hogy lezárult, de hogy már ilyenekre nem megyek ki. Tehát ugye értem kint Stuttgartba is dolgoztam, ott fiatalokkal koncerteztem, énekeltem, tehát hogy ezek megvoltak, akár az amerikai időszak is. Ezekre már nem vágyom. Ha egy-egy koncert úgy jön, hogy kimegyek és éneklek és visszajövök, az egy megint egy más történet. De az, hogy kint, életvitelszerűen kint élni, és akkor én abba közegbe létezni és egyáltalán ott dolgozni, az már így engedtem, és nem is szeretném, de egyre inkább azt érzem, hogy nekem dolgom van a fiatalokkal, a hamar is nagyon sokat irányít ebbe, tehát próbál ebbe az irányba tendálni engem, hogy egyáltalán, ha már megkeresnek emberek, mert folyamatosan megkeresnek, és egy-egy alkalommal segítek, vagy ha olyan dolog van, meghallgatom, de hogy én folyamatosan, úgymond permanensen az utóbbi időben nem tanítok, vagy nem tanítottam, miközben nagyon-nagyon sok megkeresés van. És például érdekel nagyon, mondtam, hogy tehát több diplomám is van, de például nagyon érdekel a pszichológia. Tehát ha már emberekkel dolgozom, például nagyon szívesen dolgoznék azzal, hogy a zene mint terápia, de ugyanakkor az, hogy hogy dolgozza föl az ember ezeket a fajta hihetetlen stresszeket, mert hiszen minden nap folyamatos stressznek vagyunk kitéve azáltal, hogy felmész a színpadra. Tehát, hogy milyen fajta technikákkal hogy tudja megoldani. Tehát, hogy például ezt szívesen elsajátítanám adott esetben, tehát, hogy ezt mindenképpen nagyon szívesen megtanulnám, pont azért, hogy nem csak magamon, hanem adott esetben a következő generációnak is segíteni.
2: Igen, és biztos, hogy van erre egyéni megoldás, és pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye ez egy olyan munka, amit azon kívül, hogy testi erőből is csinálsz, hiszen a hangod erejéből, az állóképességedből, idegrendszeredből, külsődből, tehát nagyon sok összetevős, és mindemellett látványos, akkor, amikor az életben történik valami, ami igazán nehéz.
3: Bizony.
2: És most ugye említetted fél szóval, és nem is tépkedni akarom a sebeket, csak hogy nagyon sok volt a veszteség.
3: Hát egy év alatt tulajdonképpen fél családomat elveszítettem. Ráadásul édesapám januárban halt meg, és úgyhogy rá három napra nekem premiérem volt. Na. János Vitéz francia királylánya, ahol egy ilyen kicsit ilyen elkarikírozott francia királylányt énekeltem, tele humorral, viccel, és hát fel kellett menni a színpadra, és ezt meg kellett csinálni. És a legdurvább az volt, amikor ugye végighallgattuk, ott álltunk a színpadon, és végighallgattuk a Bagó dalát, és utána be kellett nekem lépnem. És akkor azt éreztem, hogy én nem bírom tovább énekelni ezt az egész történetet. De ugyanakkor nagyon érdekes, mert ezek a fajta fájdalmak, veszteségek nagyon sok mindenre megtanítják az embert, és azt is megtanítják, hogy amúgy milyen iszonyú sok erőnk van, és milyen erősen tudjuk ezt az egész történetet végcsinálni, és azt gondolom, visszatérve a kérdésedre is, hogy igen, hihetetlen állóképesség is kell. Például nagyon-nagyon fontos az, hogy mivel egyik nap tévében vagyok, másik nap rádióban, aztán előadás Debrecenben, aztán nem tudom, Bácsalmáson, opera beavató, aztán nem tudom, Kolozsváron, Marica grófnő, közben szintén Kolozsváron a György Gyudimába éppen vizsgázom, vagy ott éneklek, tehát hogy nagyon-nagyon szerte ágazó az életem, és minden napra jut valami. Tehát azt gondolom, hogy ezt tényleg nagyon sokszor érzem azt, hogy mentálisan, fizikailag nagyon-nagyon elfáradok, de teljesíteni kell minden nap, és akkor az ember hogy találja meg azt a balanszt, hogy igen, össze tudja szedni magát, szóljon hangja, a stressz ne uralja el, de azért valahogy mégis legyen bármennyire fáradt, kipihenve, és akkor ilyenkor jön az, hogy meditáció, ha van 10 percem, akkor pont 10 percre kapcsolom ki telefont, mindent is magam körül, és akkor elvonulok, vagy volt olyan például, hogy a kocsiba ültem, és csináltam egy 10 perces meditációt egyszerűen azért, hogy a lelkemet, a testemet egy picit össze tudjam szedni, de ugyanakkor nagyon fontos az, hogy rendszeresen járok kondiba edzeni, mert a hihetetlen edzés kell ahhoz, hogy egyáltalán az ember bírja ezt a terhelést. Vagy néha, hogyha nem tudok elmenni edzeni, akkor szoktam lépcsőzni például, ami azért egy kemény igénybevétel, de pont azért, hogy szokja a testem ezt a fajta tréninget, mert ha nem nincs elég kondi, meg egyáltalán erőm, nem csak tehát lelki, hanem másfajta erőm is, tehát összeesek a színpadon a nem tudom, harmadik áriánál.
2: És van még egy, ami engem nagyon érdekel, nem tudom, hogy jól fel tudom-e tenni ezt a kérdést, elvontnak gondolom, de hát ha, át tudom adni. Szintén ezzel tehát magával a szakmával, az elhívódással kapcsolatos, hogy ugye a színész, akárhogy is nézzük, ez egy szakma, persze, amit egy életen át kell valószínűleg játszani, művelni, de közben ugye mégis csak a játék a lényege. Hmm. Tehát a lényege okay. Az, hogy benne, hogy valamilyen szerepbe belekerülsz. És azt magadra húzod, és azt megtestesíted, és azt elénekled, és átadod, és nem tudom. Szóval, hogy valahogy az érdekelne engem, hogy hogyan is néz ki ez belülről. Hmm. Akár ez, ahogy mondtad, hogy fölmenni a színpadra, és valami bohókás valamit előadni. Neked, nektek, amennyire én tudom színészbarátaimtól, az tényleg az, akkor az van azon Igen. Az estén, akkor te Igen. Tényleg az vagy.
3: Ez nagyon érdekes tényleg, mert pont, ahogy visszautalhatok a francia királylányra, kevés próbám volt belőle, ugye több szereposztás is volt, valahogy egy kicsit úgy lassabban haladtunk a dolgokkal, és ugye a második felvonásban van fullon végig a francia királylány, és ott végénekel. És közben ugye betegség volt, közben ugye édesapám meghalt, és alig volt próbám tulajdonképpen, bár előtte csináltam már a darabot, nyilván ismerős volt, tudtam az anyagot, tehát én azért, hál' Istennek, nagyon gyorsan tanulok, és mivel a színházi oldalról is jövök, tehát színész is jövök. Tehát, hogyha énekileg, technikailag megvan valami, akkor a fejem tetejére állok, és azt is megcsinálom. Tehát, hogy hál' Istennek nincs ezzel bajom. És akkor végülis pont a főpróba hét volt, visszaértem édesapám temetéséről, és emlékszem, hogy egy szerdai délelőtt csináltam én először a főpróbát, úgyhogy zenekar minden, és a világomat nem tudtam. És akkor odajött a rendező, és részvételt kívánt, és akkor mondott két mondatot, hogy ő milyen típusú francia királylányt szeretne. És annyira érdekes volt, mert hogy ugye közben már ugye bent voltak a díszleteknek bizonyos részei, meg már a világítás működött, meg jelmezek, meg minden, és abban a pillanatban így volt egy ilyen katt, tudod, amikor így átáll az agyad, és akkor rádadtak valami rokokó parókát, amiben magad, tehát a tükörben észre is röhögőgörcsöt kaptál magadon, de nem azért, mert fantasztikus volt minden, de hát nyilván nem feltétlenül te vagy, meg egy ilyen nagyon érdekes ruhát, tényleg a Kenta úr tervezte a díszletjelmezt, és egyszerűen fantasztikus volt az egészbe létezni. És bementem, a fények, a hatás, a nem tudom, minden, és az a két mondat, amit mondott a rendező, és onnantól kezdve egyszerűen így totálisan, nem tudom, 180 fokba fordult a világom, az életem, az énem, és egy teljesen más ember, tehát más volt a hangsúlyom, a beszédtek típusom, a beszédtechnikám, a csetlőbotlóságom, tehát, hogy addig volt egy, mit tudom én, kint a folyosón egy nő, aki éppen romjaiba dőlve eltemette az édesapját, és azt se tudja a világát, és utána bementem ebbe a világba, ebbe a színes kavalkádba, és onnantól kezdve hoztam egy olyan figurát, nyilván ez belülről építettem föl, de hogy az a két-három mondat átváltott bennem egy olyan figurát, amitől azt gondolom, hogy nagyon bravúrosan sikerült megoldani, és nagyon-nagyon szerette a közönség, és jókat nevetett, és imádta.
4: De akkor tulajdonképpen nem lehet ezt, tehát nem lehet ezt egy szóval elmondani, hogy mi is ez, ami
3: nem, de azt gondolom, hogy nagyon munkál. Fontos, nagyon fontos az, hogy az ember színész aggyal tudjon gondolkodni, mert sajnos sok nagyszerű kollégám van, aki fantasztikusan énekel, de lehet, hogy nincs meg ez a fajta színészi gondolkodása, mert bejön, gyönyörűen csinálja a dolgait, és gyönyörűen énekel, de lehet, hogy nincs mögötte meg az, hogy ki ő, honnan jön, mi a kapcsolata, nem tudom, egyáltalán a környezetével. És ugye, mivel én színházi oldalról jövök, én ezt mindig lejátszom magamba, hogy ki az én karakterem, milyen volt a gyerekkora, nem tudom. Igen, az apja, milyen a viszonya ezzel, azzal, amazzal, egyáltalán hogy viszonyul önmagához, hogy viszonyul a világhoz. Tehát egyáltalán miről mit gondol, tehát én a maga karakter. Tehát én ezekkel folyamatosan eljátszodozom ezekkel a gondolatokkal, és onnantól kezdve, tehát onnan már nem Benedek Katalin megy a színpadra, de hogy már nem én vagyok ott, hanem egy karakter, tehát egy teljesen más egyén tulajdonképpen, és nekem ez ilyen szempontból azt gondolom, hogy könnyebb. Főleg, hogyha van egy jó rendező, aki tud két-három olyan mondatot mondani, ami ebbe megsegít, onnantól kezdve, hát lubickolok ebbe, és sajnos, és bármilyen kemény nehézségek vannak az életemben, ezek át tudnak lendíteni. Mert onnantól kezdve már nem te saját magad vagy, hanem egy karakter. Belebújsz, és az a karakter, ez is érdekes, mert ez a karakter, ez valahol megvéd téged.
4: Hát, hogy nem.
3: Tehát, hogy
4: igen,
3: egyáltalán, értem, egyáltalán meg tudsz őrülni is, akár egy bizonyos pillanatba, és aztán leveted, és mész tovább. És ez nagyon-nagyon sok segítség ilyen szempontból, mert azt érzed, hogy valami véd. Ez nem is te vagy, ez egy felvett állarc, de ugyanakkor nagyon sokat segít abból, hogy ezt profi meg tud oldani.
4: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én azt gondolom, amit az elején is mondtam, hogy annyira fel tudod tölteni az embert meg a környezetedet. Még egy percünk van, amiben igen, viszont szeretném, hogy elmondanád, hogy mi az, ami most nyáron vár rád, hogyha valaki érdeklődik, akkor hol talál meg téged?
3: Megyek, mert
4: hogy
3: hegyet mászni az Alpokba, úgyhogy
4: okay,
3: ha szeretnének, akkor jöjjenek. Van arról szó, hogy Viktória előadásunk lesz, most még egyeztetés alatt van, a Debrecen Csokonai Színházal, aztán megyek Kolozsvára ősszel Maricát énekelni. Nagyon sok szép feladat vár rám Vígözvegy, például a Debreceni Csokonai Színházba, de ugye játsszuk tovább a János Vitézt is. Koncertjeim vannak még, melyek operabeavatót tartani, szintén Debrecenben van most, múzeumok éjszakája például, szóval zajlik az élet, hál' Istennek. Könyvbemutatóim voltak, most még lesznek is, inkább azok majd őszire terveződnek, úgyhogy most igyekszem egy kicsit lazítani is, és a szeretteimmel többet foglalkozni.
4: Hát kívánom neked, hogy legyen idő erre is, arra is, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és egy jót beszélgettünk.
4: Benedekfi Katalin magyar aranyérdemkereszttel kitüntetett Prima díjas operaénekesnő és színművész volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm a figyelmet, és holnap 11-kor jövök majd friss adással. Szép napot addig is. Sziasztok!
0: Dél van. Pont Jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció.

0: ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Bejelentette Trump a békét Iránnal. A G7 csúcs ellen tüntettek Genfben. Ma van a nemzetközi szélnap. Napos időnk lesz ma, néhol záporral, zivatarral. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a Hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos, éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán és az amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek Genfben, a megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a G7-es csúcson kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Donald Trump és az ukrán elnök egyeztetni fog a gazdasági csúcson személyesen is. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Benéztük, mondta Kovács Gergely, aki nem indul újra a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöki posztjáért. A 12. kerületi polgármester arról is beszélt, hogy cserben hagyta a párt jelöltjeit. Arra a kérdésre, hogy hogyan fogják tudni visszafizetni a több mint 600 milliós kampánytámogatást, amiből eddig 151 milliót sikerült gyűjteniük, azt felelte, hogy sehogy. Átfogó környezetvédelmi akciótervet valósít meg a Samsung Gödi üzeme. A társaság negyedévente lakossági fórumon kíván egyeztetni a részletekről a helyiekkel. A vállalat közleménye szerint a valós idejű zaj és levegő minőség mérési eredményeket folyamatosan közzéteszik, gyűjtik a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozzák meg a további fejlesztéseket. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergiaipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek. Ma kezdődik az országos színházi találkozó. Az egyhetes seregszemlének idén a debreceni Csokonai Színház ad otthont. 14 hazai és határon túli társulat lép fel.
2: Időjárás a Rádiókafén.

0: Nyári időnk lesz ma, mindenütt felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap is, később még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható. Holnap pedig erős felmelegedés kezdődik. Szerdától visszatér a strandidő 30 fok feletti értékekkel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az arany híd vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix világzene. A mai mixet Cyborg Templar készítette.

0: végle, rajta a gitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Cyborg Templár volt.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
1: A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan.

0: Menorka specialistája.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Holnap tárgyal a parlament az uniós forrásokról. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Napos idővel indul a hét, jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Kedden tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A tét több ezer milliárd forintnyi támogatás, amelyből a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indítana. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, a pénzből megújulhatnak a hévpályák és a Szeged-Kiskunfélegyháza vasútvonal, emellett új vonatokat is beszereznek és a villamoshálózatot is fejlesztik. Erőszakba torkollott Genfben a G7 csúcs találkozó elleni tüntetés, a rendőrség könnygázt is bevetett. A globalisták demonstrációján mintegy 20 000 vettek részt. Az iparilag legfejlettebb országok csúcs találkozóját a franciaországi Evianban tartják, de ott nem adtak engedélyt a tüntetésre. Genfben napok óta rendkívüli állapot van. A zavargásoktól tartva több száz üzletet, bankot és szállodát is bedeszkáztak. Telefonon beszélt egymással az amerikai és az ukrán elnök. Megvitatták az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások kilátásait és további diplomáciai lépések lehetőségét. A beszámoló szerint a közelgő G7 csúcs találkozóról is tárgyaltak, és megállapodtak arról, hogy az amerikai elnök két különleges képviselője, Steve Witkoff és Jared Kushner a közeljövőben ismét Oroszországba látogat. Zelenszkij csütörtökön részt vesz a brüsszeli uniós csúcs találkozón, amelyen egyebek között szó lesz Ukrajna további támogatásáról és európai integrációjáról is. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit szerint a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön, és politikamentesen, átláthatóan, felelős gazdálkodás mellett szolgálja a tanulók és a helyi gazdaság érdekeit. Már a vakáció előtt beteltek a legnépszerűbb gyermektáborok. Egy egyhetes napközis programért átlagosan 60 000 forintot kérnek, az ott alvós táborok pedig 100 000 forintba kerülnek. A legnépszerűbbek továbbra is a sport és kaland, illetve a nyelvi táborok. Kezdődnek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig mintegy 1200 helyszínen, csaknem 322 000 diák vizsgázik. Deák Péter gyermekvédelmi szakember, népi iparművész kapta idén a Jó Ember díjat. Deák Péter 18 év alatti fiatalokat oktat, nevel, életüket felnőtt korukban is figyelemmel kíséri. A díjat minden évben olyan embernek ítélik oda, aki becsülettel, tisztességgel, emberséggel, alázattal végzi munkáját, és embertársainak segítséget nyújt, inspirációt ad.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma a gomoly felhők mellett már sok lesz a napsütés, de szórványosan még előfordulhat zápor-zivatar, a szél viharossá fokozódhat, napközben 20-26 fok valószínű.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 15-én 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
0: Koncert.
1: A Random Trip hosszú éveken át az A38 hajó egyik meghatározó improvizációs estje volt. 2026-ban pedig ennek friss, a jövő tehetségeivel kiegészülő formációja, a Vibe Changers tér vissza két hetente keddenként a hajó színpadára. Az ötödik évadot kezdő zenei társasjáték lényege továbbra is a szabad improvizáció. Ismert előadók, MC-k és fiatal szólisták találkoznak egy színpadon, hogy élőben valós időben hozzanak létre egyszeri és megismételhetetlen produkciókat. Jön a Naplemente Session második része az A38 tetőteraszán, mégpedig június 16-án este. A közreműködők között ott lesz Lengyel Johanna, aki énekel, Gege, aki rappel, Cséri Zoltán zongorán kísér, DJ QC a lemezjátszóknál és Delov Jávor a doboknál.
0: Könyv.
1: Kötet készült a legnagyobb múltra visszatekintő hazai művészeti sorozat, a Vásárhelyi őszi tárlat első 7 évtizedéről. A közlemény szerint a Hódmezővásárhelyi közgyűjtemény által kiadott kötet áttekintő összegzés, szubjektív válogatás, kiállítási kordokumentum, forrásgyűjtemény és művészeti album is egyben. Szerzője és szerkesztője Nagy Imre, aki 1984-től 34 éven át folytató jelenlétével vett részt a vásárhelyi őszi tárlatok létrejöttében. A művészet történész több évtizedes munkájának lenyomatait jelentik a kötet függelékében összegyűjtött írásai, amelyek a tárlatról különböző folyóiratok cikkeiként vagy katalógus előszóként korábban megjelentek. A könyv a benne szereplő írásokkal és képanyaggal a vásárhelyi őszi tárlatok festményekben, plasztikákban és grafikákban megtestesülő több mint 70 évnyi örökségét igyekszik feltárni 160 oldalon több mint 100 műalkotás adatainak és reprodukciók felvonultatásával.
0: Esemény.
1: Világsztárral és különleges zenei találkozásokkal érkezik az Óbudai Világzenei Hét. Június 22-e és 27-e között rendezik meg a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kobuci Kertben. A programsorozaton koncertek, táncház, világzenei kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják az érdeklődőket. A nyitónap filmes estel indít a Világzenei Kertmozi, ezúttal a magyar népzenei hagyomány egyik meghatározó alakja előtt tiszteleg. A Neti Sanyi vetítése nem csak portré, hanem betekintés egy olyan világba, amelyből generációk merítettek inspirációt. Zenészek, táncosok, gyűjtők és hallgatók egyaránt. A kertmozi emlékeztet arra, hogy a világzene mindig élő kapcsolat múlt és jelen között. Június 24-én két ikonikus formáció lép színpadra, a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band egy estén mutatja meg, hogyan szövődik közös történetté a kávéházi Roma Jazz és a Klezmer muzsika. A Budapest Bár a régi pesti kávéházak nosztalgikus, slágeres világát idézi meg Behumi Dóri és Mező Misi közreműködésével, míg a Budapest Klezmer Band ünnepi és táncos hangulatot teremt. Június 25-én a nemzetközi világzenei szintér egyik megkerülhetetlen sztárja, Natasha Atlas érkezik a Kobuciba. Az arab zenei örökséget elektronikával, világzenével és kortárs poppal ötvöző előadó koncertje egyszerre intim és elementáris élmény. Ritka alkalom arra, hogy egy ilyen jelentőségű életmű ilyen közelségből legyen látható és hallható. A Transglobal Underground egykori énekese ezúttal saját zenekarával érkezik, és Parallel Universe című műsorokat játsszák. A pénteki lesz a fesztivál egyik legsűrűbb és legszabadabb napja, egyetlen este alatt kirajzolódik Ferenczi György zenei univerzuma, blues, folk, világzene, improvizáció és közösségi örömzene is találkozik. A színpadon az első pesti rackák, Louisiana Double, Bora Projekt és Boldog Rezignáció. A zárónap pedig hagyományosan a közös mozgásé és a táncé, a 4. Kobuci Táncház, a Csángálló és a Tokos zenekar vezetésével várja a közönséget. A fesztivál ezzel visszatér a világzene egyik legfontosabb alapgondolatához, ezek a dallamok közös élmények, amelyeket együtt érdemes megélni.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Tudtad, hogy remek családbarát kalandokért is érdemes Debrecenbe utazni a nyári hétvégéken? Bizony, a Cívis város több generációs élményhely, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedvező programot. Debrecen belvárosában kulturális élményekben gazdag programot is össze lehet állítani. De még miért? Akár Japánba, vagy az ókori piramisok földjére is elutazhatunk, ha ellátogatunk a Déri Múzeumba. Kis huszárok bőrébe bújhatunk a református nagy templomban, de érdemes megcsodálni a Harry Potter világát idéző nagykönyvtárat is a református kollégiumban. A modern művészet pedagógiai foglalkozásai kreatív alkotásra hívnak, hogy akár a bennünk rejlő Picasso-t is előhívhassuk. Erdei élmények kis vonattal, Zsuzsi vasút és hármas hegyalja. A természetközeli kalandok egyik legjobb kiinduló pontja a Zsuzsi erdei vasút, amely Debrecenből indulva akácosokon és fenyveseken keresztül visz egészen hármas hegyaljáig. A végállomáson kilátó, pihenőhelyek és számtalan túraútvonal várja az érkezőket. Érdemes bejárni az erdei tanösvényt, de ne hagyjuk ki a természetházát sem. Akinek pedig van dédelgetett álma, javasoljuk, hogy másszon fel a Kívánsághegynek is nevezett 25 méter magas hármas hegyi kilátóba. A legenda szerint ugyanis, aki megmássza, a fent elhangzott kívánsága teljesül. A tudományos élmények sem hiányozhatnak a nyári szünetből. Az Agora Tudományos Élményközpont interaktív eszközökkel, kísérleti bemutatókkal, robotikai állomásokkal és tükörlabirintussal teszi érdekessé a természettudományokat. Itt többek között 2 méter magasban biciklizhetünk, kipróbálhatjuk, hogy valóban tudunk-e repülni, de azt is megtudhatjuk, hogy lehet-e kézzel esőt fakasztani. A kis tudósok utána felfedezhetik a központot körülvevő botanikus kertet is, ahol tanösvényeken és kihelyezett információs táblákon keresztül ismerhetjük meg a növényvilágot. Vége láthatatlan mesemóka a nagy erdőben. Azok a felnőttek és gyerekek, akik képben vannak hazánk legnagyobb játszótereivel kapcsolatban, szinte biztosan nem hagynák ki a felsorolásból Debrecen. Ebben a városban kiemelkedő minőségű és mennyiségű játszótér található, ami bizony a felnőttek szívét is könnyen el tudja rabolni. A nagy erdő a város zöld játszótere, ami kiváló célpont szabadtéri szünidei programhoz. Az itt található szigetkék tematikus parkban nem csak a gyerekek, hanem a nosztalgiázni szerető felnőttek előtt is megelevenedik Szabó Magda meseregényének világa. A fák lombjai között kanyarog az óriás csúszda, van cirkuszi sátor, a minivárosban pedig még egy tűzoltó bűrébe is belebújhatnak a kicsi felfedezők. Ha szusszannánk egyet, megállhatunk a közeli büfében vagy étteremben, a fák árnyékában pedig találhatunk egyet csendes zugot feltöltődéshez. Ha nem lenne elég a mászásból, a kicsik próbára tehetik magukat a több mint 100 éves nagyerdei víztorony közepén található mászófalon.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műsorvezető Olá Andrea.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ahogyan egy korábbi adásban már említettem, időnként könyvekről is beszélünk itt ebben a műsorban. Ma 3-ról is szó lesz, hiszen Kaszás György a vendégem, aki évek óta foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne a gyerekek és a felnőttek olyan készségeit fejleszteni, amire a jövőben sokkal nagyobb szükség lesz, mint például rengeteg tényanyag ismeretére. Témánk ma a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a nyilvános beszéd, a magabiztos kommunikáció. Kaszás György Kreativitássuli és Gondolkodássuli című könyvei rengeteg feladattal, inspiráló történetekkel évek óta elérhetőek, a Prezentáció művészete című könyve pedig tavaly jelent meg. Mindegyikről beszélünk rövidesen. Kaszás György hosszú ideig volt egyébként egy nemzetközi reklámügynökség kreatív igazgatója, kreatív tréner, és az utóbbi években a Prezentáció a nyilvános beszéd kapcsán tart tréningeket. Egy korábbi interjúból idézek most, kezdjünk a Kreativitássuli című könyvével. Nevezzük a kreatív folyamatot, vagyis a fantázia működését ötletgyárnak, melynek van egy figyelem nevű anyagbeszerző részlege, egy emlékezet feliratú anyagraktára, és van egy kapcsolatképzés elnevezésű műhelye. A figyelmünk, az észlelésünk szerzi be a fantáziánk működéséhez szükséges ismeretanyagot, a tudásmorzsákat, információkat, gondolatokat és élményeket. Ezt a nyersanyagot a memóriánk raktározza el úgy, hogy a készlet darabjai szükség esetén elővehetők és felhasználhatók legyenek. Végül pedig a kapcsolatképzés során az elraktározott tudáselemek összeépítésével hozunk létre új jelentéseket, gondolatokat, ötleteket, megoldásokat. A Kreativitás Suli című könyv összefoglalja a kreatív gondolkodás tanítás főbb sarokpontjait és egységes koncepciót, módszert mutat be arra. Bár a benne szereplő izgalmas játékos feladatok gyerekeknek szólnak, alkalmasak arra, hogy a felnőttekben is kedvet ébresszenek kreativitásuk fejlesztésére, és hogy miért nagyon időszerű vagy inkább sürgető a kreativitás fejlesztésével foglalkozni? Mert az iskolában ez sajnos szóba sem kerül.
3: Hogy mi hiányzik az oktatásból, ami miatt nem kreatív, a szabadság, a gondolkodásra késztetés, a proaktív gondolkodásra késztetés, illetve annak a megengedése, annak a díjazása. Ami viszont benne van az oktatásban, az a standard. A standard, amit ha teljesítesz, akkor megfeleltél.
1: Fontos arról szót ejteni, hogy a kreatív szakmában dolgozók körül van egy ilyen misztikus légkör. Tehát az átlagember azt gondolja, hogy erre születni kell, ezek ilyen különleges emberek, akik ilyen szabadon tudnak gondolkodni.
3: Ez elterjedt nézet, nevezetesen, hogy vannak úgynevezett áldott emberek, akik valami mennyei adománnyal születnek, akiknél a gyári felszereltség része a kreativitás. Természetesen ez nincs így. A kreativitást nem lehet fejleszteni, nem lehet tanítani. A kreatív készségeket lehet fejleszteni, és a kreatív módszereket, technikákat, kreatív gondolkodási kereteket meg lehet tanulni. Ha ez a kettő megvan, tehát a megfelelő készségek, és a megfelelő módszerek, abból jön ki a kreativitás.
1: A te könyved azt üzeni, hogy mindenki képes kialakítani ezt, sőt már a gyerekekben muszáj kialakítani ezt a kreatív gondolkodást.
3: A fő szempont az volt, hogy egy olyan könyvet adjak kézbe szülőknek és pedagógusoknak, amely könyvet ők, mint egy sillabuszként használják a gyerekek kreatív készségeinek fejlesztésére. Ezért aztán ez a könyv egy ív mentén íródott. 16 leckét tartalmaz, minden egyes lecke részletesen kidolgozott, tehát aki azt a leckét úgymond le akarja adni a gyerekeknek, az nyugodtan végigmehet rajta, és ezt a 16 leckét 165 gyakorlaton keresztül lehet megtanítani. Én azt gondolom, hogy a tanárnak épp most tanuló hallgatók számára lenne ez a könyv nagyon-nagyon hasznos, akiknek még nem alakult ki a tanári személyiségük. Ezzel nem azt mondom, hogy profi tanárok ne tudnának ezzel semmit sem kezdeni, hanem sőt.
1: Mennyire fontos az, hogy kérdezni tudjanak a gyerekek, illetve hogy az mennyire újszerű egy iskolában szerinted?
3: Kérdésekre a mai hivatalos oktatási rendben nincs idő. Sokszor a teljes tananyag leadására sincs idő, és le kell érettségizniük abból, amit nem tanítottak meg nekik. Tehát ez az első dolog, az időhiány. Meg hát, hogy miből adódik az időhiány? A sok holt, vatta tananyagból. Az iskola döntőképpen a múltat tanítja a gyerekeknek, nem a jövőt. A múltra készíti fel őket.
1: Azon is gondolkodtam, hogy mennyire tudják azt a szülők akár, meg a pedagógusok, hogy hogyan lehet a két agyfélteke működését harmonizálni, és hogy milyen fontos a kreatív gondolkodásnál ennek a kettőnek az összekapcsolása.
3: Nem a magyar, a világ oktatása bal agyfélteke orientált. Tehát az adatok, számok, szabályok, verbalitás jellemzi, nem pedig a képek, a kreatív szabadság, a kérdések, a fantázia. Tehát ez a kérdés föl sem merül az oktatásban, hogy a balanszírozott agy az, amelyik még tanulni is sokkal jobban tud, mint a jobb vagy bal agyfélteke domináns agy. Tehát ez nem szempont, sajnos. Nem
1: szempont. Miért van ennek jelentősége a kreatív gondolkodásban?
3: Azért, mert kreatív gondolkodás nem létezhet tudásanyag nélkül. Tehát nem létezhet verbalitás, számok, meglévő információk, rendszerezett információk nélkül, hiszen ha ez nincs, akkor nincs mit előhívni a kreatív gondolkodás alkalmával. A jobb agyfélteke pedig azért felelős, hogy az ismert tudásanyagot újféle kapcsolatokba hozza, és ezáltal az új kapcsolatok által új gondolatokhoz, megoldásokhoz jusson. Itt most természetesen a probléma megoldó kreativitásról beszélünk, nem pedig az alkotói kreativitásról, amire egyébként ez ugyanígy igaz. Nagyon el tudnék képzelni ebből a témakörből konferenciát és egyéb rendezvényeket. Nagyon el tudnék képzelni kutatásokat, táborokat, szakköröket és minden egyebet, amelyik oda vezet, hogy bizonyos, legalább bizonyos oktatókban tudatossá válik az, hogyha a gyerekekkel nagyon jót akarnak csinálni, akkor a kreatív készségüket kell megőrizni. A kreatív készséghez szükséges képességeiket fejleszteni, módszereket tanítani nekik ahhoz, hogy a jövőben valóban úgy tudjanak élni, ahogyan azt mi most elképzeljük. Hiszen ha belegondolunk, a jövő, tehát a következő 10 év szakmáinak 60%-áról még ma nem is tudunk. Mit csináljon akkor az iskola? Arra nem tud fölkészíteni, amiről nem tudunk, hanem arra tud fölkészíteni, hogy a gyerekek, amikor felnőnek, alkalmazkodni tudjanak új szakmákhoz. Ehhez kreatív gondolkodásra van szükség.
4: Egy francia kémikus, Édouard Benedictus 1903-ban levert az asztalról egy üvegpalackot, ami darabokra tört ugyan, de a szilánkok egyben maradtak, sőt megőrizték a palack eredeti formáját. Mégpedig azért, mert a palackban egy bizonyos cellulóznitrát nevű folyékony műanyag volt, ami filmként borította be a belső felületét. Benedictus fejébe akkor bevillant egy szélvédőtörésekkel járó autóbalesetekről szóló újságcikk, és ennek nyomán a műanyag film borítású üveg alapötletét hatalmas summa fejében eladta az autógyáraknak. Thomas Sullivan, egy amerikai kávé és teakereskedő, teamintákat küldött postán a vásárlóinak, de hogy ez kevesebb költséggel járjon számára, az addig erre használt dobozokat lecserélte selyemből készült apró tasakokra. És a legnagyobb meglepetésére a megrendelések többsége attól kezdve tasakos kiszerelésre szólt, amit a fogyasztók filteres teaként használtak.
5: Mennyire volt az tudatos, amikor írtad a könyvet, hogy rengeteg példát hoz, feltalálókat, tudósokat, nagyszerű embereket, akiktől nem csak hogy idézel, hanem maguk a találmányokat is, ahogyan létrejöttek, leírod. Szóval annyi információ van a gyerekek számára, és olyan érdekesen.
3: Amit te most idézel, az minden a leckékben van benne nyilvánvalóan. A leckék ugye azért írottak, hogy egy tanár, ha gondolja, egy az egybe úgy elő tudja adni. Ezeket a leckéket beszélgetéseknek hívom a könyvben, nem véletlenül, hiszen az a célszerű, hogyha nem úgy történik egy ilyen foglalkozás, hogy egy valaki áll és beszél, sok valaki ül és hallgat. Nyilvánvalóan, hogy a beszélgetés ereje rögzíti a tudást a gyerekekben. És igen, egyrészt kellett valamikhez kötnöm az egyes leckék tartalmait, másrészt igenis kell az ismeretterjesztés is. Igyekeztem úgy megírni, hogy a gyerek, az érdeklődő gyerek, ne érezze elégnek ezt, ami egy leckében benne van, és ha mondjuk Edison kerül említésre valahol, érezzen egy olyan késztetést, hogy utána néz, utána olvas. Mondok egy példát. Az egyik leckében szerepel Edison sztoria, aki estét szervezett a villanyégő bemutatására a saját birtokán. Az összes meghívott, ahogy érkezett, alig tudta kinyitni a kaput, nagyon nehezen működött. De bementek, sötét fogadta őket a kertben, és egyszer csak, mint egy varázsütésre, sok-sok ezer Edison égő villant föl, és kezdett világítani a kertben, a meghívottaknak elállt a szava. És mindenki nagyon megelégedetten távozott. Egy ember volt, aki amikor elbúcsúzott Edisontól, megemlítette neki, hogy köszönöm szépen a szép estét, Mr. Edison, de azért engedje meg, hogy megjegyezzem, hogy a kert kapuját megjavítathatná, mert vagy be van rozsdásodva, vagy elromlott a zsanér, nem tudom, de alig lehet kinyitni. Egy ekkora feltalálónál igazán működhetne a kapu. Mire Edison? Uram, a kapu tökéletesen működik. Minden egyes vendégem, minden egyes nyitással 100 liter vizet pumpált a házi víztartályomba. Ez pedig az igen erős kreatív gondolkodás gyakorlatba való átültetésének eklatáns példája.
5: Az sem utolsó dolog például, hogy Hemingway mintájára oldhatnak meg feladatokat.
3: Én Hemingway közismert példája egyébként, aki egyszer eljátszott azzal, hogy 6 szóból hogyan lehet egy történetet létrehozni. A 6 szó úgy szólt, hogy egy pár baba cipő eladó sose hordták. Abban a pillanatban, hogy ez a 6 szó elhangzik, nyilvánvalóan, hogy mindegyikünknek kerekedik a fejében a 6 szó mögé egy történet. Elsőre nyilvánvalóan egy tragikus történet rajzolódik elő. Az a kérdés, hogy milyen egyéb történetet lehetne erre a 6 szóra megírni. Már ez is igen jó kis agytorna a gyerekeknek. De nagyon sok egyéb 6 szavas sztori összefoglalást lehet kitalálni, ez benne is szerepel a könyvben, mint gyakorlat, és azok mögé újabb történeteket kitalálni, és ez a gyakorlat nem csak az agyat tornáztatja meg, nem csak a szerteágazó gondolkodást gyakoroltatja, hanem az íráskészséget is, az összefoglaló gondolkodást is.
5: Ezek a feladatok a fantáziával kapcsolatos fejezetben igen, találhatók, és hogyha azt mondjuk, hogy elfelejtettek a gyerekek kérdezni, vagy hogy leszoktatjuk őket róla, akkor a fantáziálás még egy ilyen dolog. Szerinted egy felnőtt életében ez mennyire fontos?
3: Először is, maradva még egy picit a gyereknél, az az alapprobléma, hogy eljut a gyerek egy olyan életkorba, illetve a szülő eljut oda, ahol a gyereki fantáziát hazugságnak fogja apostrofálni. A legnagyobb hiba, tragikus hiba. Mert a gyerek attól még fog fantáziálni, csak magába folytja. Nem mondja el. A kérdésed a felnőttekre vonatkozott végül is, hogy a fantázia hiánya oda vezet, ahol vagyunk, hogy a mindennapi ember visszafejlesztette a fantáziáját, avagy a környezet fejlesztette vissza az ember fantáziáját, az egy tragédia az emberiség. De nézve, az azt jelenti, hogy megszűnnek az álmaink, nagyjából megszűnik a jövőnk, hiszen minden új dolog az emberiség fejlődése történetében először az ember fantáziájában jött létre. Abban a pillanatban, hogy a fantázia nem működik, abban a pillanatban az életesélyeink csökkennek. És akkor a gyerek kreativitással kapcsolatban a legfontosabb kérdés. Van-e jogunk nekünk felnőtteknek ahhoz, hogy a gyerekeinket is megfosszuk ettől a tudástól, ettől a készségtől, a gyerekeinket is megfosszuk a jobb jövőjüktől? Ugye ez egy szónoki kérdés.
4: A gondolkodás suli elsősorban 10-12 éves gyerekeknek, szüleiknek és tanáraiknak szól. A könyv remek gyakorlati példák, szórakoztató feladatok segítségével mozdítja elő, hogy a diákok megismerjék és megtanulják alkalmazni a gondolkodás alapvető eszköztárát.
3: Az az érdekes helyzet van, hogy tulajdonképpen a gondolkodás suli az az első. És a kreativitás suli következik abból, mert először van szükség arra, hogy tudatosan tudjunk gondolkodni, hogy azokat az eszközöket tudjuk használni a kreatív gondolkodásnál.
5: Milyen a kritikai gondolkodó? Van egy ilyen fejezet, ami azzal foglalkozik, hogy az kicsoda, az milyen ember.
3: Nagyon röviden, a kritikai gondolkodó használja a fejét, bármilyen impulzus éri őt a külvilágból, használja a fejét, megpróbálja verifikálni a tapasztaltakat, tehát megpróbálja megnézni, hogy valóban úgy van az, esetleg nincs úgy, és annak nyomán dönt, hogy az a bizonyos dolog, tök mindegy, hogy mi az, egy gondolat, egy mondat, valaki mond valamit neki, olvas valamit, hall valamit az iskolában, az a bizonyos mondat, az megállja a helyét a valóságban, vagy sem. Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor miért? Tehát nem tudom ezt máshogy fogalmazni, mint hogy tudatos döntések sora a kritikai gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy mit tartok relevánsnak a valóságban, és mit nem. Azt tudni kell, az tény, hogy ebben a könyvben minden fejezetben, minden leckében annyi tartalom van, hogy abból többszörösen létre lehet hozni egy vagy több foglalkozást. Tehát a könyvet úgy kell használnia a szülőnek vagy a pedagógusnak, hogy az egy-egy fejezetben, egy-egy fogalomra olvasható dolgokból szemezget, és abból rak össze egy előadást.
5: Egyébként az, ahogyan fölépítetted a könyvedet, az mennyire illeszkedik a mostani oktatási rendszerben? Mondjuk vegyünk egy vállalkozó szellemű pedagógust, aki azt mondja, hogy szakkör formájában majd megtanítja ezt, amit leírtál.
3: Az oktatási rendszerhez semmiképpen nem kapcsolódik. Kapcsolódik viszont mondjuk a tanulás módszertanhoz. Hogyan tanul a gyerek, milyen sikerrel tanul, mennyi idő alatt tanul meg valamit, hogyan tudja összekötni az egyéb tanultakkal, hogyan dolgoz föl olyan témákat, amikben nehezebben haladna, hogyan oldja meg a hétköznapi problémáit, hogyan készül föl egy vizsgára. Ezekben és számos egyéb helyzetben és aspektusban nagyon fontos. Hát gondolkodás nélkül nem tudunk élni, hát gondoljunk bele. Tudunk élni egy bizonyos szinten, cáfolom magamat, azonban a kérdés az, hogy ha van egy sokkal magasabb, pozitívabb szint, ahol élhetnénk, akkor nem ott kellene?
4: A Gondolkodás Suli című könyvben egyebek mellett olvashatunk a kérdezés fontosságáról, az elemzésről, az érvelésről, arról, hogy az állításainkat miként támaszthatjuk alá, szó esik a hitelességről, a logikáról, a következtetésről, sőt a vitakultúráról is, és mindehhez sok érdekes feladatot és rengeteg sztorit kap az olvasó. Most egy kis szünetet tartunk, azután folytatom a beszélgetést a könyvek szerzőjével, Kaszás Györggyel.
0: Még ne menjetek el, mert rövidesen folytatódik a Creative Survivor. A sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
7: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
8: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Creative Survivor Ola Andrával a Rádió Cafén.
4: Ola André vagyok, és folytatjuk a műsort. Témánk a kreativitás, a kritikai gondolkodás és a nyilvános beszéd. Olyasmiről van tehát szó, ami nélkülözhetetlen már most, de még fontosabb lesz a mai gyerekek számára, hiszen egyelőre nem tudni, hogy milyen szakmák, milyen kihívások várnak rájuk, akár mondjuk 10 év múlva. Felkészülni csak az említett területek fejlesztésével lehet. Eddig az oktatásban ez rendszer szinten nem volt benne,
5: Csak akkor, ha a pedagógus maga fontosnak tartotta ezt. Kaszás György a vendégem, akinek két könyve, a kreativitásról és a gondolkodásról remekül használható akár szakkörökön, és bár a Prezentáció művészete című könyve felnőtteknek íródott, de a kommunikációs készségek javítása, a nyilvános beszéd megtanítása szerinte már gyerekkortól szükséges, és ebben a könyvben is ötleteket kaphatunk erre. Folytatjuk tehát most Kaszás Györggyel, aki egyébként hosszú ideig volt egy nemzetközi reklámügynökség kreatív igazgatója, kreatív tréner, és az utóbbi években a Prezentáció a nyilvános beszéd kapcsán tart tréningeket, gyakran találkozik iskolákban pedagógusokkal és diákokkal. Korábbi könyveit is tesztelte ilyen közegben.
3: Mielőtt leadtam a kéziratot, Gondolkodás suli címmel, jártam a Marci Bányi téli suliba, ahol tanítás után csináltam ilyen kétórás előadásokat, és ezek élvezetes módon próbáltak a gyerekeket rávezetni alapdolgokra. Például az egyik kedvenc gyakorlatom volt, hogy megtanítsam a gyereknek, mi az, hogy asszociáció. A 10 éves gyerek, meg a fiatalabb sem egy hülye, hanem csak abból az információkészletből tud az agya gondolkodni, amit oda belehelyezünk. És miért ne helyezzük be korábban? És miért ne mondjuk azt, hogy az asszociáció az nem egyéb, mint minden, ami valamiről eszedbe jut. Tehát, ha én fölmutatom a szemvegemet, akkor a gyerekek elkezdik mondani, hogy mik jutnak az ő eszükbe. Aztán elkezdik mondani, hogy amik az eszükbe jutottak, arról mik jutnak eszükbe. És egy pillanat alatt meg tanulják, hogy mi az, hogy asszociáció. Vagy a kedvenc játékom az volt, hogy a foglalkozás háló. Azt mondom, hogy mit tudom én, asztalos. Mi jut eszedbe arról, ami az asztalossághoz kell, tehát ami kapcsolatban áll vele, és akkor jön a gyalú, a fűrész, a reszelő, ha okos a gyerekcsoport, akkor a tervezés, és így tovább. És akkor mi jut eszedbe a tervezésről? Milyen tevékenység, milyen szakma? És akkor mi jut eszedbe arról, ha milyen szakmák eszedbe jutottak arról, hogy tervezés? Ja, és ez természetesen egy nagy felületen vezeti az ember, és amikor a végén a gyerek odanéz, és azt mondja, hogy Atyaisten, hát minden-mindennel összefügg, és nagyon messzire vezet ez a dolog, mert például el lehet jutni a Nobel-díjas professzortól a csatornatisztítóig például, és meg lehet ismerni azt az elvet, hogy mind a Nobel-díjas professzor, mind a csatornatisztító ember hihetetlenül szükséges ahhoz, hogy az emberi élet menni tudjon. De ez csak egy használhatósága ennek az egyetlen gyakorlatnak. Most én a nyilvános beszéd és a prezentáció témakörei felé haladok, illetve már bent vagyok ezen a területen, és ennek keretén belül kétféle célcsoporttal, az egyik az üzleti élet, hát nyilvánvaló, hogy ott a prezentáció az egy alapvető feltétel ahhoz, hogy valaki karriert tudjon csinálni. A másik pedig az oktatás. Ennek pedig az az oka, ez utóbbinak, hogy noha mind az EU vonatkozó dokumentumai, mind pedig a NAT fontosnak tartja az anyanyelvi kommunikációt, meg hát az idegen nyelvű kommunikációt is, de most az anyanyelvűről van szó, amelyben nagyon sok minden beletartozik. Mit tesz Isten? Pont a nyilvános beszéd nem. Ennek köszönhetően pedig az oktatás nem foglalkozik ezzel a témakörrel. Na most, hogyha azt vesszük, hogy a gondolat a kommunikációtól elválaszthatatlan, akkor ez teljesen megmagyarázhatatlan, hogy ennyire nincs helye ennek a dolognak manapság az oktatásban. Én fél éven át csináltam egy kísérletet, bárkivel beszélgettem bármiről, egy additív kérdést föltettem, hogy az illetőnek az elemi iskola első napjától kezdve egészen a diplomája átvételéig volt-e olyan oktatója, aki legalább egyszer több mondat terjedelemben foglalkozott ezzel a témakörrel, hogy nyilvános kommunikáció. Na most hihetetlennek hangzik, de én ez alatt a fél év alatt egyetlen igen sem hallottam. Katasztrófa.
5: Nemrég jelent meg egy könyved ezzel kapcsolatban. Arra épülnek a bemutató órák tulajdonképpen, amit a gimnáziumokba viszel?
3: Az a könyv megpróbálta nagy vonalakban összegezni azt, amit alapvetően tudni kell ahhoz, hogy ne alapvetően tudjunk nyilvánosan beszélni, hanem kiemelkedően. Alapkompetencia lenne a kommunikáció, a nyilvános beszéd, és ahogy én járok egy-két gimnáziumba, ezek egy-másfél órás alkalmak. A tanároknak szóló előadás az arról szól, hogy mit kéne megtanítani a diákoknak, és mit nem tudnak.
5: De mit, összefüggően beszélni témákról, vagy mit nem tudnak?
3: Belegondolsz, ül a kisiskolás elsős a padjában, és ott a legelején egy kicsit elovíznak velük, mert onnét jönnek, és hogy valami átmenet legyen. Egyszer csak beüt a ménykű, és azt mondja neki a tanár, hogy ezt pedig tanuljátok meg, és holnap feleltetek. És ott tud a kis diák, és azt mondja, hogy mi az, hogy felelni. És akkor elmagyarázza neki a tanárnő, én kikérdezem, te meg elmondod. Mind a ketten tudjuk, hogy nem ez a felelet, természetesen. És akkor ott van még a probléma, hogy mi az, hogy tanulni. Mert arról sincs szó a kisdiákoknál, hogy mi történik az aggyal, amikor tanulunk valamit, mit tanulunk a külvilágból, a belvilágunkból, stb., hogyan memorizáljunk, és így tovább, hanem tanuld meg, gyerekem, én meg jó, kikérdezlek téged. Ugyanez van írásban is. Ha visszaemlékszel az iskolai magyar órákra, amikor fogalmazást kellett írni, mit tudtunk a fogalmazásról az iskolából?
5: A szerkezetét maximum. Van bevezetés, tárgyalás, befejezés.
3: Pontosan. Ennyit tudtunk, hogy ha fogalmazol, akkor legyen neki bevezetése, aztán legyen a tárgyalás, abban írjál, amit akarsz, és aztán legyen egy befejezés.
5: Igen.
3: Na most el kell szomorítanom minden olyan tanerőt, aki ezt tanítja így, hogy a fogalmazás az ennél sokkal több. Szókincs, stb. Most nem fogom sorolni. Az egy külön tantárgy kéne, hogy legyen. Hányféle műfaja lehet a fogalmazásnak példának okáért? És ugyanez egyszerűen én nem tudom megérteni. Például, hogyha valaki meg tudja mondani azt, hogy Petőfi Sándor hol született, és mikor és hol halt meg, annak mennyi köze van ahhoz, hogy egy ember, egy gyerek, amikor felnő, akkor szeresse, értékelje az irodalmat, és értő aggyal olvassa. Mert hogy Petőfi Sándor hol született, azt ma már meg tudjuk nézni két kattintással, ha nem tudnánk.
5: A nyilvános beszédet illetően még azt mondd el kérlek, hogy mi a hozadéka annak, hogyha már első osztálytól, mondjuk az iskolába lépéstől a gyerek rászokik arra, mert motiválva van, hogy mondjuk egy projektor előtt kis előadást tartson, és aztán így, ahogy végigmegy az általános iskolán, gimnáziumon, esetleg úgy kerül ki, hogy neki ez már egy ismerős terület.
3: Sokkal magabiztosabb lesz az illető gyerek, és sokkal változatosabban tudja kifejezni magát, sőt, általános értelemben úgy is lehet fogalmazni, hogy ő ki tudja fejezni magát, és nem áll be abba a sorba, amibe általában a kisiskolás gyerekek beállnak, meg a gimnazisták is, hogy megtanuljuk a tankönyvből azt, amivel X osztályzatot tudok kapni. És el tudjuk kerülni azt, például van nekem egy barátom, aki elmesélte, hogy az ő fia, aki most már egyetemen tanul, és egyébként kiváló matematikából, az egyetemről sorra hozta a 3-as jegyeket matekból. És egyszer csak már megkérdezte az én barátom tőle, hogy te figyelj, te egy jó matematikus vagy, hogy a fenébe lehet az, hogy te csak 3-asokat hozol? És akkor a gyerek elmondta, hogy az egyetemen kétféle osztályozás van. Az egyik az, hogy amennyiben valaki írásban nyújt csak be bizonyos anyagokat, akkor maximum 3-ast kaphat. Amennyiben vállalja, hogy el is mondja, akkor ha jó, akkor 5-ös is lehet. De ő nem vállalja el ezt a szóbeliséget, és egy gyerek, aki kiváló matematikából, az inkább bevállalja a 3-ast.
5: Csak ne kell megszólalni.
3: Így van. Katasztrófa. És ha én lettem volna az apja, akkor ezt nem csinálhatta volna meg, az biztos. Mert én is emlékszem arra, hogy én a gyerekemnek egy-egy ilyen jelenését azt köröm és minden szakadtáig próbáltattam vele. Tehát például, amikor államvizsgázott, akkor az történt, hogy megtanultuk, nem szóról szóra, hanem magát elmondani azt, amit el akart mondani. De a megtanulásban benne volt az idő, mert hogy 10 perc volt a védésre adó mindenkinek. És akkor az én fiam bement a bizottság elé, és azt mondta, hogy bánják-e, hogy leteszi a telefonját ide az asztalra, mert hogy ott látja az idő múlását. Ó, nem kell azt figyelni, majd mi úgyis leállítjuk, hogyha letelik a 10 perc, de ő mégis szeretné. Oké, mondták neki, és ő tényleg, ahogyan azt igen sokszor elgyakoroltuk, tényleg a 10 perc előtt 2 másodperccel befejezte. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki így megy oda mondjuk egy védésre, de aki így megy ki felelni mondjuk az elemi iskolában, az több fokozattal nagyobb magabiztossággal fogja ezt csinálni, mert a kommunikációs készség, mint alapkompetencia, nagyon sok minőséget rejt magában. Tehát az, hogy kiállsz egy nyilvánosság elé, és nem azon gondolkozol, hogy el ne felejtsem azt a szót, bele ne süllyek, ezen gondolkodik, miközben min kéne gondolkodnia, egy dologra kéne koncentrálnia a hallgatóságára. Na most csak erre nem jut figyelem az ilyen beszélők oldaláról, akik nagyon szívesen bújnak be mondjuk konferenciákon a pulpitus mögé, mert ott van le is írva, tehát nem fogok belesülni, ezt érzik, továbbá nem foglalkoznak a szituációval, tehát a szónoki szituációval, hanem azzal foglalkoznak, hogy mikor lesz ennek már vége, és mikor mehetek haza.
5: Az, hogy a nyilvános beszéd benne legyen az oktatásban, az, hogy a kritikai gondolkodás megtanítása, vagy a gondolkodás megtanítása egyáltalán benne legyen az oktatásban, és akár a kreatív készségek fejlesztése is, szerinted ez mikor lehetséges? Vagy hogy látsz erre bármiféle biztató jelzést, vagy irányt, vagy hol van ez a különböző országokban? Ezt most azért is kérdezem, mert 2017-ben írtad a Kreativitás Suli című könyvedet, 2021-ben jelent meg a Gondolkodás Suli, és akkor azt írtad, hogy már az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy erre a gyerekeket tanítsuk meg. Kíváncsi vagyok, hogy most 2026-ban mit gondolsz?
3: Magyarországon ugye nincs. Az oktatás oldaláról nincs befogadás a kritikai gondolkodást használó gyerek felé. Természetesen itt is mély tisztelet a kivételnek, mert vannak olyan kiváló tanárok, akik ezt szeretik, akik például vitaképesek egy gyerekkel, de nem ez a jellemző. Külföldön általában egyébként ugyanez a helyzet. Birtokomban van egy cikk, egy angol, hát nem tudom, hogy író vagy újságíró, vagy ki írta ezt. Angliában ugyanez a helyzet, hogy nincs, nem figyelnek oda a nyilvános beszédoktatásra. És az a meglepő, hogy ugye 2000 pár száz évvel ezelőtt a görög oktatásban egy hihetetlen fontos dolog volt a retorika, a háromosztatú oktatás felső 3 évében csak ezt a tantárgyat oktatták írásban és szóban. Néha kiegészítették némi logikával és etikával, de az nem volt jellemző. 3 éven át tanították azt, amit itt 0 percen át tanítanak. Eltelt 2300 év, és úgy döntött az oktatás, hogy ez nem érdekes, ez az alapkompetencia.
5: Kíváncsi vagyok, hogy most mit gondolsz, hogy a mesterséges intelligencia és a kreativitás, emberi kreativitás kapcsolata hogyan változik?
3: Köztudott az, hogy a mesterséges intelligencia mintákból dolgozik, meglévő dolgokból, és nem jut el a kreatív gondolkodás szintjéig, mert ugye a kreatív gondolkodás egyik méghozzá érvényes meghatározása az úgy szól, hogy a világban már létező momentumok, dolgok újszerű összerendezése, és abból jön ki valami új releváns ötlet, tehát az összerendezéshez még hozzátartozik az is, hogy valamilyen probléma megoldására szülessen meg. Én nem vagyok jós, nagyon sok jósol ne téren a világban, tehát én már nem hiányzom közülük, de nehezen tudom elképzelni, hogy ezt a hidat a kettő között, az AI és a kreatív gondolkodás között át tudjuk hidalni. Azért nem, mert csak mintákból dolgozik, és azért, mert nagyon sok egyéb dolog hiányzik belőle, amitől egy, mondjuk egy könyv kreatív lesz. Azzal a sok-sok dologgal, ami eszébe jut egy olvasónak, amikor egy mondatot elolvas az adott könyvből. A mesterséges intelligencián ez csak nagyon korlátozott mértékben történhet meg, mert hogy a mesterséges intelligenciának nincs meg az asszociációs képessége. Nem tud a gondolkodásba ilyetén módon belecsempészni új elemeket. Semmiképpen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagy hype van körülötte most, és ez alá fog hagyni. Látom a mesterséges intelligenciának az előnyeit, a használhatósági módjait, például dokumentációk elkészítésénél, forráskeresésnél, igen, de annál többet nem nagyon tudok. Számomra világos, hogy az AI használók jelentős részében a különböző programok, azok a lustaságnak az annullálására szolgálnak, tehát nem kell megcsinálnom. És akkor iratnak a legegyszerűbb dolgokat is, ha említem, mondjuk üzleti levelet. Hát nem tud üzleti levelet írni az AI, csak kérdés az, hogy mire mondjuk azt, hogy ez egy üzleti levél? Ha egy AI-tól kérsz egy üzleti levelet, akkor ugyanúgy nem tudod azt, hogy kéne megcsinálni, és miből kéne állni egy üzleti levélnek, mint akkor, amikor nem volt AI. Akkor se tudtad, csak akkor egy embert kértél meg rá. Az én véleményem szerint az emberi agy működését nem lehet ezzel helyettesíteni. Sokan a tanulás szükségességét helyettesítik. Tehát van például most már olyan, hogy ajánlja a program, hogy promptot adjál, és akkor megcsinálja a prezentációdat. Tényleg lesznek benne egymás után diák. Csak éppen nem nevezhetjük egyrésztről prezentációnak, másrészt, aki korábban se tudta, hogy kell megcsinálnunk egy prezentációt, az ezután se fogja tudni elbírálni, hogy amit kapott a mesterséges intelligenciától, az tényleg egy prezentáció-e, vagy csak diák.
5: Egymás utánja.
3: Hát persze, mint ahogy a Nemzeti Oktatási Hivatal oldalán látható úgynevezett prezentációk kinéznek. Na most az Oktatási Hivatalban sem tudják ebből kiindulva, hogy mi az, hogy prezentáció, és hogy kéne megcsinálni. Azt meg pláne nem gondolják át, hogy netán esetleg a tanárokat kellene ez ügyben egy kicsit képezni, de most azért változások lesznek.
5: Igen.
3: Számomra most, hogy egy-két gimnáziumban már voltam előadni a tanárok között, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az például egy hatalmas lyuk a tudásukban. Vannak tanárok, akik úgynevezett prezentációk segítségével tanítanak. Teljesen hibás prezentációk segítségével. Tehát ott látom, hogy már rég el kellett volna kezdeni ezeknek a tanároknak lehetővé tenni azt, hogy alapszinten tanulják meg azt, hogy milyen egy prezentáció, mert amivel ők ki fognak állni a diákjaik elé, olyanokat fognak a diákjaik is csinálni.
4: Kaszás György volt a vendégem, a Kreativitás Suli, a Gondolkodás Suli és a Prezentáció Művészete című könyvek szerzője. Azért tartottam fontosnak, hogy ebben a műsorban szó essen ezekről a témákról, mert bizonyos tudományterületek képviselőivel, neves tudósokkal beszélgetve mindig kiderül, milyen sokat jelentett számukra az indulásnál egy-egy kiváló pedagógus, aki megtanította őket gondolkodni, nyitottá tette őket a világra. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Találkozunk egy hét múlva, Ola Andrát hallottátok.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Creative Survivor. Sejtések és bizonyítások. Tudomány és innováció. Olá Andrea műsora minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
3: A Pályán Royal június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: lehettek Genfben. Ma van a nemzetközi szélnap. Napos időnk lesz ma néhol záporral, zivatarral. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos, éves csúcs találkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán és az amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek Genfben, a megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Telefonon egyeztetett Donald Trump az ukrán és az orosz államfővel. Az amerikai elnök felajánlotta Vladimir Putyinnak, hogy a harcok beszüntetése érdekében a G7-es csúcson kész hatni az európai országokra és Ukrajnára is. Az orosz elnök továbbra is azt mondja, hogy Kijev és az EU a harcok elhúzásában érdekelt. Donald Trump és az ukrán elnök egyeztetni fog a gazdasági csúcson személyesen is. Közben ma megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna és az Európai Unió között. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a bővítéssel megerősítik az unió biztonságát és jólétét. Benéztük, mondta Kovács Gergely, aki nem indul újra a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöki posztjáért. A 12. kerületi polgármester arról is beszélt, hogy cserben hagyta a párt jelöltjeit. Arra a kérdésre, hogy hogyan fogják tudni visszafizetni a több mint 600 milliós kampánytámogatást, amiből eddig 151 milliót sikerült gyűjteniük, azt felelte, hogy sehogy. Új műholdas adatokra épülő térinformatikai adatbázist mutattak be a Világbank washingtoni központjában. A rendszer a Föld kockázatos városi területeinek megfigyelésére szolgál. A világ városai soha nem látott ütemben növekednek. Az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség több mint kétharmada városi környezetben él majd. Ezzel egyre több ember és infrastruktúra kerül árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Az Európai űrügynökség és partnerei emiatt egy új, globális megfigyelőrendszert hoztak létre a települések növekedésének és természeti veszélyeknek való kitettségüknek az együttes vizsgálatára. Ma van a nemzetközi szélnap. 2009 óta ilyenkor világszerte a szél és zöld energia jelentőségére, működésére, előnyeire, valamint a klímavédelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés keretében a szélenergiaipari szervezetek különböző programokat, például nyílt napokat szerveznek, illetve ismeretterjesztő előadásokat tartanak az érdeklődőknek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Kellemes nyári időnk lesz ma, mindenütt felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap is, később még előfordulhatnak záporok, zivatarok, élénk, erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható, holnap pedig erős felmelegedés kezdődik, szerdától visszatér a strandidő 30 fok feletti értékekkel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban a láthatóság, észrevehetőség a témánk. Ma egy picit, idézőjelben mondom, nem kell megijedni, sportolni fogunk. A sport szponzorációról és sportmarketingről fogunk beszélgetni, és nem is hívhattam volna azt hiszem más, mint Kosaras Renátát, a Magyar Sport Üzleti Szövetség elnökét, sportkommunikációs és sportmarketing szakértőt. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia!
2: Szervusz, én is nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó témát választottál erre az évadra.
1: Köszönöm szépen, akkor ez egy megerősítés is egyúttal. Én nekem a egyik legemlékezetesebb sport szponzorációs együttműködésem, ami persze ilyen kis színes hír volt, de igazából ez annyira befészkelt a fejembe magát, hogy gondoltam, hogy ezt felhozom. Ez az Intel nevű processzorgyártó cégnek a hirdetése volt. Ugye mindenki ismeri azt, hogy minden számítógépen rajta van, hogy Intel Inside. Ez ugye rá van. És ez azért van, mert ugye a processzort, vagy ami belül van a számítógépen, sose látjuk. És ők azt csinálták sportszponzorációnak a Barcelona foci csapatával, aki egy jó együttműködő partner azért, meg egy jó nevű partner, hogy a focisták mezén belül volt írva, hogy Intel Inside, és erről tudni lehetett, de nem lehetett látni. Ismerted ezt? Tehát belefutottál ebbe?
2: Hát hallani hallottam, de ugye rengeteg ilyen extrémnek nevezhető, vagy inkább az, hogy tényleg a szájon át terjedő szponzoráció és a reklám, az ugye mindig tudjuk, hogy erősebb, és ezt vannak ilyen nagyon izgalmas ötletek, amivel sokan már kihasználták, és szerintem ezeknek a tárháza azért ez kimeríthetetlen, egy nagyon jó marketing és jót tud kitalálni, és ez is pont egy ugyanilyen.
1: Miért szeretjük ennyire a sportot üzleti partnerként bevonni? Tehát mi a ráció emögött? Miért egy jó felület a sportolóknál való együttműködés?
2: Egy kicsit visszamennék akkor a múltba, a történelembe. Ha egy kicsit utazunk, ha a sporttörténetet nézzük, akkor már akkor is a sportolók egy példaképek voltak. Egy olyan társadalmi megítélésben voltak, ami mindenkinek pozitív volt. Tehát, hogy teljesen mindegy volt, hogy a görögöknél háború volt, az olimpia idejére megállt az élet, és akkor az olimpia volt, és a négy városállam egymással küzdött, és a mecénások támogatták a legjobb harcosokat, a legjobb sportolókat, és egyenlőek voltak, tehát hogy itt nem voltak nagy különbségek, és ez ugyanígy a társadalomban az évszázadok alatt ugye nagyon jól kialakult, akár majd a lovagi tornáknál is mindenhol, hogy a sportban mindenki felnézett a teljesítményre, és arra, amit elértek a különösebben a fizikai aktivitással a sportolók. Ugye elsősorban először még a férfiak, majd az 1900-as évek elején már a nők is beléphettek ebbe a példakép jellegű világba, és ugye ide el is érkeztünk ahhoz, hogy tulajdonképpen a 21. századra a sportoló egy nagyon speciális szerepkörben lévő influencer, ez így a mostani divatos szóval kifejezve, hiszen a saját tevékenységéből és teljesítményéből adódóan ő egy példakép. Egy olyan példakép, akivel pozitívan lehet kommunikálni, akinek a hozzáadott értéke, a története, az összes terület, amin keresztül eljutott olyan eredményekhez, ami nekünk, fogyasztónak, rajongónak, a társadalomnak picit elérhetetlen, ezek mind pozitívak, és kimozdítanak a saját komfortzónánkból. És erre nagyon jól ráismert az üzleti világ, az, hogy ha pozitívan szeretnénk kommunikálni, jó fényben szeretnénk magunkat feltüntetni, akkor sportolóval oldjuk ezt meg, vagy sporttal oldjuk ezt meg, és ami még hozzá tartozik, mert ugye ez itt az egyéni történetekre vonatkozik, a csapat, a közösség.
1: Ezt akartam kérdezni, igen.
2: A másik vonal, tehát ugye a grund, a foci, ugye a világ egyik legnagyobb és legjobban szponzorált sportága a foci, és akkor utána jön minden más, tehát nevezhetjük így, viszont ott az már a közösségi szellem. És a 21. századra, tehát mostanra elértük azt, és ebben amúgy nagy szerepe volt az elmúlt 5-6 évnek, és ugye volt egy tulajdonképpen online robbanásunk, amikor másfél évre ugye nevezhetjük úgy, hogy kicsit a világ megváltozott. Az internet szerepe az sokkal jobban előrébb jött, és a határok megszűntek. És innentől kezdve az, hogy én Barcelona rajongó vagyok Ázsiában, vagy éppen Amerikában, vagy bármelyik más sportágat rajongom, ez megszűnt a klub életnek az a része, hogy csak azt tud klubsárban kimenni a meccsekre és rajongani értük, aki ott a helyi, a városi
1: Barcelona,
2: közösség.
1: Barcelonai,
2: igen, tehát, de, hogy nem. Az, de nem, mert most már a világé, tehát ugye akár megnézhetjük a La Ligát, a nézettséget, tehát a megszámlálhatatlan millió felett van, tehát, hogy vagy akár ugye most lesz majd egy izgalmas VB előttünk.
1: Hát úgy is izgalmas marketinges szemmel, ugye, hogy nálunk ezt nem nagyon lehet látni.
2: Igen,
1: az idő
2: igen.
1: Eltövés miatt.
2: Igen, de hát azért gondolom itt a nagy rajongók,
1: hát a
2: meg mindenki,
1: igen,
2: a hardkorok, igen, de én azt gondolom, hogy ez Magyarországra azért jellemző, hogy meg fogják tehát nagyon sokan nézni.
1: De a marketing értéke, mert tulajdonképpen, hogy ezért innen indulunk, hogy erről próbálunk beszélgetni, az ilyenkor lefele tekerődik, vagy súlyozódik, hogy ezt most azért itt ugye, most akkor kicsit belemettünk ebbe a foci VB-be, nem kell nagyon mélyen, de ugye nagyon sok csapat van, egy csomó érdektelen csapat van, azért elég nagy közmegegyezés van, hogy ez a nagy kiegyensúlyozottság, ez rengeteg lukas meccset is hoz. Most tegnap olvastam, hogy sok százezer jegy elérhető még, ami azért nem szokott,
2: igen,
1: sok százezer. És nálunk ugye egy lehetetlen időpontban is van, és tényleg azt gondolom, hogy valószínűleg a brazilokért fent fogunk maradni, többen akár hajnali háromig is, elkelünk, de hogy ilyenkor azért nem számol azzal egy szponzor cég, hogy hányan fogják ezt, hol látható, milyen ennek a svungja? Hogy kalkulálják ezt bele?
2: Hát most ezt így nem tudom neked igazából most őszintén megmondani, hogy ezek a nagyon nagy cégek ezen a szinten már így, hogy gondolkodhatnak.
1: Nem is a világ cégre gondolok, hanem a Magyarországira. Mondjuk EB vagy egy BL, az itt nekünk hát, szól a mi időzónánkban.
2: De szerintem nem, mert az a közönség, akit meg akarnak szólítani, az úgy is meg fogja nézni, az ott lesz, és a plusz közönség az pedig már egy hozzáadott érték, vagy egy hozzáadott plusz látogatószám, nézőszám, és azért valljuk be, hogy szerintem meg hogyha mélyen belegondolunk, akkor ilyenkor úgy teljesen mindegy, hogy melyik időzónában van. Tehát az olimpia is volt más időzónában, akkor is megnéztük, akkor az ismétlés néztük meg, akkor összefoglalóban
1: ott van a szponzor.
2: A rajongók ilyenkor ugye ugyanúgy felveszik azokat a mezeket, a gyerekek a merchandise-t akkor is fogják kérni, szóval én ezt így nem gondolnám. Egyedül inkább az, hogy ugye egy olyan földrészen van, tehát oké, persze a dél-amerikai rész, ugye ott azért erősebb a foci, mint akár Amerikába, de itt Európában azért erős, nagyon erős, azt látjuk is, és akkor lehet, hogy a jegyek elérhetősége azért ez is befolyásoló tényező, hogy most ki utazik ki Amerikába.
1: Ja, nyilván nem az európaiak tehát, fogják igen, ezt feltölteni, azt gondolom, igen, és a Dél-Amerika meg nincs annyi pénzük.
2: Igen, tehát, hogy itt igen.
1: Mi néznénk, de nem megyünk,
2: akik meg megnézhetnék, nem tudnak
1: elmenni. Ők meg nem tudnak.
2: Igen, tehát ez gazdaság, ez már a
1: nagy... Ez a gazdasági része. Feltűnő volt, hogy kiemelted a fizikai teljesítményt, mint a visszatekintésben legalábbis. Rögtön meg is fogalmazódott a kérdés, hogy ugye van most már komoly szellemi sport is, ahol ez nagyon számít, a szponzoráció, meg hát ugye a motorsportok, motorizáltság, azok hogy illeszkednek ebbe bele, hogyan működnek ilyen módon, ahol nem fizikai példaképek, vagy nem így, milyen módon példaképek a sportolók.
2: Ott is ugyanúgy fizikai. Tehát, hogy ez abszolút a teljesítmény az, hogy most szellemi teljesítmény, vagy éppen a technikai sportokban, tehát ha a Forma 1-et meg, igen, a Forma 1-et megnézed, vagy a motorsportokat, tehát a MotoGP, ugye, ezek mind-mind olyan fizikai felkészültséget igényelnek, amit én azt szoktam mondani, hogy földi halandó nem igazán tudna elviselni. Hát csak nézd meg a Forma 1-es pilótáknak, láttad, hogy 17 évesen a fiatal Kimi hogy nézett ki, ez az olasz srác, és most olyan nyaka van, mint a nem tudom, az én combom körülbelül, mert hát ugye olyan géghatnak rá, és ezt neki a fel kell rá fizikailag gondolom is készülni.
1: A maguk 160 centével. Centével.
2: Hát pontosan, hát nézd meg, hogy milyen testalkatuk van, igen. Tehát bele kell férni zsokék. Abba.
1: Igen.
2: Igen, viszont el kell tudni viselniük azt, hogy nagyjából 2-3 kilót is fogynak egy verseny alatt. Tehát, hogy azért az elég erős fizikai megterhelés. Hozzám nagyon közel állnak az extrém sportok, így nevezném igazából, nagyon sok extrém sportolóval is dolgoztam együtt, és ezek mind fizikai kihívások, tehát egy hegymászás, egy teljesítmény túra, vagy éppen a ugye dolgoztam Rakoncai Gáborral, Suhajda Szilárddal, Klein Dáviddal, ők mind-mind-mind olyan teljesítményeket vittek véghez, amik az átlag embernek, a társadalomnak nem megszokott is, magas rizikófaktorú sportágak ezek. És ebben megint ott van, hogyha a szponzort nézzük, ugye különbséget szoktunk tenni, a szponzor nagyon sokszor különbséget tesz, hogy olimpiai sportág, és akkor az olimpiai aranyérmeseket, Magyarország amúgy is olimpiai aranyérem és érem központú kommunikációban és célokban is, és a szponzorok hamarabb kezdtek el az elmúlt 15-20 évben egy olimpiai érmest támogatni, mint egy olimpiai résztvevőt, vagy egy nem olimpiai sportágban amúgy kiemelkedő sportolót, vagy sportágat, de ez a tendencia megváltozott. Ugye nem azért változott meg, mert hogy az érmeket hajszoljuk, vagy akár a teljesítményeket, hanem az emberek rájöttek, és a közösség is rájött, hogy a részsikerek nagyon fontosak, és egy ember életében nem feltétlenül tudunk 4 évben, vagy akár hosszabb időben is gondolkodni, hogy ő sikereket tudjon elérni, mert az átlagembernek a kitartása, vagy az ambíciója másképp működik, viszont a saját részsikereket átültetve egy sportolónak a részsikereibe nagyon jól lehet egy folyamatos kommunikációt, egy szponzorációt, támogatást fenntartani, és ezzel motiválni a társadalmat. És innentől kezdve megváltozott az, hogy akár a válságkommunikációt hogy kezeljük azt, hogy érem központú legyen a szponzorációnk, vagy csak sima motivációs, közösségeket építünk, storytellingre megyünk rá, történeteket mesélünk, tehát sokkal fontosabb
1: csúcs,
2: lett.
1: Igen, az egyéni csúcs, csak az saját egyéni. Magát igen, győzi le, igen. És azt, annak is örülni kell.
2: Igen, és nem csak azt, hanem, hogy ugye, ha egy jó története van jó adott sportágnak, a sportolónak, a közösségnek, a csapatnak jó története van, akkor arra jól rá tud ülni az adott szponzor, és jó motivációt tud adni. Ma már nem feltétlenül szinte egyáltalán nem gondolkodnak a szponzorok logóban, persze ott van kell, mert az elmúlt 20-30-50 év megteremtette azt, hogy a logót ismerjük meg társadalmat. Én így szoktam nevezni, nagyjából így lefordítva nagyon egyszerűre, hogy bevizualizáltuk azt, hogy a egyes logók az melyik céghez tartozik. De mellé más üzenetet, maximum szlogeneket tudtunk csatolni, és akkor divat volt, hogy na az a logó velünk van, rajtunk van. Most már érdekel minket az is, hogy mi van a logó mögött. Tehát az, hogy én azért vegyem meg, mert az XY sportoló vagy sportágban benne van, adott hozzá egy értéket, én tudok vele úgy azonosulni, hogy közös kihívásaink vannak, vagy bármi. Tehát, hogy van közös történetünk. És ezt most már a cégek is meglovagolják, főleg a nagyobb multik, de az egyre kisebb KKV-k is, hogy beviszik a HR-be, beviszik a belső kommunikációjukba, a céges motivációkba. Tehát egy szponzoráció állhat abból is, hogy támogatja, együttműködik a sportolóval, de ő nem feltétlenül nagy premier plánba fog megjelenni, hanem a dolgozóit fogja motiválni 1-2 éven keresztül. Tehát nagyon sok színű lehet a ma már a szponzorációs együttműködések tárháza.
1: Egy pillanatra ugyan említetted, de érdemes egy további gondolatot is foglalkozni a csapat és az egyéni sport szponzorációjával, támogatásával. Ugye nyilvánvaló, és fogunk egy picit fizikai kommunikációra beszélgetni, mert nem is tudok nem arról beszélgetni, de most még nem ezt kérdezném, hanem ugye egy csapatot támogatni, az valahogy egy olyan biztonságosabb dolognak tűnik, ha jól érted, amit mondok, tehát, hogy az úgy mindig lesz, tehát a Barcelona van 100 akárhány éves, lesz is, és azzal együttműködni az oké, egy egyéni sportoló, meg ugye az egy nagyon vulnerábilis dolog.
2: Igen, itt azért a csapatot ma már külön lehet választani. Ugye vannak az elvetemült most a Barcelonát emlegettük nagyon sokat, tehát a Barcelona rajongók. Viszont azon belül, ugye a csapaton belül az egyéni sportolók, ők változnak.
1: Így van.
2: És igen. Nagyon sokan emberhez ragaszkodnak. És akkor megvan ez a kettőség, hogy nagy a fluktuáció, van vagy nincs, ki hova megy, akkor én most barcelonás vagyok, vagy liverpoolos, vagy éppen madridos, vagy bármi.
1: Hát ahol és éppen a ahol éppen a, van,
2: akkor az leszek. Igen, vagyok. Akkor liverpoolos vagyok. Tehát, hogy itt azért az érzelmi kötődés, amit mondtam ugye a történethez, a jó sztorihoz való kapcsolódás, az nagyon fontos a mai generációnak. Az idősebb generáció az akkor is madridos marad, ha Kőkövön nem maradt, tehát hogy bármi, de egy fiatalabb generáció pedig már a példaképeihez fog ragaszkodni. Tehát a mostani fiatalok, ők ahhoz ragaszkodnak, hogy hol a Szoboszlai, hol van akár a Messi,
1: nem vagy olyan lojálisak a csapathoz.
2: A csapathoz, igen. Tehát, hogy azért így tudnak változni, mert hogy ő nekik, ő a példaképük.
1: Hát meg van és egy, akkor... bocs, hogy csak egy másik jutott eszembe, bocs, hogy belágtam, hogy fejezd be a gondolatot, csak már annyira feljött bennem, hogy ugye volt olyan is, hogy a csapatnak, nem fogom tudni pontosan mondani, a csapatnak a Nike a szponzora, de annak a focistának az Adidas, van. És játszhat-e abban a cipőben? Hát ez egy óriási cikksorozat volt, hogy lehet-e más
2: ezek, cipője. Ezek nagyon bonyolult szerződések, és ez nem csak a csapatra jellemző, hanem ez az egyéni sportolókra. Magyarországon a sporttörvény ugye nagyon sok mindent szabályoz, most maradjunk itt Magyarország keretein belül, és itt van ugyanígy egy ilyen pici kis diszonancia, hogy van a sportolónk. Most nézzük az egyéni sportolót először. Van a sportolónk, neki van egy szerződése az egyesületével, hogy és az egyesületnek lehet saját szponzora, lehetnek elvárásai. Ez a sportoló válogatott kerettag, akkor neki amúgy is van szerződése a szövetséggel. A szövetségnek nem feltétlenül kompatibilis a szerződése, vagy egyforma a csapat szponzorral, tehát a szövetséget már megint más szponzorálja, és akkor itt bejön az egyéni sportolónak az egyéni szponzorációs szerződései. És akkor azt mondjuk, hogy mondjuk mind a három más. Akkor hol, mikor és miben jelenik meg, és milyen logókkal, és akkor itt szokott képbe jönni az, hogy ugye a válogatott mez az alap, amikor nem országot képvisel, hanem az egyesületét, OB-n, meg egyéni dolgokban, tehát különböző ligákon esetleg akkor az egyesületét tudja viselni. Ez is megy ilyen kis diszonancia, hogy egyik fényképen így néz ki, másik fényképen úgy, hogyha nem ugyanazok a szponzorok, vagy interjúban hol van, és ugye ezeket a szerződéseket kell nagyon ügyesen az ügyvédeknek össze, és akkor ugye van az egyéni szponzorációja, ami meg kell oldani, hogy ne üsse a megjelenések a másik kettőnek a megjelenéseit a szerződéseihez képest. És ez ugyanígy a csapatsportágra is jellemző minden individumnak.
1: Hát igen, kicsit várta is a fülem, hogy bekerülnek a sportjogászok a fejtésbe, és meg is érkeztek. Ez itt a Krízisek és pofonok, Kosaras Renáta sportkommunikáció, sportmarketing szakértővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
3: Sziasztok, Rozsonics Ildikó vagyok a Virtuózokból, a Rádió Caféját hallgatjátok.

0: Podcaster. Krízisek és pofonok Böhm Kornéllal. Hamarosan innen folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Kosaras Renáta, a Magyar Sport Üzleti Szövetség elnöke, sportkommunikációs és sportmarketing szakértő a vendégem. Érintettük picit a válságkommunikációt, amit kedves területen, mint ezt talán a hallgatók is tudják. Ami eszembe jut, az kettő irány is egyébként, és te rögtön már bedobtál itt a közbülső beszélgetésbe egy másikat is. Ami ugye krízis lehet, az, hogy ha történik valami a sportolóval, ez az extrém sportok esetében kifejezetten benne van a pakliba, tehát ez be kell áraznia úgymond a szponzoroknak. A másik, ami eszembe jutott, amikor ugye nem tudjuk azt, hogy mi lesz az eredmény, és mégis be vannak tárazva ezek a hirdetések, meg szponzorációk, meg reklámok. Ugye legtöbbször, amikor az EB-n látunk ilyet, hogy nem tudjuk, hogy tovább jut-e a magyar csapat, vagy nem, és akkor ilyen teljes ház beborításokat látunk, és meg van rendelve, le van gyártva, és akkor kicsit olyan kínossá válik az egész. Ezek például kockázatok. Mik vannak mégis, hogyan gondolkodnak erről a cégek?
2: Számos terület van, ugye, hogyha a válságkommunikációt nézzük. Én mindig, mikor a sportkommunikációt elkezdjük, ugye egyetemen tanítom is, akkor az első órán mindig tisztázzuk, hogy ennek nagyon sok műfaja, rétege, stílusa van, de ami az egyik legfontosabb, hogy mindig állítsunk fel egy válságkommunikációs stratégiát. Tehát ez a legelső, amit igen, el kell kezdenünk, és nem vágunk úgy bele, hogy mi biztos kimenetre megyünk, hanem megvizsgáljuk azt, hogy mik lesznek a kimenetek. És ugye nem mindegy, hogy milyen sportágban, amit mondta, hogy extrém sportágok, én ezt még magas rizikófaktorú sportágoknak is szoktam nevezni, ezek tényleg az autóversenyzés, motorversenyzés, a hegymászások, akár még a kerékpársportok is, tehát a triatlon, mindenhol a bázisugrás, vagy bármi repülősportok, tehát hogy ahol ténylegesen igen magas a rizikófaktor, és ugye nagyon nehéz eldönteni majd a végkimenetelet persze mindig pozitív. És akkor vannak a hagyományos úgymond olimpiai sportágak, amiktől ugye várjuk az érmeket, de mindig beüthet egy krach. És itt a legelején, mikor megtervezzük azt, hogy igazából mire fogunk rámenni, mi lesz a stratégiánk, és megvan a szponzorunk is már, a támogatónk, akikkel együtt megyünk végig az úton, jó esetben a sikerig, de nem biztos, hogy eljutunk a sikerig, hanem majd, ahogy már említettem, a részsikerek lesznek közben, azokra mindig rámegyünk. Közte azért felállítjuk a legelején a variációkat, megnézzük, mi történik, hogyha siker, mi történik, ha nem lesz siker, csak részsiker, és ilyen is olyan események jönnek közbe, mi történik, hogyha még magasabb és negatívabb események jönnek közbe, és akkor innentől kezdve ki mit mond, ki szólal meg legelőször, mit mond az edző, mit mond a sportoló, mit mond a szponzor, milyen sorrendbe fogja mondani, milyen felületen fog ez megnyilvánulni. Tehát ezeket végig kell vennünk, és utána tudjuk eldönteni azt, hogy mit húzunk ki majd a fiókból az adott eseménynél. És ugye mondtad te is, hogy be vagyunk tárazva, mindenki ezt látja, hogy igen, 90%-ban azért mindenki arra táraz be, hogy legyártjuk a grafikákat, legyártjuk a fotóanyagokat előre, és akkor rögtön egy tized másodperc múlva, hogy megtörtént az esemény, sajnos legyártjuk arra is, hogyha nem a megfelelő, tehát hogy a szöveget lehessen cserélni, lehessen hozzá a megfelelő üzenetet átadni, hogy melletted vagyunk, nem vagyunk, mi történt, kinyilatkozik rögtön, mert ezeket is el kell tudni fogadni, tehát a szponzornak tudni kell ezt is kezelni, tudni kell azt is, hogy mindenben van, és ugye vannak azok az olyan típusú viszmajor esetek, ami viszont már a sportolón bunlik, hogy dopping miatt bukott-e meg.
1: Ezek a rémálom kategóriák,
2: igen, hogy ezt hogy kezeljük, hogy állunk mellé.
1: Vagy nem,
2: igen, tehát hogy ezek mindig ilyen veszélyes történetek, de hát ugye ezeket meg szerződésekbe szépen le lehet fektetni, és akkor a szponzor is tudja, hogy most hallgatni fog, nem fog hallgatni, miben áll el, és ezt hogy reagál, ezt akkor az adott marketing csapat mindig eldönti, ugye? Hát ti is csináltok krízis kommunikációkat, hogy mi lesz a legjobb éppen a sok variáció közül. Meg hogy reagál bizonyos esetekre a társadalom, tehát akkor is rögtön tudni kell, hogy jól reagálunk, vagy nem. Bocsánat, hogy ezt mondom, hogy hiába egy útvonalat kitaláltunk, mert hogy a társadalom másképp reagál, és akkor másképp kell dönteni.
1: Hát akkor módosítani kell. Ami engem így izgat ennek kapcsán, az, hogy ha olyan kulisszatokat el tudsz árulni, hogy milyen hangulatú egy beszélgetés ilyenkor a háttérben. Tehát amikor van valami helyzet, ami negatív, vagy nem erre számítottak, és akkor leül a stáb megbeszélni, hogy na akkor most mi legyen, ezek ilyen racionális, hideg, racionális, nagyon professzionális, vagy ilyenkor azért van, hogy hát azért többet vártunk. Hogy zajlik egy
2: ilyen? Nem, hát ennek racionálisnak kell lenni, tehát szerintem az egész kommunikációnak, tehát hogy aki beleviszi az érzelmét, akkor onnantól kezdve már nem lesz jó akkor, amikor ugye a döntéshozóknak kell. Tehát hogyha van egy krízis, akkor ott nem szabad úgy eltérni, hogy most, hogy érzelmekre hatunk. Tehát, hogy az érzelmekből indulunk ki, akkor rosszul nyilatkozunk, rosszat mondunk. Tehát, hogy azért állítottuk fel a protokollt erre, mert attól nem térünk el, hogy ne hibázzunk, és ne sértsünk meg senkit. Tehát, hogy tényleg mit fog mondani az edző, mit fog mondani a szövetségi kapitány, vagy éppen a szövetség elnöke, tehát, hogy kiszólal meg legelőször, a sportoló megszólal-e esetleg, nem feltétlenül lehet. Ugye ez nagyon nehéz, mert hogyha mondjuk egy olyan sportágat nézünk, ami mondjuk mixzónás, tehát ugye lejött a pályáról, rögtön kijött a vízből, tehát rögtön, ahogy
1: oda dugják
2: a mikrofont, igen, az orra alá, itt a sportoló lesz az, aki legelőször megszólal, és neki kell elmondani, hogy miért nem nyert, miért volt baleset, mit hibázott, lejöttek a pályáról, miért kaptak ki, ugye a sportoló fog legelőször a focista, kézilabdázó megszólalni. Itt viszont már ugye a mentáltrénerek, coachok segítségével, meg különböző kommunikációs szakemberek segítségével vannak a sportolók felkészítve, ez az ideális eset, de azért erre törekszik már nagyon sok szövetség, és ebben segítségre vagyunk mi is, mint Magyar Sportüzleti Szövetség, és én magam is, hogy ténylegesen ők fel legyenek készítve, arra be legyenek gyakorolva azok a panelmondatok, ami nagyjából egy nyomógomb. Ha ilyen kérdést tesznek fel, ezt a rövid tőmondatot fogom válaszolni, mert ez történt, akkor ezt mondom.
1: Azért annyiban én sok krízist látok, meg kezelek, sportügyekben egyébként nem nagyon volt tapasztalatom, de azért úgy képzelem, hogy amikor ilyen igazi nagy botrány van, tehát amikor egy szponzorcég megszakítja a kapcsolatot, Tiger Woods, nem kell magyar példákat keresni, és ugye az egy ilyen családi, morális valami volt, tehát nem doping. Tehát vagy most ugye ez van, ez az énekes és nem sportoló, a Kane Best, ha ez most éppen a neve, aki szintén mindenféle álmokfutás után, hogy elállnak a szponzorok, hogy akkor se az van, hogy nincs egy ilyen belső vita, hogy
2: biztos van a
1: tehát tájékoztatjuk, hogy a legnagyobb szponzor most azonnal felbontja a szerint. Nem hiszem, hogy ez egy ilyen
2: Ez persze, jó az ilyen típus, hát azok nem jó hangulatú dumálások, az senkinél, meg hát ugye tájékoztatva van az adott sportoló, hogy akkor most nem, meg nem megyünk vele tovább, vagy sportolóknál ugye volt egy rossz megnyilvánulás, vagy a social médiában egy rossz poszt, és ez is nagyon fontos, a social media integrity, tehát a felelős social media használat a sportoló oknál. Mindenre figyelnek ma már a szponzorok, és hogyha nem úgy viselkedik, igen, de ezek a szerződéseikben nagyon kőkeményen le vannak fektetve ma már, és azért a sportoló az van annyira tudatos, a mostani sportolók, tehát ugye ha Tiger Woods-ot is nézzük, az egy 10 éves történet.
1: Az megy régen, talán a
2: igen, tehát hogy ezek már egy olyan példák.
1: De századi.
2: Igen, viszont annyira gyorsan fejlődik a szponzorációs világ, és akár a sportmarketing világ is, hogy a mostani fiatalok, a 17-18-20 éves sportolók, akik már ugyanúgy példaképek, és rajonganak értük a világba, akár több százan, több millióan, ők már nagyon tudatosan használják mind az internetet, mind azt, hogy a szponzorációt. Egy nagyon érdekes példát hoznék. Ma Magyarországon azt gondoljuk, hogy a vívás, mint olyan, nehezen szponzorálható. És erről például a Szilágyi Áron is többször nyilatkozott már, hogy aki vívni szeretne, az ne azért vágjon bele, mert hogy hú, itt akkor rengeteg szponzor fog jönni, és akkor ő ebből majd hosszú távon meg fog élni, hanem a sport szeretetéért, és azért, amit letesz az asztalra. És most jön egy új generáció, aki viszont ezt teljesen meg akarja fordítani, és Amerikából már jön az a világ, hogy a vívást is nagyon trendivé teszik, és van olyan vívó, aki felhozta, nem tudom én hány millió követője van az Instagramon, az Áron mellett elbújhat, mert azt hiszem egy csapat talán ezüst érme van olimpián, és saját cipőmárkája van, saját versenysorozata van, meghívták a Met Gálára, legutóbb most láttam, aminek nagyon örültem, hogy a versenyére meghívta a Siklósi Gerit, mint fiatal vívót, és ugye népszerűsíti, hogy a fiatal generáció, mert ő egy 35 pluszos vívó, fenszerként van fent amúgy egy amerikai vívó. De hát egy olyan trendi vonalat és olyan szponzor együttműködéseket kezdett el behozni egy olyan sportágba, amiről ugye azt gondolja mindenki, hogy hát ez egy ilyen nagyon zárt közösség, hogy még azok is elkezdték élvezni, akik amúgy nem, mert egy látványvilágot kezd, egy divatot teremteni belőle. Tehát én azt gondolom, hogy ma már teljesen mindegy, hogy milyen sportág, egy nagyon jó egyéniség, egy nagyon jó történet, nagyon jól irányt is, egy nagyon lendületet tud adni bárminek, és ma a fiatalok meg pont arra fogékonyak, hogy más legyen, mint a többi.
1: Ugye szokott lenni ebből viszont vita, amikor a szponzorálhatóság befolyásolja magát a lebonyolítást, tehát ez a nem elég látványos a birkózás, igen. És kerüljön ki az olimpiára, mint a legelső olimpiai sport ever, vagy amikor nem hiszem, én nagyon szeretek pingpongozni, de hát megváltoztatok az összes szabályt, hogy gyorsabb legyen a szett, kék lett az asztal, röplabdánál is más színe, tehát azért a látványosság, meg a láthatóság azért sokszor befolyásolja a lebonyolítást, de nem erről akartam kérdezni, csak eszembe jutott, ahogy eszembe jutott egy másik kis anekdóta is, amikor a, hát nem ismerem az amerikai foci, vagy rögbi, amerikai focinak hívják, nagy sztárjaid, ott van egy nagyon elhíresült jelenet, amikor kiült a fő-fő sztár, és mindenkért, mert kötelező sajtótájékoztatót tartani, és minden kérdésre azt válaszolta, bármit kérdeztek, hogy csak azért vagyok itt, mert kötelező itt lennem. Tehát megtartotta a sajtótájékoztatót, de mindig nem adott semmi érdemi választ, csak azért vagyok itt, mert kötelező. Ez egy szponzornak milyen?
2: Igazából ezt én azt szoktam mondani, hogy talán akár egy színház is lehet, szóval, mert ilyenkor többet beszéltek róla, mint hogyha ő szépen megtartotta volna a sajtótájékoztatót, és igazából a szponzor is többet profitált belőle, mert többször fordult elő. Tehát, hogy ezzel azért ma már tudatosan is építkeznek, hogy milyen imást rakunk magunk mellé, mibe állunk bele, és mitől leszünk egy kicsit extrémebbek. És ahogy említettem, hogy ugye a fiataloknak, a mai közönségnek meg pont az kell, tehát ez a nagyon gyors reakcióvilág, hogy a különböző social media felületeken a 30 másodperces videókat nézzük, a nagyon gyors üzeneteket veszük, és azon fogják be, tehát hogy ugye ha megnézzük a 24-es olimpiának is a nézettségét, sokkal több most már lassan, ami a kis telefonunkon nézett rövid videók és az összefoglalók, mint aki ténylegesen leült és végignézte a közvetítést, vagy az összes versenynek a teljes menetét, hanem csak a vége is, a nagy jelenetek és minden olyan, amiről lehet beszélni, és amihez lehet csatlakozni, az érdekli az embereket. És akkor itt a láthatóságról beszéltünk, hogy ugye mondtad, hogy ki kerül a birkózás, vagy nem kerül ki. Ezek megint olyan dolgok, hogy igen, a világ változik, és látni kell, hogy mik azok a sportágak, és mik azok, amik a mai 17-15 éveseket, vagy 20 éveseket megmozgatják, vagy egyáltalán majd a 9 évest, aki lesz valamikor, valami 10 év múlva, 15 év múlva olimpikon, hogy...
1: Rolleren,
2: pontosan. Tehát, hogy képzeld el azt, hogy míg Pulai Imre 4 éves korától napi 8 órát ült a kenuba, és ott ült 40 éves koráig, meg még szerintem mai napig nem tudja elengedni 50 pluszosan sem, hogy ő beleteszi azt a napi 6-8 óra edzésszámot. A mai fiataloknak az, hogy én hétfőtől péntekig 6-8-10 órát edzek egy nap, és csak arra fókuszáljak, és ezt nem gyors vonatként, hanem 8-10 év alatt érem el, tehát ahhoz, hogy az első megtérülésem ott legyen, az minimum egy 10 éves felkészülési időszak, ez már nincsen benne a pakliba. Nincsen benne a szülőknek sem, hogy én reggel, délbe, este viszem és finanszírozom és stb., hanem neki az kell, hogy 2 év alatt mit érek el nagyon gyorsan, miben leszek sikeres, és mi az, ami látványos. És akkor itt látjuk azt, hogy bejött a gördeszka, bejött a sportmászás, meg hasonló levegősportok, meg minden más, ami látványos, akár még közösséget is épít, és együtt vagyunk, és nem picit azt érzem, ez a tipikus lázadás ugye a fiataloknak, hogy jaj, a nagyszüleink még ezt szerették, akkor mi már azért is mást, de hát mi is ilyenek voltunk, tehát ezt valljuk be.
1: Én azt remélem egyébként, csak lekerekítve, mert nagyon szalad a műsoridő, de azért szerintem, aki nem fogja rászenni a napi 6-8 órát az edzésre, azért azt én remélem, hogy az olimpiai csúcsot mondjuk nem méri el, most ez egy ilyen X-es megszólalás persze, de szerintem, aki olimpiai bajnok legyen, az edzen azért, és készüljön 8-10 évet rá.
2: Csak meg kell látnunk majd, hogy milyen sportágok maradnak meg.
1: Igen. Kettő dologról szeretnélek még kérdezni, és elég kevés időnk van, csak arra mondom, hogy így racionalizáljuk. Az egyik az a, mi helyzet a potyautasokkal? Most ezt a Szoboszlai kapcsán abszolút láttuk. Igen. Tehát akik rájelentkeznek, nem szponzor, hanem ki akarja venni belőle a részt, és utána még picit erről az ESG témáról is kérdeznélek, csak hogy
2: beleférjünk. Itt igazából én azt gondolom, hogy a rendszer kiveti magát igazából a potyautasokat. Nagyon gyorsan el tudnak fordulni a rajongók, követők azoktól, akik látják, hogy te fel akarsz másnak a hátán mászni. És ez soha nem pozitív. Hát büntetik. Tehát azért gondolj bele, hogy megjelent 8-10 ilyen olyan poszt, és akkor a 9-nél, 12-nél már te is skippelted, mert unalmas volt, és nem is érezted helyén valónak, mint átlag ember sem, szakemberként meg pláne. És igen, tehát hogy ezt nagyon gyorsan én nem tartom, és nem tartottam soha jó stratégiának. Én mindig azt szoktam mondani egy szponzornak, ha az út elején nem állsz oda, és az út végén kopogtatsz be, akkor már nem vagyunk rád nyitottak, mert vagy közösen érünk el valamit, és a te segítségeddel lett érmes, vagy értünk el a csúcsra, a végén már ne akarjál te benne fürdőzni, hogy mi 4 évig vagy 3 évig küzdöttünk.
1: Na ez picit át is vezet gondolatiságában ebben a tisztességes magatartás témakörre, és hangsúlyoztat, hogy a társadalmi felelősségvállalás és az ESG téma a szponzorációban is nagyon erősen megjelenik. Mire kell itt figyelnie a kluboknak akár, vagy akár a szponzoroknak, hol találkozik ez a dolog?
2: Ez egy nagyon izgalmas terület, és ugye ez 1-2 éve jött be, hogy az ESG-t, ez ugye az Environment Socializing Governance területet a cégeknél úgymond kötelezővé tették, hogy pontrendszer alapján, tehát most nem akarok az ESG-nek a megfogalmazásába pontosan belemenni, tehát hogy mi a terület, de az a lényeg, hogy egy jól felállított pontrendszert, megvalósítási rendszert, fenntarthatósági rendszert vezettek be a nemzetközi szinten a cégek felé, és a cégek azt pozitívan értékelik, hogyha már egy sportesemény, egy sportszervezet is ugyanilyen rendszer szerint kezd működni, vagy működik, hiszen akkor ő is, hogyha ebben közösen együttműködnek egy CSR tevékenységben, egy fenntarthatósági programban, egy integrity programban, ugye a safeguarding programok, ezek mind nagyon fontosak most már a sporton belül is, akkor ezért a cég is jobb pontozást kap, jobb megítélést kap, és hogyha ez működik az egyik oldalon, akkor működik a másik oldalon is, tehát nagyon jól egymásra tud találni a két gondolatiság, és a szponzorok nyitottabban tudnak hozzáállni egy olyan rendszer szintű gondolkodáshoz, amiben ők maguk is benne vannak. Mi a Magyar Sportüzleti Szövetségnél pont ezt szeretnénk elérni, hogy a sportszervezetek és a sportszektor kezdjen el piaci alapon megfontoltan, fenntartható szempontok szerint gondolkodni és tevékenykedni, mert ha ez nincsen meg, akkor a maga az adott sportágnak a jövője, neveztük itt a magas rizikófaktort, magas rizikófaktorral fog tovább lépni.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok. Kosaras Renáta, a Magyar Sportüzleti Szövetség elnöke, sportkommunikációs és sportmarketing szakember volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm, és köszönöm a vendégséget.
1: Előzetesen is itt beszéltünk róla, hogy hát egy adást, azt nem lehet beleszorítani minden témát, amit felmerült köztünk, de hát azért remélem, hogy a legizgalmasabbakat azért sikerült behoznunk. Ennyi fért bele a mostani műsorba. Búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Rádió Café. Van barátod. Everybody's rapping, everybody's doing beats, everybody's rapping, everybody's doing beats, doing beats, doing beats. All over this neighborhood, left and

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallottátok a podcasterben. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb, hétfőn délután 2 órától a Rádió Cafén. Kövesd a Krízisek és pofonok heti podcast sorozatát a Spotify-on, vagy a Google és az Apple podcast csatornáin. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
3: Apa, ma te mesélj.
4: Jól van, gyere.
0: És akkor a 7 próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo csika.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.

0: értelmében tűzszünet lép életbe, amely Libanonra is vonatkozik. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos éves csúcstalálkozója a franciaországi Evianban. Az ülésen több uniós vezető mellett az ukrán és az amerikai elnök is részt vesz. Az esemény ellen tömegtüntetést szerveztek Genfben, a megmozdulás erőszakba torkollott, a rendőrség könnygázt is bevetett. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Az idei nyári szezonban is elindul a Budapest és Split közötti Adria Intercity. Vitézy Dávid közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a korábbi években sikeresen működő szolgáltatás azért ütközött akadályokba, mert a légkondicionált hálókocsik bent ragadtak a csődbe ment Dunakeszi javító üzemben. A tengerparti járat bérelt kocsikkal július 3-a és október 2-a között közlekedik majd. Az éjszakai utazás során az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak. Kiváló minősítést kaptak a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó strandjai. A Dunán és a Tisza felső folyásán található strandoknál is javuló tendencia figyelhető meg. Az Európai Unió minősítési rendszere alapján készített értékelés alapján mindössze 4 fürdőhely kapott kifogásolható minősítést. Elítélték a norvég trónörökös mostoha fiát. A 29 éves férfi első fokon 4 év börtönbüntetést kapott, kétrendbeli nemi erőszak és más bűncselekmények miatt. A tárgyaláson ártatlannak vallotta magát, a döntés ellen még fellebbezhet. A férfi akkor lett a norvég királyi család tagja, amikor édesanyja 2001-ben feleségül ment a herceghez. Megtiltja a közösségi média használatát a brit kormány a 16 évnél fiatalabb gyerekek számára. Keir Starmer miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy az intézkedés kivétel nélkül mindegyik olyan gyerekre vonatkozik, aki még nem töltötte be a 16. életévét. A bejelentés előzményeként a brit kormány országos konzultációt tartott, amelyen 116 ezeren fejtették ki véleményüket, és a válaszadó szülők 90%-a támogatta a javaslatot. A felmérés résztvevőinek 85%-a nyilatkozott úgy, hogy a közösségi média használata nagyobb kockázatot jelent a gyerekek számára, mint amennyi előnnyel jár.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Kellemes nyári időnk lesz ma, mindenütt felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap is, később még előfordulhatnak záporok, zivatarok, élénk, erős lesz a nyugati északnyugati szél. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható, holnap pedig erős felmelegedés kezdődik, szerdától visszatér a strandidő 30 fok feletti értékekkel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
2: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
3: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na hát, gépek gazdasága, ez a mai kult szavunk. Kicsit science fictionesen hangzik, úgy is fog tűnni a következő pár perc, mintha az lenne, de egyre több érv és ok van azért, amiért azt mondjuk és azt mondod, hogy ez a jövő. Nem is a jövő, hanem a jövő elkezdődött, és ennek az első jeleit látjuk. Gépek gazdasága. Itt már nem ember beszél emberrel, ember köt üzletet emberrel, hanem teljesen másról van szó. A mesterséges intelligencia veszi át ezeket a funkciókat is?
3: Ahol megoldható, hogy átvegye, ott egyre több helyen látjuk, hogy át is veszi, és a piac is reagál rá. Tehát például az OKX kriptotőzsde egy új fizetési protokollt jelentett be az AI agentek számára, tehát a mesterséges intelligencia ügynökök számára, amin keresztül ők tudnak bonyolítani tranzakciókat, szolgáltatásokat vehetnek igénybe, egymásnak küldhetnek pénzt, és hamarosan kereskedni is tudnak kriptoeszközökkel.
2: Most gyakorlatilag a legtöbb ember úgy találkozik,

0: A mesterséges intelligenciával, hogy a Google-t lecseréltük a mesterséges intelligenciára, és megkérdezzük, amit tudni szeretnénk tőle. Na de itt már nem erről ezekről a chatbotokról van szó.
1: Tehát azért az AI szintet lépett, most már nem arról szól, hogy kérdezzünk, vagy nem csak arról szól, hogy kérdezzünk, és ő válaszol, hanem fizethet, szolgáltatásokat vásárolhat, más AI rendszerekkel tranzakciókat végezhet, automatikusan elszámolhat ezekkel, sőt, akár elektronikus termékeket tud értékesíteni, de akár tud működtetni egy webshopot, és legfeljebb a termékeket hagyományos úton szállítják ki, de az összes egyéb részt a könyveléstől kezdve mindenen keresztül tud végezni, és erre is van egy új példa, hiszen Amerikába bejegyezték az első AI vállalkozást, ahol a kérelmet is a mesterséges intelligencia nyújtotta be, megkapta az adószámot, és indíthatja a szolgáltatásait.
0: Megvan erre már a jogi környezet?
1: Bizonyos államokban megvan, és hát valószínűleg, erről nem szólt a cikk, ez egy ilyen pilot jellegű történet lehet.
0: De térjünk kicsit vissza az OKX-re. Milyen szereplő és mit hozott létre pontosan, ami ugye ezt elősegíti?
1: Az OKX az egy kifejezetten nagy szereplő, és ugye apikon keresztül egy olyan típusú kommunikációra képes a rendszer egy mesterséges intelligencia ágenssel, ami különbözik az emberi kommunikációtól, tehát az egész környezet az a mesterséges intelligencia köré van építve, hogy megfelelően tudja használni ezeket a rendszereket.
0: Tehát ő akkor most létrehozta azt az alapot, amire építve a mesterséges intelligencia fizethet, vásárolhat helyettünk?
1: Igen, és hát valószínűleg ennek rengeteg versenytársa lesz különböző megközelítésekkel. Hát az egyik első fecske ezen a területen.
0: Mi a következő lépés? Hova fejlődhet? Hogy látod a mesterséges intelligencia fejlődését? Hogy bővülhet tovább?
1: Ugye itt most az egyik legnagyobb kérdés, hogy mennyi idő alatt fognak elterjedni ezek a megoldások. Erre erős a gyanúm, hogy ez gyorsan el fog terjedni, és eljuthatunk egészen odáig is, hogy az internet felhasználói azok többségében gépek lesznek, illetve szoftverek, és nem emberek. A tranzakciók többségét lehet, hogy nem emberek fogják bonyolítani, hanem különböző mesterséges intelligencia ügynökök, és ez egészen átrendezheti az internetünk működését és a szokásainkat.
0: Jó, most jött ez a következő lépcsőfok, hogy valószínűleg a közeljövőben fizetni is tud a mesterséges intelligencia. Az átlagember hogyan találkozhat ezzel? Tehát én értem, hogy a nagy cégek, nagyobb szereplőknek miért jó ez, hogy céget alapít az AI, stb. De ez azt is jelenti, hogy az átlagember mondjuk, nem tudom én, van egy előfizetése, és akkor a mesterséges intelligencia fizeti helyette havonta, ha erre engedélyt kap? Egyszerűbb műveletekre gondolok.
1: Ezeket minden további nélkül meg tudja tenni a mai nap is. Itt azért egy nagyon fontos kérdés, tehát a hagyományos pénzügyi rendszerek úgy vannak kialakítva, hogy emberi jóváhagyás kell, ott ugye az azonosítástól kezdve nagyon sok esetben még papíralapon kell, hogy működjön. Itt azért korlátokba ütközik a mesterséges intelligencia.
0: Jó, de rendszeres fizetést már ott is be tudok állítani.
1: Hát, hogyha a banki szolgáltatáshoz hozzá lehet tenni, és be tudom állítani, hogy a mesterséges intelligencia végezze ezt helyettem, akkor ez megoldható, tehát technikai akadálya akkor nincsen, hogyha nincsen beépítve egy olyan szűrő, ami pontosan arra van kitalálva, hogy kizárja ezeket a megoldásokat. Ugye a blokklánc technológiában, a decentralizált világban és a kriptóknál ez nincsen, tehát ott mindent lehet automatizálni, és azt minden további nélkül tudja kezelni a mesterséges intelligencia. Természetesen számtalan hiba fog történni a jövőben, számtalan anyagi veszteséggel fog ez járni, tehát mindig nagyon körültekintőnek kell lenni, és olyan összegeket rábízni, ami elveszhet, mert valószínűleg nagyon gyakran el is fognak ezek veszni. Hát egy hosszú tanuló út áll előttünk, hogy ezeket jól tudjuk használni, de hát ez vezethet oda, hogy tényleg rengeteg mindent rá fogunk tudni bízni a mesterséges intelligenciára.
0: Ugye a hagyományos pénzügyi világnál egy kényelmesebb tér a mesterséges intelligencia fejlődésére, fejlesztésére a blokklánc világa? Az fog előtérbe kerülni?
1: Olyan szempontból egy biztonságosabb tér, hogyha megfelelően megvannak tervezve a folyamatok, megfelelő ellenőrzési pontok vannak betéve, akkor nem tudja kijátszani a mesterséges intelligencia, és ezzel biztonságosabbá tehetjük, viszont ehhez is rengeteg tapasztalatot kell szerezni. Tehát egy rendkívül primitív folyamatot mondjuk már ma is belátható kockázatokkal végig lehet vinni, de egy komplexebb, összetettebb rendszert, ott még a gyerekbetegségeknek ki kell bukniuk.
0: de ennek nem pont ellentmond az, hogy gyakorlatilag jól használható, decentralizált mesterséges intelligencia még nincs?
1: Nincsen, nem feltétlenül kell, ez attól függ, hogy mi a feladat, nem feltétlenül kell hozzá decentralizált mesterséges intelligencia. A decentralizált rendszer az azt a cél tudja szolgálni, hogy az ott lefektetett szabályokat nem tudja kikerülni a mesterséges intelligencia. És ugye, hogyha valamilyen automatizált folyamatot rábízunk a gépekre, akkor ők el fogják olvasni a tartalmakat, összefoglalják, következtetéseket vonnak le, anélkül, hogy bármilyen emberi beavatkozás történjen. Ezeket ki kell tapasztalni, rengeteget kell tesztelni, de hát tulajdonképpen, hogyha én rendelek egy PDF oktatási anyagot egy weboldalról, és én azt tudom, hogy az nekem kell, ami ott van, teljesen mindegy most, hogy azt éppen ember rakta össze, vagy egy mesterséges intelligencia, az, hogy ott a folyamatot a másik oldalon egy automatizáltan egy mesterséges intelligencia vezérli, azt engem vevőként nem biztos, hogy kell, hogy zavarjon, és akkor tegyük félre itt a társadalmi kérdéseket, a filozófiai kérdéseket, de hozzájuthatok, és akkor ez tényleg 0-24-be a hét mindennapján tud működni, úgyhogy sok esetben ez kényelmesebbé teheti a mindennapokat, és gyorsabbá a adatmozgatásokat.
0: Na de azt tegyük hozzá, hogy a legelső kezdeti utasítást még mindig az ember adja meg.
1: Így van, és nem ismerem milyen azt a törvényt, ami most lehetővé tette, hogy egy mesterséges intelligencia céget alapítson, de nehezen tudom elképzelni azt, hogy a mesterséges intelligenciának kell vállalni a felelősséget mindenért. Valószínű, hogy az, aki létrehozta ezt a mesterséges intelligenciát, vagy aki megbízta a cég alapítással, a felelősséget akkor is neki kell vállalnia, csak beadhatja a adóhivatalba a papírokat, stb. Tehát ez egy új entitás a gazdaságban.
0: Azt mondtad az előbb, hogy megváltozik az internet. Itt mire kell gondolni? Arra kell gondolni, hogy nem mi fogunk emberek ülni a gép előtt és keresgélni az interneten, vagyis feleslegesek lesznek a reklámok, stb. Tehát ez a mai struktúra, ez teljesen felborul az AI-jal?
1: Egy új szereplő jön be, aki feltételezéseim szerint rövid időn belül, néhány éven belül már több adatot fog mozgatni, több tranzakciót fog végrehajtani, mint amennyit az emberek hajtanak végre. Én ezt így értettem, és ugye ez azért a gazdaságnak is a meglévő rendszerét meg fogja bolygatni, hiszen ha a tranzakciók többségét gépek végzik, és tényleg géptől gépig mennek a fizetések, akkor ez azt jelenti, hogy átrendeződik a gazdaság, új szereplők lesznek, teljesen új szereplők, akik lehet, hogy nagyon gyorsan, nagyon nagyra tudnak nőni. Hát nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban, a jövő fogja ezeket megválaszolni, viszont az irány már egyértelműen látszik.
0: Itt hány éves távlatokra kell gondolni? Tehát minden attól függ, hogy mennyire harapnak rá az emberek ezekre a megoldásokra, és mennyire gyorsan terjed el. Azért láttunk az elmúlt 10-20 évben olyan példákat, amik végig söpörtek iszonyat gyorsan a társadalmakon, nagyon gyorsan elterjedtek, használják az emberek. Ez nyilván kétesélyes, de felgyorsulhatnak itt a fejlődési fázisok?
1: Nagyon nagy kérdés, hogy a jogalkotók hogyan fogják korlátozni a mesterséges intelligencia használatát, mit fognak engedni, ez mindig nagy kérdéseket vet fel. Ugye Európai Unióra jellemző, hogy a túlszabályzással korlátozzák az innovációt, a másik oldalról pedig sok esetben ezzel lehet védeni a felhasználókat különböző kockázatokkal szembe, amik valósak. Meg fogjuk látni, hogy itt mi a helyzet, globálisan mi a helyzet. Én azt gondolom, hogy ez pár év alatt elterjedhet. Tehát amikor megjelentek a social media felületek, akkor az első 2-3 évben szerintem a magyar lakosságnak a többsége azt tartózkodott tőle. Most meg azért a többségnél elképzelhetetlen, hogy ne használjon ilyet. Teljesen más technológiáról van szó, teljesen más célokkal, csak a szokásaink nagyon gyorsan át tudnak alakulni.
0: Szóval gépek gazdasága a mesterséges intelligenciával, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Ez az adásunk és minden adásunk visszahallgatható egyébként YouTube-on és Spotify-on. A mikrofonnál Andor Tóth Anna volt, köszönjük a figyelmet, további szép napot!
2: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ez itt a Zsebrádió.

0: következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskünem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabbi melegítő.

0: Gondolom hétfőn egy csomóan ott rekedtek a Közép-afrikai Köztársaságban, hiszen az utaknak ott csak egy minimális része rendelkezik burkolattal, mint az ország Wikipédiáján olvashattuk. Azt javaslom, ruccanjunk át Madagaszkára és ígyunk egy kopi luvakot sok tejjel. Madagaszkár egy nagyon klassz hely, mert nincsenek mérges kígyók, ezért mezítláb is járkálhatunk a kezünkben egy bögre, finom, teljes kávéval, ami attól annyira figyelm, nagy figyi, hogy először megettetik a kávét egy cibet macskával, aki kikakíja, és valahogy ettől lesz olyan marha jó. Indonéziában is van ilyen, ott is a macskán keresztül kell kávézni, és írtó drága. Annyira drága, hogy hamisítják is. Szóval nem is igazi macska kaka kávé, hanem csak úgy simán kávé. Madagaszkár a világ negyedik legnagyobb szigete, a világ egyik legszegényebb és legfejletlenebb országa. Hatszor akkora, mint Magyarország, de csak két vasútvonal van.
1: Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
0: Tudnotok kell, hogy a szigetországok mindig különlegesek, ilyen Anglia, Japán, ami nagyon gazdag helyek, és miután nehéz megközelíteni őket, mindig nagyon sajátos és izgalmas kultúrájuk van. A világ két hatalmas szigete, Új-Zéland és Madagaszkár viszont olyan messze van mindentől, hogy a különböző undok felfedezők meg gyarmatosíti országok túl macerásnak találják az elfoglalásukat, ezért nagyon sokáig békén hagyták őket. Valószínűleg mire nagyok lesztek, ezeknek a szigeteknek az élete is meg fog változni, mert ezeken a nagyon távoli hatalmas szigeteken mindig béke van, meg jó kedv, ezért nagyon vonzó helyek azoknak, akik már unják az állandó politizálást, meg a háborúskodást, meg a béna Facebookos kommentelőket.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Amikor éjszaka felbámulunk az égre, egy csomó érdekes dolgot észrevehetünk. Vannak ugye a csillagok, meg a csillagképek, amikből ugye medvét is ki lehet rakni. Ha szerencsénk van, láthatunk hullócsillagokat, meg akinek nagymázlia van, láthatja E.T.-t átbringázni a telihold előtt. Na persze, ha figyelmesen egy jó távcsővel nézed a csillagos eget, megláthatsz időnként egy-egy csillogó tárgyat lassan átsuhanni rajta. Ezek általában nem UFO-k, hanem műholdak. Hogy műholdak? Minek nekünk mű, amikor ott van egy igazi, egy bazi nagy, nem? Ezek tényleg kicsik, és nem azért vannak ott, hogy bámuljuk őket, hanem hogy ők bámuljanak minket. Jó, tényleg ilyen is van. Ezeket azért lőtték fel az emberek, hogy kukkolják az űrből, hogy milyen színű sapka van rajtad, amikor a strandon focizol. Van, amelyik ezt is tudja tényleg. De van olyan, amelyik a mobiltelefonoknak segít, van, amelyik a föld időjárását, a légtüneménytant vizsgálja, és olyan is van, amelyik a csillagokat, a bolygókat figyeli. Egy ilyen űrszonda indult el Amerikából, a NEAR, hogy mindenféléket vizsgáljon az űrben, és elrepült az Érosz kisbolygóhoz, körülötte keringett, és egy csomó fényképet is készített róla, hát ha oda járnak piknikezni a Mars lakók. Aztán le is szállt az űrszonda megnézni, hogy hagytak-e ott valami kaját. Szóval már nem csak a Marson laknak robotok. Egyébként ezt az egész műhold dolgot egy Arthur C. Clarke nevű író bácsi találta ki. Leírta egy történetbe, hogy milyen jó lenne, ha ilyen bigyók repkednének az űrben, és segítenének nekünk mindenféle dologban. Erre a tudósok felkapták a fejüket, hogy nő már milyen jó ötlet, csináljuk meg! És 10 évvel később meg is csinálták. És fellőtték az űrbe a Sputnikot, ami oroszul utitársat jelent. De a műholdnak németül még viccesebb neve van. Olyannyira, hogy a nagypapádnak, kérdezz csak meg tőle, lehet, hogy volt egy műholdja. Az én apukámnak volt. És én is vezettem még, amikor fiatal voltam. Ilyen hangja volt. Persze ez nem egy igazi műhold volt, hanem egy műhold nevű autónak nevezett műanyag jármű, vagyis egy Trabant. Ami azért arra alkalmas volt, hogy elvigyen egy kis családot nyaralni a Balatonig. De az Érosz kisbolygóig biztos nem jutott volna el. De hogy megcsinálják, kellett hozzá a Bánki Donát bácsi porlasztója.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
2: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
3: iskolai múzeum látogatás.
2: Az 5 legbiztosabb jele, hogy egy
3: iskolai múzeum látogatás
2: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
3: Minden felnőtt azon rugózik, hogy mennyi pénz kell, meg kell-e esőkabát, ahelyett, hogy mit nézünk meg.
2: 2.
3: Fingja sincs senkinek, hogy mit fogtok megnézni.
2: 3.
3: Van 3 osztálytársad, akik úgyis végigpofázzák az egészet, amitől a kísérő tanár állapotba kerül, és végig idegeskedi az egészet.
2: 4.
3: Tök menő büfé van a múzeumban.
2: 5.
3: Fingja sincs senkinek, hogy mit néztetek meg.
2: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Logika?
2: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.

0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1728-ban megégették a szegedi boszorkányokat itt hazánkban, Szeged városában, szám szerint 12-t. Volt, akinek valóban ünnep volt, de a szerencsétleneknek bizonyára nem, de gondolkodjunk el egy pillanatra azon, hogy mit mondtam. 1728. szeptemberében történt ez a dolog. Ez egy viszonylag nyugodt időszaka volt Európának, mert abban az értelemben, hogy nem voltak éppen nagyon futóháborúk, csak ez időtájt kezdtek el kitörni. Szóval béke volt, mindenki ugye el volt magába. A mi Magyarországunk pontosan azt a rettenetesen buta arcát mutatta a világnak, amit egyesek szerint ma is, mégpedig az ész legcsekélyebb használata nélkül, hiedelmekbe bonyolódva, durvultunk. Szándékosan nem használtam egy hasonlatot, amitől ez sokkal könnyebb lenne megérteni, inkább mondok egy nem hasonlatot, hanem egy valós példát. Figyelj! Ugyanebben az évben egy ember Angliában megmérte a fénysebességét. Őt az foglalkoztatta, az angolokat a fény érdekelte, minket meg a boszorkányok, nálunk meg addig szurkáltak tűvel néhány szerencsétlen asszony, amik be nem vallották fájdalmukba, hogy boszorkányok. Mind. Együtt. Aztán jól elégették őket. Gratulálok.
1: Fú, ez nagyon gáz.
2: Bizony, ez nagyon gáz, de itt még nincs vége. Ugyanebben az évben, 1728-ban, amikor mi boszorkányokat kínoztunk, már voltak nyomtatott napilapok a világban. Képzeljétek el egy napilapot. Ez történt, az történt, boszorkányokat égetgettünk, stb. Borzalmas. Szóval már voltak nyomtatott napilapok, és mint már mondtam, egy James Bradley nevű pacák megmérte a fénysebességét. Friedrich Händel, aki egyébként komoly zenében a kedvencem, bemutatta Perzsia királya című zeneművét, és figyelj, a Skót Királyi Bank bevezette az ügyfeleinek az overdraftot, azaz a hitelkeret túllépés lehetőségét. Cirka olyan, mintha feltalálta volna a hitelkártyát. Ez igen modern gondolkodás, szemben a boszorkány égetéssel. Ugyanekkor nálunk felnőtt emberek öreg asszonyokat vegzáltak, borzalmas. De annyira vegzálták őket, hogy ez az első öreg asszony bevallotta, hogy nekük 11 másik ismerősével együtt boszorkányhagytestük volt, tisztekkel, boszorkányzenekarral, dobossal meg trombitással. Csak hogy teljesen tiszta legyen, Amerikában ezt az agyrém viselkedést, miszerint kitaláljuk, hogy valaki képes varázsolni és elvarázsolni bennünket, és mi kiváló emberek vagyunk, hogyha ezeket a varázslókat elégetjük, szóval ezt az egész boszorkányosdit már 150 évvel ezelőtt abba hagyták. Egészen konkrétan 1692. szeptember 22-én végezték ki az utolsó amerikai boszorkányt Salemben. Mi magyarok azért még 150 évig keresgéltük őket.
1: Az eszem megáll!
2: A boszorkány szó varázshatalmú öregasszonyt jelent, de legyünk udvariasak, szépkorú női hölgyet, aki elvonult a világtól, és merő szórakozásból majd megrendelésre vadidegen embereknek teszi tönkre a hétvégéjét, bűbájjal. Azaz, bűbájos. Manapság arra mondjuk, hogy bűbájos, aki elbűvölő, és cuki, és csodálatos, és megzabálom. Régen ez nem így volt, ugyanis a bű nevű ótörök szó fertelmest jelent. A báj szintén ótörök kifejezés, pedig valami olyan kötöttséget, ami nem enged szabadulni. Úgyhogy csak óvatosan ezekkel a kifejezésekkel.
1: Régen minden jobb volt.

0: jobb csörögni, mint ücsörögni.
1: Ha már úgyis ilyen tényfeltáró hangulatban vagyunk, akkor nézzük meg, hogy is volt ezzel a Tour de France nevű bicikli versennyel. Na, mert az nem úgy volt, kedves zsebközönségem, hogy tegnap még semmi, ma meg már van egy világhíres bicikli versenyem. Nem, nem. Az úgy volt, hogy néhány közepesen okos felnőtt összeveszett. Egy közös volt bennük azon kívül, hogy gyerekesen viselkedtek, hogy szerették a biciklizést. Ami azért volt nagy szám, mert mindez 1903-ban történt, amikor a biciklik inkább csak olyan kétkerekű izék voltak, és nem ténylegesen biciklik. Ezért az egyik összevesző szervezett egy nagyobb és hosszabb bicikli verseny, mint a másik összevesző, gondolom elsősorban azért, hogy bosszantsa. Az első versenyt egy kémény seprő nyerte meg, és elvben a másodikat is, de aztán kizárták, mert többen látták, hogy egy nagyobb szakaszt vonaton tett meg a bicikliével együtt. Persze ez még akkoriban, jó 100 éve, aféle amatőr verseny volt, de nem feltétlenül a versenyzők voltak amatőrök, hanem a szervezők. Úgyhogy a vonaton utazás volt a legkisebb baj. Az már sokkal zavaróbb lehetett, hogy a szurkolók, ha megláttak egy nekik nem tetsző versenyzőt, azt megdobálták, és ha utolérték, akkor még meg is verték. Ami talán a kisebbik rossz volt, mert verés után még lehetett biciklizni. De ha mondjuk társadalmilag elfogadható módon sikerült megmérgezni az ellenfelet, az már sokkal jobban rontotta a részidőt, mert így az ellenfél a verseny jó részét az útmenti árokba guggolva töltötte. De a verseny ettől függetlenül jó hangulatban telt, főleg, mert a versenyzők úgy minden második, harmadik útmenti kocsmánál vagy fogadónál megálltak, hogy felfrissítsék magukat egy korsó sörrel vagy borral. Ezeknél a megállóknál azért nem cigiztek, mert a cigi a csapat szerelőjénél volt, és rágyújtani csak a kerékcserénél volt lehetőség. Hát ez az. Nagyszerűen teltek ezek az 1900-as évek. Kár, hogy belerondítottak azzal az első világháborúval.

nagyon nagy szerencsénkre a biciklizés szeretete a háború után is megmaradt a franciákban, és 1923-ban például egy Pierre Lebrick nevű fickó fogadásból lebiciklizett az Eiffel torony lépcsőjén. A fogadást megnyerte, a rendőr elvitte, így tulajdonképpen mindenki elégedetten távozhatott a helyszínről. Engem az a tény mindig megnyugvással tölt el, mikor kiderül, hogy az emberiség hülyeséggénje az elmúlt 20 000 évben szakadatlanul tette a dolgát, mert igazából ennek köszönhetjük, hogy nem unatkozunk.

0: kisfiam, gyere csak ide egy pillanatra. Kint hagytad az asztalon a tableted, és véletlenül megláttam, hogy miket üzentek egymással a barátnőddel az iskolában, és azt hiszem, ez alapján most már beszélhetek neked egy kicsit a cilinderzárról. De maradjon köztünk, anyádnak egy szót sem.
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hallo, ich bin Güte Tag und elmond ma neked, mi az a cilinderzár? A cilinderzár az van az ajtóba, messziről nézve szép csillog, de közelről látod, hogy tel és tele van. Sok pici pöcök, amit az egész roppant bonyolultával. És ha nem dugod be elég finoman, akkor csodat, akkor az bele is törik. Tehát a cilinderzár veszélyes dolog. Kell érteni hozzá. Azért hívják cilinder, mert a lakatos szerint ez úgy néz ki, mint az a cilinder kalap, de szerintem ez a grosse mahaság. Én ilyen kalapot nem akarok hordani, és desetet, mert úgy fogsz kinézni, mint a Szahos Pista Jézus neve napja. Most már tudod, mi az a cilinderzár. Használd bátran, de leszete óvatos. Und ne feled, a jó pakács, egyszer mér, kétszer vág.
0: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
3: Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
4: Mint ez várató volt, a szűnidőre is jutnak hírességek, tanulnivalók, megjegyezni való érdekességek a világból, amit érdemes tudni, már csak azért is, mert előfordul majd, hogy a medencéből kijövés utáni reszketés közben, ott a dörcsiben, szóval, hogy kell valamiről dumálni. Nyilván elő fog fordulni, hogy zsebiről fogtok egymással dumálni, ki mit hallott, ki mit jegyzett meg, ki mit talált igazán viccesnek vagy fontosnak. Ezek mellett persze a legfontosabb megdumálni valók az úgynevezett általános gyermekvágyak, amik a szünidő közben igenis nagyon nagy, vulkanikus erővel törnek elő, mégis ezek. Végtelen ideig fennmaradás, végtelen ideig jelátszás, végtelen gombócfagylalt elnyalása, végtelen ideig történő medencében lubickolás, és a legfontosabb, a felnőtt nem parancsolás. Azaz, hogy minden gyerek a maga ura lehessen, és egyetlen felnőtt sem mutasson neki különböző szabályokat, intelmeket, tehát egyáltalán ne szóljon bele a szünidei időtöltésbe.
5: Na, no, ez az első jó hír, amit hallottam.
4: Na, ezekről külön kell beszélnünk, bár nincsenek túl jó híreim, ugyanis nagyon alaposan időt és fáradtságot nem kímélve. Utána néztem az interneten, a történelemkönyvekben és a feljegyzésekben, hogy vannak-e olyan felnőttek, akik az általános gyermekvágyaik szerinti élettel töltötték az idejüket, és mégis vitték valamire és híresek lettek. Tök rossz hírem van, nincsenek ilyenek, vagy a feljegyzések nem tartalmazzák az ilyen jellegű tevékenységeket. Ezen persze nincs mit meglepődni, mert elég hülyén néznek ki valakinek az életrajza, vagy pedig XY király utálta a főzeléket, egész nap a szökőkútban volt, és szanaszét vagy a játékait, vagy pedig XY híres tudós, aki egyáltalán nem szeretett iskolába járni, sőt, rossz jegyei voltak, sőt, tök gyík volt a melléknevekhez, egyszerűen képtelen volt megjegyezni egy verset, de aztán valami csoda folytán megtudósodott, és tetőtől talpig tudományos lett. Ha akarjátok, persze elképzelhetjük, hogy kinek, tehát hogy milyenek voltak a hírességek gyerekkorukban, és mik azok, amik kimaradtak az úgynevezett életrajzokból. Megnézhetjük.

A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Belát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Vonal túlsó végén pedig Váradi be az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője. Szerbusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
5: Hát ugye mindig azt kezdtük a heti kitekintőt az elmúlt hónapokban, hogy hát majd mi lesz a közel-keleti konfliktussal. Hát a Fehérház fura ura szép ajándékot kapott a születésnapjára, mert a hírek szerint, és ezt most már végre mindenki megerősítette, nem csak ő hirdette ki, úgy tűnik, hogy aláírják a héten a béke megállapodást Iránnal. Na akkor most mit szólnak a befektetők? Kiárazódik ez a konfliktusos felár ebből az egész történetből?
6: Szerintem nyugtával dicsérjük a napot.
5: Neked van igazad.
6: Valóban született egy megállapodás, de akkor hívjuk fel a figyelmet az ellentmondásaira ennek. Ugye elméletileg pénteken alá fognak írni egy megállapodást, amiben megszűnik az amerikaiak részéről az iráni kikötőknek a blokkádja, illetve átjárhatóvá válik szabadon a Hormuzi szoros, ez a jó része a megállapodásnak, de ugye itt van egy 60 napos határidő, amely idő alatt elkezdenek ők tárgyalni, és ugye itt Irán részéről érkezett egy olyan bejelentés, hogy azonnal fel fogja oldani a befagyasztott eszközöket több milliárd dollár értékben az Egyesült Államok, amire az Egyesült Államok képviselői pedig azt mondták, hogy erről nincs szó. Tehát itt már van egy olyan pont, amit még ez alatt a 60 nap alatt ki kell találni, hogy akkor itt tulajdonképpen ez a tárgyalásnak az alapját képezi, vagy sem, illetve ugye a másik dolog, amiről elméletileg meg kell egyezni, ugye az, hogy az Iránban fegyverszintre vagy fegyverminőségre dúsított uránnak mi lesz a sorsa, és ugye az Egyesült Államok azt mondta, hogy akár azt el is lehetne onnan hozni Iránból, Irán pedig azt mondta, hogy arról nem lehet szó, hogy az kikerüljön az országból, úgyhogy azt gondolom, vannak még itt vitáspontok, de alapvetően igen, ez a hétvégi bejelentés, ez egy jó hír, esik is az olajára, ugye látjuk, hogy 80 dollár körül van már a Brent és a WTI jegyzése, úgyhogy ez egy igen, most a piacok örülnek.
5: Oké. Na, aztán szerdán Fed nyílt piaci bizottság, június ülés, hát bemutatkozik Kevin Warsh, a Fed új elnöke, ő fogja vezetni ezt az ülést, mit várunk tőle?
6: Hát alapvetően Kevin Warsh egy egészen más keretrendszerben dolgozik, mint a Fed korábbi vezetői, gyakorlatilag Jerome Powell és a Janet Yellen is egy által használt keretrendszertől azért egy másikat képzel el, de nem gondoljuk azt, hogy rögtön ezen az ülésen minden mondjuk úgy, hogy változtatási szándékát majd az asztalra teszi. Ugye itt alapvetően még mindig azért a kamatokkal kapcsolatos várakozások mozgatják a piacokat, és ugye itt azt látjuk, hogy a piac egyértelműen beárazott már az év végére azért egy 25 bázispontos kamatemelést. Kérdés az, hogy egyébként most ennek a közel-keleti megállapodásnak a hírére ez fog-e majd változni, és kikerül-e onnan, de a Warsh által mondjuk úgy, hogy várt vagy akart kamat csökkentésre arra, az egy jó eséllyel nem fog sor kerülni, hiszen nem csak ő ül a felnyílt piaci bizottságában, úgyhogy ahhoz először többséget kellene szerezni a saját várakozásainak, és ennek az egyik eszköze lehet az, hogy ő egy másik inflációs mutatót preferál, nem a Fed által jelenleg preferált Core PC-t, hanem a Dallas Fednek a nyesett hasonló mutatóját, ami hát alig haladja meg a célt, ugye ez csak 2,3% volt éves összevetésben, ami ami mondjuk úgy, hogy az ő álláspontját alátámasztatja, de nem valószínű, hogy ebben az évben Kevin Walsh kamatot tudna csökkenteni.
5: No, hát ehhez meglátjuk megint csak, mit szól a éppen ma születésnapját ünneplő Donald Trump, hogy nem ezért küldte őt oda, de ez legyen az ő kettőjüknek a problémája. Eurozónában is jönnek érdekes adatok a héten, vagy az eurozónából, ipari termelés, munkaerőköltségindex, stb. Ezek nagyon fontos mutatók, hogy milyen bőrben van az európai gazdaság, amely most talán szintén fellélegezhet, ha tényleg elhallgatnak a fegyverek a Hormuzi szoros környékén.
6: Igen, nyilván az eurozóna gazdaságának nagyon fontos volt ez, hogy az energiaárak elkezdenek normalizálódni, úgyhogy ez mindenképpen nagyon pozitív hír. Ugye egy ipari termelési statisztika jön majd, ez már áprilisi adat, ugye kiderül, hogy indult a második negyed év az eurozónában. Az első negyed évről tudjuk, hogy ez egy viszonylag jó negyed év volt, de ugye itt az EU GDP, ahogy szokott, az egy kicsit bekavart, és ugye a harmadik revízióval már negatívra rontotta a negyedévtől a negyedév növekedését az eurozónának, de tudjuk, hogy ha ezt kiszűrjük, akkor pozitív volt. És ugye az a kérdés, hogy itt a második negyedévben ez a továbbra is nagyon lassúnak tekinthető kilábalás folytatódik-e. Alapvetően a nagy gazdaságokból, mint Németország és Olaszország, ipari termelési adataiból úgy tűnik, hogy igen, hogy ez a lassú kilábalás a feldolgozóiparban folytatódni tud, úgyhogy ez egy pozitív hír. A bérköltségek vonatkozásában pedig ugye azt látjuk, hogy alapvetően azért lassult a bérdinamika, ugye itt a 2022 és 2024 között mért nagyon erős szintről, de azért ez a 3,3% év per év, amit ugye az első negyedében az előzetes adat mutat, ez továbbra is erős. És ugye, hogyha ezt összevetjük egyébként még azzal, hogy ott van a szolgáltatási infláció, ami továbbra is magasan ragadt az eurozónában, akkor azért itt az inflációs aggodalmakkal kapcsolatban még van mire nézni az LKB-nak.
5: No, hát nem lesz unalmas a hetünk, ebben azt hiszem, hogy kiegyezhetünk, úgyhogy köszönjük szépen az információkat, akkor jó munkát a hétre.
6: Köszönöm szépen, szép napot.
5: Szervusz. Váradi Beával tartottunk egy kis makrogazdasági kitekintőt, ő az OTP elemzési központ makrogazdasági elemzője.
4: Belát nagyon és
0: uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
7: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
9: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
10: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
11: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
12: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
11: Közlekedési információk a Rádiókafén.
13: Jó napot kívánok! Budapesten tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa segíti. Buszsávot jelöltek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Péterhegyi dűlő és a Péterhegyi út között. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diós árokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Dráva utcában a Kárpát utcánál sávelhúzással irányonként egy sáv járható közműjavítás miatt. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig, illetve a hétvégékre lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kovács Botond, PKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
15: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
11: Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: Bejelentette Trump a békét Iránnal. A G7 csúcs ellen tüntettek Genfben. Környezetvédelmi akciótervet indít a Samsung Gödi üzeme. Napos időnk lesz ma, néhol záporral, zivatarral. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Washington feloldja a hormuzi szoros és az iráni kikötők tengeri blokkádját, valamint a Perzsaország olaj- és energiatermékeire kivetett szankciókat, és kivonja az amerikai katonákat Iránból. Teherán cserébe ígéretet tett arra, hogy nem fog atomfegyvereket gyártani. Ma kezdődik az iparilag legfejlettebb országok háromnapos, éves csúcstalálkozója a franciaországi Evian.

0: A vállalat közleménye szerint a valós idejű zaj- és levegőminőség mérési eredményeket folyamatosan közzéteszik, gyűjtik a lakosok visszajelzéseit, és ezek alapján határozzák meg a további fejlesztéseket. Holnap tárgyalja a parlament az uniós forrásokról szóló törvénycsomagot. A több ezer milliárd forint támogatásból a kormány közlekedési, egészségügyi, szociális és lakhatási programokat is indít. Benéztük, mondta Kovács Gergely, aki nem indul újra a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöki posztjáért. A 12. kerületi polgármester arról is beszélt, hogy cserben hagyta a párt jelöltjeit. Arra a kérdésre, hogy hogyan fogják tudni visszafizetni a több mint 600 milliós kampánytámogatást, amiből eddig 151 milliót sikerült gyűjteniük, azt felelte, hogy sehogy. Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten. Az akció részeként pénteken alkohol- és drogtesztet is kérnek a járművezetőktől. A razzia célja az ittas állapotban közlekedők kiszűrése, valamint a közúti balesetek megelőzése. Új műholdas adatokra épülő térinformatikai adatbázist mutattak be a Világbank washingtoni központjában. A rendszer a Föld kockázatos városi területeinek megfigyelésére szolgál. A világ városai soha nem látott ütemben növekednek. Az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re az emberiség több mint kétharmada városi környezetben él majd. Ezzel egyre több ember és infrastruktúra kerül árvizek, földrengések, szélsőséges hőhullámok vagy talajsüllyedés által veszélyeztetett területekre. Az Európai űrügynökség és partnerei emiatt egy új, globális megfigyelőrendszert hoztak létre a települések növekedésének és természeti veszélyeknek való kitettségüknek az együttes vizsgálatára.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Kellemes nyári időnk lesz ma, mindenütt felszakadozik a felhőzet, és kisüt a nap is, később még előfordulhatnak záporok, zivatarok, élénk, erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. Délután 20-26, késő este 13-19 fok várható, holnap pedig erős felmelegedés kezdődik, szerdától visszatér a strandidő 30 fok feletti értékekkel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm! Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Na jó, azért annyira nagyon későn nincsen, pontosan negyed, nem, dehogy is pontosan negyed, elnéztem, azt néztem, hogy 6. hó 15-e, nem 16 óra 15, 16 óra 7 perc van, és mint ahogy az kiderült, akkor 2026. 6. hó 15-e a pontos dátum, és Marvin és jó magam vagyunk most csak itt a stúdióban.
2: Sziasztok, szomorúan Balázs nélkül.
1: Igen, igazoltan van távol, ami drága Balázs barátunk, de örökül itt hagyta nekünk az általa, ismét általa csokorba gyűjtött híreket, mert ugye volt Balázsnak egy ilyen AI asszisztense, Andi.
2: Kirúgtuk Andit.
1: Kész. Andit ki kellett, hát el kellett küldeni pszichiátriára, folyamatosan halucinált ugyanis. Szóval egyébként ez engem megdöbbentett, hogy egy ilyen...
2: Az volt a gyanunk egyébként, hogy drogozik egyébként.
1: Lehet, igen.
2: Még nem derült ki. Nem kaptuk rajta.
1: Még a vérvétel eredményét még nem kaptuk meg. Na jó, de egyébként a viccet félretéve azért azt gondolná az ember 2026-ban, amikor azt várjuk, hogy bármelyik pillanatban öntudatra ébred, átveszi az irányítást, stb., akkor egy olyan basic feladatot rá hát lehet
2: ezért
1: bízni.
2: Veszélyes, hogyha mégis átveszi a feladatot.
1: akkor kezd el halucinálni.
2: Tehát láttunk sok hollywoodi filmet, amiben halucináló emberek öntudatra ébrednek, és átveszik az irányítást.
1: Milyen para, nem? Egy halucináló robot, egy ilyen halucináló természet. Mit mondtál? Azt mondtad? Megpróbáltál legölni? Megpróbáltál kikapcsolni?
2: Kegyetlen gyilkológép, és nem beszámítható.
1: És nem beszél.
2: Úgy sem, amire tervezték.
1: Igen.
2: Tehát lehet, hogy éppen aznap mondjuk lehet, hogy lepkéket fogsz a Terminátorral fogni.
1: Igen,
2: benne van. De lehetne van a másik vége is.
1: Ez lehet, hogy ez igen, ez kéne valaki csinálni. Milyen jó vígjáték sztori lenne egyébként.
2: Írta is valaki a hallgató, hogy benyert valami vírust.
1: Lehet, hogy igen.
2: Köszönjük. Lehet. Nem, az a helyzet, hogy egy nagyon szép feladatot kapott szerintem. Nagyon. Úgy gondoltuk, hogy ez... Ha már úgyis minden nap erről beszélünk, vagy minden héten erről beszélünk, részben, nagy részben, akkor használjuk már ki fel.
1: Hát, és arra, amire elvileg teremtetve lettek.
2: Hát a leginkább elvileg ebben már biztosan kéne, hogy tudjon segíteni, és sajnos nem menne ki az a feladat, hogy egy hírfigyelő és a mi tematikánkba eső híreket összegyűjtse a nagyvilágból, zanzásítsa, lefordítsa a magyarra, és hát sajnos... Nem. Több munkája volt a Balázsnak néha vele, mint
1: igen,
2: hogyha
1: a korrigálással.
2: Amik szembe jönnek hírek, azokat feldolgozta volna.
1: Úgyhogy Andikát köszönjük szépen, de a próbaidő lejárta előtt elküldtük. Egyébként ehhez hasonló témákról lesz szó természetesen ebben a mai adásban is fogunk a mesterséges intelligenciával foglalkozni, mert hát kikerülhetetlen, nem azért, mert milyen AI freakek vagyunk, én megmondom őszintén, hogy a fülemen jön ki már ez az AI sztori, de hát egyszerűen az van, hogy most minden hírben, minden olyan hírben, ami fontos és releváns mondjuk a jövőnk szempontjából, minden másodikban ott van az
2: tök
1: AI.
2: Jó, de nekünk miért nem tud segíteni rendesen?
1: Hát ez az, hát ez, én azt mondom, hogy itt van, mindenki fenyeget, ijeszget, jön a vége, átveszi az iramat, itt van a szuperintelligencia, de odáig nem jutunk el, hogy egy ilyen basic feladatot el tudjon végezni. Én például az adminisztrációs munkáimat sokszor elmondtam már, borzasztó nagy örömmel adnám át neki, de szerintem ettől még mindig évekre vagyunk.
2: Nem tudom, olyan, mintha nem fejlődne ez a része. Tehát, hogy ez...
1: Igen.
2: Tehát,
1: igen.
2: Hogy nincs előrelépés.
1: A grafikai az része, brutális. Az brutálisan fejlődik. Igen, de hogy ez a...
2: De ugyanúgy lehet mondani ezt a fordítást, tehát, hogyha a fordítást igen. akarsz, akkor az már szinte 100%-os, sőt, szerintem 100%-os.
1: Hát, 99%-os. Tehát fordít úgy, mint egy jó fordító. Tehát, hogy nyilván egy sima emberi fordító is véd hibákat. Igen, szóval azért sok mindenre lehet használni, és egyébként majd erről is szól az egyik hír, amit Balázs összegyűjtött, hogy milyen szinten használják, és egyébként Magyarországon kimagasló szinten a mesterséges intelligenciát, de majd erről a maga idején fogunk szót ejteni, hát sajnos muszáj lesz a Super El Niño-ról, ami nem sokára, a nagy érdeklődésre való tekintete nem sokára megkezdődik, aztán vannak viszont szerencsére olyan hírek, hogy például a műanyag szemetet föl lehet majd használni a széndioxid tisztító gépek szűrőberendezéséhez, aztán ugye sajnos megkezdődött a kísérleti fázis a mélytengeri bányászatnak, erről is fogunk beszélni, arról is a hazai villamos energiatermelés nagyjából 52%-át adták májban városban a megújuló energiát használó erőművek, ami nagyon jól hangzik, bár azért az ember belemegy egy kicsit a hírbe, akkor azért már cizellálódik a dolog egy picit. Aztán például lesz egy ilyen líddel rendelkező hírünk, hogy pisi a pályán, ugyanis foci szurkolók vizeletét próbálták meg összegyűjteni Svédországban, hogy ebből műtrágyát állítsanak elő. Egyébként ez egy teljesen valid elgondolás, úgyhogy ilyesmi lesz majd, mint mondtam, AI robotika és a Microsoft felmérése, ez a magyarországi AI használata kapcsolatban. Kiderül, hogy például ingyen, hogy lehet ingyen takarítást szerezni magunknak New Yorkban, ez egy nagyon vicces hír, ingyen megcsinálja nekünk a takarítást egy német cég. Aztán arról is lesz, hogy a kínaiak már most személyt adnak a humanoid robotoknak, ők eléggé előre gondolkodnak. Szóval ilyenek, aztán az Amazonról is lesz szó, mobilitásról is lesz szó, elektromos autókról is lesz szó. Szóval a szokásos híreink lesznek, szerintem érdekesek, tartalmasak lesznek.
2: El is szédültem egy kicsit.
1: El is szédültél egy kicsit. Most az a kérdésem, hogy vajon vágjunk is bele a hírekbe, vagy te hogy, hogy látod?
2: Szerintem kezdjük meg egy hírrel, nem?
1: És kezdjük meg egy hírrel.
2: Megkészítek jó, egy kis laza leöblítő zenét, és akkor még utána még vissza tudunk jönni a feles hír.
1: Jó,
2: feles reklámblokk előtt.
1: Azért is jó, mert hogy az első hír az nem a szokásos optimista hangvétel, ugyanis a Super El Niño-ról szól, ami a feje tetejére állítja majd, legalábbis a szakértők szerint az időjárásunkat. Ugye a Gizmodo szemlézett a közleményben a japán meteorológiai ügynökség által most már hivatalosan bejelentett El Niño kezdetet. Ugye ez a japán meteorológiai intézet megtette azt a bejelentést, és a közvélemény, vagy a közlemény szerint Japán országszerte...
2: Kellett volna az a zene, mi?
1: Igen, kellett volna az a zene. Igen, csak kellett volna. Szóval, nem, hát ez egyébként egy tök egyszerű dolog. A lényeg az, hogy jön az El Niño, és valószínűleg minden jel szerint egy nagyon-nagyon nagy, nagyon is erős El Niño lesz.
2: Ugye ez
1: nagy Niño lesz az El Niño. Ugye ez azt eredményezi, hogy mindenhol sokkal magasabbak lesznek a hőmérsékletek, a tengerszint, a tenger hőmérséklete például az egy drasztikus, akár 3,8 Celsius fokkal is melegebb lehet a csendes óceánon, ami
2: az brutális.
1: Az brutális. És ugye ez mindent fölborít, ez azt jelenti, hogy ugye ez sokkal jobban párologtat, rengeteg pára kerül a légkörbe, ez tovább bolondítja az időjárást, és aztán ennek nyilván mindenfelé, mindenféle extrém időjárási jelenség jár a nyomában, és minket valószínűleg csak olyan szempontból fog érinteni, hogy nagyon-nagyon nagy kánikulák várhatók, és hát nagyon kevés csapadék, úgyhogy egy...
2: Becsüljük meg, most egész jó volt.
1: Igen.
2: Kegyes volt hozzánk az elmúlt. Pont a Kertészeti Fesztivál óta egész jó volt.
1: Ne, tényleg, de a Kertészeti Fesztivál...
2: Az ott a tök jó.
1: Ugye?
2: Kicsit esik,
1: igen,
2: amúgy
1: igen.
2: Jó idő van, de azért esik, eseget.
1: Igen, nincs túl meleg, igen, tehát nagyon
2: köszönöm,
1: jó.
2: Köszönjük ezúton is.
1: Köszönjük már. A Kertfesztivál, akivel lehet hozzájárulni a Kertfesztivál működési költségéhez, jó?
2: Én adományozok.
1: Igen, igen.
2: Simán, ezért biztos.
1: Még annyi, hogy azt mondja, hogy a jelenség, amely a trópusi csendes óceán keleti medencéjének a szokásosnál melegebb vizei jellemeznek, a föld szinte minden szegletében óriási hatása van az időjárásra, és mivel az idei verziót a valaha feljegyzett egyik legerősebbnek jósolják, a hatások valószínűleg különösen súlyosak lesznek. Az is benne van ebben, hogy most már úgy kell híreket kialakítani, ha az időjárásról van szó, akkor is mindig valahogy a negatív oldalát kell fogni ennek a dolognak, tehát hogy így itt is az van, hogy súlyosak és nagyon durvák lesznek.
2: Hát úgy kell írni, ez olyan volt, mint egy ilyen komoly akciófilm trailer, nem?
1: Abszolút, igen. Tehát, hogy... igen. Miközben El Niño egyébként volt mindig is.
2: Igen. És volt valószínűleg erősebb El Niño is már korábban, csak most ez pont jókor jön ilyen, mert idézőben mondom, hogy pont amikor mindig mindenki arról sipákol és jogosan, most beüt egy ilyen nagyobb, igen. Akkor össze lehet kötni a kettőt.
1: Ja, szóval igen, én is azt mondom, hogy azért majd igazából úgysem nagyon tudunk mit tenni ellene.
2: Hát ez ellen jön. Biztos.
1: Tehát bízzunk benne, hogy talán egy kicsit tévednek, és mégsem lesz annyira drasztikus a hatása, legalábbis ami minket illet, ha meg ilyen lesz, hát akkor meg mit tudunk csinálni, majd jó sok hideg fröccsöt iszunk.
3: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Na, hát akkor folytatjuk egy kicsit optimistább vizekre evezve, ahogy azt a Kávézol világ végéntől talán már megszokhattátok. Szemét helyett szén-dioxid tisztító lehet az eldobott műanyagból, ami hát nagyon-nagyon jó lenne, hiszen a múlt héten, ha hallgattátok a Kávézót, akkor ugye a műanyag problémáról és a hulladék problémáról, vagy szemét problémáról esett szó, nem is kevés, és hát abban az derült ki, hogy óriási nagy gáz ez a rengeteg műanyag szemét, és valójában nem nagyon tudunk vele mit kezdeni, de bármi, ami a műanyag szemetünkkel valami értelmeset tud kezdeni, az nagyon üdvözlendő hír. És a lényeg az, hogy szén-dioxid megkötő anyagok akár teljes egészében előállíthatóak lennének a szemételepekre ömlő műanyag hulladékból, állítja ezt Ruth Ebenbauer által vezetett Aarhusi Egyetem. Azzal az elképzeléssel kísérleteznek, hogy a kidobott polisztirolt a szén-dioxid leválasztó rendszerekbe általánosan a használt anyagok egyik összetevőjévé alakítják át. Ez az anyag az aminokon alapul, egy olyan egyszerű kémiai csoporton, amely úgy viselkedik, mint a CO2 szivacs. Tehát ugye ezeket beteszik ezekbe a szűrőkbe, és megkötik a szén-dioxidot. Jelenleg ezeket az anyagokat kivétel nélkül fosszilis tüzelő anyagokból állítják elő, két komponensből állnak, magukban az amin csoportból és egy másik csoport anyagból, amely biztosítja a hordozó szerkezetet, amelyen elhelyezkednek, és ez leginkább polisztirol, amit használnak, ugye ez ugyanaz, amit nálunk ugye a hungarocell alapanyagaként használnak, és jelenleg ebből állítják elő ezeket a szűrőket, és hát ugye az van, hogy az Egyesült Államokban a polisztirol kevesebb, mint 1%-át hasznosítják újra, Európában egy picit jobban állunk, ott már 10%-ot is újra hasznosítanak, tehát hogy nem állunk olyan jól ezekből ezeknek az anyagoknak az újra hasznosításából, tehát jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk oldani. Az aminok megfelelő forrásával és feldolgozási folyamatával a szén-dioxid megkötő anyagok akár teljes egészében előállíthatóak lennének a szemételepekre ömlő műanyag hulladékból. Na, ami hát igen, az óriási dolog, de nyilván fölmerül a kérdés még közben, hogy oké, hogy akkor ezzel megkötöttük a szén-dioxidot, ugye ezek tehát ne olyan szén-dioxid szűrőket képzeljetek el, amivel a légkörbű lehetne megfogni a szén-dioxidot, hanem amiket mondjuk a gyárüzemeknek a kéményeire helyeznek el, vagy szemét égetőkben használnak föl, tehát hogy ezeken a helyeken használják fel ezeket a cuccokat, csak aztán ugye hát előbb-utóbb azért ezek is elhasználódnak, aztán utána pedig meg kell tőlük szabadulni, tehát egyszer azért mégiscsak szemét lesz ez belőlük, de addig mondjuk tök jó, hogy nem újabb műanyagot kell teremteni ahhoz, hogy meg lehessen fogni ezt a szén-dioxidot. Azt mondja, de csak felel részben származna egyébként műanyagból, a szűrő már az is komoly előrelépés lenne. Ez egyrészt piacot teremthetne a műanyag hulladék egy részének átterelésére, másrészt technikailag csökkenteni a szén-dioxid leválasztás ökológiai lábnyomát, bár a lábnyom túlnyomó részét továbbra is a folyamat működtetéséhez szükséges energia teszi ki. Tehát, hogy ezeket a szűréseket, igen, tehát valamilyen külső energiaforrással működtetni kell, tehát az attól még, hogy műanyag, újra használt műanyag a szűrő, attól még sajnos marad.
2: Igen, azt viszont nem látom, hogy nincsenek számok arra, hogy ez mennyit tudna elhordani amúgy, ami a szeméttelepekre megy.
1: Hát gondolom ez attól függ, hogy milyen szinten terjedne el, igen, tehát hogy azt nézve, hogy mondjuk elvileg minden egyes ilyen nagy kibocsájtó, tehát az legyen az egy gyár, vagy éppen talán egy személyi tégető is, mindenhol használnak most már ilyen szén-dioxid szűrőket kötelező jelleggel, legalábbis a világ normálisabb helyein, tehát azért gondolom, hogy azért elég tetemes mennyiségben van erre szükség.
2: Hát igen, ez nagyon-nagyon nagy zsákutca, és már szűkül a vége, mert ugye tudjuk, hogy ezek a PET palackok, amikből mi most iszunk, és utána elvileg újra hasznosítják, az is max egy körös, és utána tulajdonképpen ugyanoda visszakerül hát a körbe, így vagy úgy.
1: És ugye nincs
2: már is. Nem újra PET palack fog ugye készülni, tudtam már belőlük.
1: Nem, hát eleve csak részben tud, ugye nincs ez a 100%-ban újra hasznosított műanyagból készített, ugye ez full kamu, mert hogy nem lehet minden egyes műanyaghoz kell valamennyi ilyen virgin műanyagot hozzáadni ahhoz, hogy elég szilárd, vagy igen, stabil legyen. Tehát olyan nincsen.
2: Hát mondjuk úgy tudom, rengeteg focimez, cipő, tehát ilyeneket, ugye ilyenekre már újra használják.
1: Igen,
2: de ugye
1: igen.
2: Azok is egyszer csak majd
1: persze, kidobódnak. Persze, tehát hogy igen, tehát hogy a végtelenségig nem lehet újra
2: hasznosítani. Tényleg valóban meghosszabbítjuk azt a pár százalékot, amennyit fel tudnak használni, azt áttesszük valahova máshová, csoportosítjuk, és utána mondjuk majd akkor még 10 év múlva kerül majd ugyanúgy igen. Valahova, igen. Ahol igen. Meg nem tud vele a természet mit kezdeni.
1: Igen, tehát hogy ez, igen, tehát az vagy a végtelenségig nem lehet újra hasznosítani őket, és közben meg gigantikus mennyiségű műanyagot állítunk elő. Tehát ez igen, ez egy nagyon
2: mondjuk nagy... Addig jó, mert ezek a sportszergyártók legalább kétszer annyi pénzzel tudnak kérni, értem, mert milyen jó fejek, hogy
1: ja,
2: nem
1: igen.
2: A tengerbe került.
1: Igen, nagyon jól néz, csak majd utána, elég lesz majd utána a tengerbe tenni. Na ja, és hát ha már a tengert hoztad szóba, hát akkor sajnos ugye beüzemelték az első ilyen óriás porszívót, ami ugye a tenger fenéken található ilyen kis apró fémrögöket, ezeket a ilyen nuggeteket, ugye ezek ilyen, mint a, ugye van a csirke meg nuggets, ilyen kis gömböcöket, hogy ezek a mély tengereknek az alján több kilométer mélységben találhatóak, és nagyon sok olyan ilyen ritka földfém található ezekben, ami ugye elengedhetetlen ahhoz, hogy megtörténjen a zöld átállás, meg az akkumulátorok gyártása, és ugye ez nagyon nagy vitát kelt, mert hogy hát igen, egyrésztről a zöld átálláshoz szükségünk lenne ezekre a fémekre nagyon nagy mennyiségben, és ugye jelenleg ez csak bizonyos országokban lehet megszerezni, ugye nagyon komoly bányászattal lehet őket elérni, miközben mondhatnánk, hogy ott hevernek csak a tengerfenéken, de hát azért ez nem így van, mert ahhoz, hogy föl lehessen szedni őket, most ez indítottak el egy új kísérleti eszközt, a The Metals Company, nagyon jó nevük van mondjuk, sikeresen indította el ezt a gigantikus lánctalpas bányászrobotot, ami 4300 méter mélyen porszívózza föl ezeket a cuccokat. Tehát lent van a tengerfenéken, és így fölporszívózza. Csak hogy ez a tengerfenék, ez egy teljesen feltérképezetlen ökoszisztéma, amit most még mielőtt egyáltalán bármit tudnánk róla, gyakorlatilag gajra teszünk azzal, hogy fölszántjuk és fölszipkázzuk.
2: Mélyen van, csak nem lehet baj.
1: Persze.
2: Nem látod. Persze. Látod?
1: Nem. Hát akkor nem látod.
2: Igen. Akkor nincs.
1: Igen, van a The Stat nevű holland zenekar, meg van?
2: Persze.
1: Nagyon-nagyon jók, és most van Fire című számuk, majd azt egyébként majd be is akarom szerkeszteni, és annak az a refrénje, hogy Don't worry about the fire, it's only burning overseas, tehát ne aggódj a tűz miatt, tehát a tengeren túlon ég, hát nem probléma. És ugye ő pont ezt éneklik meg, hogy hát mit, hát ez nem, hát most a tengerfenéken van, hát most ez kit zavar, néhány ilyen, nem tudom, ilyen kis puha testű, meg egysejtű, de hát közben meg ki tudja, hogy mondjuk nem a, mondjuk erről a tengerfenékről származna az új, nem tudom, világot megmentő gyógyszer, vagy csak hát egyébként miért kell egy újabb ökoszisztémát szétgányolni, anélkül egyáltalán felmérnénk, hogy milyen károkkal jár ez a bányászat. Természetesen hát ki más járhatna élen abban, hogy ennek minden ezen nélkül engedélyt adott, mint a répa király, tehát hogy ez az ő hát mérne persze bányászatok, bébé, bányászatok, úgyhogy ő engedélyt adott ennek, és hát közben kongatják a vészharangot a kutatók, hogy ennek beláthatatlan következményei lehetnek megint erre az egész ökoszisztémára, de hát ugyan már hát tényleg, ahogy mondod, ott van lenni, ilyen kit érdekel. Úgyhogy
2: érdekelne amúgy egy szakértő véleménye, hogy mit tud egyen jobban mondani, mert ugye az nem elég, hogy nem tudjuk, hogy mit tesz tönkre, mert így viszont könnyen mondja azt a másik oldal, hogy akkor
1: nem mindegy.
2: Akkor menjünk.
1: Igen.
2: Tehát akkor mondd azt, hogy mit teszünk tönkre, és akkor talán nem, de így.
1: Hát
2: ez
1: lehet,
2: egy nehéz helyzet.
1: Azt lehet látni, hogy nagyon sok, a New York Timesnak van egyébként egy szuper látványos, most tényleg ilyen nagyon látványos cikkeket csinálnak, amiben egy görgetsz lefelé, úgy egyre jobban, mint egy ilyen kis animációba megy bele ebbe a történetbe, és akkor ezzel indul a föld golyóból, és mutatja, hogy akkor ott hol történik ez a bányászat, látjuk a hajót, látjuk, hogy hogyan megy le a tenger fenekére ez a cucc, és tényleg olyan, mint egy ilyen kis cikk és film együttes, nagyon, nagyon ötletes, és akkor itt mutatja, hogy hogyan történik ez a porszívózás a tengerfenéken, és arra is kitér, hogy itt minden milyen élőlények találhatóak, és hát azt is, hogy kevesebb, mint 0,001%-át térképeztük föl ennek a világnak, de az már biztos, hogy vannak itt nagyon fontos tengeri szivacsok, meg puha testűek, tehát van egy csomó élőlény, amiről tudjuk, hogy itt van, vannak, például mutat itt egy Scale Worm nevű ilyen negyed incses, tehát az körülbelül egy fél centi átmérjű kis férget, és persze, hát nyilván erre azt mondják az olyan emberek, mint a Répa király és társai, hogy hát ugyan már ez mit számít, de mondom, ez tényleg az van, hogy hát amíg nem is térképeztük föl, akkor aztán nem is tudhatjuk, hogy mi ennek milyen következménye lehet, főleg az, hogy tényleg hát azért az már egyértelműen be kellett lássuk, hogy ezen a bolygón mindennel összefügg. Tehát az, hogy ott valamit csinálunk, annak biztos, hogy lesz valamilyen nagyobb következménye is. Ennek kéne utána járni, hogy ne utólag kelljen aztán tüzet oltani, hogy oké, akkor rendben van, csináljunk ilyen bányászatot, de mondjuk esetleg nem tudom, csak ilyen mértékben, vagy ilyen helyeken, vagy ilyen módon, vagy próbáljuk megelőzni, nem tudom, mert itt azt mondja, hogy az nagyon nagy probléma, hogy miközben felszívja ezeket a kis göböket, ugye egy csomó ilyen tengeri homokot, üledéket szív fel, amit aztán visszaszór, és hát ezzel gyakorlatilag betemeti ezt az egész rendszert, tehát lehet, hogy erre lehetne valami szűrőt kialakítani, tehát hogy ahhoz, hogy valami értelmeset csináljunk, azért csak meg kéne ismerni, de most ezt a lépést most ugrottuk, mert mi történhet, nem történt még soha ilyesmiből semmi gond.
2: Igen, itt nézem, elég szép kis lista van azért az élőlényekből, amikről már tudják, hogy ott éldegélnek ezen a felületen.
1: Igen.
2: És azok viszont tényleg mennek a szűrőbe, levesbe, és
1: igen,
2: valószínűleg ők áldozatul esnek ennek.
1: Hát mindegy, egy elég hosszú és alapos cikk van ez erről a newyorktimes.com-on, tehát aki szeretne ebbe esetleg egy kicsit jobban bele mélyedni, annak tényleg tudom javasolni. A cikk címe az, hogy Inside the Quest Mind the Bottom of the Sea, és Harry Stevens, illetve Sachi Katachima és Muki and Juno Lee voltak a szerzői ennek a cikknek.
0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
3: Hát ezt te jobban csinálod.
4: Gyere.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
4: és Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
3: Még egyszer.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal
3: és Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk,
4: viszont alig van időnk beszélgetni.
3: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba,
4: és végre jót dumálunk egymással.
3: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről,
4: tévéről,
3: színházról,
4: művészetről,
3: kulturáltan.
4: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
4: Jól kitaláltuk, nem?
3: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McMenemy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Folytatódik a kávézó a világ végén, és hát mélytengeri bányászatnál hagytuk abba, ami nem festett annyira optimista képet a jövőnkkel kapcsolatban, akkor egy kicsit maradjunk a bányászatnál, de egy kicsit pozitívabb szemszögből nézzük ezt az egészet, remélhetőleg, ugyanis a Waymo, ugye ők róluk egyébként majd lehet, hogy később is esik szó, ha belefér itt a menetünkbe, ugye ők azok, akik önvezető robottaxi flottát üzemeltetnek több amerikai városban is, hát nyilván rengeteg elektromos autóval rendelkeznek ők, és hát az van, hogy ugye az ő viszonylag gyorsan lecserélik az aksikat ezekben az elektromos autókban, hogy mindig elég jó állapotban legyenek ezek az aksik, meg az autók, és egy stratégiai szállítási megállapodást kötöttek egy céggel, egy bizonyos B2U Storage Solutions kötötték meg ezt a megállapodást, akik már eddig is különféle elektromos járművekből származó használt akkumulátorok ezreit hasznosították újra, és hát így lesz most akkor ezzel ezentúl a Waymo aksikkal is, hogy ilyen óriási nagy helyhez kötött energiatároló projektekbe fogják őket beépíteni. Ugye hát azt kell tudni ezekről az aksikról, hogy attól még, hogy mondjuk a kocsikban már mondjuk nem olyan jók, attól még ezekbe tudnak működni, hiszen mondjuk még mindig nem tudom, akár itt a felmérés alapján olyan évente, ugye csináltak egy nagy fel 2025-ös elemzést, amiben több mint 22 ezer autót és 21 modellt vizsgáltak, hogy az akkumulátor kapacitás hogy csökken az idő elteltével, és azt lehet megállapítani átlagban, hogy olyan 2,3%-kal csökken az akkumulátor kapacitás évente, tehát ez azt jelenti, hogy egy 8 éves autónak is még 80% fölötti a kapacitása, ami az autóban már lehet, hogy egy kicsit zavaró, de egy ilyen helyhez kötött nagy akkumulátor tárolóban viszont baromi jól jön, úgyhogy ezekben fogják majd szépen átsorolni ezeket a Waymo aksikat is. Ugye azt mondja újra, tehát megállapodás lehetővé tenni a B2U számára, hogy újra hasznosítsa a járművek élettartamának végén elérhetővé álló Waymo akkumulátorokat, valamint hozzájusson a működő járművekből kicserélt használt akkumulátorokhoz is. Tehát, és ugye nem csak arról van szó, hogy ide beépítik őket, hanem az újrahasznosítás lehetőségét is megkapják, mert ugye bennem rögtön ez merült, hogy oké, ez megint egy olyan sztori, mint a műanyag esetében, hogy hű, de jó, újrahasznosítjuk ezeket az aksikat egy ideig. Tehát nyilván azt jelenti, hogy akkor mondjuk megint, nem tudom, 10 évig tudnak működni, mint helyhez kötött energia tároló, de mi történik velük 10 év után? De azért szerencsére ott is, most már azért erre is vannak lehetőségek, hogy teljes mértékben újra legyenek hasznosítva, és egyébként ez a cég is foglalkozik
2: ezzel. Tehát újra és újra és újra és újra?
1: Hát ugye szétkapják ezeket az aksikat, és bizonyos anyagokat tudnak belőle újra használni, tehát hogy azért az nyilván ez is egy ilyen azért egy sokkal összetettebb kép, nyilván ez egy csomó energia kell, hogy ezeket újra hasznosítsuk, nyilván nem minden egyes elemét, de egy csomó anyagot, amit ezekben felhasználunk, azokat újra lehet hasznosítani a későbbiek folyamán, újabb aksikhoz, vagy más egyéb elektronikai eszközöknek a gyártásában föl lehet használni, de megint csak az, hogy ennek ellenére mit tudom én, 10-15 évig még le vannak kötve, és nyilván ez alatt a 10-15 év alatt meg remélhetőleg fejlődik majd annyit egyébként az újrahasznosítási technológia, hogy akkor még könnyebben lehessen őket újra használni. Egyébként ugye ők a Waymo eddig csak nem 4000 járműből áll az ő flottájuk, és eddig halakán benneteket. Jaguar I-Pace elektromos járművekből álltak ugye ezek, amik 90 kW-os lítium-ion akkumulátorra rendelkeztek, most a vállalat megkezdte a kínai Zeekr automárka által gyártott 93 kW-órás akkumulátorokkal felszerelt oljai robottaxi bevezetését
2: oljai,
1: is. Oljai, jön a taxi. És akkor ha már elektromos autózás és villamos energia, akkor megint csak egy jó hír, amit már itt a műsor elején is említettem, hogy a hazai villamos energia termelés nagyjából 52%-át adták májusban a megújuló energiát használó erőművek, írja a Telex G7. És hogy aztán az úgy néz ki, hogy szinte biztosan rekord ez már most. Eddig egyszer fordult elő 50% feletti havi mutató tavaly júniusban, de a mostanitól akkor is elmaradt a megújulók részesedése. A Mavir adatai szerint nem meglepő módon a legnagyobb részesedése a napelemeknek volt, ezek adták a termelés 46%-át. A napelemeken belül az ipari létesítmények részesedése a 30%-ot közelítette meg, a lakossági napelemeké pedig 13%-on állt, míg a saját célra termelő vállalati erőművek már a teljes hazai áramtermelés 3%-át biztosították, tehát akik saját maguknak szépen megtermelik. A naperőművek mellett a nukleáris energiának volt még érdemi részesedése, ugye hát ezt is megújuló energiaként kezeljük, ugye ebben van, aki vitatja ezt a dolgot, de igen, alapvetően azért egy viszonylag tiszta energiáról van szó. A paksi erőmű a teljes termelés bő harmadát adta, a gázos erőművek 9, az a gázosokat mondjuk oda, mint megújuló energiát besorolni, az nagyon nem értek egyet. Az összes többi megújuló 6%-a járult hozzá az áramtermeléshez, ugye a biomassa erőműveket is megújulóként tartják számon, ahol most az utóbbi időben az erdőink darálták és égették el, úgyhogy az aztán végképp nem feltétlenül sorolnám ide, szóval azért így egy kicsit cizellálódik a dolog. Én nem, de hát ki vagyok én. Egyébként azért óriási az előrelépés, mert 10 éve még csak 10%-ot ért el ez a részesedés. De azért még azt is nézni kell, hogy Magyarországon a hazai áramigény 20-25%-át importból fedezzük, tehát a megújuló termelés fogyasztásához viszonyított aránya alacsonyabb. Tehát nem azt jelenti, hogy az összáram, amit használunk, annak az 52%-a megújulóból jött, hanem az itthon termelt áramnak az 52%-a, de akkor is nyilván ez egy tök jó szám. Abszolút. És hát ez valószínűleg
2: de tény, hogy nagyon szépen lehet leírni így egy sorban, és egészen másképp hangzik, mint amikor egy kicsit kibontott.
1: Igen, minek kell ezeket kibontogatni, minek kell szőrszál hasogatni, meg kérdésekkel provokálni. Jó, de tényleg az van, hogy azért ez egy jó tendencia, nyilván ezen van még mit fejleszteni, ugye azt tudjuk, hogy a legnagyobb probléma egyébként most már nem maga a termelés, hanem a felesleges vagy pluszban keletkező áramnak a kezelése, ugye ami bekerül itt a hálózatba, és nem tudunk vele mit csinálni, és ugye nagyon sokszor kialakulnak ezek a negatív ár időszakok, amikor gyakorlatilag a szolgáltató fizet azért, hogy megszabaduljon attól az áramtól, tehát ezért is nagyon fontosak az olyan kezdeményezések, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy mondjuk a régi aksikat újra használjuk arra, hogy mondjuk ilyen nagy telepeket hozzunk létre, mert hogy a következő hír meg arról szól, hogy a kínai napelemek ára annyit csökkent, annyira alacsonyan van, hogy olcsóbb építőanyagá vált, mint a fa és a fém, legalábbis Németországban.
2: Azt mondja, el lehet képzelni, hogy felhőkarcolók napelemből fognak készülni.
1: Hát nem, de mondjuk
2: a
1: borítás. Hát figyelj, azt mondja, hogy a kínai napelemek ára annyira bezuhant a globális piacon, hogy Európában elkezdték sima kerti kerítésnek használni őket a drágoló fa és fém helyett.
2: És ugyanúgy használható?
1: Ugyanúgy használt az a Nemzetközi Energia Ügynökség januári jelentése szerint a napelemek globális kínálata az év végére várhatóan eléri az 1100 gigawattot, ez háromszorosa a keresletnek. Az azonnali piaci ára 2023-ban már a felére estek, és 2028-ra várhatóan további 40%-kal csökkennek, jegyezte meg az ügynökség. Mindeközben a hagyományos építőanyagok, mint a fa, az acél, a tégla ára az egekbe lőtt az infláció miatt. Tehát egyszerűen elkezdték azt csinálni a németek, meg a hollandok, hogy ha van egy kerítésed, akkor mivel borítod be a kerítésed? Napelem paneleket veszel, és azzal beborítod. Ráadásul, hogyha rákötöd az inverterre ezeket a paneleket, akkor a függőleges elhelyezkedés télen tök jól működik, mert ugye alacsonyan jár a nap, tehát hogy a függőleges napelem panel is szépen termel. Úgyhogy egyre több, tehát gyakorlatilag tényleg...
2: És milyen szép?
1: Igen, hát jó, igen, szépnek talán nem annyira
2: jó,
1: szép.
2: Van csúnyább ilyen bádog kerítés, ez igaz?
1: Igen, de én se azt gondolnám egyébként, hogy napelemből kellene kerítést csinálni.
2: Nem lehet így átalakítani, tudod, hogy egy blokk igen, egy blokk nem. Egy blokk igen, tudod?
1: Hát
2: de a rendes fakerítéseknél.
1: Igen, biztos lehetne ezzel variálni. Hát ugye a Elon Muskék is próbálkoztak, meg ugye egy magyar cég is ezzel a például tetőcseréppel, ami ilyen napelemes tetőcserép, ne egy ilyen nem túl esztétikus napelem valami legyen a tetődön, bár a tetőn azért szerintem még mindig kevésbé zavaró, mint amikor például mész és nagy mezőségeken borítanak be ezek az óriási nagy napelempanelek, amiközben óriási gyártelepeinknek a tetején meg nincsen, ugye beszéltünk már erről, meg a parkolók. Tehát, hogyha bemész egy ezébe, bemész egy bármilyen bevásárló központba, most, amikor meleg van, mert ez mondja, hogy meg lehet dögleni, megsülsz a parkolóba, miért nem tesznek minden egyes ilyen bevásárló központba napelemes borítást a parkoló föl, és akkor közben pénzt
2: és még árnyék is van. Igen. Igen.
1: Hát és közben meg a, mit tudom én, a, biztos, hogy abban az üzemben, vagy abban a bevásárló központban, ahol ezerrel megy a hűtés, ott biztos, hogy föl lehet használni azt a plusz energiát.
2: Ebben ez jó ötlet, csodálkoznék, hogyha ne, te találtad volna ki.
1: Igen, így. Valószínűleg nem, csak én nekem jutott eszembe.
2: De,
1: biztos,
2: de miért nem láttunk még, az jó kérdés.
1: Biztos van ennek valamilyen jogi probléma a hátterében. Ugye azt tudom például ebben az agrovoltaics esetében, amikor az van, hogy nem egyszerűen csak kirakják a termőföldek fölé, és aztán kész, és akkor csak ez van, hanem mondjuk azt csinálják, hogy részben árnyékolnak is, mondjuk alatta vagy legeltetnek, vagy például málnát termesztenek, ami egy kicsit félárnyékosabb körülményeket igényel. Ott az a probléma, hogy így nagyon nehéz eldönteni, hogy most akkor ugye adózásilag, meg kinek megy akkor a gazda kapja a pénzt, vagy pedig aki a napelemeket telepítette, tehát hogy ennek így nincsen meg a jogi struktúrája, hogy hogyan lehet egy ilyen energiaközösségben működni, de hogy egyébként például ez is egy tökre jól járható dolog lenne, és szerintem valószínűleg itt ezekkel a parkolókkal is. Én azt csinálnám, ha én lennék a döntéshozó, hogy azt mondanám a gyerekek erre, nem tudom, valami óriási nagy adókedvezményt biztosítok valamilyen módon, azt mondanám, hogy ezzel jól jár mindenki, és akkor tényleg árnyék is van, és közben napot termelünk, szóval. És win-win, és itt vannak ezek a nagyon olcsó kínai nappanelek, úgyhogy használjuk föl őket. Na jó, és akkor a nap egyértelműen legviccesebb híre következik. Próbálnám ezt valahogy átkötni, de nem tudom, Balázs biztos találna valami jófajta átkötést rá, de ő most sajnos nincs itt. Úgyhogy csak annyit mondok, hogy a rakéta.hu írta meg, pisi a pályán, foci szurkolók mentetik meg a mezőgazdaságot címmel ezt a cikket. Ugyanis a svéd Malmö FF szurkolói innovatív lépést tettek, hát itt meg valószínűleg nem a szurkolók tették ezt, hanem maga a klub, lépést tettek a műtrágya válság kezelésére. Az Eled a stadionban ugyanis a mérkőzések szünetében összegyűjtik a vizeletet, hogy megvizsgálják annak műtrágyaként való felhasználásának lehetőségét. Ugye a műtrágyákról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon-nagyon magas ökológiai lábnyomuk van, nagy széndiokszid lábnyommal bírnak. Ugye azt állítják itt a számok, hogy 1,13 milliárd tonna széndioxidnak megfelelő emissziót okoznak világszerte a nitrogén alapú műtrágyák, tehát az előállítások, ami meghaladja a teljes légi közlekedési ágazat kibocsátását. Tehát az brutális, igen, tehát ott végig valamilyen nagyon durva ilyen gáz, ugye valahogy a levegőben, nem tudom pontos folyamatot, de ugye a levegőben nagyon magas a nitrogén, és akkor azt valahogy itt nagyon magas hőfokkal kinyerik a levegőből, és hát közben nyilván rengeteg széndioxid keletkezik, és hát ott van közben a vizelet, ami viszonylag egyszerűen alakítható át az ammónia ammóniummá, és ugye ezt nagyon-nagyon régóta használják a mezőgazdaságban, csak hát ugye ennek van egy ilyen etikai ízlésbeli határa, hogy akarjuk-e, hogy mondjuk olyan az emberi vizeletből készült műtrágyával legyenek a talajaink kezelve, bár én azt mondom, jobb, mint hogyha kemikáliával lenne. Másrészt meg ugye attól tartanak, hogy sok gyógyszermaradvány és kórokozó is maradhat benne, de ugye pont ezt vizsgálja ez az egész kísérlet is, hogy akkor ezt hogyan lehetne megoldani. Technikailag úgy néz ki, hogy a stadion mosdóit 15 speciális csészével és egy gyűjtő tartállyal látták el, amelyben egészen az idén utolsó hazai meccséig gyűjtik a mintát, illetve vizsgálják a higiéniai, logisztikai kérdéseket és az emberek nyitottságát is. Hát nem tudom, neked lenne gondod azzal, ha a kertben, nem tudom, pisiből készült?
2: Egyáltalán nem.
1: Nekem sem.
2: Egyáltalán nem.
1: Én egyébként is pisilgetek a kertben sok helyre. a komposztomat mindig lepisilem például.
2: Igen, szerintem nagyon sok helyen nem is tudják, hogy a szomszédban pisivel trágyáznak.
1: Igen.
2: Ahol emésztőrendszerek vannak.
1: És... igen.
2: És csak úgy szivárog így a talajban.
1: Igen, egyébként ott sem a pisi, az emésztőrendszereknél ugye nem is a pisivel van a probléma.
2: Hát, különböző vegyszerekkel.
1: Hanem a vegyszerekkel, meg a nehéz fémekkel, meg minden. Tehát, hogyha csak a pisi, meg a kakét, ez ugye
2: azt nagyon... hát igen.
1: Évezredeken keresztül igen. Használtuk ezt a,
2: ezt a módszert.
1: Igen. Jó bélférges is volt egyébként. Mindenki, tehát a szerzeteseknél is ugye az volt, hogy a kis kolostorkertbe ott csináltak, és akkor az látszott, hogy igazából a holttesteken később a csontvázakon látszott, hogy mindenki nagyon durván bélférges volt, mert egy valaki behozta, ugye ott akkor ment a emberi ürülékkel történő trágyázás, és aztán igen. Azt itt szépen mindenkiben lakott egy kis házi állat.
2: Hát,
1: na jó, de ezt ki lehetne
2: ezt
1: szűrni
2: azért ma már.
1: Ezt valószínűleg
2: azért be lenne vizsgálva, vagy hogy is mondjam, ezt már akkor engedélyeznék, hogyha azt megállapítanák, persze. Hogy na ennek nincsen egészségügyi hátránya, kockázata. Igen.
1: Igen. Igen, hát annak mindenféleképpen van egészségügyi kockázata, ha szétforraljuk a bolygót, úgyhogy minden ilyesminek örülünk.
2: És nézd, mit kaptál ajándékban? Nézd meg a tracklistát ott.
1: Hop, hop, hop, The Start!
2: Robinak köszönettel.
1: The Fire! Aj, Robikám, hát imádom, hát hogy figyel ez az ember. Csókpuszi, hallgassátok, szerintem tök jó szám.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyber Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
8: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
6: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
6: Az ESG beszámoló léte és a fenntarthatóság ma már nem csak szempontrendszer, hanem versenyelőny. Ha magyar vállalkozóként versenyelőnyt szeretnél a piacon, érdemes időben felkészülni. A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség térítésmentes tanácsadással és képzésekkel segít a fejlődésben. Lépj időben! vali.hu/ESG Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség. Megbízható partner a sikerhez vezető úton.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.

0: itt vagyunk, kávészó a világ végén. Élő, live and direct, és mint ahogy azt hallhatjátok is, folytatjuk a hírszemlénket, sajnos továbbra is Balázs nélkül, de még mindig itt vagyunk Marvin és Megvenemi Márk, aki én vagyok, és hát jön az AI szekció, meg a robotika, és hát a Google érzi erőteljesen, úgy tűnik, hogy azért a nagy AI központok gigantikus vízfelhasználása az nem túl jó dolog, és hát próbálnak ezen változtatni, ami egyébként egy szimpatikus jelenség. Egyébként a Google ilyen szempontból legalábbis így kívülről úgy tűnik, hogy azért így próbál ökotudatosan viselkedni, és hát most egy ilyen öt kötelezettséget vállaltak, fogalmaztak meg a vízhasználatokkal kapcsolatban, és olyannyira, hogy azt ígérik, hogy 2030-ra több vizet fognak visszapótolni, mint amennyit az adatközpontjaikban elhasználnak. Ugye nagyon ezek az adatközpontoknak a hűtéséhez gigantikus mennyiségű vízre van szükség, és hát tudjuk, hogy ezek az AI adatközpontok, ezek egyre csak nőnek, csak hát nem tudnám, hogy minek, mert hogy a híreket bezeg nem tudja összerakni, de azért, na jó, de azért igen, tehát ettől függetlenül látjuk, hogy ez az irány, ezt nem lehet azt elvárni szerintem ezeket a cégektől, hogy akkor ez ebbe az irányba nem menjenek tovább, úgyhogy próbálják megnézni, hogy hogyan tudnának ezen változtatni. Először így fölhúztam a szemöldököm erre, hogy hát hogyan is tudnának ők több vizet visszapótolni, mint amennyit elhasználnak egyébként. 2025-ben több, mint
1: 7 milliárd gallon.
0: Igen, tehát az 26,5 milliárd liter víz, gyorsan kiszámoltam. Uh-huh. Úgyhogy ez

0: ez annyi, amennyi nagyjából 70 ezer átlagos amerikai háztartás éves vízfogyasztása. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sok. Nyilván ez a víz, ez aztán valahogy visszakerül, tehát hogy azért az van, hogy nem az van, hogy megisszák ezt a vizet, hanem ugye felhasználják a hűtéshez, és aztán valahogy visszakerül. Ők azt próbálják elérni, hogy akkor segítenek modernizálni a víz és szennyvíz infrastruktúrát azoknak, akik a környezetükben, tehát ezeknek a nagy adatközpontoknak a közelében élnek, és több mint 500 millió dollárt fordítottak víz, szennyvíz és víz újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztésre. És hát azt szeretnék elérni, hogy a helyi vízkészletek növelésétől kezdve a szivárgó csövek felderítéséig mindenféle ügyben közreműködnének. Ugye ez egyébként nem tűnik olyan nagy, de például a szivárgó víz vezetékek óriási vesztességet jelentenek, tehát ha ezt mondjuk például vissza lehetne fogni, azzal nagyon sokat lehetne segíteni. Azt is ígérik, hogy ha a vízforrás magas kockázatonok minősül, akkor maradnak a léghűtésnél, vagy újra hasznosított vizet fogják inkább választani.
1: És fogmosás közben elzárják a csapot.
0: És ezt is megígérik. Minden egyes Google alkalmazott megígéri, hogy ezt fogja tenni. Egyébként nem értem, hogyha van ilyen opció, akkor miért nem alapvetően ez. Lehet, hogy nem olyan hatékony. Egyébként azt nem értem, hogy az újra hasznosított víz az egyébként miért kell, tehát hogy nem azt mondom, hogy kakis vízzel öblegessék a szervereket, de hát azért viszonylag könnyen lehet azért ezt olyan tisztítási állapotba hozni, hogy azzal talán lehessen hűteni. Illetve azt is ígérik, hogy a vízügyi jelentéseiket teljesen nyilvánosságra hozzák, és transzparensé teszik, tehát hogy nem fogják eltitkolni, mennyi vizet meg hogyan használnak. Azt mondja, új alternatív és újrahasznosított megoldásokat keresnek és kutatnak, és tényleg megnézik, hogy hogyan tudnak majd újrahasznosított szennyvizet használni majd az adatközpontjaiknak a hűtésére. Én szerintem egyébként, és ez maga a cikk, a The Verge foglalkozik ezzel a témával, és nekem azt jutott eszembe, hogy hát az azért sem lehet lehetetlen, mert Szingapúrban ez már elég régóta így megy, mármint nem az adatközpontokat használnak szennyvizet, hanem nagyjából mindenhez. Őnálok ugye nagyon-nagyon kevés a víz, nagyon nagy függőségük van mindenféle víz szempontjából, máshonnan szerzik a vizet, és ők már egyébként az ipari felhasználásban 95%-ban megtisztított vizet használnak, és ők ugye egyébként meg például mikrocsippeket gyártanak nagyban, és ott is nagyon nagy mennyiségű vízre van szükség, és ahhoz például mind újrahasznosított vizet használnak. Erre van is egyébként nekik egy kifejezésük, ez a New Water, és az a állítások szerint ez egy nagyon-nagyon-nagyon szigorú ilyen szűrési rendszeren megy keresztül, és hogy ez még tisztább is lesz ez a víz, mint a csapvíz, csak hát ugye van ennek egy ilyen pszichológiai hátulütője, hogy hát nem biztos, hogy akarsz szennyvízből előállított vizet inni, de ők addig mentek egyébként ezzel az egésszel, hogy most ezt még tovább fejlesztették a szingapúriak, ez most már nem a Google, hanem a szingapúriak, és egy Taos Nexus nevű új körforgásos rendszert alakítottak ki, amivel nem csak a szennyvizet használják, hanem biogázt is fejlesztenek mindenféle egyéb ilyen biohulladékból, illetve hulladék égetékből származó hővel együtt elektromos áramot is kialakítanak, tehát még inkább egy ilyen körforgásos rendszert próbálnak kialakítani ők, és hát, hogy népszerűsítsék egyébként ennek az egésznek az elfogadottságát a lakosság körében, csináltak egy New Brew nevű sörmárkát egy helyi kézműves céggel együtt, amihez egyébként szennyvízből újra hasznosított vízet használnak föl, és ebből készül ez a kézműves sör. És nagyon nagy
1: siker. És utána abból lesz a trágya.
0: És abból lesz a trágya, így van, abból lehet felhasználni, annak azt a pisit lehet felhasználni. Úgyhogy ugye ők azt remélik, hogy a teljes vízszükségletű 40%-át képesek lesznek ebből a New Water rendszerből majd használni. Tehát van ilyen működő rendszer, tehát akár olyan szintig is el lehet menni, hogy ivóvíz szintig lehet tisztítani a szennyvizet. Tehát nem feltétlenül értem, hogy Google-éknál miért is jelent problémát az, hogy mondjuk szennyvíz alapú vízrendszerrel hűtsék a dolgokat, és ne kelljen már az ivóvízkészleteket erre felhasználni, de legalább mondom dicséretes, hogy ők próbálkoznak ezzel. Egyébként ezt a kis szingapúri kitérőt arra, hogy mennyit ugye az AI használat, én ezt a hírt, hogy egy kicsit leellenőrizem, ehhez például én is AI segítséget kértem, a Gemini-t kértem, hogy ugye olvastam erről valahol, és nem voltam benne biztos, és akkor rákérdeztem nála, hogy valóban Szingapúrban újrahasznosítanak minden szennyvizet, és ugye ő erre írta nekem a Gemini, hogy nem minden egyes cseppet, de a megfogalmazás meglepően közel áll a valósághoz. Szingapúr a világ egyik legfejlettebb és leghatékonyabb zárt láncok vízgazdálkodási rendszerét építette ki, és akkor ugye egy szépen összefoglalta nekem ezt a dolgot. Tehát én is a hétköznapjaimban sokat használom, és jól használom ezt a mesterség és intelligencia nevű dolgot, és majd a zene utáni következő blokkunkban pont arról fogok mesélni nektek, hogy a Microsoft szerint a magyarok igencsak rácuppantak az AI-ra a melóban, és sokat használják, úgyhogy ezzel folytatjuk.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Na tehát, azt mondja a Microsoft nekünk itten, hogy a magyarok, mi magyarok rácuppantunk az AI-ra a melóban, és sokat használjuk, és mint mondtam, volt én magam is sokszor használom, és nagy segítségemre van. Én a Gemini-t szoktam használni, nem tudom, Marvin, te mennyire használod a munkádban?
2: Abszolút, használom. Én mondjuk a chativel megyek.
1: Nem tudom, van annak miért. Valami? Igen, ezt kaptam, hogy van.
2: Nem hiszem, szerintem ugyanaz.
1: Igen. Igen, hogyha valahogy az ember így, nem tudom, mi az, amihez így mi kezdett így a kezére állni, de igen, nem hiszem, hogy óriási nagy különbségek lennének benne. De hogy mi úgy tűnik, hogy olyannyira sokat használjuk, hogy globális szinten a 19. helyen állunk a mesterséges intelligencia használatban, kérem szépen.
2: Ez a munkahelyi, tehát hogy a munkához használós
1: igen.
2: rangsor, vagy
1: igen. A munkaképeskorú lakosság 32,2%-a használ mesterséges intelligenciát, legalábbis a 2026 első negyed évében, megelőzve ezzel például Dániát, Németországot vagy Tajvant, ami azért meglepő. Azt mondják, hogy a növekedés egyik legfontosabb motorja az anyanyelvi megoldások folyamatos javulása, és tény, hogy egyébként ez meglepő, hogy mennyire jól bánik a magyar nyelvvel. Sokáig azt gondoltuk, hogy jó, oké, ez angolul majd működik, de a magyar nyelvvel biztos nem birkózik meg, hát de igen. És hát az is látszik...
2: Igen, az a fordításaiban is nagyon gyorsan meg látszott, hogy, tehát, hogy egy, a Google fordító, ugye azt engedjük el. Nem is értem egyébként, hogy miért nem nincs összekapcsolva.
1: Nem tudom, én se,
2: mert igen. Az még ugyanolyan, az ugyanott
1: igen,
2: tart szegényként.
1: Igen, tehát valami
2: de
1: nincs összekötve.
2: Házon belül meg már van egy igen. másik, ami, tehát hogy akkor miért nem integrálják bele, de mindegy, ez az én állandó visszatérő kérdésem.
1: Nem tudom, gondolom ezek ilyen tényleg, mint az ilyen állam az államban, ilyen külön szektorok.
2: Mert akkor sokkal könnyebben tudnád lefordítani például az adott angol nyelvű cikknek a,
1: igen.
2: nem kell kimásolgatni, igen. áttenni, hanem ráhúznám arra az oldalra egy nem tudom, görög nyelvű cikket, igen. és akkor megkapom.
1: Én azt gondolnám, hogy ennek már igen, a Chrome-ban beépülve kéne mondjuk igen. lenni, és akkor beállítom,
2: nekem
1: hogy
2: ez minden. A DeepL volt beállítva, nem a Google fordítva, mert ez egy sokkal-sokkal jobb volt igen. akkoriban még,
1: igen.
2: de a DeepL-t is már, hát ő sem, tehát ő sem tud versenyre kelni egy ChatGPT vagy egy Gemini fordítással. Nem. Úgyhogy nekem ez egy nagy kérdés, hogy miért nem húzódott rá még ezekre a mindennapokra. Erre biztos, hogy van valamilyen normális magyarázat, csak ez nem te leszel az, aki
1: kérjük,
2: ezt nekem megmagyarázza.
1: Kérjük, hogy a Google-től jelentkezzen nálunk valaki, és mondja meg.
2: Mondd meg a telefonszámot, légy szépen.
1: Mondom a telefonszámot a Google-öseknek, hogyha bár csak tudják, de azért elmondom, hogy 0636 98 098 0, úgyhogy megírhatja bármelyik platformon valami Google-ös, hogy miért van ez, hogy nem kötik össze ezeket a rendszereket. Viszont visszatérve arra, hogy miért szeretjük mi magyarok a mesterséges intelligenciát használni a melóhoz. Úgy tűnik, hogy a mesterség és intelligencia alapú kódolási eszközök egyenlőre termelékenység növelő hatással vannak, és nem csökkentik, hanem inkább növelik a szoftverfejlesztők iránti keresletet. Tehát azokat, akik nyilván tudják már használni a mesterség és intelligenciát, tehát nem arról van szó, hogy kiváltja, hanem megnőtt az igény az ezt jól kezelni tudó arcokra. Egyébként én ezt gondolom a jövőre nézve is, tehát hogy aki mindenki attól fél, hogy nagyon-nagyon elveszi majd a munkákat. Nyilván lesznek majd olyan területek, ugye közös Balázs barátunk, aki fordító, neki már elvette a munkáját, de hogy összességében egyenlőre még az van, hogy mindenféle új szakembereket igényel ez az irányzat, mert azért nem önjáróan még azért nem tud ez működni. És egyébként olyannyira nagyon bízunk a mesterség és intelligencián, hogy kérlek alásson, nagy oroszi elindította a szabadon hozzáférhetővé tette, és elindította az AI ügyfélszolgálatát. Tehát hamarosan, mert most még csak feltanulási fázisban van, és ismeretei egyenlőre csak a honlapon található információkra vonatkoznak, de hogy hát az önkormányzatnál hamarosan egy AI fog tudni nekünk segíteni, bár én megmondom őszintén, nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, mert hogy még soha egy ilyen AI asszisztens nem tudott nekem lényeges kérdésben segíteni.
2: Ez így van.
1: Tehát, hogy ha azokban a dolgokban, amiket egyébként egy viszonylag egyszerű átolvasom a gyakori kérdésket, és találok rá választ, ott mondjuk kikeresi ezt a választ, de az, amikor valami összetettebb, komplexebb dolog, amit mondjuk nem egyértelmű, arra még nekem soha nem tudott választani.
2: És szinte mindig azért hívott föl.
1: Igen. Tehát ha már fölhívom,
2: igen. Tehát, hogy azért a kérdésért, tehát azért nem fog felhívni, hogy mikor vagytok nyitva.
1: Igen.
2: Nem?
1: Igen.
2: Mert bár valaki tudni. Ezért is betelefonál, én ezt tudom a mi kis intézményünkben, hogy egészen meglepő dolgokért felhívnak, de ezért feltételezem, hogy te már akkor hívott fel, amikor elakadtál.
1: Igen, elakadtam, és valami komplex problémám van, és abban nem tudod, és baromi idegesítő az, amikor körbe-körbe szaladgáltatnak, és ugyanazt, és akkor igen, és elmondja újra, meg újra ugyanazt, akkor szoktam egy picit ideges lenni. Így előfordul, hogy egy
2: pedig
1: picit ideges vagyok.
2: Nem nehéz kihozni a sodrodból.
1: Engem nagyon nehéz.
2: Aki ismeri a márkot, azt tudja.
1: Hogy elképesztő birkatürelemmel bírok.
2: Abszolút. Nincsenek dagadó erek a homlokodon soha.
1: Nem. És az AI aztán végképp nem tartja. Az AI ügyfélszolgálat, amikor csak ugyanazokat a kérdéseket vagy válaszokat adja, az nem szokott föl bosszantani, és nem szoktam a mindenféle robotikus fölmenőket emlegetni ilyenkor. Ja, úgyhogy mindegy, hát meglátjuk, de hát lehet, hogy azért majd idővel eljut arra a szintre, hogy legalább bizonyos tematikán belül fog tudni működni. Ugye én magam is próbálkozom ezzel a rendszer, és van egy barátom, aki nagyon belásta magát, és pont erről beszélgettünk, hogy ő hisz abban, hogy mondjuk komolyabb kertészeti kérdéseket is majd lehet az AI-ra bízni, például meccéssel kapcsolatosakat is, és én mondtam, hogy hát engem nagyon meglepne, hogyha mondjuk például pont egy ilyen meccést, ami ráadásul nem is egy ilyen exakt dolog, tehát ugye egy ág az nagyon sokféleképpen nézhet ki, nagyon-nagyon sokféleképpen kell tudni értelmezni, tehát mondjuk azt például meg fogja tudni mondani, ő bízik benne, hogy igen, én szerintem ettől még mindig baromi messze állunk, és ugye megint csak azt tudom mondani, hogy sokszor elmondok ilyenkor, hogy ez csak így arra hívja fel a figyelmet, hogy mennyire alábecsüljük egyébként a saját kognitív képességeinket, és hogy az emberi agy az milyen rendkívül komplex dolgokra képes, és hogy ezeket nem vagyunk mi hús számítógépek, és nem olyan könnyű minket szerintem egy az egybe cserélni mindenféle egyébre. Bár egyébként próbálkoznak vele, például San Franciscóban, de ott is azért, mert hogy nem nagyon tudtak más megoldást találni arra, hogy a rászoruló betegeknek a menüjét összeállítsák, ugyanis van egy olyan cég, Project Open Hand névre hallgatnak, és 1985-ben alapították őket az AIDS-válság idején. Ugye az volt, hogy az AIDS-betegeknek nagyon speciális étrendre volt szükségük, és akkor elkezdtek ebben segíteni a rászorulóknak, és azóta ez a cég ez kibővült, és mindenféle egyéb betegségekben szenvedőket próbálnak segíteni, és speciális menüket összeállítani, és ehhez azért nagyon sok figyelem kell, hiszen nagyon speciálisan kell összeállítani ezeket a menüket, és egyszerűen az van, hogy nincs elég önkéntesük, úgyhogy kénytelenek voltak egy speciális robot chef robotics nevű céget fölkérni, hogy segítsenek, és egy ilyen mesterséges intelligencia által vezérelt ilyen robotkar segít nekik abban, hogy ezeket a különböző menüket összeválogassák, és erre az alapító Alma Casares azt állítja, hogy még csak nem is arról van szó, hogy így gyorsabbak lennénk, hanem egyszerűen csak arról van szó, hogy nincs elég önkéntesük, akik ezt a munkát megcsinálják, tehát ezért kellett, hogy behozzák ezt a cuccot. És a Chef Robotics lett ez a cég, amelyik fizikai mesterséges intelligenciát gyárt az élelmiszeripar számára, de egyenőre ne így képzeljük el, hogy ezek ilyen robot chefek, amik mondjuk főznek, meg aprítanak, ezt sem tudják, hanem csak tálalni tudnak, és most dolgoznak azon, tehát ott azt mondom, hogy mi nagyon túlbecsüljük a képességét, most dolgoznak azon, hogy egyáltalán mondjuk egy hamburgert, bizonyos ugye a hamburger elemeket össze tudja állítani magától ez a rendszer, tehát azért...
2: Tehát még nagyon messze vagyunk, hogy rámerjük bízni a sózást.
1: A sózást, ami tudjuk, hogy azért az nagyon mesteri feladat. Van, aki még a gőzből is meg tudja állapítani.
2: Igen, ugye? De meg ugye tudjuk, hogy az a legjobb, amikor egy csipetnyi só, ez van a receptben.
1: Igen, hogy ízlés
2: köszönjük
1: szerint. Ízlés szerint só. Igen, tehát az a nagy, hogy pont eszembe jutott, egy évvel ezelőtt vitatkoztam valakivel Angliában, aki nagyon nagy robot hívő volt, és ő egy céget üzemeltetett, és ő azt állította, hogy 3 éven belül már humanoid robotok fogják majd a munkának a jelentős részét mondjuk az ő üzemében végezni, és mondtam, hogy én ezt kizártnak tartom, és most, ahogy haladunk előre, ezt még, én azt mondtam 10 év, de lehet, hogy
2: mikor
1: még a 10 év.
2: Mikor beszéltél vele?
1: Egy évvel ezelőtt volt, hogy beszéltünk vele.
2: Kérdezd már meg most.
1: Igen, most, igen, na hogy állsz? Úgy látod, nem, két hát év múlva már jön.
2: De ez egy érdekes, lehet a válasz, nem?
1: Igen, az a baj, igen, nem vagyok a fickó a napi szinten, de majd előkeresem csak azért, hogy megkérdezzem.
2: Igen, mondjuk, ha csak azért, csak ráírni ezt, az egy kicsit.
1: Na.
2: Nehezen jönnél ki, nem jól ebben.
1: Nem, most közelebb vagy. Nem tudom, láttad-e azt, hogy átküldtem azt a videót, vagy te küldted, de hát ugye annyi helyről jönnek, mennek a videók, ahol egy ilyen olyan humanoid robot, amelyik ugyanazt a mozgást csinálja, mint tehát valaki ugye követi a te mozgásodat, és akkor a fickónak a fején van a headset,
2: amikor tökörrúgta
1: magát, és saját magát tökörrúgta.
2: Igen, az már egy...
1: A robottal az...
2: Az már lejárt lemez, az igen, szegényként.
1: Az csodálatos.
2: De és most... ugye az a szép benne, hogy utána szerepben marad a robot nyilván, igen. És amikor összegörnyedve az ember, akit saját maga rúgott végül is valahogy tökör, igen, összegörnyed, igen. Mellette a kis robot ugyanúgy görnyedget, és nagyon...
1: Csodálatos.
2: Az tényleg nagyon komikus.
1: Ez már műalkotás. Igen. Meg volt egy pár ilyen karatézó robot most a Kínában, akik ilyen bámészkodó gyerekeket...
2: Szintén egy valakit... Igen,
1: vagy gyomron.
2: Gyomron nem tudom, de az nagyon csúnyán nézett ki. Igen.
1: Nagyon. És ugye amiről beszéltünk már itt korábban, hogy
2: Jackson
1: azért ezek...
2: A Jackson táncoló robot elesik és meghal, az oké, az vicces, de amikor azt a gyerekest láttam, az azért aggasztóan nézett.
1: Tehát nem biztos, hogy, de amiről beszéltünk már, hogy nem biztos, hogy oda kéne engedni ezeknek a hidraulikus robotoknak, igen, a közelébe ilyen közel embereket, mert ezek azért óriási erőkkel bírnak, és itt tényleg nagyon komoly sérüléseket
2: pont
1: okozhatnak.
2: Ezen a videón, igen, itt kezdtünk el beszélgetni egy barátomról, kollégám, aki most csontkovács lesz, és én mondom, na majd a robotok elveszik, és így elkezdtünk ezen fantáziákat, hogy befeküdnél egy csontkovács robot alá.
1: Kizárt dolog. Ember alá is nehezen, nem vagy egy robot alá.
2: Hát ez a legdurvább, eleve egy kicsit rémisztő a csontkovács önmagában.
1: Hát nem kicsit, igen.
2: És akkor ott van egy ilyen hidraulikus présgép.
1: Hát ez nem sikerült. Igen, ez nem jött össze. Igen, hát a Jackson táncoló robotot meg, ha nem láttátok, azért érdekes. Ugye kijön és nyomja a bumbókat, egyébként egész jól, és akkor van egy ilyen megbotlás, és akkor azt kijavítja egyébként
2: nem, az
1: szépen.
2: Nem, az van, hogy kifogott rajta 2 lépcsőfok. És nem aztán... megbotlott, hanem fel akart volna menni a lépcsőn. Ez a színpadnak ott 2 lépcső eleme.
1: Az nem jött
2: talán
1: össze.
2: Talán azt gondoltuk volna, nem, hogy egy Jacko táncra felkészített robot 2 lépcsőt még fel tud menni.
1: Nem. Nem, és olyannyira nem, hogy nem is egyszerűen elesik, hanem konkrétan, igen, meg, és azt mondom, a feje leesik.
2: Először még korrigál, utána a másodikra már össze is csuklik, és úgy, mint a Peter Griffin, amikor meghalált, abban kitekert végtagokkal, úgy marad.
1: Igen, és akkor mindig berongyolnak a személyre.
2: És így kiviszik szegényt a hátánál fogva.
1: És akkor nem tudom, azt látod, hogy valószínűleg elkezdték, ugye ebben mém lett, és akkor van, aki ezt elkezdte ugyanezt a táncot megcsinálni emberi formában. Tehát, hogy végtelen humorforrás. Na jó, hát majd innen is folytatjuk, hogy a kínaiak ezt mennyire komolyan gondolják, ezt a robotikát, mert hogy most már ők személyt adnak a robotoknak.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel. Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő útikalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Hát most már azért igen, valóban kezd egy kicsit késő lenni, 17 óra 36 perc a pontos idő, folytatjuk a Kávézó a világ végén hír szemléjét, Pőce Balázs barátunk által összegyűjtve, és talán már említettem nektek, hogy egy nagyon vicces startup, egy német, érdekes mondani, egy német startup kezdte meg működését New Yorkban, hogy miért pont New Yorkban teszi ezt ez a cég, azt nem tudom. Az ő nevük az, hogy Micro AGI, és arra invitálja a New Yorki, nyitottabb szemlélt New Yorki lakosokat, hogy tegyék lehetővé, hogy a lakásukban olyan személyzet takarít, akik minden egyes mozzanatot kamerával rögzítenek. Erre azért van szükség, mert ugye ezekkel a felvételekkel fogják betanítani azokat a bizonyos robotokat, amik majd ezt a, valamikor ezt a munkát el fogják végezni, ami szerintem szintén nem tudom még, hogy mikor lesz. És mindezért cserébe nem
2: ups,
1: kell...
2: Ups, a váza.
1: Ups, a váza, ez az. Igen, igen, igen.
2: De ups, egyenlőre... ez drága váza. Volt.
1: Volt, igen. De egyenlőre még nem az van, csak teljesen humanoid embereket engedhetsz be, és ingyen kitakarítanak. Tehát ha rögzíthetik a folyamatot, akkor ingyen kitakarítanak.
2: Nekem ez shady.
1: Neked egy picit van benne egy kis shady. Te nem engednéd be a házba, hogy fölvegyék kamerával az egész folyamatot?
2: Ez annyira bizarr, nem?
1: Igen.
2: Hogy amúgy is a takarítás az egy, hát ez bizalmi, egy bizalmi, igen, erősen bizalmi.
1: Igen, igen.
2: És akkor hirtelen megjelenik egy olyan cég, aki ingyen takarítást New Yorkban, ahol azért valószínűleg elég jó kis lakások vannak, igen, jó sok értékkel.
1: Igen. Mondjuk gyanítom, hogy nem a legértékesebb lakások tulajdonosai azok, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik. Tehát lehet, hogy ilyen lepattant egyetemisták, hogy figyelj, ingyen kitakarítod, gyere!
2: Jó, de értetted, hogy az alapfelállás az is persze, első igen, hallásra nagyon érdekes.
1: Igen, hát főleg úgy, hogy ez egy német startup, igen, tehát hogy a német startup New Yorkban, tehát hogy így...
2: Kulcsot is kérnek hozzá?
1: Igen, a kulcsot, tehát csak nem lefény, csak lefény.
2: Ott lehetek?
1: Igen, igen, azt mondom, igen, hogy elég fura, de elég komolyan nyomják, 3D-s címkefelhőből böngészthetett a takarítók által elvégzendő házi munkák között. Tehát vannak nyilván olyan klasszikusok, mint a porszívózás, a portörlés és a mosogatás.
2: Jó kis klasszikusok.
1: De például, ha már régóta tervezed a hűtőd, vagy a kamrád, vagy akár az egész gardrób szekrényed újra rendezését, a jelek szerint azt is megcsinálják neked.
2: Wow.
1: Csak hadd vegyék föl az egész folyamatot.
2: Egyre perverzebb.
1: Ők azt állítják, hogy ők egyébként már emberek tízezreinek fizetnek világszerte azért, hogy rögzítsék magukat ismétlődő mozdulatokkal járó fizikai munka végzése közben. Ez a takarítás csak egy ilyen új, új ágazat. Viszont, hát azt is mondják, hogy nincs olyan hely, ami túl koszos lenne az ingyenes takarításhoz, de mindeközben kikötik, hogy a takarítók elutasíthatnak bármilyen olyan konkrét feladatot, amelynek elvégzését nem érzik kényelmesnek. Tehát mondjuk, igen, egy ilyen, lehet néha látni ilyen Uber WC-ket, hogy hát akkor ezt kellene kitakarítani, arra lehet, hogy mondhatják azt, hogy hát köszönöm, nem.
2: Meg ki tudja még, mit értenek ez alatt, hogy...
1: Igen, igen, milyen egyéb...
2: Mit nem.
1: Mit nem, tehát igen, milyen funkciók. Itt nagyon pókhálós, itt kéne kitakarítani, és velem föl is veheted. Igen, szóval, hogy így én is úgy vagyok vele, hogy hát én már a mostani élethelyzetemben igen, nem hiszem,
2: hogy beengednék. Nem nekünk szól ez szerintem.
1: De igen, de az van, hogy van, akit szerintem azt mondja, hogy figyelj, itt aztán fölvehetsz, amit csak akarsz. Nem tudom.
2: Én ezt el tudom képzelni, hogy mondjuk hol lehet otthonokban, nekem egy kicsit bizarr, nyilván aki akarja, az engedje be, de irodákban, üzemekben azt gondolom, hogy ez egy validabb dolog lehet.
1: Hát igen, igen. De kérdés, hogy ott meg nincsenek-e mondjuk olyan ipari titkok, amiket nem akarnak.
2: Hát most nyilván olyan helyre engedik be őket. Tehát most
1: igen. Mondjuk igen, lezárt gépek vannak mindenhol, igen.
2: Mert egy cég hogy gondolkozik, ha ki tud váltani 15 takarítót, akkor nem lesz kérdés, hogy ki fogja váltani, igen, sajnos.
1: Igen. Hát és valószínűleg nem kevés pénzt fizetsz ki, tehát azért...
2: És ott eléggé sematikus takarítások vannak.
1: Abból tanulhatnak a robotok.
2: Igen. Vagy léttermek, föl kell tenni 48 széket az asztalra, jól fel kell mosni, alaposan kell csinálni, igiéné a legfőbb szempont, de ezt elég el tudom képzelni. Uh-huh. Vagy egy relatív undi 12 órás shift után egy konyha az étteremben. Az sem egy vidám takarítás, nem. Ezt azért tudom, én már egy párszor annak idején amikor ebben a szakmában egy kicsit tevékenykedtem, ezt minden nap meg kell csinálni. Ja, hát ha erre van egy robotod, az biztos, hogy nagyon nagy segítség.
1: Ja, hát, hogyha már lesz egy robotod, igen, de hát, hogy az még, de hát én megint csak azt gondolom, hogy az még annyira messze van, de ezek szerint annyi cég...
2: Hát ezt gondolom azért, nyilván ez nem most miért csinálnánk, hogy...
1: Igen. Hát hogy ennyire nagy igény van erre az adatra, hogy ez nyilván egy nagyon komoly investíció ennek a cégnek a részéről, de hogy ez olyan értékes ez a fajta adat, hogy ezt megéri csinálni. Jó, hát akik mondjuk nagyon-nagyon komoly, tehát tényleg egyértelműen nagyon komolyan ráfeküdtek a humanoid robotokra, és ezt nagyon-nagyon komolyan gondolják, azok a kínaiak, akikről ugye már szó esett itt az előző blogban is, hogy simán hasba rugatják a gyerekeiket a karatézó kínai robotokkal, meg az összes koncerten már vannak táncoló és néha önmagukat megsemmisítő robotjaik. Tehát ők ezt nagyon-nagyon komolyan gondolják a kínaiak, olyannyira, hogy személyi igazolvánnyal látja most már el az összes humanoid robotját Kína. Tehát, hogy ők már ennyire előre gondolkodnak, nyilván ez most még nem annyira lényeges, de ők már azt látják, hogy mi van akkor, hogyha
2: hát
1: itt jön egy...
2: Hát valakit felelősségre lehessen vonni, ha tökör rúgsz egy gyereket.
1: Hát igen.
2: Tökör rúg ő egy gyereket.
1: Vagy saját magad. Na jó, de hogy tényleg igen, ez van, hogy ezek lehet, hogy robbanásszerűen elkezdenek nőni ezek a robotok, és akkor azért valamilyen szinten számon kell őket tartani. Ez különösen fontos nyilván egy olyan kormánynak, mint Kína, akik hát az embereiket is szeretik nagyon-nagyon szemmel tartani, nemhogy ezeket a humanoid robotokat. Nyilván, ha lehetne, akkor az embereket is pont ugyanannyira tartanák számon.
2: Nem írja a cikk egyébként, hogy miért fontos? Közelebb kerüljünk a logikájához, meg milyen magyarázat erre, hogy ez szükségszerű.
1: Írja. Azt mondja, meglepően korainak tűnhet, mivel a robotok bevetése ebben a szakaszban még nagyon korlátozott, de ezt a sürgős jogalkotást egy olyan állam hajtja, amely pontosan tudja, milyen gyorsan gyorsul a technológia fejlődése.
2: Jó, tehát nem tudják, hogy miért, de majd fog kellene.
1: Igen, az Ipari és Informatikai Minisztérium, valamint a Hupei Humanoid Robot Innovációs Központ által vezetett kezdeményezés nem egy jövőbeli koncepcionális terv, hanem egy teljesen működőképes rendszer, amely már most is szabályozza a szabványokat, több mint 100 vállalat számára, és mintegy 2200 iparági modellt kodifikált. Maga az azonosító egy gigantikus 29 karakterből álló kód, 11 számjeggyel hosszabb, mint egy húsvér kínai állampolgár személyi igazolványa, amelyik aprólékosan részletezi a nemzetiséget, gyártót, a modellt és egy megismételtetlen sorozatszámot, és gyakorlatilag élőben tudja lehet követni ezt a robotot. Tehát nyilván ezt beütöd egy központi adatbázisba, akkor te mindent fogsz tudni, de azt mondja, hogy az ízületeinek a fizikai elhasználódásától kezdve az akkumulátor állapotán át a mesterséges intelligencia kognitív kapacitásáig. Tehát nyilván egyébként az is benne van, hogy mi van, ha valamikor valamelyik ilyen robot öntudatra ébred és elkezd, nem tudom, kolbászolni, vagy valamit csinálni, hogy akkor is már nyilván ez azonnal tetten érhető legyen.
2: Igen,
1: és ne legyen
2: kis
1: az...
2: Kis bolit ki kell iktatni akkor.
1: Úgyhogy a kínaiaknak nincs olyan, hogy csak úgy öntudatra ébredünk, aztán csak egyszer lapítunk, mint kaki a fűben. Ők ezt azonnal észre fogják venni, és hát ugye azért sokan felhívják a figyelmet arra, hogy mindez egy olyan országban történik, ahol már most arcfelismerő kamerák millióival és egy drakonikus társadalmi kreditrendszerrel figyeli biológiai lakosságát az állam. Az otthoni robotokhoz szükséges kamerák és érzékelők hatalmas arzenálja a húsvér emberek megfigyelésére szolgáló példátlan mobil megfigyelési csomópontokká válhatnak. Tehát, hogy igen, tehát nyilván az, ha ott vannak a robotok, te hozzáférsz központilag a minden egyes robothoz, és annak minden egyes megfigyeléséhez, gondolj bele, akkor hát mindenhol ott vannak a kis ügynökeid. Én nálam most került beszerelésre egy egyébként szuper jól működő, szuper okos kínai gyártmányú robot fűnyíró, ami tényleg döbbenetesen sok mindent tud, de annak is már vannak, ugye van kis lidarja, van kamerája is, és én azt is meg tudom most csinálni, hogy elindítom innen a telefonomra, és a kis kameráján keresztül tudom nézni, hogy merre jár a kertben a kis mókus. Úgyhogy igen, hát ez azért elég komoly kis ablakot nyit mindenki magánéletére, főleg, hogyha tényleg ott lesznek mindenhol ezek a robotok, úgyhogy nyilván a kínaiak már ezt is számításba veszik, úgyhogy nem, tudják, hogy mit csinálnak sajnos. Hát vagy sajnos, vagy nem sajnos, hát igen, tehát bizonyos szempontból nagyon jól csinálják, bizonyos szempontból azért ijesztő ez a dolog. Na hát ez megint azt, mondjuk egy robotot a saját háztartásomban, hát nagyon...
2: Ezt a kérdést hétről hétre feltesszük magunknak. Én még nem kerültem közelebb a megoldáshoz.
1: Nem.
2: Vagyis hát, hogy az őszinte válaszadáshoz. Elsőre azt mondanám, hogy valószínűleg nem.
1: Igen, de aztán onnantól kezdve,
2: aztán, hogy... ki tudja.
1: Hát én is most nézd ezt a robotfűnyírót, már beengedtem a kertembe, nem mint a kertemben nagyon sok mindent láthatna. Nyilván egy nagy különbség, hogy a kertben, ahol a füvet nyírkálja, ott...
2: Lesz, aztán egyszer csak majd arra ébredsz, hogy már ott reggel kijössz a konyhádba, és ott van.
1: Ott van, igen, ül a székemen.
2: És így néz rá.
1: És már össze van csomagolva a cuccom. Mehetsz. Mehetsz. Na jó, természetesen nem csak a kínaiak esküsznek a robotikára, hanem az Amazonnál is ezerrel dolgoznak azon, hogy különböző robotokkal tudjanak dolgozni, és most egy olyan robotrendszert mutattak be, Proteuszt néven, ami nem csak azért jó, mert mondjuk nem tudom, 200 kilogrammos kis csomagokkal tud ide-oda mozogni, meg pakolászni, hanem azért is, mert ugye ez már egy olyan robot, amit nem kell programozni, hanem teljesen normális emberi nyelven lehet neki utasításokat adni. Tehát a kollégák azt mondhatják, hogy figyelj, menj oda, vedd le a polcra ezt, és tedd át amoda. Uh-huh. Ami nyilván óriási előrelépés, hogy nem, tehát nem kell hozzá egy programozó. Viszont hát azért kibújik a szög a zsákból, mert hogy azt reméli tőle az Amazon, legalábbis ugye a New York Times oknyomozó riportja alapján, ugye kiszivárgott dokumentumok számolnak be arról, hogy 2027-ig több mint 160 ezer olyan amerikai munkavállaló felvételét szeretnék elkerülni. Tehát, hogy ne kelljen még 160 ezer embert felvenni, hanem hogy ezeknek a munkáját átvehessék ezek a robotok. Az Amazon
2: felfoghatatlan.
1: Nagyon-nagyon durva. Igen. Az Amazon robotikai csapatának végső célja a vállalat működésének 75%-os automatizálása. Tehát Jeff Bezos szeretne egy kicsit több pénzt, mert most kellemetlenül érzi magát, hogy lemaradt Elontól.
2: Lemaradt?
1: Annyira lemaradt, most olvastam, hogy az átlag amerikai pénze, jövedelme közelebb van Jeff Bezoshoz, mint Jeff Bezos vagyona Elon Muskhoz.
2: Úristen.
1: Tehát, hogy olyan szinten elhúzott.
2: De ki ő veszített, vagy az Elon?
1: Szerintem az Elon húzott el ezzel a nem tudom milyen, ez egy trilliárdos valamivel, amit megszavaztak neki. Tehát ez már egyszerűen fölfoghatatlan mennyiségű pénzekről beszélünk. Teljesen felfoghatatlan, és akkor nyilván ez van, azért abszurd ez, hogy akkor közben meg mégis azt látod, hogy azon tepernek, hogy hol tudnak még pénzt megfogni. Tehát ez ebben az egész rendszerben ez a baj, hogy után tényleg csak az működteti az egészet, hogy hogyan tudsz még több pénzt megspórolni, miközben már annyi pénzed van, hogy nem tudsz vele mit kezdeni, de akkor is ez a fő hajtóerő. És igen, és hát gyakorlatilag, ha ez a robotika, ez...
2: Ez egy ilyen funkcionalitás.
1: Igen.
2: Ezt nem tudjuk megérteni.
1: Ez egy organizmus van. Már önmagában, ez a pénzt csináló organizmus, amit ha életre keltesz, akkor
2: sejt,
1: ez
2: sejt szinten működik.
1: Ja, ja. Hát és gyakorlatilag a robotikát tényleg meg tudják valósítani, úgy, ahogy szeretnék, és tényleg működnek majd ezek az autonóm robotok, akkor egy modernkori rabszolgaság aranykora jön el, mert hogy akkor végül is itt lesznek ezek a csodálatos, egyébként 0-24-ben működő, soha le nem betegedő rabszolgák, akiket lehet majd dolgoztatni. És egyébként rosszul mondtam, ez az új kolléga, ez nem 200, hanem 400 kg súlyú csomagokkal teli kocsikat tud ide-oda szállítgatni a raktáron belül. Úgyhogy igen, hát nyilván érdekes, szép jövő. Én azért bízom benne, hogy lesz a társadalomban egy ilyen ellen mozdulás, hogy akkor mondjuk igen, vannak az ilyen nagy cégek, mint az Amazon, és akkor azt mondjuk, hogy nem akarunk már ilyen cégeket, nem tudom, ezeket akarunk.
2: De ők nem látod ennek a kicsi csíráját is, hogy valami átfordulna? Hát most beszélünk arról, hogy megállíthatatlanul növekszenek.
1: Hát egy kicsit, de azért nyilván van egy kicsi reneszánsza, hiszen mennek a kis kézműves dolgok, mennek hát a kis helyi piacok.
2: Mi látjuk, meg tök jó van, oké, és észrevehetetlen.
1: Jó, hát mondjuk valószínűleg igen, tehát valószínűleg a piac részesedés mondjuk igen, esetleg 1-2%-áról beszélhetünk a legjobb esetben valószínűleg.
2: Hát de akkor szerintem nagyon sokat mondtam.
1: Igen, tehát mondom, a legoptimistább esetben.
2: Ezek ilyen kis morzsalékok.
1: Ja.
2: Szerintem egész számban nem kifejezhető valami, azt mondatja belülről velem.
1: Igen, a másik kérdés, ami fölberül bennem, hogy oké, okay, akkor mindent így robotizálunk, mindent majd a robotok csinálnak, mindent baromi hatékonyan, vagy csak egy idő után ki lesz, akinek, akit majd kiszolgálnak, mert meg senkinek nem lesz.
2: Ja, most az Amazon szempontjából, tehát most az Amazonról beszélünk, igen, nem gyártanak semmit.
1: Hát nem, de valakinek el kell adni, de hát ha mondjuk,
2: kiszolgálnak.
1: Ha én az egész társadalom elszegényedik, ha elszegényedik az egész társadalom, akkor kinek fognak eladni? Na jó, hát aztán. Persze bízunk benne, hogy nem fog talán, amit már mondtunk, hogy akkor azért így csak átalakul ez az egész terep, és akkor majd lesznek majd más területek, amin lehet majd dolgozni. Nem tudom. Hát ha tudnánk, akkor igen, aztán akkor...
2: Nem mi fogjuk szerintem megtapasztalni.
1: Akkor már
2: nagyon.
1: Hát figyelj, ne legyél olyan biztos benne, szerintem olyan rapid tempóval alakul ez a dolog, hogy ezt nem gondoltuk volna. Na jó, figyelj, még egy aranyosat még így a végére, jó, aztán már mennünk kell.
2: Egy perc. Ha még egy jó zenét is el akarunk itt lódítani.
1: Mindenképpen. Filléres állami villanyautót mutattak be, nem máshol, mint Mexikóban. Képzeld el, hogy mexikóiak bedobtak egy olyan villanyautónak a prototípusát, mutatták be, amit 8500 dollárért lehet, tehát alig több, mint 2,5 millió forintért fogják majd árulni ezt a kis Olinia nevű ilyen kis buszszerűséget. Igaz, hogy csak ilyen 125 kilométer körüli hatótávja van, de mondjuk gondolom városi közlekedésre szállják.
2: És milyen szép.
1: Igen, jó, de hát cuki. De viszont ők azt hozzák, amiről itt annyit nyavajogtunk, hogy miért az nagyon drága autó, miért nem az olcsó elektromos autók, ők megpróbálják ezt hozni, és a mexikóiak megpróbálják a kínaiakat így jobbról előzni, és hogy így tényleg ezt szeretnék, hogy ők szállítsák a még náluk is olcsóbb elektromos autókat, és szeretnének a világ 10 legnagyobb gazdasága közé kerülni az elkövetkező néhány évben, és 15%-kal szeretnék bővíteni a globális ellátási láncokban való részvételüket. Úgyhogy most ezt így kihirdette az új mexikói kormány. Én is szurkolok nekik, tök vicces lenne, ha nem mexikóiak lennének az olcsó tech fellegvára. Úgyhogy hajrá, Mexikó, szeretünk benneteket. Na jó, hát ezzel véget ért a mai kis adásunk.
2: Igen, akkor egy jó kis, viszonylag exkluzív, nem exkluzív, de egy nagyon új, friss zenével búcsúznánk szerintem. Igen. Ez egy ilyen érdekes kis kollaboráció. Heilig Tomi, aki egy legendás alakja valójában most már a zenei életnek. Ő többek között Anna and the Barbies-ban basszusgitározik, igazából annyi mindent csinál, és nagyon-nagyon-nagyon szeretnek vele együtt dolgozni. Punani Masszív tagja is, és most a Tinkel közösen három felvételt csináltak. Tink Misi ugye a Slow Village-nek az egyik oszlopos tagja, és próbálkoztak ők is együtt kettesben. Egy nagyon hangulatos Fordulat című szám fog most elhangzani.
1: Hát akkor ezzel a fordulattal zárjuk a mai kávézó a világ végén. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!
2: Sziasztok!

sokszor azonos, de win-win a szitu, mert a vége az, hogy ragyogok. Büszke vagyok a csapataimra, otthonunk a stúdió és templomunk a színpad. Nem ma kezdtem ember, hanem eszten, dőkkel ezelőtt évtizedek, hiszed-e? Ne érts félre, nem felvágni akarok, csak adjál rá kakaót. A hip-hop az non-stop, felfort a tej, de oda kozmát. Most hagyd el a konyhát, mert kozmikus vonzás.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu-n. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
1: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel. Pályán Royal június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Szerémi úton a Priel-Kornélia utcánál, az egyes villamos helyett a Budafoki út, Dombóvári út és a Kelenföld vasút állomás között pótlóbusz közlekedik. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Rákóczi úton, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Tart az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton, mától a Gyógyszergyári utcánál is sávlezárásra kell készülni az éles sarok felé. A Gyakorló utca után a középső sávot már korábban lezárták. Lezárták a félútpályát mától a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca között, mert javítják a vízvezetéket, a váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Ma 20 órától lezárják a Gyömrői úton kifelé a Szemeretelep vasútállomásnál a külső sávot burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a Diósárokban a Szent János kórház közelében, mert vízvezetéket javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Megállapodásra jutott az Egyesült Államok és Irán. Alaptörvénymódosítás jöhet a parlamentben, tiltják a brit tinik közösségi média használatát. Köszöntöm Önöket, Villámi Eszter vagyok. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán, jelentette be a közvetítő Pakisztán miniszterelnöke. A hírt az amerikai elnök is megerősítette. Donald Trump egyben a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását is engedélyezte. A megállapodás azt is tartalmazza, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába a jövőben. Kezdődik a tavaszi ülésszak utolsó ülése a parlamentben. Egyebek mellett megvitatják az alaptörvény 16. módosítását.

0: területeken, közölte az Agrárgazdasági Kamara. Összesen 238 generátort indítottak el, hogy megelőzzék a károkozó jégesőt. Kitértek arra is, hogy a korlátozott hatóanyagkészlet miatt csak piros riasztás esetén lehet aktiválni a védekezést, ezért megnőtt a jégkárok kockázata. Mától megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. Nagy-Britannia is meglépte, betiltják a közösségi média használatát a 16 évnél fiatalabbaknak. Keir Starmer miniszterelnök bejelentette, hogy a teljes körű tilalomról szóló döntést országos konzultáció előzte meg. 116 ezeren nyilvánítottak véleményt, a szülők 90%-a támogatta az alsó korhatár kijelölését. A tilalom vonatkozik például a Facebookra, TikTokra és az Instagramra is, de a WhatsApp és a Signal üzenőportálokra nem. Országszerte csökken a felhőzet, legtovább a déli tájakon marad borult idő, másutt több órás napsütésre számíthatunk. A Dunántúl középső részén és délen még előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megélénkül, 20-26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-19 fok közé hűl a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér az igazi nyár. Az előrejelzések szerint a hét második felében pedig megérkezik az első hőhullám is, kánikulát ígérnek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három igáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon

0: Ja, elfelejtettem beadni a mikrofonunkat, bocs. Sziasztok, hello.
1: Sziasztok.
0: 5 percen múlt el este 6 óra. Talpon állott, halljátok. Éppen itt van Zoli is. Végre valára, csá Zoli!
1: Jó visszatérni.
0: Neked. Szia, Luca!
2: Mi itt voltunk, úgyhogy nekünk nem annyira.
1: Sajnálom, de én hallottam, jól el voltatok.
0: Én bármelyikőtökkel vagyok kettesben műsort csinálni, mindig az az érzésem, hogy nincs itt az osztályfőnök, és tulajdonképpen lehet vállalhatatlankodni. Amikor Zoli nem volt, akkor Lucával telefonbetyárkodtunk adásonként egyszer legalább, amikor pedig Luca nincsen, akkor meg azt hiszem, hogy ez az fiús adás.
2: És ez miben nyilvánul meg?
0: Hangosan büfögünk és pukizunk.
1: Na, mi ez a vágó többes szám?
0: Te. Igen, tényleg csak te.
1: Nem, ez csak a Peti.
0: Igen, annyi, hogy amikor te is itt vagy, akkor a hangját elfolytjuk, de egyébként minden ugyanúgy jelen van.
2: Jaj, akkor azért van ilyen büdös néha.
0: Jó, hát meg azért, mert... Ja, jó, ezt nem folytatom, mert nem szólunk be más műsoroknak. Na, igen!
1: Jól indulunk. De nem hát... sok minden változott az elmúlt másfél alatt, amíg
2: hát
1: nem
2: egy
1: voltam.
2: Egy dolog nagyon.
1: Na.
0: Például,
2: hogy itt vagy.
1: Na, hát ez tény, ez így van.
0: Igen, hát illetve ugye az, hogy eddig a Rádió Café per a talpon álló logója ment a tévén, miközben itt ültünk a stúdióban és adást csináltunk, most pedig a Spanyolország zöldfoki szigetek mérkőzést tudjuk élőben követni.
1: Már örök rangadónak hívható összecsapás.
0: Igen, nagy történelmi hagyományokkal rendelkező összecsapás. Hát de most mit csináljunk? Most igazából legyek tök őszinte.
1: Legyen.
0: Nagyon őszinte.
1: Legyen, Peti.
0: Na, ezt a következő népcsoportokat utálom.
1: Nem, Jézusom!
0: Nem, szóval, hogyha...
2: Zöldfoki szigetek.
0: Nem, ha nagyon őszinte akarok lenni, teljesen feleslegesnek tartom a rádió műsor készítést este 6-kor, akkor, amikor este 6-kor VB meccs is van. Én a magam részéről biztos, hogy nem hallgatnék rádiót. Örülök, hogy ti igen, akik most hallgattak ennek, és maradjatok velünk, és a legjobb úgy VB meccset nézni, hogy közbe talpon állót hallgatok.
1: Vagy csináljátok. Érted,
2: hogy ők is kényszerből teszik, mert mennek valahova éppen, és nem tudják nézni a meccset.
0: Hát vagy lehetséges. És nem tudom, valaki fegyvert fog a fejük között, hogy már pedig a telefonálót kell hallgatni. Csak azért, hogy mindenféleképpen a nem tudom, hallgatottságátok jók legyenek. Szóval, ja, és úgy voltam vele, hogy oké, úgyis mindenkit a VB... Ez kicsit olyan, mint amit ez a VB közben adást csinálni, mint ami volt a politikai kampány alatt, a választás alatt.
1: Igen, vagy amikor...
0: Minden úgyis erről szól.
1: Pontosan, vagy amikor egy fesztiválon, tudjátok, van a tényleg az a

0: fő fellépő, akivel az egész fesztivált promózzák, és mondjuk egy magyar bandát beraknak mellé a másik nagy színpadon.
1: Ez, de oké, okay. Nyilván vannak 20, akiket érdekel.
0: Igen, nekem ilyen volt, amikor valamelyik nagy-nagy rockzenekar játszott a Volt Fesztiválon, és mellette volt Well Hello koncert.
1: Én emlékszem erre a koncertre, és én Well Hello-n voltam.
0: Így pontosan ezt akartam mondani, hogy Peti is ott volt, meg én is ott voltam, és tudom, hogy tényleg az egész fesztivál, tehát hogy nagyjából szerintem 25 ember nem volt ott éppen azon a... Nagyon bánt, hogy nem jut eszembe, hogy AC/DC, vagy mi volt.
1: Na és ha már...
0: És Peti végig ott bulizott a másik 20 emberrel a Well Hello-t.
1: És rohadtul megértem, mert mivel kevesen voltunk, ezért én kaptam el a felénk dobott dobverőt. Úgyhogy a mai napig ki van rakva a Well Hello dobosának dobverője a tévén fölé. Na de ha már a mindent elnyomó nagy koncertek, amiket rockzenekarok tartanak, Metallicán volt esetleg valamelyik ötök, vagy tervezett menni?
0: Nem, de én hallgattam, mert én közel lakom a Puskáshoz, és elhallatszolott odáig.
1: Azt a mindenségét. És hogy
2: jó
1: tetszett?
2: Jó volt?
0: A hangzavar az annyira nem. Maga az, hogy fellépett itt egy rockzenekar, ráadásul egymás után két nap, egy ekkora rockzenekar, az szerintem mindenképp menő.
1: Egymás utáni napokon voltak? Nem csütörtök meg szombat?
0: Akkor lehet, hogy ez félrement nálam, mindegy, de hogy...
1: Lehet, hogy csak kétszer... úgy kötöttem bele, hogy
0: mindegy, felléptek kétszer múlt héten, mondjuk így. Ugye tájékoztatásban elsők vagyunk mindig.
1: Abszolút. Június 1, 11 és 13.
0: Na igen.
1: Mi van? Képbe
0: szép
1: vagyok?
0: Szép volt.
1: Na, akkor most egy másfél perci meccsnézést kiérdemeltem, addig dumáljatok.
0: És én nekem azok voltak érdekesek, azok a visszajelzések, hogy ők ugye egy körszínpadon játszanak, és hogy emiatt egyszerűen, hogyha álló jegyet veszel, akkor van olyan, hogy hosszú 10 percig nem látod az énekest. Mert hogy úgy mennek a körszínpadon körbe, hogy tehát ez egy lyukas kör, és tehát van egy ilyen ív a aréna közepén, vannak a nagyon-nagyon drága jegyek a körön belül.
1: Aha, és vannak, hogy körbejár téged
0: igen,
1: a csapat.
0: Igen, így van, és vannak nyilván a körön kívül. És mivel alapból egy magas színpadról van szó, én olvastam olyan beszámolókat Facebookon, ahol így mondták emberek, hogy ők megvették az állójegyet, nyilván nem a nagyon drága belsőt, hanem a külsőt, és így az volt, hogy így nem látták a zenekart, mert tök magas volt a színpad.
2: De hallani hallották.
1: Kifizettek 160 ezer forintot a kör közepén állásért, azért, hogy aztán megnézhessék néhány alkalommal felbukkanni James Hetfield fejbúbját.
2: De most őszintén azért egy csomószor nem lehet ott csak a kivetítőről, hogyha mondjuk alacsony vagy, akkor nem látsz el előtted álló emberektől.
0: Így van, szóval... de hogy még az esély sincs meg, hogy láss, vagy úgy helyezkedj, mert egyszerűen
2: hát így sincs meg, nem fogok megdőlni 10 cm.
0: Jó, oké, ezt megértem, de hogy szerintem ennek a körszínpadnak ez, én ezt még nem láttam koncertet, ahol ez jól működött, úgy általánosságban.
1: De biztos MVM volt.
0: De ott sem kör volt, hanem így felezve volt.
1: Tényleg?
0: A színpad, igen. Legalábbis legutóbbi Dash koncert, amiről kiment felvétel, azon így volt.
1: Majka csinált még 360-asat, Beethoven is 360-asat csinált.
0: A Carzon Comának is volt, és én a Carzon Comáson voltam, az egyáltalán nem működött szerintem. És sokkal szóval jobb, hogyha van egy, tehát hogyha az egyik végében van a színpad, a többi részében meg a nézőközönség szerintem.
1: Jó, azért van fontosabb koncert is, mint a Metallica, mert ma olvastam, vagy pontosabban idefelé jövet olvastam, hogy a Nox zenekarát meghívták Kazaksztánba fellépni. Semmi ok nem volt rá. Tulajdonképpen Kazaksztánban egy nemzetközi fesztiválnak a szervező csapata azt mondta, hogy kit hívjunk meg? Még nem teljes ez a line-up. Hívjuk meg mondjuk a Noxot. És
0: vagy nagyon
1: őket.
0: Jó a menedzsmentjük.
1: Hát az valószínű egyébként.
0: Vagy az volt, hogy a menedzsernek tudod, hogy azt mondták, oda csaptak az asztalra, hogy na jó, ez nem igaz, hogy nem volt egy rendes külföldi fellépésünk évek óta, valamit most már vidíts. És nagyon
1: Péter Szabó Szilvi már elképzelte, hogy a Times Square közepén majd állnak a 360 fokos színpadon, és akkor na, megjöttem, kész a külföldi buli, ez az hol vagyunk? Bécs, Prága, esetleg nem tudom, London, még jobb. Almaty, Kazasztán.
0: De figyelj, biztos izgalmas, ugye mi az ilyen, még a szocializmusban működő zenészeknek van csomó ilyen sztoria, amiket leírnak ilyen életrajzba, hogy amikor mentek a Szovjetunióba turnézni, és ilyen random közép-szibíriai városokban kellett fellépni, mert hogy oda lehetett menni, nem is az, hogy oda lehetett menni, oda küldtek, hogy akkor te turnézott. És abból kellett kihozni a legtöbbet.
2: Hát egyébként lehet, hogy megismerik ott, aztán lesznek helyi szurkolóik. Most szurkolóik.
1: Szurkolóik. Nyomjad, Szilvi, gyerünk!
2: Hát ilyen fonok.
0: Igen.
1: És így lennének ilyen rivális zenekarok. Rohadj meg, Quimby! A jobb szurkolók nyilván.
0: Persze, ha már Quimby játszott
1: a... Hívítsák a mexikói hullámot.
0: Ha már Quimby...
1: Köpködik a szotyit.
0: A Quimbyt játszott a Metallica is.
1: ez vagy ezt az végtelenség, tudnám vinni ezt a
2: bárhozat. Hogy itt látom közben a meccset, ez, látom a szurkolókat, nem tudok másra gondolni, engem rohadtul zavar, hogy ez itt megy.
1: Azért, de amúgy Luca az egyetlen, akit nem érdekel, és éppen ezért ül ő telibe szembe a tévében.
2: Ez az, miért azt kell nézzem?
1: Hát ha én ülnék ott, az biztos, hogy nem tudnék a műsorra koncentrálni. Így megvan a lehetőség, hogy csak néha ránézek.
0: Amúgy mi is elsüthetnénk azt a közepesen szexista beszélgetés kezdeményezést, amit mostában minden ilyen foci VB-ről szóló beszélgetésön, hogy Luca, számodra, mint nő, ugye akik, a nők, mint akik nem szeretik a focit,
2: igen,
0: mert
2: erről
0: nő
2: már beszéltünk
0: vagy,
2: a múltkori
0: igen,
2: adásban.
0: De én azóta csak ilyeneket látok, és több podcastben újra és újra
1: előjön. Szerintem azért, mert mémelik a Dragóner Attilának a rossz elszólását. Na, bocsánat, mit kezdtél el mondani, miközben az egybenyakú kopasz Nox rajongókon gondolgattunk?
0: Nem fogalmam.
1: Nox drukkerek, Nox békezik, kiraknak egy hatalmas tifót, amin a kis kopasz táncos szerepel.
0: Én azt akartam mesélni, ettől függetlenül teljesen, képzeljétek el, én életemben voltam először operában.
1: Tudom, mit akartál és... mondani, hogy a Queen Beat játszott a Metallica.
0: Igen, de az így ennyi, hogyha már így szóba jött a Queen Beat.
1: Opera! Na, mesélj
0: voltam,
1: erről!
0: Opera, ezért nem voltam a múlt pénteki adásban, és egy fantasztikus élmény volt számomra, egy ilyen nagyon új...
2: De és mit kerestél ott?
0: Na most mondanám azt, hogy én nagyon régóta készültem erre. Nem, megörököltünk egy jegyet, vagy hát kettőt.
1: De él még, aki élet volna.
0: Él, csak nem tudom jól menni.
1: Ja, jó, oké, hogy megnyugtatni. Egy brutális tragédia rázta meg az ismerettségük köreiden, sajnos egy nappal később pont jegye volt az operában. Ez még szörnyűbbé teszi ezt.
0: Nem, erről volt szó.
1: De szerencsére Zoli elment, és így pont elkerült a Nox fanokat a 3-as metrót.
0: Szóval elmentünk operába, és már maga az nagyon szürreális volt, hogy tudjátok, akik így magyarok, vagy akik tényleg kifejezetten ezért jöttek, így szépen kiöltözve mindenki nagy estébe, és akkor úgy nézett ki a közönség, én a harmadikon ültem, hogy...
1: És ilyen... Zoli trikóban.
0: Nem játszottam a valóságot, hogy tényleg mindenki szépen kiöltözve, igen, tehát egy szép kiöltözött pár, mellett egy szépen kiöltözött család, majd utána Nike pulcsiban két ázsiai turista. Utána megint két szépen kiöltözött pár, majd egy random flip-flop papucsos ember, de
2: igen,
0: tényleg nagyjából
2: így. Nincsen dress code, és ugye nyilván a helyiek meg tudják tenni azt, hogy megadják a módját, hogy elmennek oda, és akkor felveszik.
0: Jó, de akkor sem papucsban mész.
2: Az nyilván, az tehát, már hogy... egy másik kérdés, hogy miért megy valaki meleg a drágban, majd papucsban, akár le a boltba is, de ezt nem akarom újra kinyitni.
0: De maga az élmény nagyon jó volt. Nem azt mondom, hogy nem tudom, minden héten operába fogok járni, meg nyilván az, hogy olaszul volt az előadás, mint ahogy nagyon
1: olaszul
0: sok.
1: Olaszul volt az előadás.
0: Hát az ilyen nagy operák, azok olaszul vannak.
1: Hát, eddig sem volt sok kedvem operába menni.
0: De feliratkozva van. Angolul is, meg magyarul is.
1: Még jó, hogy magyarul is, a másikat se érted.
0: Viszont a számomra
1: én vagyok a papucsos az operában. Tehát, hogyha szeretnétek belülni, hogy milyen karakter vagyok, na a papucsos.
2: Akkor legalább azt hiszik, hogy külföldi.
0: Igen, és az, aki vesz 5000-ért egy pohár pezsőt, és aztán végig hangosan zsörtölődik rajta, hogy mennyibe kerül.
1: Hát nem, én a lapos üveggel.
2: És még kicsapsz egy ilyen okulárét, és akkor...
1: De csak azért igen, hogy elmondhassam, hogy voltam itt, és csinálhassak egy képet Instára, majd utána ugyanúgy proliskodhassak tovább.
0: Pontosan, viszont ami számomra nagyon-nagyon megfogó volt, az egyrészt az élőzene, nagyon-nagyon jól szól.
1: Mondjuk hülyén is nézett volna, hogy a CD-ről játszák ez a
0: berem. DJ nyomjon.
1: Ott ül háttérben Párágy Attila, azt ott kever.
2: Jó az akusztika.
0: Igen, a másik meg a... Másik meg, amikor ilyen kórusos jelenet volt, és tényleg egyszerre, nem tudom, 80 ember énekel, az fantasztikus. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy egyszer
1: 80 legalább... vannak a színpadon?
0: Hát közel.
1: A közönségből is beszálltak
0: esetleg? Rengetegen voltak, tényleg a kórus az nagyon-nagyon hozzátett. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy legalább egyszer élete során menjen el. Valamire az emberek fejében azért, hogy ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon drága dolog. Nyilván,
2: de
0: hogyha...
2: nem, mert hogyha last minute veszed meg egyébként a jegyeket,
0: egyrészt, másrészt meg, hogyha nem a földszinten akarsz szülni középen, ott tényleg 80-90 ezer forint egy-egy, de fentebb mondom a harmadikon, ahol tök jól látsz, úgyis ilyen 9-10 ezerért van.
1: És volt esetleg egy ilyen nagy olasz sláger, amit ismertél?
0: Nem, tehát a Unbox szerintem a Macbethből nem sok szám lett úgy világhírű.
1: Abban pont nem szerepel a Lásját, te mi kántáre?
0: Nem, szerintem az
1: vagy pont. Vagy a Tovesi Balla.
0: Nem, ezek nem, de tényleg egy nagyon különleges élmény volt.
1: Hát legalább kulturálódtál egy kicsit, Zoli.
2: Ha már itt nem volt.
1: Igen, ha már itt nem kulturálódtál, akkor
0: így van,
1: máshol
0: igen. Elszámolással tartozom. A másik két órást azt azért hagytam ki, hogy tanuljak, mert most voltak az egyetemben az utolsó vizsgák, de hoztam nektek róla a mementót.
1: Mit hoztál nekünk? Gondoltam, hogy felkonferál a madam zenére
0: emléket, erre. Emléket, ugyanis az utolsó vizsgám egyetemi jegyzetéből elhoztam nektek két-két lapot, hogy itt helytáltatok helyettem, úgyhogy ezt most ünnepélyesen átadom.
1: De parancsoljatok. Köszönjük szépen, Zoli.
0: Nagyon szívesen ebből tanulhattok, okulhattok.
2: Azt ha el tudom segít. Olvasni.
1: Na, mondd, hogy egy 8 éves rokonod írta,
0: nem,
1: és nem a te kézírásod ez.
0: Nem, ezt én írtam múlt héten. Na mindegy. Jelten a napzene, ennyit szerettem volna mondani még.
1: Jó, napzene. Jön, play. És akkor ottam gyerekek ezen az íráson, TLS rekord protokoll. Na ezt még azért átnézzük, de vagy legalább megmondjuk.
2: Túl sok az impulzus, én már nem tudok figyelni itt a meccsit, most Zoli a jegyzete,
1: napzene.
2: Beszélni is
1: közben
2: kell.
1: Keresned kell egy grafológus telefonszámát, hogy ebből a írásképből megállapítsa Zoli gyerekkori traumáit. Nagyon sok feladat van itt, Luca. Na, napzenél rovat, Szakács Gergő, elkezdem. Nem ezt a számot készítettem napzenél rovatnak. Na mindegy, akkor ez lesz. A Follow the Flow-nak van egy Elkezdem című száma. Na várjatok.
0: Eleme Szakács Gergő a Flow the Flow-nak az énekese?
1: Hát én ezt tökre értem, hogy ez így van.
0: De én ezt kérdeztem, én ezt nem kijelentettem.
2: Jó
1: itt
2: lesz
1: van,
2: ez.
1: Follow the Flow, tényleg az van. Az Elkezdem című száma Szakács Gergőként van kiadva.
2: Jó lesz.
1: Akkor én rosszat írtam. Én nem ezt akartam hozni. Nem tudom, miért ez a száma, amit most hozod.
0: Nagyon alulna lépjünk túl és hallgassuk meg.
1: Jó, csináljunk úgy, mintha ezt szerettem volna hozni.
0: Legyen így.
1: Miközben egy teljesen másikat akartam, de ez lett, nem baj. Szakács Gergő, akit ugye jól ismerhetünk az Idő című slágeréből, vagy pedig adott esetben a Follow the Flow zenekarnak a frontembereként is ismerhetjük. Ő az utóbbi években egyre több szóló számot készít, ilyen például az Elkezdem című 2022-es szám, ami nekem nagyon közel áll a szívemhez, és remélem, hogy nektek is tetszeni fog. Sokat hallgatom mostanában, remélem ti is így fogtok tenni. Szakács Gergő és az Elkezdem című szám, ami szintén remélem, hogy jó.
3: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Szakács Gergő és az Elkezdem című száma a Napzenéje rovatban, amit rájöttem, hogy ismerek egyébként, kifejezetten kedveltem is egy időben, és most így megörülök. Örülök, hogy megint eszembe jutott, annak ellenére, hogy a Follow the Flow Szívrabló című számát akartam hozni. Na de mindegy is erről, vagy mindegy is ez. Hogy tetszett Szakács Gergő és az Elkezdem?
1: Nekem egyébként abszolút tetszett, most meglepődtem, hogy ilyen jót hoztál véletlenül.
0: Egyszer nem direkt.
2: De abszolút, számomra. És
1: nagyon ritmusos, én azt vettem észre, ilyen jó hangulatot elrossz.
2: Ilyen country beütése van az elejének, és én bíztam benne, hogy ezt még, hogy ez erősebben lesz benne, sajnos nem volt, de a verzéknél abszolút megvan ez a country hatás, ami szerintem tök jó.
1: Szerintem jó az alap is mögötte, úgyhogy nekem tökre tetszett. Most még a szövegét azt nyilván így elsőre nem fogtam fel, így könnyebb, hogyha nézi vele.
2: Igen, én...
1: De amúgy...
0: Igen, Zoli akkor hogyha... mindig olvassa közben a dalszöveget.
2: Pontosan, és
1: jól teszed amúgy.
2: Én ezzel szeretném folytatni, hogy én nagyon-nagyon becsülöm azokat a számokat, amikbe bele tudom azt látni, hogy ha valaki ezt meghallgatja, akkor az az ő életszituációjában segítség tud lenni. Tehát biztos van, akinek valamelyik Mollywood szám segít az adott életszituációban, de ez kevésbé
0: tudom. Sose felejtem el, mikor először ezt éreztem, Lil G és nem az a lány közös Malibu című szám.
2: Igen, tehát azért ez ritkább, viszont egy ilyen szám, ami tényleg arról szól, hogy az embernek ki kell lépni a komfortzónájából, meg hogy hogyan fogjam önmagát vissza az ember azzal, hogy így megnyilvánuljon a világ felé. Szerintem ezzel nagyon-nagyon sokan küzdenek. Nyilván így, hogy mi most itt vagyunk egy mikrofonba és dumálunk X embernek így az éterbe, ezzel valószínűleg kevésbé tudunk úgy rezonálni.
0: Amúgy Y szokott lenni ez a szám, csak most meccs van, aztán pont egy időben velünk, úgyhogy most csak X-el hallgatnak.
2: De hogy tényleg szerintem ez főleg így a mai korban az, hogy egy emberek kiálljanak és kommunikáljanak másokkal, beszéljenek tömegekkel, vagy akár csak egyénekkel, az egy nagyon nagy kihívás tud lenni sokaknak, és az ilyen számok szerintem tudnak segíteni. Szóval ez tök jó, hogyha van egy jó hallgatható pörgőszám, amit csak unblock mondjuk beraksz vezetéshez, de mondjuk direkt is meg tudsz hallgatni, hogy neked most kell, meg a hangulatodhoz ez kell, meg hogy lelki erőt adjon.
1: Igen, meg szerintem abszolút. Én nagyon szeretem az olyan dalokat, amik szólnak valamiről, és ez is szól. Mm.
0: Egyébként a Follow the Flow-ban én azt kedvelem nagyon, meg a Szakács Gergő munkásságában is, hogy ők úgy nyúlnak folyamatosan egyébként fontos témákhoz, hogy közben nem válik közhelyé. És most én nem akarok feltétlenül ide rángatni, vagy ide citálni olyan zenekarokat, akiknek semmi közük ez a számhoz, de csak azért, hogy szóljak nekik, de hogy egyébként bőven vannak olyan számok, akiknek, vagy olyan zenekarok, akiknek ilyen fontosnak tűnő témák, mint hogy szeretet, hit, nincs lehetetlen, stb. Ezek a témák iszonyatosan közhelyesen vannak megírva a dalaikban. És valahogy a Follow the Flow mindig megfogja úgy ezeknek a témáknak az eszenciáját, hogy az ne legyen közhelyes, úgyhogy én ezért kedvelem a Szakács Gergőnek a munkásságát. Na de 10-es skálán mit adott ez nektek?
1: Én adok egy 8-at.
2: 8 és fele.
0: 8 és fél, ez 8,25-ös átlagot jelent, és továbbra is biztatnálak arra benneteket, hogy használjátok a skála teljes terjedelmét, de mindegy is tulajdonképpen, csak meg Luca minden most... alkalommal azt szokta csinálni, hogy hát ez szörnyű volt, borzalmas, úristen, gyűlöltem. 6 és fél. Hát ez csodálatos volt, uram, atyám, bárcsak ezt szól, amiközben bevonulok az esküvőmön. 8. Tehát, hogy...
1: Jó, azért nem volt annyira csodálatos, hogy ezt az esküvőmön hallgatnám,
2: nem,
1: de hogy egy jó szám
2: volt. Zenék lesznek az esküvőben.
1: Persze.
2: Szinte biztos.
1: Arra vonulok be. Magam az oltár elé.
2: Ilyen koronita remixre.
0: Igen, na ezt imádnám. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, reklámozni, minden hasonló, utána pedig folytatjuk az első hírünkkel. Érdemes velünk maradni.
3: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa? Pallos jogának egyedüli birtokosa? Cyborg Templár?
4: Na ezt... Ezt nem.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
1: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a talponálló

0: 6 perc elmúlt, 6:30, és ez itt a talpon álló. Továbbra is itt van Zoli meg Luca is. Hello!
1: Hello!
2: Hello!
0: És itt vagyok én is, meg ti is, kedves hallgatók, és hát ez milyen szuper jó, így. Zoli, még mielőtt itt elkezdjük a dolgot, az egyik az az, hogy ugye adtál egy-egy oldalnyi jegyzetet nekünk, így a utolsó vizsgáddal kapcsolatban, hogy ezt így emlékbe eltegyük. Én mindenképp rosszul érezném magam, hogyha nem szólnék arról, hogy nekem véletlenül kettőt adtál, úgyhogy az egyiket
1: nem
0: szíves,
1: nem, nekem is.
0: Meg, hogy visszaadjam.
1: Ez direkt így volt.
2: Direkt,
0: ja?
2: Így.
0: Akkor csak nem kell.
1: Nekem se.
0: Nem, egyébként eltesszük, akkor azt hittem, hogy Luca egyet kapott, nem, én pedig kettőt. A másik pedig, hogy azért csak mondom itt a hallgatóknak, hogy a zene alatt Zoli milyen kedveseket mondott nekünk, hogy milyen jó újra itt lenni, meg hiányoztunk neki, meg ilyen
1: dolgok. Amúgy nekem tényleg így rendesen, tehát hogy én szeretek ide bejárni, ez ad egy ritmust az életembe, kedves, beszélgetünk, el vagyunk.
0: Kedves hallgatóink, hogyan kell reagálni, ha valaki kedveset mond neked egy rádióműsorban? Ezt még egyszer sem próbáltam.
1: A majdnem 10 éves talpon álló pályafutás alatt Petinek először van ilyen.
2: Mondod dicséretet.
0: De tényleg,
2: ez a műsor.
0: Azt érzem ebben a műsorban, hogy igen, itt van három iskolai bulli, akik így nem tudom, elvették néhány embernek az ebédpénzét a suli
1: folyosón. Majd egy másét is.
0: Igen, és aztán pedig egy kicsit, nem tudom, lejátszák a hatalmi harcokat a, nem tudom, kosáröltözőbe. Ebben neked nem fér bele a képletbe, hogy valaki kedvesek
1: egymással. Igen, többet nem fog ilyen előfordulni.
0: Hát ez döbbenetes. Nekik legyetek kedvesek egymással, és nekem is nagyon jól esik, csak még gyakorlom, hogy hogyan kell erre műsorban reagálni. Hogy ne úgy reagálják, hogy igen, te meg rohagy! Ja, várjál, mi mondtál? Még egyszer? Húsunk erre neki újba. Na, de Zoli, tessék csak, hogy valahogyan viszonozzam azt, hogy te ilyen kedves dolgokat kaptuk az üzenetet közben, le kell oltani, semmi érzelgőség. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is van.
0: Én is így gondolom.
1: Ez lehetne a műsori elmondata.
0: Így van. Nagyon hiányoztál nekünk. Igen, te kis hombárfejük, és érzelgős retek. Na, szóval csak, hogy viszonozzam Zoli kedvességét, akartam amúgy is kérdezni egyet a Forma 1-ről, de tényleg csak kettő mondatot.
2: És hogy... ez a Zolihoz szól?
0: Hát azért, mert hogy ő arról tudom, hogy szívesen beszél, én engem tényleg érdekel végre valami a Forma 1-jel kapcsolatban, viszont évente egyszer van. Szóval, hogy most olvastam egy ilyet, hogy a Hülkenberg azért esett ki a katalán nagydíjról, mert egy kő eltalálta a tűzoltókészüléket és az ERS vészleállító kapcsolóját, és ez lekapcsolta az autót.
1: Igen.
0: Ilyen van, van, hogy odapattan egy kő és leállítja a kocsit. Elfordította a kulcsot, vagy
1: Forma 1-ben nagyon, ugye ezek ilyen nagyon nis technikai eszközök.
0: Milyenek?
1: Nis.
0: És ez milyen?
1: Hát az, hogy ilyen nagyon
2: egyedi,
1: speciális,
2: különleges.
1: Egyedi, igen.
0: Na, látod, hogy vannak rá magyar szavak? Akkor ennek fényében folytassuk, igen?
1: Nagyon-nagyon különleges eszközök, amik tényleg tulajdonképpen permanensen egy határértéken táncolnak, miközben működnek, és hát a legapróbb dolgok is hatással tudnak lenni rá. Plusz a Forma 1-ben valamiért az ilyen lehetetlennek tűnő dolgok rendszeresen megtörténnek. Tehát például a Hungaroringen volt az, hogy a Felipe Massát egy, azt hiszem, egy kerékből kijövő csavar úgy talált a fejbe, hogy tényleg
0: egy rugó, ami egy a Barrichello kocsijából
1: igen,
0: esett
1: igen,
0: ki.
1: Igen, egy rugó. És hogy úgy kellett tényleg helikopterrel kórházba vinni, aminek hát mekkora az esélye tényleg, és ezek rendszeresen megtörténnek, és hát most ez történik.
0: Annak mekkora az esélye, hogy egy magyar kórházban túlélsz egy ilyet, inkább ez a
1: és ez volt most hétvégén is, hogy ilyen nagyon-nagyon trükkösen jött ki, igen.
0: Nagyon érdekes egyébként, abszolút, hogy ez hogy, de hogy a csúcs technológia, én vele még egyszer se történt ilyen az 1.9-es Opel Vectrában.
1: Ott rendszeres az Opel Vectrában sem történik az, hogy nem tudom, mondjuk évente kell benne 3-4 akkumulátort cserélni. Vagy mondjuk háromszor motort, mert itt a Forma 1-ben ez van, hogy
0: hát
1: háromszor...
0: Hát meg nem vagyom bekapcsolva a reflektort, mikor ott hagyom este.
1: Így van, majd ez...
2: Túlságosan felpörgetik a motort. Nem
1: van,
2: kéne ilyen gyorsan menni egyébként.
1: Mondd meg nekik, Luca, úgy van?
0: Teljesen igaza van a
2: Lucára. Nem kéne ilyen gyorsan menni, nem is értem.
1: Hova száguldoznak?
0: Igen, hát ez amit azóta se értek, amióta erről beszéltünk utoljára, hogy miért nem viszek egy powerbankert legalább, érted?
1: Na jó, mindegy, menjünk tovább.
0: Na jó, oké, tehát az a lényeg, hogy véletlenül megtörténik az
1: ilyesmi. Így van.
0: Jó van, örülök, hogy ezt megbeszéltük. Azt hittem izgalmasabb történet lesz, mikor lőtted
1: el. Nem, ez tényleg csak ennyi volt.
0: Na, akkor ezért fogom nézni a következő hétvégén. Lesz Forma 1?
1: Nem, 2 hét múlva lesz.
0: Hol lesz a következő?
1: Most még kell ilyeneket kérdezni, pedig amúgy emlékeznem kéne rá.
0: Jó, hagyjuk is.
1: Nem.
0: Viszont, van egy, egyébként ez a, esküszöm, hogy minden korábbi kérdésemre érdekelt a válasz, erre már amúgy sem annyira. Csak gondoltam, hogy lezárjuk, hogy kicsit segítsük.
2: Csak útverjes akart lenni.
0: Így van. Így van. Na, még egy picit vb-zünk, de nem azért, hogy itt a meccseket kielemezzük.
2: Ne, könyörgöm.
0: Nem örülsz ennek?
2: Istenem, én ezt már nem bírom, hogy minden nap ezzel kelek, ezzel fekszem, folyton megy a meccs a tévében. Egyszerűen én nem akarok ezekről tudomást szerezni, sajnos ezekről, a gólokról, az állásokról, de mégis mindig látom valamilyen szinten, eljut hozzám, de ez felesleges információ számomra. Nem érdekel.
0: És tudod, mi volt a gyönyörű egyébként, a gyönyörű szimbólum az egészben?
2: Az, hogy nő vagyok, és úgy mondom ezt.
0: Igen, igen. Nem a arra gondolok, hanem arra, hogy miközben ezt Luca mondta nekem, miközben figyeltem rá egy darabig, majd elfordultam, mert éppen kapufát lőtt.
1: Igen, bozzal is. Én is egyébként.
2: És még én is egyébként.
0: Luca mondta a sztorit, és közben a spanyolok felső kapufát lőttek, majd egy óriásit védett a zöldfoki kapus, és miközben Luca magyarázott, Zolival így szájtát van.
2: De ez mennyire borzalmas, hogy otthon vagy a saját lakásodban, és ordibálnod kell, mert megy közben a meccs. Átordibálok a konyhába, hogy akkor ez kidobja.
0: Hát én szerencsére egyedül élek, úgyhogy nekem ilyen problémám nincsen. A macska az kézjelekből is ér, úgyhogy nagy probléma nincs ezzel. Na, de nem a foci részéről akarunk beszélgetni, hanem arról a sztoriról, ami mögötte húzódott most.
1: Hanem ami igazán fontos.
0: Így van. Angol foci csapat, angol válogatott szombaton Floridából Kansas Citybe utazott, az ottani edzőközpontba, és hát a felszerelésüket és egyéb holmiaikat szállító autójukból kettő tolvaj összesen 18 000 dollárnyi holmit lopott el, kb. 5,5 millió forintnak megfelelő cuccot. A következőket vitték el, és ez most az egyik kedvenc hírem a foci VB-vel kapcsolatban. 4 pár futballcipő, 5 pár sima cipő, 3 dedikált mez. Miért van náluk dedikált mez? Előre dedikálják, hogyha valakinek ki kéne osztani?
1: Mert az többet ér, hogyha a mez...
0: Ha ellopnák, mert ezt tök... Elléptették az eredetiségi tanúsítványt, és remélem, hogy nem, még hanem, értékesíthető legyen a fekete piacot.
1: Ezt a VB előtt írták alá, pedig, és azt a VB-t megnyerték, és ezt már úgy írták alá.
0: Mi van?
1: Tegyük fel, hogy megnyerik,
2: megnyerik
1: az angolok a VB-t.
0: Ennél szofisztikáltabban is fogalmazhatok egy rádióban, nem teljesen értem, hogy mit akar mondani a műsorvezető kollégám, de most ezzel a... Mi van? Ezzel is beérhetitek.
1: Szóval tegyük fel, hogy megnyerik a VB-t a jövőben, mert ugye a jövőben lesz a döntő, de ők már előre a múltban aláírták ezeket a pólókat, lefotózták, ledokumentálták, és akkor ezek ilyen különlegesek, hogy ezt már előre aláírtuk. Ho-ho.
2: De hogy is, ettől kevesebbet ér.
0: Mert ez nem egy világbajnok írta alá.
2: Sőt,
0: hanem egy
2: azért
0: lúzer,
2: kevesebbet, mert
0: lenni.
2: Nem viselték.
0: Ráadásul.
1: Na jó,
2: nem
1: majd ezt
2: büdös,
1: meglátjuk.
2: Nem izzadt, hát az nem kell senkinek.
0: Így van, ezért nem fizetne Luca egy fillért sem. Eleme az lenne.
1: De igen, mit loptak még el?
0: Loptak még egy pár kapuskesztyűt, a VB hivatalos labdáját, pólókat, rövid és hosszú nadrágokat, egy GBL hangszórót, egy hálózati elosztót, 2 plüssoroszlet, valamint egy Lego készletet, amiből a Nike egyik cipőjét lehet kirakni. Ezeket
2: na és az
0: tőle.
2: Miért volt náluk? Egy Lego készlet.
1: Szerintem, őszintén szóval szerintem itt a cikk az túloz, és nem az volt, hogy kirabolták az angol válogatottat, hanem valakinek ellopták a bőröngyét. Nekem ebből az jön le.
0: Na várjál!
2: És abban ilyen sok minden van.
0: Van ekkora bőrönd, ami belefér a 9 pár cipő, így kezdődik.
1: Hát azért igen.
0: Meg 3 dedikált, ez jó, azt össze tudod hajtani kicsire.
1: Igen.
0: Jó, a hálózati elosztót értem, a plüssoroszlán meg a Lego készletet, azt azért nem annyira.
1: Hát a plüssoroszlán lehet az ilyen kabala. Tehát van, azt mondja Bellingham, hogy ő csak azzal alszik 9 éves kora óta, és csak így tud felkelni.
0: Egyébként az
1: a Bellingham
0: angol...
1: egy focista Luca. Azt...
2: Amúgy rájöttem, de...
0: Igen, jó, csak hogy nő vagy, és hogy ezért gondolta az.
1: Mi gondolta?
0: Nem, én ezt tovább viszem.
2: Akkor mégis mire gondol, de miért
1: kellett
2: megmagyarázni?
1: Én arra, hogy
2: benne
1: vagy a focihoz. De ha fiú lennél, akkor is ezt
2: hát
1: gondolnám.
2: Nem vagyok jó játékos, ez valós.
1: Na látod.
2: Valóban igaz.
0: Aki esetleg most azt gondolná, hogy ez csak úgy saját kutfölben mondtam, az imént itt Dragoner Attiláról beszélgettük elég sokat az előző adásban, azóta ezt végigvisszük.
1: A VB... Ahogy a magyar média fele is.
0: Így van, a VB kéz a kézben jár Dragoner Attila elkézésében. De egyébként szegénykém.
1: Meg bocsánatot kért, tehát, hogy...
0: Persze, be is védtem múltkor. Csak egy kicsit mémeljük. Na, viszont, hogy az angol válogatottnak, csak miközben megfulladok, az angol válogatottnak a... Tényleg megfulladok. A bet... Most nem hozott nekem vizet egyik, hogy mindig szoktatok hozni vizet.
2: Amúgy tényleg. De én késtem, szóval azért nem értem ide. Vagyis nem is, azért sem.
0: Igazán jó kifogás. Na jó van, Luca, mondj valami sztorit addig. Vagy nézzük meg még egyszer, hogy ismétlik
2: ne,
0: a
2: kapusnak. Ne, könyörgöm, csak azt ne elég lesz.
0: Visszanyeltem egyébként a félrenyelt nyálamat. Szóval, amit akartam mondani, hogy az angol válogatottnak a beceneve amúgy az, hogy 3 oroszlánosok.
2: Ja, hát akkor innen.
0: Lehet, hogy ezért kivittek 3 oroszlánt, amiből 2 elloptak.
2: Na, az amúgy jó.
0: Kösz, Zoli, meghozta 3 vizet.
2: Jó ötlet.
0: Hatalmas király vagy. Hallod, megfejtettem közben. Hallgattad kint az adást? Vagy most mondjam el még egyszer. Na, rendkívül jó. Köszönöm szépen. Szóval az angol válogatottnak 3 oroszlánosok a beceneve. És lehet, hogy ezért van náluk 3 oroszlán, amiből 2 most elloptak.
1: Úgy, ez egész logikus, igen.
0: Na, mit gondoltok, hogy miért visz magával, vagy mik lehetnek még egy focistának a bőröngyébe? Hogy képzelitek el egy világklasszis focista bőröngyét, amiben kimegy a VB-re?
1: Szerintem ők már tipikus.
2: Egy darab alsógenadrág.
0: Ők már tipikus. Ez az én bőröndöm lenne, és nem vagyok világszerte focista.
1: Ők már tipikusan azok az arcok, akik, mivel nem maguknak fizetik a bőröndért, nem azon, hogy spórolnak minden egyes grammot, hanem megpakoltak mindenfajta hülyeséget, tényleg. Tehát amit igazából sokkal olcsóbb lenne ott megvenni, de nem lesz rá idejük, meg amúgy is sokkal jobb a hazai, és akkor el tudom képzelni, hogy valaki, aki nagyon szeret valami speciális fűszert, azt is elviszi magával, hogy igen, csomagol valami, nem tudom, angol löncshúst, mert ő csak azt tudja reggelizni.
0: Fish and chipset elcsomagol magának védőgázas fóliába, és
1: na,
0: akkor...
1: Na, az mondjuk azt tényleg, azt megreptetni
2: egy
1: a világ
2: angol
1: körül.
2: Reggelét, jó kis
1: lefagyasztva, igen.
0: Így van, így van. Kis kiegészítés a hírhez egyébként, az angolok edzőtábora mellett, amióta kim vannak a VB-n, ez mondjuk nem tudom, nagyjából egy-két hetet jelent, amióta kim vannak, volt az edzőtábor mellett egy földrengés, egy lövöldözés, az imént említett lopás, és most pedig tornádó riadót adtak ki a környékre, úgyhogy az angoloknak eddig nagyot megy ez a világbajnokság.
1: Nézd, még én mondanám, hogy legalább nem rabolták ki őket, mint annó a brazil VB-n az embereket, de ugye már ez is megtörtént velük.
0: Igen.
1: Úgyhogy...
0: Igen, valahogy ezek a világbajnoki helyszínek, ezek mindig gyerekek. Amikor Dél-Afrikában sikerült világbajnokságot rendezni 2010-ben, ott voltak ilyen hírek, hogy tulajdonképpen kiadtak ilyen szurkolói infókat, hogy mire kell figyelni, és ilyen volt, hogy éjszaka ne állj meg a piros lámpánál autóval. Tehát, hogy ilyen jellegű volt, ilyen szintű volt a közbiztonság.
2: Hát jó, mondjuk ott azért alapból, tehát, hogy ez nem csak a foci VB miatt.
0: Ja, ja, ja.
2: Csak akkor meg gondolom, még többen kapnak az alkalmon, hiszen van kit kirabolni.
0: Az a baj szerintem, hogy nem igazán lehet ezt értékesíteni, amit loptak.
2: Tehát, hogy de, hát a mezeket miért ne lehetne?
1: Igen, de
0: csak... Mert kiderül, hogy te loptad. Honnan máshonnan lenne neked ilyen?
1: Látunk már olyat, hogy
2: hát
1: az interneten...
2: Igen,
1: hogy azért látunk már olyat, hogy valaki az interneten nem az, akinek mondja magát. Tehát ilyenben már belebotlottunk szerintem. De én az alapján, amiket elloptak, én tipikusan azt tudom elképzelni, hogy ezek alkalmi rablók voltak. Ez nem az volt, hogy meg volt tervezve, hogy na akkor igen, lecsapunk az angol válogatottnak a teljes értékű
2: dolgára. De dolgán, hogy már megvan, hogy kik rabolták.
1: Igen, hanem hogy ez ilyen alkalom szülte tolvajok voltak, akik tényleg azt látták, hogy
2: itt
1: nem tudom.
2: Itiáner bűnözők.
1: Így van, pontosan. Tehát mondjuk két reptéri rakodó munkások azt látták, hogy ez pont az angol válogatottnak a cuccai, és akkor nem tudom, kivettek két bőröndöt, vagy kivettek egy bőröndöt, és akkor igazából ennyi volt. És el tudom képzelni, hogy nagyjából ezeket...
2: És nála pont kettő oroszlány volt.
1: Tényleg bérán osztották el.
0: Igen, de valószínűleg az volt, hogy tudták, hogy ha eltűnik mind a három oroszlán, akkor bal szerencséje lesz majd a csapatnak. Ezért van, ez ugyanaz volt, mint amikor tudod, a repülőgépnek a két pilótája, a pilóta meg a másik pilóta, más kell lenniük. Ez is ilyen, hogy nem lehet mindig egy helyen a három oroszlán, hiszen ha egy bőröndben vannak és mind a hármat ellopják, akkor lehetséges, hogy tulajdonképpen elpártolt tőlük a szerencse. Bár ez valószínűleg már megtörtént akkor, amikor ugyebár tornádó riadót és minden egyebet meghirdettek ott a környékükön, meg lövöldözés volt, meg földrengés. Szóval a szerencse egyébként sincsen velük feltétlenül. De lehet, hogy pont ilyenek miatt fogják majd megnyerni a VB-t. Minden szerencsétlenség megtörténik pályán kívül, és akkor a szerencse
1: és végre coming home.
0: Hát végre, coming home. Azt hiszem, coming out-ot mondod, nem értettem. Melyik játékos, kire gondolt? Na, nektek voltam úgy valaha ilyen, nem tudom, ilyen plüskabalátok, vagy ilyesmi, amit így mindig vittetek magatokkal, gyerekként akár, olyan
2: hát
0: plüssállat, amit így nagyon...
2: Plüssöm, igen, gyerekként egy mici mackó, pici maci, és mindig elhagytam. Sárga
1: és színű de úgy, hogy, és aztán mindig csodálatos módon meglett?
2: Hát igen, ugye újat vettek a szüleim.
1: Igen, ezt akartam kérdezni,
2: mindig
1: mert hogy
2: ez... pótolták, mert
1: nagy
2: nagyon sírtam miatt.
1: Taktika, hogyha van a gyerekednek egy ilyen nagyon kedves plüssállata, akkor amikor először megveszednek és láttad, hogy nagyon szeret, akkor még tizedbe kell tárazni.
0: Mert vagy, hogy az
2: de ugyanabból a fajtából, pontosan, mert nekem pontosan. Már nem volt sajnos ugyanaz.
0: Hát igen, nekem a mai napig van egyébként egy plusz állatom, néha így bele szokott lenni az ágyamba, és igazából ez a 2010-es foci VB kabalája egyébként ez a plusz, és így nem szoktam így plusz játékot ölelgetve aludni, csak valahogy ez így gyerekkoromban megmaradt, hogy ez mindig ott volt így az ágyamban.
2: De neked van egy papagájod is, nem?
0: Van.
1: Egy élő?
0: Nem, egy plüss papagáj.
1: Szóval hogy jön neki a macskával?
0: Nem. Szóval, hogy így a mai napig így megvan egy-kettő ilyen dolog, és egyébként ez tök vicces, hogy ugye azért van, hogy ezt így kínosnak érzem valaki előtt, mondjuk, és most egy rádió műsorban pedig elmondom. Na mindegy. Szóval, hogy...
2: Jó, de itt csak mi látunk. Igazából... Csak a mi szemünkben nézel a hallgatók. Az.
0: Igazából onnan tudja egy csaj, hogy akarok-e valamit tőle, vagy nem, hogy amikor átjön hozzám, kín van-e az ágyon a plüss leopárd, vagy pedig nincs.
1: Te láttad már a plüss leopárdot, Peti ágyon?
2: Hát nem.
0: Amikor a plüss papagáj van kirakva, akkor viszont tudod, hogy milyen célra jutott.
2: Papagájt láttad.
0: Lucának gyanúsan nem ismerős ez a plüss leopárdos sztori.
1: Na mindegy.
0: Hát igen, de ide lehet tudni, ez egy apró jel. Papagáj van kint, hogy a leopárd.
1: Nekem plusz nem volt, ilyen tárgyaim voltak. Például 17 évesen vettem egy zipőgyűjtőt, de hogy életemben nem dohányoztam, csak nagyon menőnek tartottam, és azóta az mindenhova hordom magammal, pusztán a hangja miatt.
0: Ja, meg azért, hogy gondolom, ilyen, igen, egyrészt gyújtogatás a pajtákat. Nem, hanem azért, mert hogy ugye ez kicsit ilyen ADHD-s
1: így van,
0: sztori,
1: így
0: tudod,
1: van.
0: Amikor...
2: Mert mondjuk ezt nem mindenhol csinálom, mondjuk zárt térben, különböző helyeken.
0: Hát ugyanaz a cél, mint a fidget spinner, pontosan, meg az ilyen kattogtatható cuccok, hogy egy kicsit lefoglalja a kezdet.
1: Fantasztikus hangja van, meg...
0: Mennyire viccesebb lett volna, hogy egy ilyen bicskát, ilyen pillangókés lehet volna rád. És...
1: meg ugye nyilván a pózerkedés is benne van, én ezt felvállalom. Tehát nagyon menő, amikor szigeten odajön hozzád valaki, hogy tudsz adni cigit, és előveszed a benzines öngyújtót. Azért az annak
0: benzines,
1: a... Benzines, hát az ipó az az.
2: Igen.
1: Igen.
2: Persze.
0: Hát ez most megdöbbentett.
1: Látom. Megfagyott a levegő.
0: Én most rákeresek erre. Én ezt nem vagyok hajlandó enni. Benzin van benne.
1: Igen.
2: De miért?
0: Hát de mellette ott a nyílt láng, hogy nem robban be.
1: Mert ilyen vattában van a benzin.
0: Ja. Hát ez most, ez engem sokkal.
2: Ez miért olyan meglepő? Más öngyújtó is benzines.
0: Tényleg? Én nem tudom, azt hittem, hogy az öngyújtó folyadék az egy ilyen random folyadék.
1: Mit tudom én? Valami víz keverő valamivel, tudod, ilyen adalékanyaggal.
0: Hát nem az, mint az, hogyha egy füstgépet meg akarsz tölteni, akkor füstfolyadékot raksz. Belegondoltam, van ilyen is, hogy öngyújtó folyadék.
1: A kocsidba is autófolyadékot raksz, hogy menjen, nem?
0: Jól van, most mit kell engem paralizálni? Vissza a plüss leopárdhoz. Na jó, nem egyébként. Na minden esetre, nektek mik van, mi a leggázabb dolog a táskátokban? Amit rohadt kellemetlen lenne, hogy kiderülne.
2: Hol a táskám, várjál? Ja, valaki ellopta.
0: Most nem azt kérem, hogy ennyi, mi van a táskámban videót, vagy ilyen adást nyomjunk, hanem csak, hogy így, mi az a legkellemetlenebb dolog, ami úgy igazán kínos lenne, mondjuk ellopnák a cuccadat és megtalálnák benne.
1: Nálam mindig van pótalsó.
0: Tényleg? Aha. Azt, na jó, nem is érdekel a többi téma. Mi volt az az eset, Zoli, amikor azt mondtad, hogy ez többet nem fordulhat elő? Mostantól mindig lesz nálam egy pótalsó.
1: Ne, nem velem történt, de annyira...
0: Jöttek át hozzád, mert pont levetted a plüss leopárdot az ágyról, és erre katasztrófa történt.
1: Nem, hanem viszont annyira megérített egy barátom sztoria, ahogy elmesélt, hogy vele mi volt, és nem volt nála pótalsó, hogy azt mondtam, hogy én ilyen helyzetben, tehát hogy előbb ugranék ki az ablakon, hogy ilyen szituációba kerüljük, és azóta van nálam.
0: Ez az én sztorim volt?
1: Nem. De akár a tiéd is lehetett volna.
0: Na jól van, oké. Csak mert ahhoz még egy kicsit el kell mélyüljön a kapcsolatunk a rádiókafé hallgatójával, hogy ezt a sztorit elmeséljem ezt a adásba. De ami késik nem múlik, majd a talpon álló 10. születésnapján elmesélem a történetet, hogy jártam az asztórián. Na szóval, hogy...
2: Nem biztos, hogy sokan kíváncsiak.
0: Neked a pótalsó?
1: Igen.
0: Luca, neked?
2: Az a baj, nagyon gondolkozom valami kínosan, de annyira nincs. Ilyen szívószálak vannak mindig nálam általában.
1: De fém?
2: Papír is néha.
0: Egyébként az én esetemben szerintem...
2: Ami ilyen különleges.
0: Nekem az van, hogy szoktam vezetni olyan esteket, ahol így beszélgetek színpadon valakivel, és mindig nálam van néhány régi ilyen jegyzetem, és az van, hogy így mindig előre szó szerint megírok kérdéseket, amiket aztán nem teszek föl, ez csak ilyen védőhálónak van meg, hogy ha éppen valami teljes blokkolás történik, csak ránézek, és fel tudjak olvasni egy kérdést. Azóta, hogy én ezt csinálom évek óta, azóta szerintem kétszer volt olyan, hogy konkrétan felolvastam így kérdést, és nem pedig így kútfőből történt a kérdés feltevés. Na viszont mivel minden adásra készül egy ilyen jegyzetem, ezért ha ezt mondjuk valaki tudná, hogy az én táskám, az szerintem ilyen nagy, és mondjuk ismerni azt, hogy én mivel foglalkozom, akkor ez mondjuk biztos, hogy ilyen furcsán érinteni, hogy komolyan megvan írva minden szó szerint előre, aha, és közben pedig ugye ez nem ez, ez egy védőálló, de hogy ott van 30 kérdés, és úgyhogy korábban említetted már azt, hogy tehát, hogy ilyen konkrét teljes mondatokban vannak, és az például
1: szerintem... Amit itt az adás, amit átküldesz, mindig is csak fel kell olvasni.
0: Igen, pont ilyen csak színpadiban. Igen, várjál, itt csúnyán írtam. Na, szóval, hogy jó, ez például nekem így kellemetlen lenne. Azok jól, hogy igazán kínos téma nincsen. Van egy olyan evőeszköz, amit szerintem még egyszer sem mostam, általában csak eltörlött szalvétával, majd legközelebb megeszem a hideg megyleves, miután a babfőzeléket bevágtam vele.
1: Jó, de igen, mert hogyha minden nap hazamész, akkor miért lenne bármi olyan a táskádban, ami ilyen, akár csak nem is az, hogy kínos, hanem egy kicsit is érdekes, de ha mondjuk ilyen európai hátizsákos turnéra mennél mondjuk. Ott már valószínűleg több jobban vannak ilyen dolgok.
0: Hát ez jó eséllyel így van. Egyébként nem tudom, szerintem nekem nagyon izgalmas dolog így belebámulni más táskájába járba picit. Nem tudom, hogy
1: magánéletek, embereknek a magánéletébe szeretsz belenézni.
0: Ne, azt hittem, hogy most azt fogod mondani.
2: Szeretsz légy a falon lenni.
0: Igen, én most azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy amblok magánéletekbe belepillantani izgalmas, de nem izgalmas? De mennyit megtudsz egy emberről az alapján, hogy mi
2: hát
0: van
2: csak
0: a
2: nem biztos, hogy érdekel.
0: De engem érdekel! Tök jó! Nem szokott ez lenni bennetek. Annó, akik a Győzike show-t nézték, azokban is tök sokszor az volt, hogy oké, okay, rendben, itt proliskodik Győző, de a legérdekesebb mégis az, hogy belelátunk, hogy vannak emberek, akik így élnek. Persze nem így éltek, hanem egy műsor volt az egész, de hogy sokan nem miatt nézték. Ugyanezek a realitik, ezért tudnak működni az ilyen tévés reality formátumok. Mert egyszer látni akarják emberek, hogy mi történik ott
1: a kulcsukon. A blogok tulajdonképpen azok erről szóltak.
0: Igen.
1: Amikor tényleg mindenki írta a saját blogját. És nem kell az, hogy akkor te most specifikusan nem tudom, szakács legyél, és akkor szakácsblogot, viszont az életedről kiírtad a kis dolgaidat.
0: Ja, és szerintem ezek mindig izgalmasak. Na jó, van mindegy, ennyit erről. Elmegyünk most egy kicsit reklámozni, hírezni, talán még zenélni, és utána pedig innen folytatjuk. Maradjatok velünk, hamarosan jövünk.
3: Nincs egy tízesed esélyig.
4: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
3: Mi tagadás?
4: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
3: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
7: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
9: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
10: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
11: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely Schiller. Autók szeretettel.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
12: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Társadalmi egyeztetés indul az új tanévről. Őzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatási időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitás védelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célok. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
5: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
12: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyány térdén sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcshőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: Szia!
1: Ebben a pillanatban 7 perccel múlt, este 7 óra, ez még mindig a talpon álló, Peti Zoli Luca, hello!
2: Hello!
1: Na, hát egyébként kevés nagyobb szemétséget tudok elképzelni ezen a bolygón, mint az, hogy pont akkor tartanak fél időt, amikor nekünk is születünk van, és tudnánk nézni a meccset.
3: Hát hihetetlen.
2: Nem baj, így is a szemünk sarkából sajnos ezt kell nézni.
1: Nem baj, legalább láttuk Vozinja összes szép védését itt a zöld foki a kapujában. Csak hogy lássátok, hogy tényleg képbe van.
3: Így van. Én akartam hozni témát,
1: na,
3: hogy,
1: kíván,
3: hogy mindenfajta politikai háttér nélkül, ugye most...
1: Na, hát ez jó indítás.
2: Igen, itt látom, hogy mi van, mert
3: igen. Most volt a Trumpnak a 80. napja, és ugye UFC gálát rendeztek a Fehérházban, és igazából csak azon gondolkoztam, hogy képzeljük, hogy Magyarországon akármelyik miniszterelnöknek szülinapja van, és hogy mi mit tudunk elképzelni, mint ilyen nagy esemény gála. A Kossuth tér a parlament előtt.
1: De hogy oda, azt hittem, hogy a lakhelye mellett mondjuk egy sportesemény tér, ahol egy stadionban, ami ott van a kert végében.
3: Véletlenül sem erre, hanem tényleg az, hogy ahol dolgozik, tehát ahol a adott országnak egyik első számú olyan politikai helye. Jó, mondjuk az kérdés, hogy a Fehérház vagy a Kapitólium mondjuk Amerikában, de mindegy. Tehát mondjuk a Kossuth téren, hogy mit tudnánk elképzelni?
2: Hát mondom, disznóvágás.
3: Ugye hatalmas?
1: Amúgy ez menő lenne. És akkor felkonferálják Olai Bolya helyett, ő már az előző rendezvényen énekelt, érkezzen a Bitódú, és a Kossuth téri nagy rendezvény.
3: Nótár Mérivel.
1: Igen, zászló felvonás. Három, tudod, mint Amerikában vannak ezek, hogy elhúznak a Gripen vadászgépek a stadion fölött, itt az lenne,

0: átmegy három darab Ikarus busz, így a rendezvényen, így keresztbe.
1: Az egyik összeesik.
0: Igen, igen, az egyik sajnos lerobban.
1: Már elkésett a rendezvény, hogy 4 óra múlva megérkezik.
0: Hát jó, 2 vonat, de azért a harmadik még vesztek záralatban, vagy nem tudom. Szóval ezt így el tudom képzelni. Igen, valószínűleg valami ilyesmi. Ez a disznóvágás, ez nekem tetszik. Az olyan nagyon magyar, mert a UFC-ben valahol benne van szerintem az amerikai ságnak az
2: eszenciája. Ez a ketrec harc, tulajdonképpen az intézményesített ketrec harc. Én tudjátok, mint tudok elképzelni, hasonló, mint a disznóvágás, de úgy ilyen búcsú.
0: Aha.
1: Tehát ahol... Hát néptánca egybekötve.
2: Az is, hogy tényleg ilyen...
0: Egy színpad is, ahol van néptánca, de ott van a
2: kirakodó vásár.
0: A Dodgem onnan.
2: De az a színes, ronda Dodgem.
0: Igen, ahonnan szól a DJ Bobo.
2: Így van. Az nyilván sportlövészet.
0: Na, hát azért sportlövészetnek nem hívnám. Jó. Célba lövés. A 3 pálcás macit próbálják a
2: elállított puskával.
0: A helyi vagányok, a helyi kanok meglőni a barátnőjüknek.
2: Az 5. kerületi helyi vagányok.
1: És egy ilyen félszemű mackót kapsz.
0: Igen, el van állítva, igen. Van egy ilyen, láthatóan olyan ember, ő üzemelteti az összes létező ilyen jellegű játékot, akitől biztos, hogy nem vennél használt autót. Tehát, hogy egy...
1: Arcfestés.
2: Tényleg, arcfestés, igen.
0: Nagyon jó. És de akkor az a baj, hogy így elég nehéz elvonatkoztatni, hogy mégiscsak egy miniszterelnöknek a születésnapját ünneplik éppen, és a munkahelye mellett. Vajon mit festenének az arcokra? Engem ez érdekelne igazán.
2: Ajajajajaj. Na mindegy.
1: De csak magyar zászlót lehet kérni, szóval.
0: Igen.
2: De látjátok ebben a rációt, nem?
0: Na várjál. De ugye itt az is van, hogy Amerikának a mit tudom én hányadik születésnapja.
2: 250. Azt hiszem én.
0: 250 éves Amerika?
2: Én úgy gondolom.
0: Mondjuk már Trump is majdnem. Tehát akkor ez olyan, mintha Magyarországon augusztus 20-a környékén lenne egy születésnapja egy miniszterelnöknek, ugye?
2: Igen.
0: Ugye ti is ugyanazt keresitek, amit én a Google-ben.
2: Ne, én azt, hogy jól mondtam, hogy 250. Születésnapja lesz Amerikának, de igazából tehát szép kerek évszám jön ki, és emiatt ilyen rendezvény sorozat van, és ez is köztük volt, hogy tartanak egy ilyen rendezvényt, igen.
0: Jó, hát igen, és akkor nyilván a Trumpnak is pont most volt a szülinapja, és akkor már összekötötték a kettőt egymással.
2: Igen, de ez szürreális. Tehát, hogy szürreális szerintem így ez az egész valóban, és csak tényleg ezen gondolkodtam, hogy...
0: Kicsit tetszik ez a lazaság egyébként, hogy semmit nem adnak arra, hogy ezt így kicsit is bármennyire is eltitkolják. Hogy oké, rendben, ezt most ide szervezzük, és pont. Ugye ez nekem egyébként tetszik. Úgyhogy, ja, de egyébként mindig is szeretem az ilyen megalomán születésnapokat. Tehát, hogy így függetlenül attól, hogy ország vagy vezető, vagy kinek a szülinapja, hogy csak így az ismerősi körembe gondolok bele. Én mindig is nagyon szerettem ezeket. Sőt, egy időben én is nagyon szerettem ilyen szülinapokat tartani, amikor volt egy, vagy van egy kedves barátom, a Kornél, akivel együtt rádióztunk régen, ő mondta mindig, hogy onnan tudott, hogy Petinek hamarosan szülinapi bulija van, hogy már le van zárva az Andrássy. Tehát, hogy én tényleg...
2: Jó, ez egy barokkos tudás, de amúgy tényleg...
0: tartottam mindig.
2: Nagy bulija.
0: 45 fő és karszallagos beléptetés és popcorn gép, tehát, hogy ilyeneket tartottam mindig. Úgyhogy ezeket én mindig is kedveltem. De nem csak ha én tartottam, bárki tartottam.
2: Igen, de szerintem ezek jók a nagy szülinapi bulik. Az más kérdés, hogyha egy nemzetvezető csinálja az ország első számú létesítményének a kertjében.
1: És abból a pénzből, amit az adófizetők fizettek.
2: Na mindegy. Erre augusztus 20-án visszatérünk.
0: Ezután szeretném jelezni a Rádió Café vezetőségének, akikkel egyébként éppenséggel találkozunk lesz az adás után, hogy én megpróbáltam elterelni a politikától a témát, mondtam, beszélgessünk a saját szülinapunkról. Na mindegy, Zoliék nem hagyták. Egy perc is engedté.
1: Na, jól van, kent csak ránk.
0: Jól van. Na, vigyük tovább ezt a mai adást. Ha már foci VB. Nem erről akarunk beszélgetni, hanem egy történelmi témáról egészen pontosan. Mennyire vagytok nagy művészetfogyasztók, nagy festményfogyasztók?
1: Hát nem szoktam ilyenekkel táplálkozni.
0: Én most... De nem táplálkozni, Húca, hanem...
2: Ezt tiszteletem értő, hogy nem eszed meg, de hogy... Én amúgy ez nagyon, nagyon random, és nem is beszéltünk össze. Én mostanában több olyan ollát is bekövettem, így TikTokon, meg Instagramon, amik
0: csak VPN-nel merek megnyitni. Ez nem kapcsolódik ide, csak még egy sztori az elején.
1: Csak el akartam mondani.
2: Hanem amik pont arról szólnak, hogy ilyen híres festményeknek a mögöttes tartalmát elemzik és fejtik ki.
1: Én is kapok ilyen videókat, na majd visszatérünk rá. Egyébként...
2: De az milyen undorral mondta.
1: Nem, csak azért, mert...
0: Nem csak a mondta, hogy köpjön egyet a mondat végi pont helyett.
1: Mert nem egy művészettörténész, vagy egy művészethez értő valaki elemzi ki, hanem ilyen bárki, aki a TikTokon csinál erről videót, amiket nem tudom, én kapok.
2: Ja, jó, akkor mást kapunk.
1: Lehet, na. Szóval egyébként én amúgy, hogyha elmegyek külföldre, akkor is mindig elmegyek a helyi nagy múzeumba, és megnézem az ott honos képeket, vagy legalább amiket ott állítanak ki.
0: Ja, ja, ja, de hogy akkor ugye a hétköznapokban nincsen az, hogy te egy képeket elemezgetnél, vagy nézegetnél.
1: Nem, de hogy is.
2: Nekem egy Bosch kiállítás után volt.
0: Mosógépek?
2: Biztos voltam benne, hogy ezt elfogod, hogy ezt a remekbe szabott poén.
1: Kicsit ő régebbi.
2: Igen.
0: Azt a micsoda szárítógép, hallod?
2: Nem voltam egy...
0: Jó, hogy idejöttünk, és nem az Electroluxra, hát ez sokkal jobb.
1: És ő volt Budapesten,
2: volt a
1: nem régiben.
2: Hát egy pár éve. Igen, és na, az engem nagyon megfogott az a kiállítás, és utána
0: könnyen rendszeres... Könnyen szembe jöttek ki a média már.
1: Hát, mert azok a képek olyanok, hogy így ott állsz előttük, és hát szürreális, meg olyan részletgazdagok, tehát hogy nagyon sok szereplősek.
0: De olyan nagyok, mint az ilyen Tesvesz városos fotók?
1: Hát nem csak, hogy a mérete nagy, hanem csak, hogy ilyen miniatűrben sok embert ábrázol rajta, vagy sok élőlény.
0: Mint a Tesvesz városos képek.
2: Meg minél tovább nézed, annál több mindent veszel észre. Tehát tényleg így hozzá kell szoknia a szemednek.
0: Hol van Valdó? Vannak rajta ilyen...
1: Amúgy ilyesmi.
0: Vannak rajta elrejtve ilyen apróság?
2: Hát rengeteg mindent, tehát ilyen random medve felakasztva a háttérben egy fára, meg ilyenek vannak a Bosch-nak a festményei.
1: Igen, azért elég szürreális.
2: Nagyon-nagyon szürreális. Egyszer mindenkinek ajánlom, hogyha mondjuk nem tudom, elmúlt 16 nézem meg őket.
0: És mit mondanak erről az informátoraitok, akiken keresztül követitek ezeket a elemzéseket? Igen, mit jelent a felakasztott medve?
2: Az pont az, hogy általában eléggé be voltak drogozva, amikor ezeket festették.
0: Ez lett volna a mai kulturális rovatunk.
2: Mágtartalmú dolgokból.
0: Ilyen ópiátokat tolták ezzel?
2: Igen, eléggé.
0: Luca most mutat nekem egy képet.
1: Ez
0: tényleg olyan, mint a Tesvesz város, hallod?
2: Nem mozgalmas képeket festett az öreg, az biztos.
0: És jól látszik, hogy valóban fogyasztott valamit közben.
2: Igen, de hogy amiket én szoktam nézni, amiket így mondtam, hogy ilyen tényleg ilyen pár perces rövid összefoglalók egy-egy adott képnek a mögöttes értelméről, azok ilyen amúgy több mint 18.-19. századi festmények.
1: Na, de akkor ezt szakértő teszi meg, amiket te nézel. Én csak olyan videókat kapok, hogy most már értem, hogy miért állnak az emberek, és egy órát bámulnak egy kép előtt, önmagukat nézik benne. Nem amúgy, hanem hogy mennyi minden részletet rejt az a kép, és így olyan hülyeségeket szoktak, de tényleg így.
0: Jó, hogy belemagyaráznak?
1: Igen, nagyon durván.
2: Mint egy hatodikos irodalom óra.
1: Micsoda?
2: Mint egy hatodikos irodalom
1: óra. Körülbelül egyébként.
0: Igen, amikor a függöny kék volt, írja a költő egyhelyűt, és a hatodikos irodalom talán
1: arra tudod gondolt, hogy
0: bám! Micsoda! Ez a szabadság! A len színe, amely reflektál a származására, és arra, hogy az a bizonyos
2: hogy
0: függöny
2: kék származású volt.
0: Az eget jelenti számára, mely is kiszáll a legszívesebben azon az ablakon, mert egyfajta rabságot jelent neki a civil élet, amiben éppen él, hogy nem ismerik el a költészetét, mondja minden irodalom talán. Miközben a költő azt akarta üzenni, hogy ha, kék volt a függöny.
2: Szerintem biztosan egy arany középút, de én is gyakran éreztem ezt.
0: Ezt a fajta belemagyarázást, vagy ilyen elemezgetést fogjuk most egy kicsit górcső alá venni, mert hogy, ezt nem gondoltam volna, hogy valaha kimondom ezt a mondatot, hogy górcső alá venni, valamiért ezt tűnt most így jónak. Szóval, erre fogunk most majd egy kicsit fókuszálni, mert hogy a Londoni Nemzeti Galéria indított egy olyan challenge-et, aminek a keretein belül Ferdinand Ból egy fiú portréja című 1652-es festményén kellett a látogatóknak keresniük valami furcsa, oda nem illő részletet. A kép egy fiút ábrázol, és portré. Tehát ez egyébként teljesen...
2: Nem hazudtak.
0: Abszolút, tehát nem lehet azt mondani, hogy Ferdinand Ból a clickbait címadásnak a híve lett volna, ugyanis valóban az szerepel a képen, ahogyan hívja. A fiú alapvetően korabeli ruhát visel, a bal lábán viszont valaki figyelt egy apró dologra, mégpedig egy ilyen Nike pipa-szerű dologra, és ha ránézel erre, valóban tényleg olyan, mintha egy pipa lenne a cipőjén, és tehát a Nike logóra emlékeztető vonás van ezen a bizonyos cipőn, és hát beindította a konteósokat, hogy szerintük ez az időutazás egy újabb bizonyítéka lehet majd, úgyhogy egészen elképesztő, hogy
1: hát
0: nem maga a kép, hanem az, hogy nem milyen apróságokon tudnak elindulni a konteósok.
1: Igen.
0: Egy lépésre vagyok attól, hogy egy bizonyos oldal parlamenti felszólalást csináljon belőle. Ez akkor a konteó. Na igen?
1: Szóval, hogy amúgy szerintem is, tehát, hogy ez számomra is ez az elképesztő, hogy az emberek mennyire vágynak egy ilyen összeesküvés elméletre, vagy egy valamilyen konteóra, egyszerűen mint egy szelet kenyérre.
2: Én ezt valahol megértem, mert ez a titkos, mások által nem megkapható tudás, szerintem ebben van a pikantériája a dolognak, és nem is az, hogy most ott elhisszük-e tényleg, hogy vagy van-e logika mögötte, ami történik. Hát csomószor összeesküvés elméletek egymásnak mondanak ellent. Nem ez a lényeg, hanem hogy hogy igen, te birtokában vagy valaminek, aminek csak kevesen. És igazából, hogyha el is ismernék, hogy ez tényleg így van, vagy kiderül, hogy igaz, az már nem is lenne olyan jó.
0: Nagyon sok minden benne van ebben. Benne van igen, például ez a valahová tartozás érzés is szerintem. Ugyanúgy, ahogy benne van az is, hogy tudod így gyerekként így a kis fűszál is érdekes, meg aztán nem tudom, tehát a 2 éves gyereket leraksz a rétre, akkor azt a fűszál de jó is nézegeti. Hogyha 10 évest akarsz lefoglalni, akkor már lehet, hogy el kell vinned az állatsimogatóba, mert az az, ami egy olyan szint, hogy igen, igen, ez azért úgy érdekes. Egy 16-18 éves már azért így a természet dolgait már azért valószínűleg sejti, de mondjuk lehet, hogyha elkezdesz neki magyarázni a különböző, nem tudom, tektonikai mozgásokról, az mondjuk úgy érdekes számára, mert még nem ismerése. Hogy haladunk előre így az életünk során, egyre inkább azt érezzük, hogy egy ponton túl már nem tud a világ nekünk úgy újat mondani, hogy rendben, nagyjából kép vagyok a világ működésével, addig a határig, amíg érdekel bennünket. És szerintem valahol elveszítjük ezt a fajta ilyen gyermeki érdeklődésünket így a dolgok iránt felnőttként, és az van, hogy igen, kiismertük. És szerintem nagyon sok embernek megvan az az igénye, hogy szeretné hinni, vagy tudni, hogy a világ az több, mint aminek látszik. És még igenis vannak felfedezésre váró dolgok, és nem az van, hogy kora az át, hogy 4-szer láttam már legalább képen, hanem ott van valami plusz, valami olyan dolog, amiről kevesen tudnak, igen, és akkor azt érzi, hogy igen, még van előttem, nem az van, hogy én kiismertem magam, és valahol ez most lehet, hogy túlságosan nagy következtetéseket levonok belőle, de simán benne van a pakliba, hogy ebbe valahol az önnönem mulandóságunk, halandóságunk is benne van abban, hogy oké, már mindent megismertem, a következő lépés az, hogy tulajdonképpen eltűnök a föld színéről, és valahogy hiszen már kiártam ezt az osztályt, és onnantól fogva pedig, hogy több a világ, mint aminek látszik, még van értelme felfedezni a világot.
2: Én ezt a felfedezéses részt ezzel kevésbé rezonálok, én sokkal inkább azt érzem, hogy az embereknek...
0: Hogy te is fogyasztottál, Peti, valami ópiát tartalmút az
2: adással. Hanem, hogy sokkal inkább azon az ilyen összeesküvés elméletekben, hogy magyarázatot kell találni arra, hogy a világ miért alakul így, ahogy. Tehát nem lehet az, mindenben egy kicsit nagyobb misztikumot, nagyobb szervezettséget akarunk szerintem sokszor látni, mint ami mondjuk ténylegesen mögötte van. Tehát így felnagyítunk magunkban folyamatokat, vagy olyan dolgok között keresünk összefüggéseket, amik közt nem feltétlenül van, csak pont így sikerültek. Most ez tényleg lehet az is, hogy nem tudom, a bolti eladók összeesküdtek ellened, vagy ilyen nagy globális politikai viszonylatban bármi, mindenkinek a maga szintjén, amit szeret elképzelni.
0: A világ összes bolti eladója. Egy nagy, közös
2: hatalmas messenger csoportban benne vannak, és nem akarják, hogy te nyugodtan tudj vásárolni.
0: Tehát, hogyha a bolti eladó akarsz lenni, nagyobb átvilágítás van, mint hogy nem tudom, kormánytisztviselő akarnál lenni, mert onnantól te a díszes titkos társaság része vagy. A föld alatti szekta.
2: Így van, és nagyon sok emberben ezt a vágyat, vagy ezt a, tulajdonképpen ezt a, az érzést elégíti ki az, hogy igen, igen, azért mennek, azért történnek így a dolgok, mert ezt nagyon megtervezik, ez nagyon ki van találva. Szerintem ezt nagyon sokszor egyébként tapasztaljuk mi is, hogy akár csak egyes szervezeteknél, hogy amikor mondjuk hogy egy cégre nézel, vagy egy politikai szervezetre, mondja, új, ez itt nagyon, itt 5D sakkot játszik mindenki, tehát hogy úgy vesznek rá, hogy így vegyél valamit, holott nagyon sokszor mondjuk a marketingben lehet, hogy ott tényleg mindenhogy akarnak ráthatni, de hogy nagyon sokszor tényleg csak pont egy marketingesnek volt egy jó, nagyon random ötlete, és pont azért futott be valami, vagy nem tudom, valami pont úgy jött ki jól politikai bejelentéseknél, hogy ez így nagyon összetartozónak látszik.
0: Igen, érdekes egyébként, amit elmondasz, igen, vagy hát biztos az volt, csak meccset néztem. Nem
2: szóval... Mert nagyon próbáltam húzni, mindig látom, hogy Peti még nézi a tévét, de... mert akkor még egy mondatot én rányom.
0: De, csak vicceltem, abszolút figyeltem. De mégsem erre reagálnék, hanem... egyébként szerintem ez tényleg így van. Amit még akartam viszont kérdezni, még mielőtt itt el kell, hogy köszönjünk hamarosan, mert itt zenék, reklámok és minden egyéb dolog van, majd pedig másról kell még beszélgetünk az utolsó megszólalásba. Hogyha kicsit elengedjük ezt a komolyságát a dolognak. Időutazás, ha létezne, mi lenne az első dolgotok? Engem ezért.
2: Hát nem az, hogy 1600-as években visszamenjek fiúként pozolni.
0: És egy nagy cipőt viselni mindeközben.
2: Ez biztos nem ez lenne az első dolgom.
0: Na, egy helyet mondhatok, ahova visszautaznátok.
2: De csak akkor vissza?
0: Hát igazából előre is lehet. Uh-huh. Mit érdekel engem úgyis a saját utazásomon leszek, miközben te éppen nem tudom, hogy beszélgetsz Naiman Jánossal esetleg.
1: De biztos Trianon, ott lennék.
0: Dehogy Trianon!
2: Én mielőtt a Peti lelövi az övét, én ha csak visszafele lehet menni, ne.
1: Peti 2016-ban menne vissza a kedvenc életek összeseményére.
0: 2016?
1: Kiutás.
0: Nem, EB első meccs, Magyarország, Ausztria. Ott állnék, érted, egy zsáknyi szotyival a srác. srácokkal. Ezt most figyeljétek, nem spoilerezek, a 87. percben érdemes nézni. Nem mondok el semmi, de én a Stieber Zoli mezemben jöttem.
2: Én biztos visszamennék a alexandrai könyvtárba, mielőtt leégett. Szerintem ez minden fiúnak egy nagy szívfájdalma egyébként, hogy az ott leégett.
0: És hallom, és
2: rengeteg ókori tudás veszett, én néha erre eszembe jut, és majdnem elsírom maga.
0: És biztos, hogy éjszak egy fölébredek zihálva, tudod, hogy jaj, úristen, az alexandriai könyvtár.
2: De ott tényleg annyi tudás veszett, hogy ki tudja, hol tarthatna most a civilizáció. Mindegy, ne menjünk bele. Én oda mennék vissza.
0: És figyelmeztetnél az embereket? Így legalább van. Egy porraloltót rakjatok már ki, gyerekek, kavolyan mondom.
2: Srácok, a papír jobban éghetőbb, mint hiszitek, vagy a papírusz, vagy mit tudom én.
1: Én amúgy inkább előre mennék, és megnézném,
0: hogy... Nem hátra, voltak ezzel itt.
1: Igen? Megnézem, hogy merre fele tart az életem, mert hogyha nagyon rossz irányba, akkor már az motiválna engem, hogy akkor nehogy úgy... csináljam a dolgaimat, ahogy egyébként most jelenlegi fejjel csinálnám.
0: És olyan lennél, mint Ebenezer Scrooge a Karácsonyi Ének című filmben, és nézd, Luca, ez a jövő karácsonyoknak a története. Látod, hogy 9 macskával érted ülsz egy panellakásba.
1: Akkor valamit nagyon gyorsan elkezdenék csinálni.
2: De aztán pont azért történne ez veled, mert előre mentél és láttad a jövőt. Egy olyan paradoxonba taszítanád ezzel magad, Luca, amiből nincs kiút.
1: Hát... Lehetséges, de azért megpróbálnám.
0: Egyébként ez érdekes tényleg, hogy így az elő... De főleg, hogyha az lenne, hogy megnézed, visszajössz, és utána még változtathatsz az időkerekén. Mm-hmm. Az még érdekes lenne. Hát én visszamennék és változtatnék egyébként, vagy a 2016-os erdély, azt megnézném, vagy pedig az lenne, hogy 2025 novemberre Puskás Aréna kapu mögött, és megkiabálnék, hogy Dénes, gyere ki! Ez a Trojperot gyerek, ez az írcsatár, ez nagyon veszedelmes! Ha majd beívelik a védelem, akkor lép jó? Csak már nem lenne rossz, hogyha kijutnak a BB-re. Azt ilyet csinál.
2: Szép, szép. Vagy Peti elmenne Mohácsra. A Mohácsi vészhez, és mondd át, hogy ne, úristen, ne álljatok egész délelőtt, meg délután a napon, ne, hát támadni fognak a törökök este.
0: Ja, persze, azt hittem, hogy azért, mert hogy nem tudom, odaállják, és azt mondom, hogy na, én megmondtam, ezt nem így kellett volna. Oda megyek okoskodni, utólag már könnyű.
2: Fuldoklok királyhoz a cselepatakban, hát ezt nagyon nem így kellett volna.
0: Ugye, mondtam én, hogy kevlár páncél kellene, nem pedig ilyen rohadt nehéz.
1: Az csak lehúz.
0: Így van. Na mindegy is. Jó van, elmegyünk zenélni, utána pedig érkezik a reklám, és aztán pedig mi jövünk vissza. Az utcsó felvonásban nem ötös fogat lesz, és nem is fej vagy írás lesz, hanem beszélgetünk majd egy pár szót, és utána pedig bejátszunk azt az interjút, amit a hétvégén készítettem, mégpedig a Siófoki Plázsnak a vezetőjével, mégpedig abból a szempontból kiindulva, hogy vajon mi az, amit a Plázs ad tulajdonképpen a fesztiválozóknak, és ezt ugye nagyon-nagyon fontos, és mindig szoktuk mondani, hogy ebben semmiféle ilyen marketing vagy ilyesmi nincsen, hanem egyszerűen, ahogy a fesztiválok közül is mindenkinek megadjuk a lehetőséget a nyár során arra, hogy megszólaljon nálunk, és elmesélje, hogy miért érdekes az ő fesztiválja. Ennek pusztán annyi az oka, ugye, hogy a hallgatóink tudjanak választani, mégiscsak elsősorban azért fiatalabbak hallgatnak minket, és hogy tök jó, hogyha esetleg nekik segítünk abban, hogy döntsenek, hogy hova menjenek. És ugye a Budapest Parkkal kapcsolatban is sokszor szoktunk beszélgetni, ott is készült már interjú, és így a Siófoki Plázzsal kapcsolatban is gondoltuk, hogy ki más tudná igazán jól elmondani, hogy mi várható a plázson a nyáron, mint sem a vezető, úgyhogy ez következik majd az utcsó megszólalásban, de előtte még egy pár szóra visszajövünk, úgyhogy érdemes velünk maradni. Én nem folytkav.
3: Rádió Café. Van barátod. I said, are you gonna be my girl?

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talponálló.
4: 2 perc elmúlt el, 7:30, ez még mindig a talponálló, ahogy azt a szignál is mondta, és hogy megint egy szünet van, amikor nekünk is szünetünk van, hát komolyan mondom, ez döbbenetes, hogy ivószünetet tartanak a spanyolországi zöldfoki szigetek mérkőzése, abban a 6 percben, amikor éppen tudnánk meccset
5: nézni. De nem maradtunk le semmiről, mert még mindig 0-0 az ellens.
4: Így van, ami egyébként kifejezetten meglepő, így, hogy ugye Spanyolország hát nem egy klasszisan jobb csapat, mint zöldfoki szigetek, de ezen a mérkőzés, és ezért szép a foci egyébként, mert hogy ezek is mindnek történhetnek. Még simán lehet, hogy döntetlen lesz a vége.
5: Igen, egyébként, Peti, te emlékszel arra, hogy mit mondtam, hogy szerintem ki fog nyerni, ugye? Vagy ki jut be az ilyen nagyon top-top...
4: Döntőben? Vagy
6: zöldfoki szigetek?
5: Igen.
4: Te tényleg az zöldfoki szigeteket mondtad?
5: Nem, ezért kérdezem, hogy te emlékszel
4: valami? Ja, mert te sem emlékszel.
5: Mondtam egy európai csapatot.
4: Hallgassuk vissza, vagy Spotify.
5: De nem emlékszem, azt mondtam, hogy Dél-Koreának szurkolok.
4: Na, így van, Luca a K-popot és a válogat, nemzeti válogatottat szeret igazán, mint Dél-Korea sportcikke. Úgyhogy csak ezért. Amúgy annyira cuki történet van ennek a VB-nek a hátterében, még az egyik a 100 millió ilyen sztoriból. Olvastátok a bírót, aki a Duolingo-val kapcsolatban nagy sztár lett?
6: Nem.
4: Hát volt egy brazil bíró, Wilton Sampaio, úgy hívják, és ugye ezen a világbajnokságon már, akár csak az amerikai fociban például, a bíróknak van egy ilyen kötelessége, hogy ha varral, videóbíróval döntenek valamiről, akkor így kiállnak, és egy mikrofonba elmondják a nézőknek, hogy itt igen, a döntésem oka az volt, hogy ez történt, nem volt lesen, a gólt pedig megadtam, vagy éppen nem adtam meg. Na és ugye ezt angolul kell csinálni, és hát szegény játékvezető, gondolom már egy nem voltak felkészítve teljesen, és ez a bizonyos Wilton Sampaio, ez a brazil játékvezető, pedig hát szegényként eléggé küzdött az angol nyelvvel. És már a dél-afrikai játékosok sem, ez a nyitó meccsen volt, azt hiszem, és igen, hogyha a Dél-Afrika volt, akkor igen, szóval a dél-afrikai játékosok sem értették, hogy miről van szó egészen pontosan, és így nézték, hogy mi van most, mit mondott a bíró, hogy miért ítélt így, vagy miért ítélt másképpen. Na mindegy, és ezután ennek ellenére büszkén és magabiztosan végig mondta, nagyon erőteljesen tört, és nagyon nehezen érthető angoljával az ítéleteket. Ezután, hát ahogy annak rendje és módja van, szétkapták az interneten szerencsétlen bírót, és mindenki piszkálta, meg bullyingolta, meg kommentelgetett neki, hogy már pedig meg posztokat írt róla.
5: De úgyse tudtál elolvasni, mert nem ért angolul.
4: Így van, úgyhogy ennyi lett volna a történet, micsoda szerencse. Szóval, hogy nagyon sokan piszkálták őt, majd ezután jött a váratlan fordulat, a Duolingo beszállt a témába, és a Duolingo védelmébe, ugye ez a nyelvtanulós applikáció, Konfederáció védelmébe vette ezt a brazil játékvezetőt, és elmondták, hogy már pedig álljon meg a menet, mert a legnagyobb dolog az az, hogyha valaki egyébként nem annyira beszél egy nyelvet, és meg sem mer annyira szólalni, vagy nem olyan nagyon jó az angolja, de meg mer szólalni. És azt mondja, hogy oké, rendben, én kiállok. És gondoljunk bele, hogy csak pár ember előtt is milyen nehéz lehet angolul beszélni, úgy, hogy egyébként te nem beszélsz annyira angolul.
1: Még egy világ előtt.
4: És egy világ előtt tette ezt magabiztosan ez az ember, és hogy mennyire izgulhatott, és a legszebb a sztori van, hogy a Duolingo nem csak azt mondta, hogy egyébként bevédik, és kiállnak nagy cégként emellett a bíró mellett, hanem azt mondták, hogy ha már úgy legyen kövér, és felkérték reklámarcnak a Duolingo részére ezt a bírót.
1: Én muszáj egy kicsit a gonosz embernek lennem, hogy tehát azért itt gondolom a kiválasztás folyamatában ez itt valahol szempont, nem hogy tudsz-e angolul egy nemzetközi sportesemény.
5: Sokan nem tudnak akkor.
1: De nekem ez nem ár, mint hogy érted? Tehát, hogy egy nemzetközi tornán tényleg...
4: Hát lehet, hogy ő a doáján, aztán ezért jöhetett, csak hogy egy korábbi hasonló esetre utaljuk. Na igen, szóval lehet, hogy egyébként így van, hogy ez kihívás, de nem, vagy lehet, hogy ez egy kihívás számára annak ellenére, hogy ez kötelező kör volt.
1: Meg képzeld el azt, hogy
4: lehet, hogy csak izgult.
1: Jó, amúgy biztos ez így van, csak én most abban gondoltam be, mi van, hogyha más játékvezetőket meg ezért nem engedtek.
4: Meg figyelj, a másik, hogy én is tökre elmakogok egyébként bárkivel angolul. Én nekem van egy 200 szavas szókincsem, amivel a világon bármit bárkivel meg tudok beszélgetni, de az én angolom nem feltétlenül rádiókompatibilis, vagy műsorvezetés kompatibilis.
1: Jó, hát az egy nagyon-nagyon más szín.
4: És igen, csak pont azért más szín, mert én mondjuk egy rádióban beszélek, ő meg egy világnak beszél. És lehet, hogy arra alkalmas az ő angolja, hogy egybe beszélgessen a játékosokkal, de arra viszont nem annyira, hogy ugyebár képes legyen úgy megszólalni a tévében, hogy az élőadás kompatibilis legyen egy világnak. Tehát lehet, hogy ettől még ő megoldja, és a minimumot megüti.
1: Bízunk benne.
4: Na, mindegy, viszont más téma, mennyire szoktatok Balatonra járni a nyáron? Mennyire fontos része a ti nyaratoknak a Balaton?
5: Nem telik el szerintem úgy nyár, hogy nem mennék egyszer
1: le. Azt mondtam, hogy nem telik rá.
4: És meglepődtem.
5: Az is igaz.
4: Mondom, Luca, azért ez meglepett most.
1: Az utóbbi pár évben számomra is abszolút, de most már nem feltétlenül a családdal, hanem ez a barátokkal, minden évben ugyanahhoz a nyaralóhoz visszatérni, tényleg így előre már januárban kiválasztjátok a dátumot, hogy mindenkinek jó legyen biztosan, tényleg, és akkor úgy lemenni közösen egy hosszabb hétvégére.
4: Én nekem egyébként nagyon-nagyon közel van a szívemhez, és én tényleg úgy nőttem fel, hogy majdnem minden nyáron nem voltunk 2, 3, 4, meg akárhány hetet így a családdal, szerencsére volt erre lehetőségünk, és tényleg imádtam mindig is, és sajnos a tavalyi nyaram volt az első olyan hosszú idő után, amikor nem igazán volt meg erre a lehetőségem, mert valahogy akkor a pörgés volt, meg fesztiválok, és valahogy mindig, ha a Balatonparton voltam, akkor is annyira pörgés volt, vagy rossz idő, hogy nem tudtam bemenni, szóval nem volt egy rendes valamire való fürdésem a Balatonba, úgyhogy most, hát a tegnap előtti napon arra gondoltunk a műsor szerkesztőjével, Marcival, hogy mi lenne, hogyha megnéznénk, hogy milyen lehetőségeket nyújt a Balaton, és annak is pontosabban egy zenei helyszíne, mégpedig a Siófoki plázs, úgyhogy felkerekedtünk, és gondoltuk, hogy készítünk egy helyszíni interjút a plázson dolgozók egyikével, és ez a valaki pedig nem más, mint a program menedzser volt, aki egyébként nyilatkozott nekünk. Ahogy azt már elmondtam az előző megszólalás végén, ennek a legfőbb funkciója az, hogy ha esetleg gondolkodtok még, hogy mit csináljátok, hogy csináljátok, melyik programra menjetek, hova ne, vagy hova igen, akkor tudjatok dönteni, és mivel sokszor bemutattuk már nektek a Budapest Parkot, bemutatunk különböző fesztiválokat a szervezők által, ezért a plázsnak is erre lehetőséget adunk. Úgyhogy következik ez az interjú, amelyet szombaton készítettünk, és ami fontos, ezután mi már nem jövünk majd vissza, úgyhogy most elbúcsúzunk tőletek, és ez az interjú lesz az adás vége, utána pedig találkozunk majd hétfőn. Nem az ma van, akkor
1: a pénteken.
4: Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok, érkezem, ez a beszélgetés.
1: Ciao.
5: Sziasztok.
4: Köszönöm a szót, Peti jelentkezik az Időhurok túloldaláról, innen szombatról, a plázsról, a Carson Coma koncert előtt néhány perccel, és szerencsére nem vagyok egyedül itt ebben a beszélgetésben, hiszen ugye elég magányos lenne úgy beszélgetni, hogy nincsen más. Itt van mellettem Nagy Fruzsi, aki a program menedzsere a Siófoki plázs koncert helyszínnek, és válaszol néhány kérdésünkre. Szervusz Fruzsi, hello!
6: Sziasztok, nagyon örülök, hogy itt vagytok!
4: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Fruzsi, mivel te vagy a programmenedzser, te vagy itt mindennek a feje, az első kérdésem az mégis csak egy ilyen kicsit kifordított lenne, mégpedig az, hogy te mennyire tudod jól érezni magad egy ilyen koncert közben, mennyire tudsz esetleg lemenni, táncolgatni egy kicsit, vagy ilyenkor abszolút minden rezdülésre neked kell odafigyelni?
6: Hát lemenni táncolgatni azért nem, de abszolút jól érzem magam, meg szeretem nagyon a helyszínt, meg az egész környezetet, hogy itt vagyunk. Mindig azért egy ilyen elégedettséggel tölt el, amikor látom, hogy annyi boldog ember összegyűlt erre, amit mi szerveztünk. De abszolút így a terepen vagyunk, szemem a pályán, úgyhogy nincs annyira időm így lézengedni, meg táncolgatni, de mindig tényleg jó érzés itt lenni, meg jól érzem magam.
4: Azt hiszem, hogy alapvetően, hogyha valaki laikus és vendégként érkezik a plázsra olykor, akkor úgy gondolja, hogy a plázs egy olyan dolog, ami csak a nyáron létezik, és egyébként pedig nincsen. A ti oldalatokról hogyan néz ki egy ilyen szezonnak a felépítése? Nagyjából mikor kezdődik el a valódi munka az évben?
6: Igazából mindig egyre korábban, és ez most engem is pont megdöbbentett, hogy most szóltak nekem is, hogy már a jövő évi nyitóbulinak a dátumát, akkor írjuk már be, és akkor így kicsit megtorpantam, hogy húha, még csak most kezdtük el ezt a nyarat, de egyébként alapvetően főleg ilyen szeptember-október környékén szoktam úgy ténylegesen elkezdeni feltölteni a naptárat. És egyébként hát folyamatosan így alkalmazkodunk ugye a zenekarok nagy koncertjeihez, a fesztiválokhoz, úgyhogy így állandó egyeztetésben vagyunk, mindenkivel variálunk, de általában olyan decemberre azért összeáll már 99%-osra a program.
4: Említetted ezt az alkalmazkodást a különböző nagy koncertekhez. Nyilván nincs egyszerű dolgotok, mert ti akkor üzemeltek leginkább, amikor a fesztiválok zajlanak elsősorban. Mi az elsődleges szempont, amikor kiválasztjátok, akik lesznek a legfőbb előadók, akik fellépnek majd egy bizonyos szezonban a plázson?
6: Igazándiból viszonylag adott nyilván, hogy kik azok így a hazai zenei piacon, akik népszerűek, meg akik évek óta egyébként visszajáró zenekarok hozzánk, úgyhogy velük alapvetően tervezünk így évről évre, és próbálunk így nyitni, nyilván új zenekarokat is fogadunk, de mindig az adja így a kort, hogy a legnagyobb top neveink, akikkel évek óta együtt dolgozunk, ők hogy tudják berakni a turnénaptárba a plást, és akkor ahhoz kezdjük el igazgatni az összes többit.
4: Én nem tudom, hogy mennyire tartjátok riválisnak mondjuk a Budapest Parkot adott esetben, de hogyha az ember így rápillant a hazai koncertekre így a nyár elején, akkor azt látja, hogy igazából aki nagy és magyar előadó, az megjelenik biztosan a parkban, és megjelenik biztosan a plázson. Ti mennyire érzitek azt, hogy tulajdonképpen ti a Balatonpart Budapest Parkja vagytok, vagy éppenséggel, hogy a Budapest Park a fővárosnak a plázsa?
6: Ezt egyébként sokan szokták hozni ezt a hasonlatot, abszolút bóknak veszem, mert nyilván ezért felnézünk a Budapest Parkra, szemmel, tehát figyelemmel követjük azt, hogy mikor van ott koncertje az előadónak, és igyekszünk ezt így kellő távolságra rakni. Mindig marketing kampány szempontjából is szerencsés, hogyha erre külön-külön tudnak fókuszálni az előadók. De nem, hát valamennyire nyilván konkurensek vagyunk, mert hát, ahogy te is mondod, ugyanazokat a fellépőket sorakoztatjuk fel, de alapvetően szerintem abszolút megfér egymás mellett a kettő, pont ebből adódóan, hogy az egy fővárosi, mi pedig egy ilyen balatonparti helyszín vagyunk, úgyhogy ezért szerintem tudunk így együttműködni.
4: Mondod, hogy tulajdonképpen van egyfajta üvegplafon azért az ember fölött, amikor szervez rendezvényeket, hiszen ugye, ahogy mondtad, egy bizonyos merítésből tudtok dolgozni, hiszen nem egy végtelen piac a magyar zenei piac. Te, mint a plázs programmenedzsere, hogy látod, miben tud szezonról szezonra újat nyújtani a plázs a vendégek számára, hogyha azt nézzük, hogy a fellépők valószínűleg ugyanazok lesznek, ti viszont mégis szeretnétek egy új szintre emelni, gondolom, szezonról szezonra azt az élményt, amit a vendégek kapnak.
6: Igen, folyamatosan fejlesztünk, minden évben most is például plusz LED falakat hozunk a színpadra, mindig a látványba próbálunk kicsit megújulni, kicsit legyen valami új ilyen wow hatás, amikor megjössz, és nyilván a balatoni naplemente már önmagában az, de hogy valami ilyen plusz élmény, plusz látványelem legyen. Csomó zenei helyszínünk van, ahol így a LED fényekkel, meg a fényekkel variálunk, úgyhogy azért így igyekszünk, hogy mindig legyen valami extra azon túl, hogy idejön az előadó. Meg egyébként az előadók is mindig kiemelt koncertként kezdik a plást, szóval ők is azért nagyobb színpadi setupot hoznak, jobban rákészülnek egy-egy sóra, tűzi játék van, pirotechnika van, konfetti van, tehát hogy azért ők is mindig ilyen hozzáadott extrákat beterveznek ebbe a plázsos koncertbe.
4: Itt vannak ugye az előadók, itt van a balatoni naplemente, két elég fontos faktor. Mégis, hogyha téged kérdez valaki, akkor mit mondanál, hogy mi az eszenciája egy plázskoncertnek? Mi az, amiben ez a rendezvényhelyszín valami olyat tud adni, amit tulajdonképpen senki más ebben az országban?
6: Hát igazából az, amit mondasz, ezt foglalám össze úgy, hogy maga a hangulat. Szóval tényleg úgy gondolom, hogy ezt nehéz így elmondani, ide kell jönni, meg kell nézni, meg kell tapasztalni. Én 10 éve itt vagyok, és nekem tényleg még mai napig, hogyha egy ilyen balatoni naplementét látok innen a teraszról, és közben a kedvenc előadóm van a színpadon, az ilyen leírhatatlan élmény.
4: Mennyire sikerül egyébként együttműködni adott esetben Siófoknak az önkormányzatával, mennyire kell egyeztetni adott esetben a környező vendéglátókkal, a környező szervezőkkel, vagy a plázs az tulajdonképpen már egy akkora pozíciót foglal, vagy olyan pozíciót foglal el, amire azt szokták mondani, hogy a pénzügyi szektorban, hogy too big to fail. Szóval, hogy melyik az, ami inkább közelebb áll a valósághoz? Az, hogy van ilyen nagy egyeztetés, vagy pedig, és össze kell szervezni a Balatonparti programokkal azt, amit itt csináltok, vagy arról van szó valójában, hogy amit itt csináltok, ahhoz alkalmazkodnak a többiek?
6: Programok tekintetében azt gondolom, hogy így mi vagyunk így a meghatározók, főleg így a zenekarokkal kialakult viszony miatt is, hogy azért elsődlegesen minket kérdeznek, hogy itt mikor lesz dátumok, és ahhoz igazítják a többit, viszont ettől függetlenül nyilván mindig megvan az egyeztetése az önkormányzattal. Most is egyébként épp teljesen aktuális topik, hogy mivel nagyon nagy rendezvényeink vannak, nagyon sok embert vonzunk a városba, közösen dolgozunk azon, hogy az ide érkező vendégek azok nyilván úgy kezeljék a köztereket, ahogy azokat kezelni kell, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak a környezetre, úgyhogy próbáljuk ebbe egymást is segíteni.
4: És van valamiféle ilyen edukációs kampány, vagy bármi hasonló, amin keresztül ezt el tudjátok kérni?
6: Ez éppen most indult, igen, ezt a Siófok város indította. Tulajdonképpen erről szól, amit az előbb elmondtam, hogy akik ide érkeznek, azok tiszteljék azt, hogy itt egyébként mások élnek, másoknak ez az otthona, és hogy a köztereken ne legyen szemét, ne legyen hangoskodás, kultúráltan viselkedjenek, és mi is ebbe kapcsolódtunk be, és próbáljuk edukálni a vendégeinket arra, hogy a szórakozáson túl egyébként ez is nagyon fontos, hogy mindenki jól érezze magát, ne csak ők.
4: Te egyébként helyi vagy?
6: Nem. Én debreceni vagyok, de egyébként Budapesten élek, és akkor Budapestről szoktunk Siófokra leköltözni így a nyári időszakra.
4: Ennek ellenére gondolom, hogy azért van némi viszonyod a helyiekkel, szoktál azért gondolom velük beszélgetni, hogy ők hogyan élik meg. Siófok városa, Siófok lakói egyébként hogyan tekintenek a plázsra, hogy látod?
6: Én azt gondolom, hogy alapvetően azért mostanra már átfordult abba, hogy szeretik a plást, meg hálásak azért, hogy ez itt van. Szerintem azért ez egy tök jó dolog, meg nagy érdem. Mindig lesznek, akik pihenni jönnek a nyaralójukba és zavarja őket a hang. Nem tudunk nyilván mindenkinek eleget tenni, mert ha van turista, az a baj, ha nincs turista, az a baj. Mindig vannak mind a két oldalon, de én azt gondolom, hogy alapvetően összességében pozitív, támogatnak minket, meg teljesen pozitív így a közhangulat.
4: Mit gondolsz, miben igazán különleges a 2026-os szezonja a plázsnak? Mi az, amiben ez az idei szezon, ez valami mást nyújt, mint az elmúlt szezonok? Mert nyilvánvalóan egyszerű lenne azt fönntartani, hogy oké, rendben, megvan nekünk az a jó balatoni hangulat, megvannak a fellépőink, de gondolom azért, ahogy mondtad is, évről évre szeretnétek egy új szintre lépni. Mi az, amiben igazán különleges a 2026-os szezon?
6: Igazából most külföldi előadókkal is minden évben próbálkozunk, most kettő külföldi fellépünk lesz, a Mobb Deep, ugye ő egy ilyen amerikai hip-hop legenda, illetve a Gypsy Kings nyár végén, ezt mind a kettőt úgy gondolom, hogy egy ilyen extraság a szezonban. Valószínűleg olyan közönséget is fog ide vonzani, akik lehet, hogy akár még életükben nem jártak a plázson, és ezáltal most megismerkednek vele. Illetve igen, amit az előbb is említettem, hogy rengeteg lett fallal bővültünk, az élőképes tímünk is most már sokkal komolyabb setup-pal érkezik, tehát egy ilyen nagyon komoly látvány fogadja azokat, akik ide érkeznek.
4: Van esetleg olyan koncert az idei felhozatalban, amit mindenképpen kiemelnél, és te magad egyébként azt mondanád, hogy oké, én hogyha csak pusztán egy zeneszerető ember vagyok, akkor nekem mindenféleképpen itt a helyem, amikor a plázson ez a koncert majd megrendezésre kerül?
6: Hát nem illene ilyet kiemelnem szerintem.
4: Jó, akkor most eltávolítva téged attól, hogy te a programmenedzser vagy, mint személy szerint te mi az, amire leginkább jönnél, hogyha fesztiválozóként lennél jelen?
6: Én igazából erre nem válaszolok.
4: Rendben, vettem, és nagyon tetszik, hogy kitartasz a véleményed mellett. Egy kérdésem volna még, ami tök fontos. Mit üzennél azoknak, akik adott esetben úgy látják, mondjuk Budapesten laknak, vagy valamelyik más nagyobb magyarországi városban, és úgy gondolkodnak, hogy oké, elképesztően jó híre van a plázsnak, és tényleg a legnagyobb bulikat itt lehet valójában megélni, hogyha az ember mellett egyfajta kis vízparti élményt is szeretne, de közben meg azért messze van, meg le kell vonatozni. Mi az, amiért megéri az embernek Budapestről, vagy éppen bármelyik nagy magyar városból úgy dönteni, hogy igenis már pedig nekem belefér az, hogy én péntek este mondjuk, vagy szombat este lejövök a plázsra.
6: Maga a környezet, vízparton vagy, jó idő van, jó a hangulat, gyönyörű a helyszín, Budapesten ott lehet lenni egész évben, folyamatosan vannak programok, a Balaton meg azért főleg így a szezonban él, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes beiktatni egy ilyen hétvégét, és eljönni, és esetleg az ilyen sztereotípiákat is félretenni, és megtapasztalni, hogy egyébként ez tényleg egy baromi jó helyszín.
4: Nagy Fruzsi, a Siófoki Plázs program menedzsere. Nagyon szépen köszönöm a válaszaidat.
6: Köszönöm szépen én is. Sziasztok!
7: Ez volt már a Talpon Álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talpon Álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
7: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
8: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a, Dürer kert, Tipsa.
9: MacDeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Kissé változékony, de meleg nyári időnk lehet. Gorcső alatt az airfryerek. Idén is mehetünk a horvát tengerpartra vonattal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hétfőtől Vaskuti Gergely felel a legsúlyosabb gyermekvédelmi bántalmazási ügyek kivizsgálásának összehangolásáért. A pszichológusként és kriminológusként is dolgozó szakembert Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bízta meg miniszteri biztosként. Vaskuti Gergely gyermekotthonokban szerzett tapasztalatot, kutatásai pedig a gyermekek kizsákmányolására és a fiatalkori bűnözésre is kiterjedtek. Feladata az lesz, hogy feltárja a súlyos gyermekvédelmi ügyek teljes hátterét. Az airfryereket ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta el rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körben lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
10: Az Európa Tanács is kivizsgálná a szarajevói embervadásztúrák ügyét. A gyanú szerint külföldiek pénzért vehettek részt civilek elleni lövöldözésekben a boszniai háború idején 1992 és 95 között. A mesterlövészek minden tizedik áldozata gyerek volt. Az ügyet egy dokumentumfilm és több feljelentés nyomán kezdte vizsgálni több európai ország hatósága. A feltételezések szerint egyes külföldiek a várost körülvevő magaslatokról lőhettek a civil lakosságra. Szarajevó csak nem 4 évig tartó ostrom alatt mintegy 11 ezer civil vesztette életét, 14 ezer gyermek pedig megsebesült. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt, veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel, a nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mit tehetünk annak érdekében, hogy szellemi frissességünket időskorunkban is megőrizzük? Éveink előre haladtával a legtöbben tapasztalunk némi gyengülést az emlékezetünk működésében, de mi tartozik a normális öregedés folyamatába, és mit kell a demencia előjelének tekinteni? Nagyon fontos a mai témánk, vendégem Kovács Tibor professzor, aki a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettese, egyetemi tanár. Őt kérdezem számos olyan fontos témáról, ami az ő szakterülete, és ami Geir Selbæk, norvég kutató demencia című könyvében felmerült. Egy idézettel kezdem.
0: Könyvben utazom.
2: Egy norvég szerző könyvére hivatkozom most, és azt írja, hogy 2050-re 152 millió demenciával élő ember lesz a világon, és azt is írja, hogy a demenciával kapcsolatos költségek pedig bármely más betegségcsoport költségeit meghaladják majd, ami kihívást jelent az olyan magas jövedelmi országok számára is, mint Norvégia, pláne ugye egyéb országok számára, mert hogy azt mondja, hogy Norvégiában valószínűleg 25-30 év alatt megduplázódik a demenciával élők száma. Ez így nagyon ijesztő, ez nem is a könyv elején van, hanem a végén, csak én idehoztam, hogy induljunk ezzel. Egyrészt, hogy reálisnak érzi ezeket a számokat, másrészt pedig, hogy Magyarországon mi várható ön szerint.
3: Igen, szóval a számok azok reálisak. Azt mondják, hogy 2050-re a fejlettebb országokban, amiben mi is beletartozunk egészségügy szempontjából, bár Norvégiához képest azért hátrányon indulunk, ott megduplázódik, a fejlődőben lévő országoknál pedig megtriplázódik a demens betegek száma. Ami azt jelenti, hogy Magyarországon hogy jelenleg olyan 200-250 ezer beteg lehet a alsó határon a becsült szám, de most, hogyha mind megduplázzuk, akkor az 500 000 beteget jelent. És amiről nem volt eddig szó, az, hogy a demens beteg az gondozót is jelent. Tehát egy demens beteghez tartozik valaki, aki felügyeli családban, intézményben, ápoló otthonban.

0: és ez az aktív társadalom létszámának a csökkenésével a kontraszt még nagyobb lesz. Tehát a demens betegek száma az nő, és az aktív ellátó lakosság száma pedig csökken. Egy ez a oka ennek az, hogy a korpiramis az fejre állt, tehát a életkor egyre kitolódik, a várható élettartam egyre nő, a születésszám csökken, és így a egyébként életkori piramis, ami alul a fiatalok szélesebb rétegét és felül az idősek szűk rétegét jelenti, az úgymond fejre áll, és a 80-85 éves korosztály lesz mondjuk a leggyakoribb korosztály ebben az időszakban, 2050 körül. Itt pedig a demencia megjelenése már exponenciálisan nő. Tehát ez az életkorral jelenik meg, egy fiatalkorban nem nagyon van, időskorban pedig egyre gyakoribbá válik. Tehát egyre több beteg éri meg azt a kockázatos életkort, amikor már kifejlődik a demencia. Most nagyon fontos tisztázni rögtön az elején, a demencia az nem betegség, az egy tünetcsoport. És amiről beszélünk általában, az az Alzheimer betegséget érinti, mert ez a leggyakoribb demencia ok. És azok a kockázati faktorok, amiről döntően szó van, ezek elsősorban az Alzheimer betegség kockázati faktorai. Tehát a demencia és az Alzheimer betegség között a köznyelvben azért egy durva egyenlőség jelet azért lehet tenni, vagy egy ilyen kerekítő jelet lehet tenni. Ezen kívül nagyon sok minden egyéb okozhat demenciát, de időskorban az idegsejtpusztulásos betegségek a leggyakoribbak, és abból messze-messze leggyakoribb az Alzheimer betegség.
1: Ezekről a tényezőkről egyébként, amit nagyon részletesen tárgyal a szerző, tudunk beszélni, hogy melyek Magyarországon a legfontosabb kockázati tényezők?
0: Igen, ez nem csak Magyarországon, az egész világon gyakorlatilag ezek a kockázati tényezők ismertek. Van egy szervezet, ami gyűjti ezeket a kockázati faktorokat, követi, monitorizálja, és a utolsó ajánlásban már ki is egészítette ezt. Ez a két utolsó kiegészítés, ez a látás romlás és a légszennyezettség volt, de emellett még nagyon sok tényező szerepel, ugye a hallásromlás az érzékszervi ingerek közül, ami ilyen szempontból fontos, illetve hát vannak, úgy is lehet őket csoportosítani, hogy módosítható és nem módosítható. Melyik életkori szakaszban jelentkező kockázati faktorokról beszélünk. Ugye a legjelentősebb kockázati faktor az az életkor. Ezzel ugye nehezen tudunk mit csinálni, minél tovább élünk, annál a nagyobb a kockázat. A hölgyek, a női nem, és egy dupla kockázatot hordoz. Illetve a genetikai tényezők. Tehát vannak olyan faktorok, amiket ha hordozzuk, nem biztos, hogy kialakul a betegség, de fokozza a kockázatát. Ezek genetikailag meghatározott formák. És mindezek mellett vannak a módosítható tényezők, amik között, ha azt mondjuk, hogy ha ezeket mindegyiket ideálisan tudjuk befolyásolni, akkor 45%-kal lehet csökkenteni a demencia kifejlődésének a kockázatát, ami életmódi tényezőkre vezethető vissza. És ugye ezek között a szívérendszeri betegségek azok kifejezetten fontosak, cukorbetegség, magas vérnyomás, koleszterin, magas koleszterin szint. Nagyon sok a mozgás, fizikai aktivitás szerepe, illetve az iskolázottság is, illetve a kognitív aktivitás. Ugye az iskolázottság az korai életkorban, minél többet tanulunk, annál úgymond edzettebb lesz, rutinosabb lesz az agyunk. Van egy ilyen kognitív rezerv hipotézis, amit időről időre azért vitatnak, hogyha többet tanulunk, akkor nagyobb lesz a, úgymond a tároló képessége az agyunknak, és abból többet tudunk veszíteni addig, hogy panaszosak legyünk. De a késő életkorban a kognitív aktivitás szintén nagyon fontos, tehát a folyamatos szellemi aktivitás, számít gépes játékok, társas játékok, társalkodás, egyszerűen csak interakció, és nagyon fontos. Aztán ilyen a táplálkozás, a mediterrán diéta, az alacsony szénhidrát tartalmú, alacsony feldolgozottsági szintű szénhidrátok fogyasztása, a magas glikémiás indexű szénhidrátok fogyasztásának a kerülése, zsíros halak, telítetlen zsírsavban gazdag halak és növényi olajak, magvak fogyasztása, kevés koleszterin, kevés vöröshús fogyasztása. De ezek mind-mind olyan kockázati faktorok, amik befolyásolhatók, és hogyha ezeket kiküszöböljük, akkor önmagukban még akkor is tudunk hatni a betegség kialakulására, amikor az már elindult. Tehát nem csak megelőzni lehet, hanem a folyamatban lévő betegséget is lassítani lehet. Ami azért fontos, mert a demencia az már a jéghegy csúcsa, és ameddig eddig eljutunk, addig van egy enyhe kognitív zavarnak nevezett előszoba, amikor a beteg gondolkodási hibái már kimérhetők vizsgálati tesztekkel, de a mindennapi életben még nem zavaróak. Tehát a mindennapi életfunkciókat még ellátja az ember, fokozottan odafigyel, cetlizik, segítséget kér innen, onnan, onnan, de még önellátó. A demencia pedig már akkor jelenik meg, amikor a kognitív funkciók a mindennapi életet elrontják, tehát funkciózavart okoznak a mindennapokban. És nagyon sok olyan vizsgálat van, ami igazolja azt, hogy ebben az enyhe kognitív zavar szakaszban, ha ezeket az életmódi tevékenységeket bevezetjük, és akár összehasonlítjuk az ilyen intervenciót nem kapó csoporttal, ott egyértelműen késlelteti a tünetek progresszióját.
1: Tehát lassítható, nem visszafordítható, de lassítható.
0: Visszafordítani nem lehet, megállítani jelenleg nem lehet, lassítani lehet egyértelműen, lehet életmódi faktorokkal, vagy hát ugye most itt a szívérendszeri betegségnek a szoros kontrolljával is.
1: De akkor nagyon fontos a korai felismerés, és az Alzheimer esetében írja a szerző, hogy ott a vérből kimutatható.
0: Igen, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, ez manapság kerül be, erre a szakma még nincs igazán felkészülve, és nem is biztos, hogy eleget tudunk róla. Ugyanis a vérteszteknek, tehát el kell különíteni a kockázati tesztet és a diagnosztikai tesztet. Tehát ami azt mondja, hogy igen, ez az, és ami azt mondja, hogy igen, lehet, hogy az. És a vértesztek jelenleg inkább abban jók, hogy kizárják, ha nem az. Tehát ha pozitív, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az Alzheimer betegséget igazol, illetve végképp nem jelenti azt, hogy az progressziót igazol. A gond azzal van, és ez egy kicsit messzire megyünk, de ezek a tesztek, hát az Alzheimer betegségnek a kimutatására használt markerek, ezek részben mennyiségi határértékkel bírnak, részben nagyon nehezen elkülöníthetők az öregedés során megjelenő változásoktól. Tehát van olyan fehérje, ami 85 év fölött mindenkinek benne van az agyban, de nem okoz feltétlenül tünetet. Tehát nem biztos, hogy kifejlődő betegséget jelent. Tehát az Alzheimer betegség az, ha itt visszafelé megyünk, az még egy fokozatot tud, az a preszimptómás, tünetmentes korai betegség, amikor az agyban a patológia már folyik, de tünet még semmilyen szinten nem mérhető ki. És ez egy nagyon hosszú folyamat, ezért van nagyon sok idő az intervencióra. Tehát azért nagyon fontos ezeknek a rizikofaktoroknak a menedzsmentje már a 40-es éveinktől kezdve, mert akkor már ez a folyamat elindulhat. Csak azt nem tudjuk, hogy kinél és milyen tempóban jelenik meg. Tehát ma még azt lehet azért mondani, az a szakmai tanács, hogy preszimptomás, tünetmentes szakban az Alzheimer biomarker szűrés az nem ajánlott klinikai szempontból, mert hogy nem tudom megmondani, hogy az majd kifejlődő betegséget eredményez, vagy egy úgymond akcidentális, véletlenszerű patológiát az agyban. Tehát ez még egy óriási kérdés. Amikor már tüneten van, tehát kimérhető helyzetben van a gondolkodás károsodás, ennyi kognitív zavar kategóriája, ott már más kérdés, ott már diagnosztikus tesztek lehetnek ezek, vagy a diagnózis segítő tesztek lehetnek. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a vértesztek ezek arra valók, hogy azért mértékkel és kontrollal használjuk, azért nagyon nehéz azzal szembesülni, hogy valaki 50 évesen bejön, hogy most akkor amiloid pozitív a vérem, és akkor most mit tudok csinálni? Hát ugyanazt, amit előtte kellett volna csinálni, mielőtt még az amiloid teszt pozitivitás meglett, tehát ezeket a kockázati faktorokat rendben tartani, mert hogy ezzel mérséklem a kockázatot, és az az amiloid patológia, ami az agyban benne van, az lehet, hogy 95 évesen sem fog panaszhoz vezetni. Ha viszont két évigén égetem a gyertyát, és minden rosszat csinálok, akkor meglát, hogy már 70 évesen elindul.
1: Ez azzal kapcsolatban került a könyvben is elő, hogy azt írja a szerző, hogy majd eljön az az idő, hogy majd talán a demencia is vérből kimutatható, de most még a neurológushoz menjünk, tehát hogy ott kezdődik, hogyha valaki gyanúsnak találja valamelyik családtagját, vagy akár saját magát. És nagyon érdekes, hogy leírja részletesen, hogy milyen típusú teszt van, és hogy nem is az feltétlenül a fontos, amikor az embernek nem jut eszébe egy név, vagy egy recept, mint a nőknél ez előfordul, hogy egész életembe sütöttem, aztán most meg nem jut eszembe.
0: Ugye nagyon fontos az emlékezetből, itt az Alzheimer betegség típusos formájánál a rövid távú emlékezet az, ami hibázik. Tehát az, hogy én emlékszem arra, hogy mi volt 50 évvel korábban, az nem azt jelenti, hogy jó az emlékezetem. Itt az a fontos, hogy a új információk megtanulása, az időpontoknak a megjegyzése, az működjön, tehát a rövid távú emlékezet hibája a probléma. A másik pedig nagyon fontos elkülöníteni, hogy emlékezni úgy kell, hogy tárolni kell az emléket, és előhívni kell az emléket. Tehát a úgynevezett szemantikus tényszerű emlékezetből előhívni valamit, az nem a Alzheimer betegségnek a típusos jele, mert nyilván nem mindig ártalmatlan jelenség, tehát hogy nem jut eszembe egy név, vagy nem jut eszembe egy jól ismert embernek, családtagnak a neve, ez nem az a fajta feledékenység, amit ő félni kell. Ez leginkább mások okkal, többszörös figyelem megosztással, fáradtsággal, akármivel jár együtt. Tehát nem erre kell figyelni, nem arra, hogyha megbeszélünk egy időpontot a nagymamával, és mondjuk elmegyünk hozzá, és akkor a nagymama meg erre nem emlékszik, hogy ezt megbeszéltük, pedig nyilvánvalóan ez egy fontos esemény, hogyha milyen családi vizit, vagy ilyesmi történik. Tehát ez a rövid távú emlékezetnek a zavara. Visszatérve a biomarker kérdésre, az előbb mondta, hogy az diagnosztizálni lehet. Hát robbanásszerű ez a fejlődés. Tehát 5 évvel ezelőtt még nem beszéltünk arról, hogy vérből diagnosztikában, meg kereskedelmi forgalomban hozzáférhető, aminek azért vannak, még egyszer mondom, hátrányai, tehát nem biztos, hogy nyakló nélkül alkalmazni kell ezeket a teszteket, de ma az ember bemegy egy ilyen diagnosztikai céghez, és ezt meg tudja mondani, mint ahogy például genetikai tesztet is lehet csináltatni ma már, amiben kockázatbecslésre alkalmas géneket, vagy betegségspecifikus géneket is lehet keresni, mindenféle egyéb előzetes vizsgálat, vagy bármilyen tanácsadás nélkül, ami hát azért szintén egy nehéz történet, de elment egy picit a világ, és ez a fejlődés, ez technikai fejlődés, robbanásszerű. Tehát nem is hiszem, hogy kell neki 10 év, hogy ez diagnosztikai szintű legyen. Olyan mértékben fejlődnek ezek az eljárások, hogy nem is gondolná az ember, hogy milyen rohamléptekben és mik történnek pár év alatt.
1: Nagyon érdekes a könyvben, és csak azért hivatkozom, innen szedem a kis információkat, hogy említette a tényezőket, a táplálkozást, a szív- és érrendszeri betegségeket, mozgáshiány, stb. De például ez a szerző az alváshiányt is megjelöli, a stresszt, mint tényezőt, károsító tényezőt, és a depressziót is. És ez érdekes, mert hogy ezek olyan dolgok, amin nem tudunk feltétlen úgy változtatni, mint az aktivitáson, vagy a táplálkozáson. Mondjuk az alváson azon tudunk.
0: Szóval ezek nagyon nehéz kérdések, ugye az ez a Lancet Commission nevű szervezet, ami ezeket a kockázati faktorokat menedzseli, ez más szempontokat használ erre. Az alvászavar viszont a mechanizmusban biztos, hogy közrejátszik a Alzheimer betegség kifejlődésében. Ezek az degeneratív idegrendszeri betegségek mindegyike arról szól, hogy valamilyen rendellenes fehérre rakódik le az agyban, és ezt nem tudják az idegsejtek eltakarítani, és mint a szemét, az utcát feltölti a idegsejteket és az idegsejt közötti teret. És például az alvásban, a REM szakaszban, az álmodás szakaszában az a legjelentősebb mechanizmusa annak, amikor ezek a fehérjék ürülnek az agyból. Tehát, hogyha én nem jutok el ebbe a szakaszba, rosszul alszom, a REM fázis nem alakul ki, például az alvási apnoe egy olyan kockázati faktor, ami önmagában egy nagyon nagy kockázatfokozó, még sincs említve külön a Lancet Commission ajánlásban, mert azok inkább ilyen populáció szinten végzett vizsgálatokat jelentenek, az például szintén egy erős demencia kockázati tényező. Ugyanez érvényes a depresszióra. Ugye a depresszió az egy külön érdekes történet, van, aki azt gondolja, vannak olyan elméletek is, hogy a depresszió az tulajdonképpen a megelőző tünet már, tehát hogy a major gondolkodási zavar kifejlődésének az előjele, és egy ilyen úgymond bevezető szakasznak a indikátora. De az biztos, hogy ha a depressziót kezelik például, az csökkenti a progresszió esélyét a demencia felé. És az önmagában érvényes a pszichoterápiás kezelésre, a gyógyszeres kezelésre, és a kettő együtt meg még inkább. Tehát a kezelés a depressziónak az biztos, hogy jó szándékú a demencia megelőzésben is. Hát a stressz ebből a szempontból pedig hát kismillió úgymond következményes effektussal jár, tehát emeli a vérnyomást, emeli a stressz hormonok szintjét, tehát a szimpatikus aktivitás az egy jól ismert kockázati faktor, minden szívérrendszeri betegség, és ezen keresztül a demenciára, tehát nyilvánvalóan ez is egy olyan faktor, ami külön is kiemelhető, de más tényezőkkel együtt is magyarázható.
1: Nem kezeli külön a könyv, de engem nagyon érdekel, mert máshol olvastam róla, hogy ha stressz egy bizonyos formájáról beszélünk, a gyászról. Ugye időskorban ez sajnos esélyes, hogy elveszíti a társát, vagy bárki mást a családban, és hogy az például erősíti-e a demencia kialakulásának a lehetőségét.
0: Ugye ezek, ha a definícióját nézzük a gyászreakciónak, ott azért az nem egy olyan hosszú távú történet, ami egy ilyen léptékű betegségben kockázati faktor legyen, de például a hangulatzavar az egyértelműen. Ami leginkább elő szokott fordulni, és a leggyakoribb tapasztalat, amit nem is kockázati faktorként kellene említeni, felismerési faktorként, hogy a 50 éve együtt élő házaspárból, ha meghal az egyik, a másiknál nagyon gyakran, nagyon gyorsan kialakulnak a demencia tünetei. De nem azért, mert a demencia akkor keletkezett, hanem azért, mert addig a kompenzáció házastárs részéről ez kiküszöbölte. Tehát amikor egyedül marad, akkor derül ki, hogy mennyire nem képes, mert addig tudott talanul a házastárs átvett nagyon sok funkciót, és annélkül, hogy kérte volna szinte, megcsinálta a házastárs helyett. Nagyon megdöbbentő esetet láttam pár évvel ezelőtt, és mindig el szoktam még mondani, hogy egy nagyon kedves, nagyon jól szituált, gyönyörűen kozmetikázott, kifestett arcú hölgy, gyönyörű haj, felöltözve, időskorban érkezett a férjével vizsgálni, és amikor kérdezni próbáltam, hogy mi a probléma, akkor mindig a férj válaszolt, és úgy kellett szó szerint megakadályozni a férjet, hogy ne ő nyilatkozzon a felesége nevében, és kiderült, hogy a feleség olyan mértékben dementálódott, már olyan súlyos demenciában szenvedett, hogy a szavak jelentésével sem volt már tisztában, gyakorlatilag igen nem válaszokat, maximum egyszavas válaszokat adott, és mindent a férje végzett helyette. Többek között például a szájnak a rúzsozását és a púder felkenését és a fizurálnak a beállítását, mert a szeretet az átvette ezt a funkciót, és nem is gondolta a férj, hogy ez valami baj, és nem is figyelt erre föl, mert mindent megcsinált a felesége helyett. Tehát ez nyilván enyhébb szakaszban előfordul a máshogy is, de amikor egyedül marad valaki, akkor derül ki, hogy az önálló életvitelt azt milyen szinten tudja kognitív okok miatt végrehajtani, és inkább erről szól a dolog, hogy egyedül maradva sokkal több mindennel kellene foglalkozni, és az már nem minden megy.
1: Uh-huh. Egyébként a társas kapcsolatokat illetően egy hosszú rész szól a könyvben arról, hogy ez az elszigetelődés, vagy a társas kapcsolatok hiánya, és a mozgás hiány is együtt, tehát hogy van, amikor nem egy tényező van, hanem ezek felerősítik egymást, hogy ezek milyen kockázatot rejtenek, de hogy ki tudja, hogy melyik volt előbb, tehát már a demencia jelentkezett, és hogy elszigetelődik, vagy elszigetelődött, és...
0: Igen, ez egyértelmű, de ugye vannak olyan vizsgálatok, amik egyértelműen kimutatják, hogy a szociális aktivitásnak a csökkenése az fokozza a kockázatot, például, ha valaki aglegényként vagy egyedülállóként éli le az életét, nagyobb a kockázat a demencia kifejlődésére. Tehát nyilván a demenciának a másik következménye, amiről még nem beszéltünk, vagy nem volt szó, hogy a demenciát azt mindig úgy definiáljuk, mint egy kognitív gondolkodási betegséget, de emellett azért mint a magatartási pszichológiai tüneteknek egy nagy csoportja az, ami sajnos a figyelmet felhívja rá, tehát általában a beteget már akkor viszik orvoshoz, amikor halucinál, zavart, eltéved, nem talál haza, miközben ez már nem az eleje. Uh-huh. Tehát ez már a középsúlyos szakasznak a levelájáról általában.
1: Akkor már mennyi ideje lehet?
0: És ott, hát ugye ez attól függ, hogy általában ugye 8-12 év egy betegség tartom, hát az ilyenkor már középszakasz 5-6 év legalább eltelik. És például a szociális aktivitás megváltozása az már az agy homloklebenyének a működés károsodására utal. Tehát ha megváltozik a személyiség, aki eddig egy magába forduló, otthon ülő ember volt, az most hirtelen elkezd társaságba járni, aktív életet élni, új szokásokat figyelembe venni, vagy pont fordítva visszahúzódóvá válni, izolálódni, feladni a hobbikat, az már a demencia tünete lehet. Tehát mind a két oldalról igaz, hogy a szociális aktivitás változik a demencia során nyilvánvalóan, de az is igaz, hogy 20-30 évvel korábban az aktivitás befolyásolja a később megjelő demenciát.
2: Kovács Tibor professzor, a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettese a vendégem, témánk pedig a demencia. A beszélgetésünkhöz az apropót egy nemrég a Tipotex kiadónál megjelent könyv adta, amelynek szerzője a norvég Geir Selbæk, kutató és oktató. A könyvének a címe Demencia, kockázati tényezők és megelőzési lehetőségek. Egy kis szünet következik most itt a műsorban, azután folytatjuk a beszélgetést Kovács Tibor professzorral.

0: Sziasztok, Lugas Jali vagyok a Virtuózokból, Rádió Café 98, van barátom.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora a Rádió Cafén.
3: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok, vendégem pedig itt a stúdióban Kovács Tibor professzor, a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettese, egyetemi tanár, témánk a demencia. A beszélgetésünkhöz az apropót a Tipotex kiadónál megjelent Demencia, kockázati tényezők és megelőzési lehetőségek című könyv adta, ennek szerzője egy norvég kutató, oktató Geir Selbeck. Folytatjuk a beszélgetést.
4: Említette a látás és a hallás károsodást, az azért probléma, mert hogy kevesebb impulzus éri az agyat, tehát hogy kevesebb inger éri az illetőt, vagy pedig valami más ilyen fiziológia van.
5: Összetett ok van mögötte. Az egyik az, hogy ha romlik a látás, romlik a hallás, akkor az egy szenzoros deprivációt okoz, tehát kevesebb inger éri el a beteget. A másik oldalon pedig jobban kell figyelni. Tehát ahhoz, hogy tudja követni a környezet eseményeit, a figyelmet jobban kell működtetni, amit ő jobban kifárad, és akkor a kifáradás mellett hamarabb előjön a tünet. Ugye a demens beteg van egy ilyen jellegzetes naplemente tünetnek nevezett jelenség, hogy a nap második felében zavartakká válnak, teljesítményük csökken, agitáltak, nyugtalanok. Ez leggyakrabban attól, hogy addigra már elfáradnak. Vagy az hozzájárulhat az is, hogy elfáradnak. Tehát ez a figyelem, ez nagyon nehéz. Plusz a figyelem megosztás az nagyon fárasztó. Ez a párzamosan végzett tevékenységeknek a követése az nagyon korán károsodik. Már életkorral is károsodik, tehát hogy ha 20 évesen az ember mindent tud egyszerre csinálni, telefonál, tévét néz, beszélget, és közben még írogat valamit, még időskorban ez már nem megy. És ez rendkívül megterhelő. És hogyha én nem hallok rendesen, akkor nyilván az egyik funkcióm az, hogy figyeljek arra, hogy mit mondanak nekem, és csak a második funkció lesz az, hogy annak mi a tartalma. Tehát ez már önmagában figyelemmegosztás. A látásnál ugyanez nyilván, a látás ingere feldolgozásánál is ugyanez a helyzet. Illetve hát ott van az a lehetőség, hogy azért a hallás és a látás, különösen a látás, az ugyanaz, mint az agy. Tehát az agy része a retina, a ideghártyánk, és azok a degeneratív folyamatok, amik az agyban mennek, azok nyugodtan érinthetik azt a szervet is, ami az agyhoz fejlődéstanilag nagyon közel áll, tehát a fül és a idegrendszer eredetű retina, és azok a degeneratív folyamatok, azok megjelenhetnek ezekben az érzékszervekben is, tehát van egy olyan elmélet is, hogy itt azért folyik idegsejtpusztulás is.
4: Ezzel nem foglalkozik kifejezetten a könyv, csak megemlíti a hallucinációkat, amit az előbben is mondott, és hogy az ember elgondolkodik rajta, hogy a hosszú távú emlékezet munkájából, tehát abból, hogy fölidézek gyerekkori emlékeket, ma már nem élő házastársat, vagy ismerősöket, tehát abból, hogy fölidézek egy emléket, abból hogy lesz az, hogy konkrétan azt mutatja az agy, hogy ő ott van. Tehát hogy lesz ebből halucináció?
5: Ez nem teljesen így működik. Tehát a halucinációnak nincsen köze ahhoz, hogy ezt most meglévő, ismert személy, vagy életrajzi személy legyen. Aha. Az. De a halucináció csak annyit jelent, hogy inger nélküli percepció, tehát valamit érzékel a beteg, ami mögött nincsen inger. Nagyon sokszor van olyan, hogy rosszul érzékel valamit, ami mögött inger van. Tehát mondjuk nagyon sokszor szoktuk azt mondani, hogy demens betegnél, főleg a elaludtabb szakaszban, középső és sűrű szakaszban nagyon fontos az, hogy ne legyenek kontrasztok. Tehát ne legyenek megvilágítatlan sarkok a lakásban, tükrök, visszaverődő felszínek, mert ugye rosszul érzékeli azt, amit például a tükörképét idegennek ismeri föl, vagy az árnyékot véli úgy, hogy valaki áll ott. Tehát, hogy ezek a halucinációnál viszont nincsen kiváltó inger. Egy nagyon érdekes dolog lehet mögötte, ugye az agynak tehát a látórendszer az egy nagyon-nagyon kiterjedt idegsejt hálózat, és nem csak a tarkólebeny szerepel ebben, hanem a fali lebeny és a halántéklebeny, és ennek a hármas rendszernek az együttműködése károsodik. Az itt lerakódó idegsejt patológia miatt, tehát az idegsejt zárványok, idegsejt pusztulás miatt, és vannak olyan demencia formák, ahol ez egy nagyon korai bevezető szakasz, amikor ilyen jelenségek vannak, ez a levitestes betegségként ismert demencia forma, ahol akár még gondolkodási tünet nélkül már ezek a vizuális hallucinációk megjelennek a betegségnek, még abban a szakaszában, amikor a tesztekben alig kimérhető deficit, ha egyáltalán van. Uh-huh. Míg mondjuk Alzheimer betegségben azért ez általában a középsúlyos szakasznak a jele. De például a levitestes betegségben korai, jellegzetes figyelemfelhívó panasz. És ezekben a betegben a térérzékelés nagyon korára rossz. Tehát egyszerű tesztekben, egyszerű alakzatok másolásában megmutatható deficit látszik, míg például Alzheimer betegségben ez nem feltétlenül a korai szakasznak a része. Tehát ez egy neurobiológiai következmény, nagyon sok okot keresnek mögötte, de alapvetően annak a rendszernek a hibája, amit a agy működtet. És hogy mindig azt szoktam mondani a betegeknek, hogy nem kell ezen meglepődni, hát az érzékelésünk az teljesen szubjektív. Tehát a demens betegnél nem szabad meggyőzni arról, hogy ez nem így van, mert hogy ő ezt véli teljes valójában igazinak. Mi a különbség, ő ezt gondolja, én ezt gondolom, kinek van igaza. Tehát, hogy most ott van valaki, vagy nincs ott valaki. Az, hogy mit érzek, az egy abszolút szubjektív dolog, tehát, hogy megtanulom azt, hogy mi ez a piros, és mindenki ismeri a fantomfájdalmat, amikor valakinek amputálják a végtagját, és az amputált végtag helyén az agy azt jelzi, hogy égető pusztító fájdalma van. Tehát az agy oda-vissza kontrollálja az érzékszerveket, az érzékszervek beküldik az információt az agyba, az agy meg visszafelé próbál valamit módosítani ezen a rendszeren, egészen eljuthatunk oda, hogy olyat is módosít, ami nincs. Tehát egy látott tárgynál, személynél honnan tudom, hogy az valódi? Persze nyilván, hogy megérintem, vannak ilyen érdekes történetek, hogy milyen stratégiákat lehet erre kifejleszteni, vagy a betegek is rájönnek, hogy miket ezekkel csinálni, de nagyon-nagyon furra történetek vannak belőle. Volt egy olyan betegem, akit azért küldtek az urológusok, mert hogy vizelettartási zavara alakult ki. Semmilyen gondolkodási panasza nem volt, és hát, hogyha egy kicsit bővebben beszélgettünk vele, akkor kiderült, hogy ez azért történt, mert ő éjszaka elment a lakásában a mellékhelyiségbe, de nem tudott bemenni, mert sorba álltak emberek a mellékhelyiség előtt, ezért nem jutott oda, és ott pisilt be. Mert ő hát halucinálta azokat az embereket, akik ott álltak sorba a mellékhelyiség előtt, és hát nem a vizelettartási rendszernek a problémája okozta a problémát, hanem a látási ingereknek a rossz feldolgozása. Tehát a valóság az abszolút szubjektív, tehát a percepciót azt nagyon gyorsan át lehet vágni az agyban. Ugye a másik, amiért nem szabad a beteget úgymond kényszeríteni arra úgymond normálisnak tartott gondolkodásra, amit mi vélünk annak, mert a betegek nagyon gyakran türelmetlenek ezzel, tehát a homloklebeny szintén, ami a gátlásokat hozza, ami a indulati kontrollt szabályozza, annak a károsodása miatt itt azért a nyugtalanság, az agitáltság, az agresszivitás, az nagyon könnyen megjelenhet, és hogyha én úgymond kényszerítem a beteget arra, hogy abba az irányba menjen, akkor ez nagyon hamar indulati kontroll problémává egyszerűsödik, illetve hát az is nagyon fontos, hogy a betegek nagyon jól felfogják az érzelmi kommunikációt, és nem figyelnek a kognitív verbális tartalomra, tehát hogyha azt mondom, hogy nem vagyok ideges, akkor nem a nem vagyok idegest hallja meg belőle, hanem a hangsúlyt, és akkor ez már nehéz.
4: Ó, de fontos, mert külön rész szól arról, hogy, és ezt meg akartam kérdezni, hogy a demencia mértéke, vagy időtartama, tehát amióta fönnáll ez az állapot, attól függ, hogy agresszívá válik, vagy türelmetlenné a beteg, vagy pedig valami kiváltó oka van ennek, hogy agresszív lesz, vagy személyiségbeli kérdés.
5: Ez megint csak attól függ, hogy mi vezet a demenciához. Vannak olyan demencia formák, ahol a homlokleben károsodás korai szakaszban megjelenik, tehát hogy gyakorlatilag ez a bevezető tünet, ugye ez a frontotemporális demenciának nevezett, azt jelenti, mint a neve, hogy a homlok és a halántékleben sorvadása miatt kialakuló demencia, ott például nagyon korán megjelenik. A Alzheimer betegségben általában a középsúlyos szakasz az, ahol ezek a magatartás zavarra járó tünetek legdominánsabban jelennek meg. Tehát ez nem függ betegség szakasztól, lehet akármelyik betegség szakaszban, függ a betegség típusától is.
4: De nem feltétlenül következik be?
5: Nem, egyáltalán nem. Sőt, tehát nagyon sokszor olyan, tehát másik irányba megy a beteg, hogy aki előtte indulatos, lobbanékony, vérmérsékletű ember volt, az egy tutyimutyi kedves, aranyos, készletés szegényes állapotba csúszik bele. Tehát ez a véglet is előfordul. Változása a személyiségben, az nagyon fontos, hogy arra figyelni kell, akármilyen irányú is ez.
4: Olvastatok egy idézetet? Megint a könyvből kifejezetten a személyiségre vonatkozik, mert hogy az a kérdés merül fel a könyvben, hogy van-e olyan személyiségtípus, vagy személyiség, aki jobban hajlamos a demenciára. És azt írja a szerző, hogy több tanulmány kimutatta, hogy az alacsony szintű lelkiismeretesség vagy tervezettség, valamint a magas szintű neuroticizmus nagyban összefügg a demencia nagyobb kockázatával. Ez azt jelenti, hogy minden szempontból rendszerettül megfontolt erős önfegyelemmel és kötelességtudattal bíró személy esetében kisebb a kockázat, míg egy szorongó, nyugtalan és negatív érzelmek sokaságával küzdő személy fokozott kockázattal néz szembe.
5: Hát ez egy örök vita. Tehát ebben, amit itt használt néhány kifejezést, azt nem minden szempontból használjuk ma már a betegségek elnevezésében, vagy személyiségeknek az elnevezésében. Nagyon sok adat van erre is, nagyon sok adat van ellene is. Ez nem egy lefutott kérdés, tehát nincsen ebben egyértelmű irányelv. Ennek leginkább az az oka, hogyha már csak azt, amit eddig beszéltünk, ez alapján nem tudjuk súlyozni a betegeket, hogy melyik csoportba tartozik. És mondjuk az, akinek szorongó személyisége van, de nem hordoz egyetlen genetikai kockázati faktort egész életében, soha nem volt semmilyen szívérendszeri betegsége, hiába szorong, nem lesz demenciára hajlamosabb, mint aki ezek közül mondjuk más működést mutat. Vannak személyiségek, amik gyakrabban fordulnak elő, de hogy ezek kockázati faktorok, az irodalomban azért még nem eldöntött kérdés.
4: Itt viszont akkor fölmerül az örökletesség kérdése is, vagy az öröklődés kérdése is, hogy a tényezők, tehát a kiváltó tényezők öröklődtek-e, vagy pedig a demenciára való hajlam öröklődik-e?
5: Mind a kettő lehet, tehát nyilvánvalóan nagyon fontos az is, hogy milyen környezetben, milyen szociális aktivitásban, hogy nő a csemete föl, de a genetika szerepe az egyértelmű. Tehát vannak olyan betegségek, vannak olyan típusok, amik igen nem jelleggel öröklődnek. Tehát van egy génhiba, és hogyha az átkerül a szülőből a gyermekbe, akkor ott megjelenik a demencia, és általában korán. Tehát ez a 65 év alatti kezdetű betegségeknél lesz gyakori. Egyetlen egy génhiba, biztos, hogy betegség alakul ki. És vannak olyan gének, amik nem génhibák, nem mutációk, hanem úgynevezett polimorfizmusok, tehát hogy a normál társaságban összeveszünk 100 embert, és abból a 100-nak ilyen, 30%-ban, 60%-ban és 10%-ban amolyan, és ezekből meg lehet kockázati faktorokat is találni. Tehát az Alzheimer betegségnél egy APOE nevű, apolipoprotein E nevű génnek a polimorfizmusa a legismertebb jelentős kockázati faktor, ami hogyha az egyik 4-es típus hordozzuk, és abból 2-t is, tehát a papától, a mamától is ilyet kapunk, akkor a kockázatunk az nagyon nagy. Ha a 2-est hordozzuk, és mind a kettőjük mondjuk 2-es, akkor pedig gyakorlatilag nem alakul ki bennünk ilyen betegség. Megint ez jelenti azt, hogy ez nem lehet, csak nem valószínű. Tehát ez kockázati faktor, nem prediktív, hanem nem dönti el a sorsunkat, csak befolyásolja a sorsunkat, és ilyenből még sok más van. Tehát nyilvánvalóan, hogyha ezeket összerakom, a genetikai hajlamot, és mellé teszek egy életmódi csomagot, akkor nyilván össze tudom adni, a 1+1 az nem 2 lesz, hanem sokkal nagyobb kockázattal hamarabb jelenik meg a demencia.
4: Én arra is használtam ezt a könyvet, hogy tévhiteket akár eloszlassunk, vagy gondoltam, hogy rákérdezek, mert ugye itt az élethosszig tartó tanulás, a keresztrejtvényfejtés, mint technika, hogy kitoljuk a demencia kialakulásának időszakát, vagy egyáltalán, hogy megelőzzük. Említette az iskolázottságot, ezek fölmerülnek itt a könyvben, de például az iskolázottságnál egy nagyon érdekes dolgot ír a szerző, hogy a jóval iskolázottabbak nagyon jól tudják leplezni a demencia kialakulását, tehát hogy elmennek akár egy vizsgálatra, és ott pontosan tudják, hogy mit kell válaszolni.
5: Ez részben igaz, attól függ, hogy mivel keressük. Tehát, hogyha én szemüveggel keresem a kosztapadlón, akkor nem biztos, hogy megtalálom, de ha mikroszkóppal, akkor meg biztos. Tehát a tesztek is olyanok, hogy vannak úgynevezett szűrőtesztek, amikben ugye az, hogy hányadika van, három szót vissza kell mondani, egy egyszerű rajzot kell másolni. Ezek nem, még nem a korai károsodás, hanem már kifejlődött betegséget keresik. És vannak olyan tesztek, amiket 20 évesen nehéz megoldani, és olyan érzékenyek, hogy nagyon enyhe deficitet is ki tudnak mutatni.
4: Mondani erre egy példát?
5: Hát mondjuk vannak olyan tesztek, amiben három szó a visszahívás, onnan, amiben 5 szóra kell emlékezni, és onnan, amiben 15-re kell emlékezni. Nyilván ez önmagában jelent különbséget, csak ugye ezekkel az a baj, hogy ezek meg szűrésre nem alkalmasak, mert mondjuk 82 évesen nem biztos, hogy 15 szót vissza tudok mondani. Egyszerűen azért, mert a 82 évesen nem ugyanaz a teljesítményen, mint 50 évesen, bár még egyszer ez nem a korral együtt járó történet. És hogy mondjuk egy ilyen bonyolultabb teszt, az másfél óra, amit a betegek már nem is tudnak végigvinni. Tehát az nagyon fontos, hogy a kognitív teljesítmény azért fontos, hogy a kognitív elfoglaltság, mert ha én mondjuk napi teljesítményemhez 100 egység agyi kapacitás kell, és az én képességeim azok mondjuk 800 egység. Ha én ebből nem használom csak azt a 100-at, amíg a 800-ból 100 lesz, arra nem fogok felfigyelni. Tehát ha én szellemileg aktív életet élek, akkor arra is fel fogok figyelni, hogyha 800-ból már 700-ra csökken ez a teljesítmény. Ami még a mindennapokhoz bőven sok, de már a deficitet látom. Tehát a korai felismerésnek az a lényeg, hogy legyen a miből felismerni. Tehát ugye nagyon egyszerű dolgok, figyelni kell ilyenekre. Ma már ez gyakorlatilag mindenkinél van, hogy internetet használ, pénzügyeket intéz, átutal, közösségi fórumokra jelentkezik be, ezt azt most csinál. Ha ezekben változás látszik az eszköz használatban, bonyolultabb eszközök használatában, számítógép, telefon, távirányító, hiba van, arra figyelni kell, mert az már lehet, hogy annak a jele, hogy elindult valamilyen folyamat.
4: Tehát, hogyha nehezebben megy egy regisztrálás, egy internetes.
5: Így van, amire eddig nem kell egy segítség, most meg már kell a segítség. Ami nem az életnek a feltétlen része, meg lehet, hogy ki fogja barkóbázni a nagymama, hogy a 6. kísérletre már sikerülni fog, de eddig ment az elsőre is, most meg csak a 6.
4: Azt hallottam, hogy a mesterséges intelligencia segít az időseknek, mert hogy vele lehet beszélgetni.
5: Abszolút mértékben, tehát az interakció az nagyon fontos. Tehát a keresztelvényfejtésről volt szó, az nagyon jó, de az nem interaktív. Aha. Tehát az nem hat vissza. Ellenben a számítógépes játék, amit fiatalkorban nem biztos, hogy szeretünk, időskorban meg nagyon jó, mert hogy visszaad. Arra kell dinamikusan reagálni, úgyhogy minden ilyen nagyon jó. Az AI ebből a szempontból olyan hatalmas lehetőséget teremt. Tehát nyilván itt azért kérdés, hogy a 80 éves számítógépet nem használó beteg az milyen szinten tud az AI-jal kapcsolatba kerülni, tehát ezeket meg kell oldani, hogy minél egyszerűbben lehessen ezt megtenni, de rengeteg ilyen próbálkozás van, nagyon sok kutatás, eszközfejlesztés folyik ebben a témában, úgyhogy ez rohamszerűen fog fejlődni. 20 év múlva ez könnyebb lesz. Most ugye az a generáció éli a demencia csúcskockázatát, akinél még a információs technológia az gyerekcipőben sem járt igazán.
4: Igen. Beszélhetünk a demencia társadalmi vetületéről. Ez azért is érdekes, mert említettem önnek még az interjú előtt, hogy azt mondta a szerző, hogy Norvégiában az önsegítő közösségek nagy száma komoly segítséget jelent, másrészt pedig nagyon-nagyon sok szó esik az utóbbi évtizedben a médiában a demenciáról, és ez is nagy segítség. Mi a helyzet nálunk?
5: Igen, tehát a korai felismerésnek az lenne a lényege, vagy az lenne a fontossága, hogy tudjuk azt, hogy mit kell felismerni. Uh-huh. És ugye ez alapszinten, ez a populáció, a társadalmon múlik, tehát amikor már orvoshoz kerül az ember, az egy második réteg a házi orvosnál kiszűrni ezeket a betegeket. Tehát az, hogy tudjuk azt, hogy az agy az mihez kell. Tehát, hogy nem csak ahhoz, hogy beszéljünk és mozogjunk, hanem hogy egyszerű gondolkodási stratégiákat, ugye az unokázós csalóknak a példája az egy ilyen típusos történet, amiben mindig fel kell, hogy merüljön, hogy erről van egy nagyon jó magyar film, amit érdemes megnézni el pont ebben a témában, hogy ez egy kritikai készség, ez homloklebeny betegség. Tehát, hogy az, hogy ezeket a folyamatokat én jól meg tudjam ítélni egy ilyen helyzetben, adekvát döntést hozzak, az egy gondolkodászavar jele lehet. tehát az egy korai betegség felismerési jel lehet.
4: Az unokázós csalók, amikor bejelentkezik valaki egy hazugsággal.
5: A éjszaka közepén felhívják, hogy az unokája balesetet okozott, és ahhoz, hogy ezt el lehessen intézni, az most meg kell vinni az összes létező pénzt, ami otthon van, és akkor majd megy valaki, aki ezt a pénzt elviszi, és akkor.
4: Uh-huh. De és ezt ő végig kell, hogy gondolja, hogy akkor most gyorsan felhívom a családot.
5: Persze, hát akkor az a megoldás, hogy felhívom a családot, uh-huh. felhívom a fiamat, aki nyilván az unokámról tudni fog ekkor, vagy magát az unokát felhívom, vagy megkérdezem, hogy hívják az unokámat, ugye önmagában egy jó kis keresztkérdés lehet az ilyen helyzetben, uh-huh. tehát azért ezt ki lehet nyomozni, hogy ez nem feltétlenül így van, és ez a jóindulatú, egészséges belátó képesség, ez nincs meg ilyenkor a betegben, és ez már a kritikai készségnek a romlását jelenti. Uh-huh. Tehát nagyon fontos lenne, hogy tudjuk azt, hogy nem csak a zavart, rosszul tájékozódó, halucináló, agitált, eltévedő beteg az, aki demencia gyanús, hanem azok, akik ugye nem emlékszem, és visszakérdezek 5 percen belül egy témára, és ugyanezt elmondom 6-szor, miközben nem realizálom, hogy ezt már korábban megbeszéltük, hogy elmondtuk. Tehát nagyon fontos a társadalmi felismerés ebből a szempontból, és ebből a szempontból nagyon sokat tud a média tenni. Ugye hát vannak olyan betegségek, amik ismeretlenek, de mondjuk egy-egy média esemény miatt betörnek, és gyakorlatilag mindenki hall róla, ugye szomorú példákat lehetne mondani a közelmúltból nálunk is ilyen dologra, hogy egy jóval ritkább betegséget jóval többen ismernek, mert egyszerűen benne van a mindennapi életben. És ezért nagyon fontos az, hogy a média ezt használja, ezt az erőt. Ugye erre Ronald Reagant kell említeni, aki ugye valaki szerethette őt politikusként vagy színészként, ez szubjektív, de az Alzheimer betegségnek a ismertségében visszafordíthatatlan előnyöket és érdemeket szerzett. Ugye ő 94-ben írt egy kézzel írt levelet, a média közölte ezt az Egyesült Államokban, amiben közölte, hogy jó Alzheimer betegségben szenved, és egy nagyon híres mondata, hogy elindul a napnyugta felé, a életének a napnyugtája felé. És ettől olyan figyelem fordult erre a betegség az Egyesült Államokban, illetve utána a agykutatás évtizede hatására, hogy ott ez egy egészen jól beépült társadalmi alapismeret, hogy az Alzheimer betegség mit jelent. Tehát ez egy hosszú-hosszú évek alatt kifejlődő társadalmi intellektus, amit építeni kell, és ez nagyon fontos. Nem csak ebben, ugye nagyon sok minden, az egészségtudatos életmód az rendkívül fontos, nem csak a demenciát lehet itt említeni, hanem a szűrő vizsgátoknak a használatát, a szívérendszeri betegségek, daglatos betegségek, tehát mindenre a kaptafára megy. Egészségtudatos társadalmat kell építeni, igen.
4: Még egy kérdés, hogy önnek miért fontos ez? Tehát, hogy annyi interjút látok önnel, nagyon sok helyre hívják. Csak kíváncsi vagyok, hogy annakinek ez a munkája, ez egy ilyen misszió tulajdonképpen?
5: Én azt szoktam mondani, hogy én mindent elvállalok, ami ennek a népszerűsítésével, ismertségnek a fokozásával jár. Én pontosan amiatt, mert látom azt a hiányt, ami mind a szakmában sajnos, mind a közéletben és a társadalmi szinten megjelenik ezzel a betegségcsoporttal kapcsolatban, a stigmatizációtól kezdve a hibás információk, a fals kezelési módok terjedése, és hogyha csak 2-3 olyan beteg van, aki ezt hallva, vagy hozzátartozóan felfigyel valamire, már megérte. Tehát az információt terjeszteni az alapfeltétel annak, hogy nekem is könnyebb dolgom legyen. Hát nekem nyilván nem lesz már könnyebb dolgom, mert ezt nem ilyen fogom megélni, de hogyha ez az információ ez közérthető és széles körben elérhető, az jelentős hasznot jelent, és ezért fontos az, hogy minden fórumon legyen erről szó, tehát minél nagyobb a hozzáférés, annál jobb, és sokkal effektívebb.
3: Kovács Tibor professzor, a Semmelweis Egyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettese, egyetemi tanár volt a vendégem, témánk pedig a demencia volt. A beszélgetésünkhöz az apropót egy nemrég a Tipotex kiadónál megjelent könyv adta, amelynek címe Demencia, kockázati tényezők és megelőzési lehetőségek. A szerzője Geir Selbeck, norvég kutató és oktató. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornán. Köszönöm a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, Ola Andreát hallottátok.

0: sziasztok! Kerekes József vagyok, én is a Rádió Cafét hallgatom.
1: Könyvben utazom. A legjobb könyvajánlókat újra meghallgathatod a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szele. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Meg DeMarco Budapestre érkezik. Fanyar humor, utánozhatatlan lazaság és elsőrangú indie slágerek várnak június 23-án a Budapest Parkban. Jegyekért irány a livenation.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Kiváló a tavaink vízminősége, gyenge lehet az idei megytermés, csalók jönnek vissza a Nemzeti Nyomozó Iroda nevével. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiváló a nagy tavaink vízminősége, a Népegészségügyi Központ mérései szerint a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége a legjobb minősítést kaptam, ahogyan a folyókon kijelölt strandok jelentős része is. A szakemberek szerint a Duna és a Tisza fürdőhelyeinél az utóbbi években javuló tendencia figyelhető meg. Magyarországon 293 természetes fürdővizet tartanak nyilván, ezek közül tavaly 183 kapott kiváló minősítést, míg mindössze 4 került a kifogásolt kategóriába. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából felére számítanak. Mondta el rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
8: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezonú gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megbefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy árakhoz és megy termék árakhoz képest nem lesz.
7: Első fokon felfüggesztett börtönbüntetést kapott az a karate edző, aki 2024 nyarán felrúgott egy kisfiút a szolnoki kalandparkban. A férfi súlyos testi sértés kísérletében talált a bűnösnek a bíróság. Az 56 éves vádlottat 5 évre eltiltották a karate oktatástól és minden karatéval kapcsolatos tevékenységtől is. Az ítélet nem jogerős. Csalók készítettek hamis weboldalt a Nemzeti Nyomozó Iroda nevében. A készenléti rendőrség szerint a bűnözők egy kiberbiztonsági tájékoztató oldal mögé bújnak, és azt a látszatot keltik, hogy a látogató számítógépe veszélynek van kitéve. A weboldalon ellenőrzést és védelmi programot is felkínálnak. Aki azonban ezt telepíti, hozzáférést adhat a csalóknak a saját számítógépéhez. A rendőrség hangsúlyozza, nem kínál ilyen szoftvert és nem alkalmaz ilyen eljárást. Holnap még sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, de estére nyugat felől egyre több felhő érkezik. Napközben csak elszórtan, estétől viszont növekvő eséllyel fordulhat elő zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Az előrejelzések szerint szerdán és csütörtökön is marad a nyárias idő sok napsütéssel, de helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Úgy tűnik, pénteken tovább fokozódik a meleg, a csúcs hőmérséklet már többfelé meghaladhatja a 30 fokot.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádiókafén.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Olá Krisztián, jazzzongorista, zeneszerző és a Olá Krisztián Quartet alapítója és megálmodója. Szervusz, üdvözöllek a stúdióban.
2: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Miről beszéltünk itt korábban a technikussal, mi ment ki a divatból, a jazz és a klasszikus zene, és általában milyen hangzat ment ki, ami 50-60 éve nem divat?
2: Tritónusz.
1: Tritónusz. Aha, tehát visszajöhet, nem? Vagy ez nem úgy megy, hogy jönnek mennek a divatok, vagy ez hogy a zenében?
2: Hát most anélkül, hogy itt nagyon-nagyon belemennék a zeneelméleti háttérbe, azt gondolom, hogy mindig is, hát talán nem mindig is, de azért az elmúlt 100 évben van egy ilyen tendencia, hogy vannak új irányzatok, és vannak régi irányzatok felfrissítése, vannak régi irányzatoknak felfrissítése, vagy nem tudom, nosztalgiája. Igazából ebben a posztmodern világban, meg kulturális szcénában, amiben élünk, ebben igazából picit ironikus és túlzó volt azt mondani, hogy kiment a divatból, de tény, hogy az a fősodor, vagy az a kontextus, zenei kontextus, amiben élünk, az már kevésbé a tonális zenéről szól, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt.
1: És te ebben a posztmodern világban, ahogy te is fogalmaztad, te így hogy találod meg a helyedet, hogy találod meg a zenei igazodási pontjaidat? Hogy alakul ki a stílusod, vagy az, amit te képviselsz a zenében? Ugye jazz zenében, jazz zenéről beszélünk.
2: Igen, bár manapság már egyre kevésbé gondolom.
1: Mert most mindent lehet, tulajdonképpen mindent lehet, nem?
2: Igen, egyre kevésbé gondolom megfogható dolognak azt, hogy jazz, és mondjuk, hogyha magamba nézek, akkor egyre kevésbé érzem azt az íróasztalnál és a zongoránál ülve, hogy jazz írok. Legfőképpen azért, mert azt gondolom, hogy a jazz, bár a jazznek számos eleme tovább él abban a zenében, amit játszom, kivált kép mondjuk az improvizáció és bizonyos fokú attitűd, amivel leülünk játszani, és az a fajta kommunikáció, ami a színpadon történik mondjuk négyünk között a kvártetben, az a jazz hagyományaiból épült ki, tehát hogy azonnal tudunk abban a pillanatban egymásra reagálni. Viszont a jazz, ahonnan indult az 50-es évekből,

0: az tény, hogy arról szólt, hogy nem az számít, hogy mit játszunk, hanem az, hogy hogyan. És azt gondolom, hogy a kvártett zenéjében meg nagyon is számít az, hogy mit játszunk, és persze az is, hogy hogyan játszunk. És ez a fajta út, ez így legfőképpen a klasszikus zeneszerzésben végzett tanulmányaimnak köszönhető, hogy kaptam egy olyan szempontrendszert az elmúlt 5 évben, és kialakult bennem egy olyan fokú igényesség, azt gondolom, meg figyelem az egyes hangok és formák iránt, ami azt gondolom, hogy így kinőtte magát már a jazz kontextusból.
1: Egy jazzzenész automatikusan kicsit én sendi állap, meg lazában kezeli a dolgokat ezek szerint?
0: Nem ezt szerettem volna mondani, hanem a...
1: Nem, ha én kötözködöm csak. Azért vagyok. Igen,
0: jó kérdés. Nem, szerintem itt arra szerettem volna rávilágítani, hogy ha visszahelyezzük magunkat az 50-es, 60-as évekbe, akkor meghallgatunk mondjuk egy John Coltrane lemezt, akkor ott tulajdonképpen a témák, amik le vannak írva, azok végtelenül egyszerű dolgok. Néhány ütemes témák, és egy akkord, vagy kettő, és ha meghallgatjuk a Love Supreme nevű albumot, amit én tulajdonképpen minden héten meg tudok hallgatni, és minden héten rá tudok csodálkozni valami újra benne, annak a 90%-a improvizáció. Tehát amihez hozzátartozik annak a négy muzsikusnak a személyisége, a borzasztóan egyedi személyisége, és az a fajta közös energia, amit ott abban a pillanatban létrehoznak, de ha a leírt témákat nézzük, az ugye önmagában egyáltalán, tehát nagyon-nagyon messze van a leírt anyag és az elhangzott anyag. És ezzel szemben nálunk most azt gondolom, hogy a leírt anyagnak is van egy olyan súlya, tehát önmagában a leírt hangoknak és a megírt részeknek is van egy olyan koncepciója és komplexitása, ami önmagában fontos, és emellé jön rá az a réteg, ami az előadás tulajdonképpen, hogy az előadás során az improvizatív részekbe bele tudjuk vinni a saját személyiségünket, viszont mindez egy picit kontrolláltabb formában jelentkezik. Tehát, hogyha egy analógiát kell mondanom, akkor tulajdonképpen meg van építve az egész szerkezet, és ki van jelölve néhány híd, és tudjuk, hogy ezen a hídon kinek kell átmennie. Tehát megvan, hogy honnan kell hova eljutni, viszont az, hogy ezen a hídon lépésbe haladunk, vagy átszaladunk rajta, vagy bukfencezünk, vagy átbiciklizünk, az már minden zenésznek az egyéni döntése. De az fix, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni.
1: Tehát a Miles Davis kapott egy Bruckneri katedrális építkezést. Csak azért mondom, hogy a Brucknert általában nem szoktam szeretni, mert nagyon dagályos meg, de őről rá szokták ezt mondani, hogy építkezik, nem? És hogy megvannak ezek a pillérek, és onnan valahol eljutunk. Én, amikor először láttak benneteket élőben, az egy Kapos Festen történt, pár éve volt ez talán nyáron, és akkor ugye Hornyák Balázs is ugye kiegészültetek Hornyák Balázs fúvolistával, aki egyébként klasszikus zenész, és ott is ugye akkurátusan kijöttél minden szám után, és mondtad, hogy most ez és ez a kompozíció következik. Tehát akár lehetett volna egy ilyen, egy előre megírt számokat hallgattunk, és utána voltak nyilván improvizációk.
0: Így van, azt gondolom, hogy az a koncert, az már abszolút ebbe az esztétikai gondolkodásba tartozott. Ott nyilván a Balázssal, amit közösen játszottunk, az egy 20. század elejé francia szerzőnek a műve volt. Nagyon érdekes, hogy 100 évvel ezelőtt hogy gondolkodtak erről a erről az esztétikáról, vagy
1: milyen, a klasszikus és a jazz.
0: Milyen próbálkozások voltak itt Európában arra, hogy, megírt zenébe valahogy belecsempészék a jazznek a szabadságát, vagy alapvetően az, hogy akkordmenetekre improvizáljanak a zenészek. Szóval abban a darabban is vannak érdekes megoldások, viszont azt gondolom, hogy az a zenei nyelv, amelyen az megszólal, az 100 évvel ezelőtti zenei nyelv, és ezután ott a koncerten pedig egy 21. századi zenei nyelven szólaltunk meg.
1: És ez azt is jelenti, hogy a klasszikus zenei elemek, vagy klasszikus zenei szerkesztési szempontok jönnek be a jazzbe, akkor kevéssé vad, vagy kevéssé túlburjánzik benne a vadság, akkor kevéssé jellemző mondjuk a te zenédre. Én például a vadságot szeretem a jazzben.
0: Szerintem ez nem analóg az energia szinttel, tehát hogy dinamikailag ettől függetlenül tudunk nagy port kavarni.
1: Te tudtuk elszabadulni, én is úgy emlékszem.
0: És abszolút el tudunk szabadulni. Viszont kontrollált az, hogy mikor szabadulunk el, de az nem, hogy mennyire.
1: Ez jó, az jó. Tehát a végét nem látni.
0: Így van, így van. Csak a helyét tudjuk. Tehát, hogy egyre inkább egy koncert az egy nagy forma a fejemben. Tehát az elejétől a végéig ki van találva a struktúrája, hogy mikor mi fog történni. Viszont azon belül, hogy most lesz egy dinamikus rész, vagy lesz egy, van egy megírt anyag, ami fölött van egy szabad dobszóló, hogy ez mennyire lesz energikus, és mennyire lesz egy nagy kitörés, az abszolút a Serej Dániel dobosunknak a reszortja.
1: Vannak ilyen koncertetek, ahol ilyen nagy öröngés van, és akkor ilyen mindenki megőrül a közönség soraiban is, és vagy ez annyira nem jellemző?
0: Hát, hogy stílusos legyek, mostában inkább az enyhe katarzisra törekszünk.
1: frappás, igen. Igen, mert valahol ez az enyhe katarzis is kicsit egymásnak ellent mondod, azért hangozhat ilyen viccesen, mert a katarzis az egy ilyen nagyon mély, stb. És a enyhe az ezt oldja ki. Egyébként gondolkodtál már azon, hogy mi az, ami téged leginkább megfogott a jazzben? Egyáltalán a te jazz érdeklődésed honnan indul? Nyilván apukád Olá Kálmán, akit szerintem senkinek nem kell bemutatni a jazz szintéren. Te be voltál már ott rögtön a zenében nagyon korán.
0: Abszolút, és igazából nem... A jazz zenének a közelsége az, ezt minden interjúban el szoktam mondani, itt is elmondom, hogy annyira természetes közeg volt. Az a fajta hangzásvilág, az attitűd, hogy ez csak utólag, tehát hogy ez egy ilyen szekunder dolog volt nálam, hogy ez megfogalmazódott bennem, hogy akkor én most jazzt akarok játszani. Tehát nekem maga a zene, a zenéről kialakult kép, az már nagyon pici gyerekkoromban a jazz és a klasszikus zene volt.
1: Egyszerre volt jelen mind a kettő, ugyanolyan arányban akár?
0: Igen, mert pont egybeesett a pici gyerekkorom azzal az időszakkal, amikor édesapám rengeteget foglalkozott Bartók Stravinsky zenéjével, akkoriban dolgozott rengeteg olyan nagy művön, melyben ezt a két műfajt ennek a két műfajnak a szintézisét kereste, tehát ilyen módon ez természetesen jelen volt otthon.
1: Az szükségszerű volt, hogy te a Zeneakadémiára jelentkezz és zeneszerzői szakot végez? Ez miért adott a fontosnak? Ahol most fogsz diplomázni egyébként hamarosan.
0: Igen. 2020 volt, 2020 eleje, és úgy éreztem, hogy egy olyan pontra jutottam szakmailag, hogy a jazz műfaján belül otthonosan közlekedtem a szakmában, voltak koncertjeim, de volt bennem egy belső igény, és ez akkor fogalmazódott meg bennem, hogy szeretném ezt a spektrumot tágítani, mert picit szűknek éreztem azt a kört, amiben mozogtam akkor, és Ugye két nagy álmom volt, hogy megtanulok rendesen klasszikus zongorázni, ez még beteljesületlen, ez az álmom.
1: De ez még áll, tehát van ilyen álmod? Ha?
0: 30 éves koromig adtam magamnak időt, most leszek 30, egy pár nap múlva.
1: De még
0: van egy pár napom leülni, gyakorolni. Viccet félretéve, abszolút áll még ez az álmom. Még lehet, hogy egy pár évvel kitolom ezt az időszakot, mert visszatérve a zeneszerzésre, ami a másik nagy álmom volt, hogy úgy mélyebben megismerjem egyrészt az elmúlt néhány évszázadnak a klasszikus zenéjét, amivel nagyon szoros kapcsolatot ápoltam ezelőtt is. Másrészt, hogy a saját zenémhez kapjak valami olyan eszköztárat ezáltal, amit még igazából nem is tudtam akkor megfogalmazni, hogy mi, csak egyszerűen a kíváncsiság és a tudás szomj vezetett el odáig, hogy akkor felvételizek a Zeneakadémiára, és először alkalmazott zeneszerzés szakra jelentkeztem, ott elvégeztem az alapképzést, de ezen a képzésen van egy ugyanolyan klasszikus zeneszerzői képzés, mint a hagyományos zeneszerző szakon. És itt Tornyai Péter osztályába kezdtem el járni, és hát a BA után átgondoltam, és igazából a leírt zenének az a hagyományos klasszikus zeneszerzői hozzáállása az most, ami közel áll leginkább ahhoz, amit csinálni szeretnék a zenén belül. Úgyhogy a mesterképzésen már klasszikus zeneszerzőként folytattam, és akkor ennek az utazásnak úgy néz ki, hogy májusban vége lesz, akkor lesz a diplomakoncertem.
1: De ez valóban vége lesz, és akkor nem fogsz te, mit tudom, milyen szonátát, vagy nem tudom, milyen mizét írni, klasszikus műfajt, vagy kortárs műfajt írni. Nem tudom, milyen hangszerekkel, és hát akkor... Ez hogy van?
0: Nem, hát természetesen csak papíron ér véget. Azt gondolom, hogy én borzasztóan hálás vagyok a Péternek, Tornyai Péternek, mert hát egyrészt borzasztóan nagyra tartom őt, mint zeneszerző, és azt gondolom, hogy az egyik legjelentősebb ma élő szerző. Másrészt kaptam egy olyan szemüveget, amit most már nem tudok levenni, és én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, és itt beszéltünk a saját zenéről, meg a kvártett zenéjéről, és hogy tulajdonképpen a kvártett zenéje, ahogy alakult, és ahogy formálódott, és ahova elérkeztünk most ezzel a negyedik albummal, ami most fog megjelenni, az tulajdonképpen ennek a szemüvegnek köszönhető, hogy azt gondolom, hogy egyszerűen nagyon-nagyon felerősödött a figyelmem az apró részletek iránt, és hogy a kidolgozottság iránt is felerősödött nagyon az igényem, és az egyes hangok, tehát hogy rengeteg, sokkal-sokkal több kérdést teszek föl magamnak komponálás közben, mint amennyit 5 évvel ezelőtt föltettem. 5 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogyha fejben összeállt valami, és úgy érzem, hogy ezt most le kell írni, és akkor ott van ez a drive, akkor majd ezt leírom, és akkor az úgy jó lesz. De az tulajdonképpen egy tudom én, leírt improvizációhoz hasonló hozzáállás, ez egy nagyon impulzív komponálási módszer. Most is szokott jönni ez az érzés, hogy valami úgy megszólal, és akkor ezt valahogy papírra kéne vetni. Viszont, hogyha papírra vetem, vagy mielőtt papírra vetem, vagy közben, fölteszek egy csomó kérdést, hogy ennek a hangnak biztos, hogy ott kell lennie? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor...
1: De ez nem vett gátat a lendületnek, vagy ennek az ösztönös valaminek, amikor a profizmust, arról beszélünk, amikor a profizmust, meg ezt az ösztönös, tehetséges ént így összefésüli az ember, nem?
0: Vagy nem egészen, inkább arra gondolok, hogy ami végül ott marad a darabban leírva, akkor abban sokkal biztosabb vagyok. Uh-huh. sokkal inkább a magaménak érzem, mert már minden egyes ilyen formarésznek, vagy ütemnek, vagy nem is tudom, szóval, hogy megvan vele sokkal inkább a saját kapcsolatom, hogy az miért maradt ott. És én így sokkal tudatosabbnak érzem ezt a komponálási folyamatot, mint az előtt.
1: Egyébként nagyon érdekes, hogy így a klasszikus zenében is a kortárs zene hogyan értelmezhető, az is szerte ágazó, nem? Tehát úgy, ahogy a jazzben is mindegy teljesen bizonytalanok vagyunk, hogy most akkor mi az, hogy jazz, mit értünk ma jazz alatt, ugye a kortárs zenében is ez egészen elképesztő irányokat ölt, szinte mindent lehet csinálni, nem?
0: Igen, hát ez a posztmodern.
1: Igen, elvileg, a posztmodern, igen. Te például a kortárs zenében milyen világokat találtál meg magadnak?
0: Én nagyon szeretem azt, hogyha hallom egy művön, hogy földrajzilag hol keletkezett talán. És ezt szerintem a mai kortárs zenében így nagyjából be is lehet lőni, hogy más a német, mostani német zene, egészen más az amerikai, ugye ennek vannak nyilván kulturális, történelmi hátterei, van piaci háttere, tehát hogy melyik országban milyen a kulturális finanszírozás, ugye Amerikában
1: népszerűbbek, ugye, mert ott ugye a finanszírozás az
0: magánkézben van. Meg vagy a közönség tart, igen, el valamit, tehát igen. Hogyha valami nem tetszik az embereknek, akkor az úgy igazából nem nagyon tud fennmaradni. Ezzel szemben itt Európában, ugye nekünk az az örökségünk, hogy az állam támogatja a magas kultúrát, még akkor is, hogyha nem tetszik sok embernek, de értékesnek tartjuk, és maradjon is fent.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az enyhe katarzis folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
3: Az izlandi Of Monsters and Men először ad koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, Szatmári Róberttel a Rádió Cafén.
5: És már folytatjuk is az enyhe katarzist Olá Krisztiánnal. És megfordítanám a kérdést, a Zeneakadémián az ott tanító tanárait közül, mondjuk mennyien nyitottak a jazzre, mennyire van jelen a gondolkodásukban a jazz, mint olyan, és a jazz formákban való gondolkodás, és az a fajta, nem tudom, esztétika, amit a jazz képvisel. Vagy mennyire, mit tudom én, vannak be határolódva a saját kis kategóriájukban. Most nem tudom éppen
6: azt a... Azt gondolom, hogy...
5: Bocsánat, arra gondoltam, hogy a Kecskésdé Balázs barátommal szoktam beszélgetni, és hogy például azt gondoltam volna, hogy mondjuk a punk, meg a Sex Pistols, meg stb. Az úgy alapvetően megvan mindenkinek, és akkor a Balázs, mert tőlem hallott először az, hogy ez most pontosan mi, és akkor ennek a beszélgetésnek hatására kezdett el Sex Pistolsot hallgatni. És a punk társadalmi hatásaival foglalkozni. Aha. És nagyon érdekesnek találta, és akkor sőt, azt hiszem erről írt is valami posztlódium, vagy valami most tolott ki valami cuccot, nem tudom, 14-16 posztlódium, és akkor az egyiket ennek hatására írta, azt hiszem. Wow. De most itt nem
6: kis mellékszálat, de...
5: Hanem az, hogy igen, tehát hogy mennyire nyitottak, mennyire tapogatják le a csápjaikkal a különböző műfajokat, vagy világból érkező művészeket is.
6: Szerintem nyitottság az abszolút kivétel nélkül megvan mindenkiben, akit én ismerek. Az egész jazz hatások beépítése az egy ilyen nagyon ingoványos talaj szerintem klasszikus zenében, és ugye nagyon érdekes az is, hogy már ez nyilván a 20. században, amikor az egész jazz műfaj megszületett, ennek milyen példái voltak, tehát hogy ugye Bartók kifejezetten nem szerette a jazzt. Mert az is tény, hogy ami 1940...
5: Bebedi Goodman, ugye?
6: Igen, ugye, de hogy, ugye, bocs, hogy azt akartam mondani, hogy ugye 1945 előtt, amilyen jazzt ő hallott, az neki abszolút a tánczenére emlékeztette, és ugye arról is híres volt Bartók, hogy mennyire nem szerette az itteni operett kultúrát, és szerintem valahogy ez az operett kultúrának az amerikai megfelelője jutott eszébe arról a fajta tánczenei jazzről, vagy arról a swing korszakbeli jazzről, amit ő ott hallott. És nagyon érdekes, hogy pont 45-ben volt egy olyan fordulat a jazzben, egy olyan underground fordulat, amit ugye bebop korszaknak hívunk, és ez a korszak, de leginkább mondjuk a 60-as évek zenéje, amire nagyon hatott egyébként Bartók zenéje is, az már ugye szerintem egészen más dolgokat indított volna el benne, de Stravinsky is egy nagyon jó példa, aki ugye megírta az Ebony Concerto nevű művet, tehát hogy ő foglalkozott ezzel a hatással, de az megint csak egy nagyon korai fázisa a jazzzenének, és bár Stravinsky bőven élt még az avantgárdabb irányzatok megjelenésekor, de az élete utolsó részében már egyáltalán nem foglalkozott ezzel, pedig ott rengeteg olyan azonosság meg analógia állt elő, ami nagyon izgalmas lett van a zenéjek, de valamiért ez ugye így alakult, és amit még itt hozzá szerettem volna fűzni, az, hogy ugye a jazz, azt már említetted, hogy valóban egy ilyen óriási olvasztó tége is. Az a zenész, aki nem él ebben a műfajban, tehát hogy nem hallgatta végig tulajdonképpen a jazz történetet, és ennek a belső összefüggésrendszerét és belső történetét, és ezt a hát egy fához hasonlító szerkezetet úgy nagyjából nem látja át, annak nagyon-nagyon nehéz eligazodni abban, és hogyha valaki azt hiszem, hogy az egész életét a klasszikus zenében tölti el, nagyon nehéz úgy átnyúlni egy egészen más műfajba, hogy abból pont az a két-három szeletet hallja, ami inspiráló tud lenni. De egyébként mondjuk Ötvös Péter szerintem egy kiváló példa arra, hogy hát most mondhatnám akár a Modern Art Orchestrának írt darabjait, hogy ő a jazznek a hangzásvilágából, meg a ritmikájából hogy tudott egy abszolút kortárzenei műbe beépíteni olyan dolgokat, amik szerintem borzasztóan organikusan működnek az ő zenéjében.
5: Klasszikus zenében, a régi klasszikus zenében vannak olyan műfajok, stílusok, amik igazán közel állnak hozzá, mondjuk barokk vagy ilyesmi, tehát ami régebben volt. Mi az, ami leginkább bizerget belülről?
6: Hát én tulajdonképpen Bachot és Mozartot gyakorlok.
5: Gyakorlok zongorán?
6: Igen. Szóval, hogy igazából ezen élek. És szeretnék
5: hát ez jó. Ez egy életre ellátott tápláléka.
6: Igen. Szeretnék jól megtanulni Bachot és Mozartot játszani, igazából ez egy óriási motiváció, és persze egy ilyen kiapadhatatlan, tehát már szakrális erővel bíró tevékenység számomra, az, hogy a Volt Emperites Klavírt gyakorlom. Szóval igen, azt gondolom, hogy az egy olyan alap, amit próbálok egyébként a tanítványaimnak is átadni a Zeneakadémián, hogy szerintem akármilyen zenét játszik az ember, klasszikust vagy jazzt, tehát hogy ez még annyira nincs benne szerintem így a köztudatban, hogy egy jazz zongoristának milyen fokú felkészültséggel kell rendelkeznie, de ha tényleg megnézzük a legnagyobb zongoristákat, Keith Jarrett, Chick Corea, Brad Meldow, Herbie Hancock, ők mind ebből, tehát mind nagyon magas szinten megtanultak játszani.
5: Klasszikus zongorát is?
6: Klasszikus zenét, igen. Szóval a mai európai jazzzenészséghez zongoráról beszélek, mert nyilván mondjuk trombitán egészen más a kétfajta hangszerkezelés, de zongorán az a fajta billentéskultúra, amit meg lehet tanulni ezekből a régi nagy művekhez, az elengedhetetlen ahhoz szerintem, hogy valaki egy magas szinten játszó jazzzenészé váljon.
5: A végén láthatunk majd, hogy egy Mozart zongora versenyt játszó valami kamara zenekar kísérletével, még ez is lehet.
6: Hát nem? Óriási álmom.
5: Igen? Hát akkor most akkor szólunk a zenekaroknak, hogy ennek a lehetőséggel. Szóboztad a szakralitást. Mit gondolsz a szakralitással és a szakralitás és a művészet kapcsolatáról? Mennyire érzed szakrális térnek az egész zenével való foglalkozást? A tehetséget? Vagy mi ilyesmit?
6: Nagyon jó kérdés. Hát óriási óriási útkeresésbe vagyok most, meg szóval, hogy nemrég édesapa lettem, pár hónappal ezelőtt, szóval ez az időszak, ez most
5: gratulálok.
6: Borzasztóan. Aha. Köszönöm. Nagyon nagyon intenzív, és nagyon hát talán minden kérdésre megpróbálok most valami mást válaszolni, mint idáig, vagy minden kérdés egy picit más megvilágításba került.
5: Főleg annak köszönhetően, hogy apuka lettél?
6: Ez egybeesett nyilván a elérzékenyülésnek, vagy beérzékenyülésnek egy olyan fokát tapasztaltam meg, amit ezelőtt még sohasem. Másrészt az igény is felerősödött, hogy akkor valójában én mit gondolok a világról, meg mi az én hitrendszerem, vagy hogy ami ezelőtt volt, az még mindig valid-e. És egy dolog biztos, hogy a maga a muzsikálás, vagy a zenével való foglalkozás amellett, hogy persze van egy csomó nagyon praktikus része, tehát van egy nehéz dolog, azt ki kell gyakorolni, ki kell tenni ezt a posztot, le kell szerződni, ki kell számlázni, stb. Vagy van ez a biznisz, de végső soron, amiért ez nem egy munka, hanem egy életre szóló hivatás, az ugye csak a szakralitás, tehát hogy azt gondolom, hogy csak valami olyasmit lehet hivatásszerűen űzni, és lehet olyan fokú elhivatottsággal csinálni, amit egy transzcendens dolognak érzünk, és hogyha mi transzcendens dolognak érezzük végső soron, amikor előadjuk, meg megírjuk, akkor tud jó esetben katarktikus lenni egy előadás, mert ugye a közönség is ezeket a transzcendens dolgokat keresi szerintem végső soron egy előadásban.
5: És akkor ezek át tudnak billenni a leírt dolgokon túl egy transzcendens valamivé. Ezek szerint egy koncerten például. Ekkor szabadulnak el a dolgok, amiről először beszéltünk talán. Ez ahhoz köthető? Például?
6: Igen, azt gondolom, hogy igen, tehát hogy katarktikus lehet egy katarzis az azért mindig az előadáshoz köthető, hiszen egy nagyon jól és tulajdonképpen katarktikusra megírt darabot, melynek tényleg olyan mély rétegei vannak és olyan gondolatisága, hogy az abszolút már-már túlvilági, de egy borzalmas előadásban ez ugye nem tud érvényesülni. Tehát, hogyha valaki nem rakja mögé azt a nem értelmezi a szerző gondolatiságát, és nem rakja mögé azt a pluszt, akkor ugye ez nem történik meg. És egy improvizatív koncert is ugyanúgy lehet katarktikus. Ugye ott annyi a különbség, hogy hogy ez egy picit nehezebb dolog, mert abban a pillanatban kell valami olyan formát és valami olyan transzcendentális dolgot létrehozni, ami működik.
5: Ugye a lemez megjelenésének dátuma december 4, ugye? Az csütörtök. Hogy álltok koncertekkel? Gondolom, ezt megfuttatjátok a koncerttermekben az új lemezt.
6: Így van. December 18-án a Budapest Jazz Clubban fogjuk előadni ezt az anyagot. Ez egy négy részes sorozatnak a második része. Nagyon-nagyon szeretjük ezeket, hát valahol a klubkoncert és a koncert-koncert között található esemény, de hogy abszolút koncertszerű, tehát hogy beül a közönség a régi moziterembe, a Budapest Jazz Clubba, de valahogy mi picit többet megengedünk magunknak, mint mondjuk a Művészetek Palotájában, ahol egyébként januárban eljátszottuk már ezt az anyagot, de ott nagyobb a távolság valahogy előadó és zenész között, szóval az egy kontrolláltabb.
5: És ott a fesztivál színházban voltak, vagy a Bartókban?
6: A fesztiválban játszottuk. Míg a klubban közelebb vannak az emberek, és hát egyébként amire nagyon büszke vagyok, hogy egy fantasztikus törzsközönséget tudhatunk magunkénak a kvártettel, akik járnak rendszeresen a koncertjeinkre, és valahogy szerintem ráéreztek arra, hogy mit tud adni ez a zene, miről szól ez a zene, és nagyon-nagyon nyitottak arra, hogy milyen újdonságokat tud ez hozni, szóval én ezt nagyon köszönöm ezúton is nekik, és akit pedig érdekel, hogy valójában milyen is ez a zene, azt meg nagy szeretettel várjuk december 18-án. Aki pedig nem tud eljönni, annak meg azt ajánlom, hogy segítsen pörgetni nekem a Spotify algoritmusát azzal,
5: hogy... Ha már nem veszi meg a lemezt, igen, kijön testileg, lemez formájában kijön, ugye?
6: Igen, köszönöm a kérdést, mert az online megjelenés mellett ez Bakeriten jelenik most meg kizárólag, tehát CD-t már nem csináltunk
5: belőle. Hány világban egyébként?
6: 300.
5: 300, aha.
6: Első körben, aztán meglátjuk, hogy muzsikál.
5: Mondjuk is az audiofilm csávók megveszik, és akkor fölrakják és akkor jó minős tudatok vannak az komoly lemezjátszó, komoly hangfal, és hogy ezt az így lehet normálisan hallgatni.
6: Igen. Igen. De szerintem egy Fenyvesi Márton dolgozott itt a post-productionen, és hogy pont írtam neki, most nemrég kijött egy single, és az általában Spotify-on leszokott egy picit butulni a hangzás, és akkor az nyilván ahhoz képest, amit előtte hallok, egy picit más, és most írtam neki, hogy ez most úgy megcsinálta, hogy még Spotify-on is kegyetlen jól szól, nekem nagyon tetszik.
5: Csak a CD nem is jelenik meg.
6: CD, nem? Online és vinilen lehet majd találkozni ezzel az albummal.
5: Aha, jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgettünk. Hallgassátok az Oláh Krisztián Kvartett új lemezét, és legyen ne enyhe, hanem teljes katalizisotok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
6: Köszönöm a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádió Cafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádió Café Spotify oldalán. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: A Pályán Royale június 30-án meghódítja a Budapest Parkot. A három testvérből álló pop-rock trió egy kihagyhatatlan koncerttel tér vissza hozzánk. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Alaptörvény 8 éves limit a kormányfőknek. Segítik a gazdaságok generációváltását. Gőzmentés a Dunán harmadszorra sikerült. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. 8 évben maximalizálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Az alaptörvény módosítása a kihirdetést követő napon lép hatályba. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a következő tanévrendjét. A tervezet szerint a 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik és június 18-áig tart. A dokumentum a szünetek és az érettségi időszakok időpontjait is tartalmazza. Újdonság, hogy bevezetnék a diákok hangja témanapot, emellett csökkentenék a kompetencia mérésekben érintett tantárgyak és évfolyamok számát. A tanítás nélküli munkanapok száma 6-ról 5-re csökkenne, amelyek közül egyet a diák önkormányzat használhatna fel pályaorientációs célok. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés. Tudtuk meg Pesti Csapától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai, vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
4: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint.
3: Több órás mentőakció után sikerült kimenteni egy űzet a Dunából Budapesten. Az állat vasárnap reggel sodródott a folyóban a Margit híd közelében. A vízi rendőrök kétszer is partra terelték, az őz azonban mindkét alkalommal visszaugrott a vízbe. Végül a Batthyányi térdén sikerült biztonságosan befogni, majd a hármas határhegy térségében szabadon engedték. A kimerült állat néhány bizonytalan lépés után eltűnt az erdőben. Holnap napos meleg időre készülhetünk, időnként gomoly felhőkkel. A nap második felében nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és estétől egyre több helyen pattanhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 24 és 28 fok várható. Szerdán és csütörtökön a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, de a legtöbb helyen hosszabb napos időszakokra számíthatunk. A felmelegedés tovább erősödik, pinteken pedig már 29-34 fokos csúcsértékekre készülhetünk igazi strandidővel.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A szupercsapat miatt vonult vissza a zenei élettől 47 éves korában Bill Withers, a 70-es évek legendás R&B soul énekesét 85-ben annyira felbosszantotta, hogy akkori kiadója, a Columbia Records folyton halogatta és megtorpedózta albumainak kiadását, miközben a népszerű tévésorozatban játszó Mr. T nagylemezének megjelentetése prioritást élvezett náluk. Withers annyira szívére vette a méltatlan helyzetet, hogy onnantól kezdve nem adott ki semmit. Életének hátralévő 35 évében néhány nagyon ritka vendégszerepléstől és fellépéstől eltekintve egyáltalán nem kért a zenebizniszből. Klasszikus dalai azonban újabb és újabb átdolgozásokat éltek meg. Például a Studio Rio producer duo 14-ben brazil ritmusokkal bolondította meg a 77-es Lovely Day-t.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1991-ben alapított Deus minden idők egyik legjobb, legsikeresebb és legfontosabb belga art rock zenekara. Nem tudni nevüknek van-e bármi köze a szintén belga sörmárkához.
2: Sister love, why don't you break it up?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A cisz és a desz hang körülbelül annyira különbözik egymástól, mint a krumpli a burgonyától.

0: ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Elnézést. Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul egyszer.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
5: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
4: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem éppen hasonló karriert futottak be a The House Martins klasszikus felállásának tagjai a 80-as évek nagy sikerkorszaka óta. Norman Cook basszusgitáros, Fatboy Slim néven a világ egyik legmeghatározóbb DJ-je lett. Paul Heaton énekes egy másik jelentős brit zenekar, a Beautiful South élén folytatta. Stan Collymore gitáros gyerekkönyvek írásába fogott. Hugh Whittaker dobos, dobverő helyett baltát ragadott, amikor üzleti nézeteltérést kívánt rendezni haragosával, és a kerti szerszám az illető fejében kötött ki, súlyos sérülést okozva. Emellett Whittaker a férfi házát is felgyújtotta. 6 év börtönre ítélték 93-ban, amelyből 4-et le is kellett ülnie. 24-ben Cook fellépett Heaton Glastonbury Fesztiválon tartott koncertjén, a közönség és saját maguk nagy örömére eljátszották az 1986-os Happy Hour-t.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Brit kutatók aktuális jelentések szerint közel állnak a valaha volt legerősebb génállományú gyümölcs, a vad frutti kifejlesztéséhez. A termény ellenálló szinte az összes betegséggel és vírussal szemben. Megköti a szabad gyököket, vitaminokban dús és nyomelemeket is tartalmaz. Csupán egyetlen dolog nehezíti a tudósok dolgát, a vad fruttinak nincs íze. A problémát a várpalotai Likó Marcell elmélete látszik megoldani, aki azt javasolta, hogy kicsit lassabban adagolják a szupergéneket a keresztezés során.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szerelmesen kiszívott, nyakakon maradó lilás foltokról nevezte el második albumát, a Royal Otis. Az ausztrál indie pop duo szerint a Hickey cím azt akarja, hogy a szerelem keményebben harap, mint bármely más érzés a világon. Az első klipes dal, a Moody, talán túl harapósra sikeredett, mert egyesek nőgyűlölettel vádolták meg a szövegét. A Car című folytatás már szoftosabb nyomokat hagy a nyakakon.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Az izlandi Of Monsters and Men előszörött koncertet Budapesten. A Little Talks-szal befutott indie folk zenekar június 22-én legújabb lemezének dalaival és legismertebb slágereivel érkezik a Budapest Parkba. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hello, Barkóczi Noémi vagyok, ez pedig a Rádió Café.
1: Nyuszikának semmi jobb dolga nem akar. Elindult a nagy világba, hogy tanuljon valami fontosat. Találkozott is az oroszlánnal, és azt mondta neki.
2: Figyú, tényleg te vagy az állatok király?

0: messze onnét egy bán ücsörgött a bölcs bagó, és azt kérdezte tőle.
1: De komoly! Igazi bölcs bagó! A bácsi mitől ilyen nagy fejű?

0: Sziasztok, Kozma Orsi vagyok. Ez itt a Rádió Café.
1: Persze, te sike, aha, majd

0: kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod!
1: Az a szép zöld gyep, az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
0: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben, ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 18-án csütörtökön a főkertész Tipsa. Van gerebjéd? Június 18-a Dürer kert Tipsa. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ja nem, ő nem.
1: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.